0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, továbbra is a következő, hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Most következzen egy kis összefoglaló az eddig elhangzottakról azoknak, akik esetleg ma kapcsolódnak először hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Lukács evangélista, aki kezdettől két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Ezt a két művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei a Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszíne Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően prozelitáknak, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban eljutottunk püspökatyával a 8. fejezetig, ma pedig a 9. fejezetről beszélünk részletesen, tartsanak velünk! Az előző 8. fejezetben hallottunk a szamáriaiak és az etióp tiszt megtéréséről. A 9. fejezet az egyház egyik legkiemelkedőbb apostolának, Szent Pálnak a megtérését beszéli el részletesen. Pál, azaz pogány nevén Saul, egy igazán karizmatikus és szenvedélyes lelkületű ember volt, aki elhívása után azon tevékenykedett fáradhatatlanul, hogy minél több pogány embert vezessen el az Úr Jézushoz. Püspök atya, ki volt ez a történelmi személy, a Saulból lett Pál, honnan származott, mik a gyökerei?
1: Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm tehát a kedves hallgatókat. Elérkeztünk az apostolok cselekedetei 9. fejezetéhez, ami Pál apostol megtérését, apostollá való meghívását mondja el. Ezt a döntő fordulatot, amely megnyitja az utat a kereszténység számára a pogány világba. Pál apostol keresztény üldözőből apostollá lesz. Szent Pál, akinek a zsidó neve Saul, Tarzosban, Kilikiában, a mai Törökország területén, vagyis Kis-Ázsiában, Kilikia tartomány fővárosában született. Ez egy jelentős görög kultúrájú város volt. Tudjuk azt, hogy nagyon sok akkori művelt zsidó ember nyitott volt a görög világ felé, a görög filozófia, művészetek, tudományok felé. Ilyen volt például az alexandriai Filon, vagy Josephus Flavius. És hát látjuk, hogy ilyen volt Pál apostol is. Egy virágzó görög városban nő föl. Tarzosból származott Augustus császárnak a nevelője, Athenodorosz, illetve Augustus császárnak az egyik legfőbb tanácsadója, Nestor. Tehát egy jelentős kultúrájú, fontos tudósokat, filozófusokat, államférfiakat adó város volt Tarzosz. Pál apostolnak a hasonlatai elsősorban városi hasonlatok. Ugyanis ebben a közegben nő föl, például a sportvilágából. A pályán futók, a pályán küzdők. Mind futnak, de a díjat csak egy nyeri el. Vagy az ökölvívásban, ne a levegőt csapkodjátok, hanem vessétek rabságba a testeteket, hogy valóban ebben a küzdelemben győzelmet tudjatok aratni. Vagy vesz hasonlatot a fegyverekből. Azt mondja, hogy a lélek fegyvereit kell magunkra ölteni, pajzsot, kardot, sisakot, vagy rabszolgák világából. A váltságdíj, amivel Krisztus kivált minket a bűn és a halál rabságából, az ő saját vére. Vagy épületekből. Az egyház egy hatalmas épület, amelynek az alapja Krisztus, vagy a hajózás világából. Beszél arról, hogy vannak, akik hajótörést szenvedtek a hitben. Vagy ne legyünk olyanok, akiket a tévtanításoknak mindenfajta szele magával sodor. Pál apostol tehát tele van városi hasonlatokkal. Ebben nagyon különbözik Jézustól, aki vidéken nő föl Názáretben, az ő hasonlatai egyszerűek, a magvető, a pásztor, a mustármag, a kovász. Más a kulturális háttér, más a képvilág, amelyet Krisztus használ, és más, amelyet Pál apostol. Pál apostol néha idéz filozófusokat is. Egyébként nem gyakran, és főleg olyan mondatokat, amelyek szinte szállóigévé váltak abban az időben. Például az aténi beszédében idézi Kleantésznak a Jupiterhez címzett himnuszát, amelyben halljuk azt, hogy mindannyian az ő fiai vagyunk. Illetve Pál apostol gyakran idézi a sztoikus filozófiának az erény listáit. De a legfőbb örökség, amit ő Tarzuszból hoz, az a gyönyörűen beszélt görög nyelv. Pál apostol mestere ennek a nyelvnek, és ilyen módon a levelei is irodalmi remek művek. Ez tehát Pálnak az első gyökere, a görög gyökér. Azonban még mélyebb a zsidó gyökere. Pál egy zsidó családból származik, édesapja talán még a sátorkészítésben is a mesterségét gyakorolta, és Pál, illetőleg Saul tőle veszi át. Egy gazdag zsidó ember, aki megvásárolja a római polgárjogot. Ennek köszönheti Pál apostol, hogy ő római polgárként születik, és ezért föllebbezhet például a császárhoz, amikor őt bevádolják. Pál apostol sátorkészítő. Talán a római hadseregnek a beszállítói voltak, ahol nagyon sok ilyen ponyvára, sátoranyagra volt szükség. Tudjuk, hogy Benyámin törzséből származik a zsidóság, pontosan számon tartja minden zsidó családnak az eredetét, származását. És Pál apostol maga mondja, hogy vakbuzgó követője volt az atyák hagyományainak, farizeus. Szent Jeromos azt is megjegyzi, hogy maga a család a Szentföldről, Galileából származott, mégpedig egy Giszkála nevű kisvárosból, ami egyébként a rómaiak elleni nagy fölkelésnek, a 66-67-es zsidó háborúnak az egyik tűzfészke volt, az egyik kirobbantó pontja vagy helye. Innen származik Giszkálai János, a fölkelésnek az egyik nagy hadvezére. Ide valósi tehát Pál apostol családja. Valamilyen módon kikerülnek Tarzuszba, de halljuk aztán később, hogy Pál apostol maga Jeruzsálemben Gamáliel rabbi lábainál tanult, tehát visszatér a Szentföldre, és itt tanulja a Biblia tudományát, illetőleg a rabbik hagyományait. Ez a Gamáliel egyébként Hillél tanítványa, tehát Krisztus korában a nyitottabb és dialógusra képesebb rabbinikus irányt képviseli. Ugyanezt a tényt, hogy Pál apostol családja a Szentföldről való, megerősíti az, hogy Jeruzsálemben, amikor Pál apostol ellen egy halálos merényletet terveznek a vakbuzgó farizeusok, akkor Pál apostol nővérének a fia oda megy a századoshoz, és megsúgja ezt a tervet, ilyen módon menti meg Pál apostol életét. Tehát minden bizonnyal a nővérének a családja, és annak a fia is ott él a Szentföldön, és ilyen módon tud közben járni Pál apostolért. Pál apostol rengeteget idézi a Bibliát, mivel hogy ezt tanulta, nem a héber szöveg alapján, amit ő fejből esetleg átfordít görögre, hanem a meglévő görög fordítás, úgynevezett Septuaginta fordításának a szövegét. Ezt tudja ő szinte fejből, és idézi a leveleiben. Használja a rabbinikus érvelési módokat. Megtanulta ezt Hillél iskolájában, és keresztényként is használja.

0: Ez tehát a második gyökere a görög gyökér mellett, a zsidó gyökerek. A harmadik a kereszténység. Pál apostol belecsöppen a megtérése után a születő őskeresztény, fantasztikusan eleven és hiteles keresztény közösségekbe. És többek között elsajátítja az ige hirdetésüknek az alapmondatait, Jézus föltámadásáról, istenségéről, az őskeresztény himnuszokat, az őskeresztény erénylistákat, illetőleg erkölcsi buzdításokat, és sok-sok elbeszélést Jézus tanításáról, illetőleg életéről. Ez tehát a harmadik nagy gyökér, a görög és a zsidó mellett az őskeresztény közösség. Ebből is táplálkozik, ebből is merít Pál apostol. De a három mellett talán a legfontosabb a negyedik, az ő megtérése, a damaszkuszi élmény, a kegyelem ereje, ami egészen átformálja, áthatja őt, ezt mondja el az apostolok cselekedeteinek 9. fejezete.
1: Hogyan hívta el az Úr Sault az ő szolgálatára, és vajon mi lehetett az Úr üzenete ezzel az elhívással az akkori keresztények számára, hiszen tudjuk, hogy mennyire rettegtek Saultól ezek a keresztények, mivel minden erejével a pusztulásukon volt a megtérése előtt.
0: Pál apostol Krisztus után 34-ben, amikor a főpaptól kap egy ajánlólevelet, hogy Damaszkuszba menjen, és ott a zsinagógákból a zsidó-keresztény közösségek tagjait összegyűjtse, megbotozza, esetleg Jeruzsálembe hozza, hogy őket a főpap elítélje, ekkor éri őt a damaszkuszi úton ez a hatalmas megtérés élmény. Tehát Pál apostol, mint buzgó farizeus, mint az egyik legjelentősebb rabbi iskolának a kiváló növendéke, kap a jeruzsálemi főpaptól egy ajánlást ahhoz, hogy ezt a küldetést végrehajtsa. Miért pont Damaszkuszba megy? Damaszkuszban nagyon sok zsidó élt. Tudjuk azt Josephus Flavius leírása alapján, hogy Krisztus után 66-ban, amikor kirobbannak a zsidó háborúnak az első tüzei, vagy a fölkelésnek az első központjai létrejönnek, akkor Damaszkuszban a pogány lakosság 10.500 zsidót megöl. Tehát egy nagyon jelentős zsidó közösség él ebben a városban. Több zsinagógájuk is van, és ezekben a zsinagógákban vannak már Jézus tanítványok. Olyan zsidók, akik hisznek Jézusban, mint a messiásban. Hellenista zsidók, görögül beszélő, görög anyanyelvű zsidók, akik nyitott szívvel befogadják az evangéliumot. És ők azok, akik István diakónushoz hasonlóan azt tanítják, hogy már az ószövetségi törvényt nem kell betartani. Követik ezt az irányvonalat, amelyet István diakónus is képvisel, illetőleg az első jeruzsálemi üldözésből szétmenekülő, sokfelé eljutó első keresztény tanítványok. És Pál apostolt ez háborítja föl, illetőleg a jeruzsálemi főpapságot és a rabbinikus mozgalmat, ez háborítja föl, ezért küldenek Damaszkuszba egy embert, hogy ott ezt az általuk eretneknek gondolt mozgalmat felszámolja. Hadd szóljak egy pár szót magáról, Damaszkuszról, a városról, ahova Pál apostol indul. Az ókorban, az ószövetségi időkben ez egy királyságnak, Arám királyságának volt a fővárosa. Ahogyan jelenleg is tudjuk, Szíria fővárosa, Damaszkusz. Később Asszíria lerombolta ezt a várost, azonban a perzsa hódítás után gyönyörűen újjáépítik. És az egész régiónak a legjelentősebb városává válik. Sztrábón, a híres történetíró mondja, hogy az egész Közel-Keletnek az egyik leghatalmasabb, leggyönyörűbb városa. Amikor Nagy Sándor, a makedón hadvezér elfoglalja ezt a környéket, akkor Damaszkusz megnyitja előtte a kapuit. Itt nincs háború, nincs csata, és ennek köszönhetően a város gyönyörű szépségében megmarad. Egy egészen kicsit veszít a fontosságá

0: nagyjából akkor, amikor egy új főváros épül nem messze innen, Antiókiában, ez lesz a Szeleukida birodalomnak az egyik legfontosabb városa, azonban mégiscsak Damaszkusz megmarad egy hatalmas, gyönyörű, görög stílusú városnak. Pál apostol idejében, ez egy érdekes részlet Damaszkusz történetében, bár a római birodalomnak a része Damaszkusz városa, de a fennhatóságot fölötte a Nabateus király, IV. Aretász király gyakorolja. A nabateusok egy semita nomád nép, akik a római birodalomnak a keleti határvidékein élnek, ők alkotják meg a világ egyik csodájának számító Petra városát, egy sziklába vájt gyönyörű várost, illetőleg híresek arról, hogy föld alatti ciszernákban és vízvezetékben tudják a vizet tárolni és megőrizni, ilyen módon tudnak a sivatag szélén nagyszerűen megélni. Ez egy ügyes nomád, semita pásztornép, az arabokkal rokon pásztornép, akik a kereskedelmi utakat ellenőrizték Arábia felé, innen eredt a gazdagságuk. És Róma ekkoriban megengedte a nabateus uralkodónak, IV. Aretász királynak, hogy ő gyakorolja a közvetlen hatalmat Damaszkusz városa fölött. Szerepel is egyébként az ő neve az apostolok cselekedeteiben. Ő az, aki elől tulajdonképpen elmenekül Pál apostol a megtérése után. Damaszkusz városának az egyik kapuja mellett mind a mai napig őrzik azt a helyet, ahol egy ablakon keresztül egy kosárban Pál apostolot leengedték, ilyen módon tudott ébbőrrel megszabadulni az ott elleni kirobbant üldözés elől. Damaszkuszban tehát nagyon jelentős zsidó közösség is él, ahogy említettük, sok zsinagógával ide készül Pál apostol. A városnak van egy fő utcája, ahogyan általában a görög városoknak ezt így nevezték, hogy Cardo Maximus, a fő ütőér. Ez az utca mind a mai napig megvan. Damaszkusznak az egyik legjelentősebb nagy utcája. Valaha a görög időkben egy hatalmas oszlopsor volt az utca mindkét szélén, egy nagyon széles, szekerekkel is járható, gyönyörű sugárút volt. Ezt nevezi az apostolok cselekedetei egyenes utcának. Ide jön be, Pál apostol, ide hozzák be őt, az őt kísérők, Júdás házába, és itt találkozik vele Ananiás, itt kereszteli meg őt, itt kapja vissza a látását. Ez a nagy utca a várost átszelte, a keleti és a nyugati kaput kötötte össze. Egyébként a városban sok ősi rom, görög eredetű építmények megmaradtak, mint a színház, vagy pedig egy gyönyörű palotának a maradványai. A Damaszkuszba vezető római úton éri tehát Pál apostolt a megtérésnek a hatalmas élménye. Ez annyira fontos esemény, hogy Szent Lukács az apostolok cselekedeteiben még kétszer elmondja. Összesen háromszor szerepel a damaszkuszi élménynek a leírása az apostolok cselekedeteiben. Hatalmas fényesség árasztja el Pál apostolt, Jézus hangját hallja. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Hallgassuk meg ennek a megtérésnek a rövid leírását. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre megkérdezte, ki vagy te, Uram? Azt folytatta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel és menj be a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Utitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul föltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Pál apostol maga is utal a megtérésére a leveleiben. A Galatákhoz írt levelében azt mondja, hogy ő nem embertől, nem is ember által kapta a küldetését, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. És egy kicsit később azt mondja, hogy amikor úgy tetszett annak, aki születésemtől kezdve kiválasztott, és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem a fiát, hogy őt hirdessem a pogányok között. Vagyis Pál apostol erről beszél, hogy Isten kinyilatkoztatta benne Jézust, az ő fiát, találkozott vele. Az első korintusi levélben pedig a föltámadottnak a megjelenéseiről beszél, és azt mondja, hogy megjelent először is Péternek, aztán a 12-nek, aztán több mint 500 testvérnek, aztán Jakabnak. És végül mondja Pál apostol, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Pál apostol tehát találkozik az élő Krisztussal, a föltámadt Krisztussal. A kegyelem elárasztja őt. Jézus apostollá hívja meg őt. Az is világossá válik Pál számára, hogy Krisztus egészen egy a tanítványaival, akiket ő üldöz. Ezért mondja, miért üldözöl engem? Pál igazából nem Jézust magát üldözte, csak a követőit. De Jézus azonosul az őt követőkkel. Később talán innen is születik Pál apostolnak az a nagyszerű tanítása, hogy az egyház Krisztus teste. Mi egészen egyek vagyunk vele, az ő testének a tagjai. Pál apostol bemegy Damaszkuszba, ott egy Ananiás nevű tanítvány, minden bizonnyal a helyi keresztény közösségnek az egyik vezetője, eljön hozzá Jézus utasítására. Ahogyan a látomásban Pál hallja, majd ő elmondja neked, hogy mit kell tenned. Ráteszi a kezét, imádkozik érte. Pál apostol szeme megnyílik, megkeresztelkedik, és rögtön hirdetni kezdi, hogy Jézus az Isten fia. Ennek a megtérésnek óriási üzenete van a keresztény közösség számára is. És Szent Lukács az apostolok cselekedeteiben ezt is el akarja mondani, át akarja adni. Mi az üzenet? Az, hogy a keresztény közösségnek nincs mit félnie, ha a legszörnyűbb üldözéseket éli is át. Ha az Úristen képes volt arra, hogy ezt az erőszakkal dühhel teli Sault átformálja, átalakítsa, és ő belőle apostolt formáljon, meghívjon, akkor az egész történelem, a római birodalom is az ő kezében van. Ő a történelem ura. Az üldöztetésnek egyszer vége lesz, és az evangélium eljut a föld végső határáig.
1: Mi volt Saul fő erőssége, és melyek azok a fontos tulajdonságai, amelyek által a kialakulóban lévő egyházban ilyen jelentős szerepet vívott ki magának élete folyamán?
0: Pál apostol egy rendkívül mélyen gondolkodó ember volt. A kereszténység nagyon sok fogalmát ő dolgozza ki, ő fogalmazza meg, ő mondja ki először. Ilyen értelemben az életműve óriási. Ilyesfajta fogalmak, mint megigazulás, megváltás, a keresztségnek az igazi mély értelme, az eukarisztia mély értelme, az egyház titka, a krisztológia, hogy kicsoda is ő. Tehát Pál apostol a kereszténység alapfogalmai közül nagyon sokat kikristályosít, először a történelemben megfogalmaz. Pál apostol egy drámai személyiség. Hatalmas érzelmekkel, csapongó, fantáziával, gondolatokkal. Egy vívódó ember, aki magáról is nagyon őszintén vall a leveleiben. Általában olyan típusú emberekhez kerül nagyon közel Pál apostol, akik hasonló módon élik az életüket, az érzelemvilágukat, mint Szent Ágoston, aki szintén egy nagyon drámai megtérést él át, ő is nagyon mélyről, egy bűnös életből lesz az ókori egyháznak az egyik legnagyobb tanítója. Vagy Luther Márton, aki szintén nagyon nagy vívódások között jut el a toronyélményben annak fölismerésére, hogy Isten kegyelme ingyenes. De akár a modern egzisztencialista gondolkodók közül is nagyon sokhoz közel áll Pál apostolnak ez az érzelemgazdag, csapongó, vívódó egyénisége. Pál apostol nagyon határozott, és nagyon erősen akarja építeni azt a kristálytiszta egyházat, utat, amelyet ő helyesnek tart. Vitákat kavar. Első munkás, aki föltöri az ugart, de ezt ő is lassanként megérti, nem képes az által alapított közösségeket békességben, hosszú távon megőrizni, kormányozni, nem ez az ő karizmája. Ő az elindító, és maga után nyugodtabb embereket hagy, akik ezeket a közösségeket békességesen vezetik, növelik, mint Timóteus vagy Titus. Pál apostol kristálytisztán meglátja, hogy a megváltás, a megigazulás, Isten kegyelmének teljessége Jézus által jött. Ő az isteni műnek a nagy beteljesítője. És az ószövetségi törvény, az csak előkészítő volt erre. Ő az, aki fölszabadítja a kereszténységet az ószövetségi rituális törvényeknek a kötelezettsége alól. Főként a körülmetélkedés, az étkezési szokások és a szombat megtartásának a kötelezettsége alól. És ilyen módon nyithatja meg a kereszténység a kapuit a pogányság felé. És emellett Pál apostol egy nagyon érző szívű ember, aki szinte mint egy édesanya szereti a rábízott az általa megszülető közösségeket.
1: A 9. fejezet második felében Péter néhány csodatettéről hallunk. Hogyan kapcsolódik ez az előzményekhez, Saul megtéréséhez?
0: Arról hallunk itt a fejezet második felében, hogy Péter eljut Liddába, ami egyébként a mai Izraelben Lod, a nagy repülőtérnek is a helye, ahol a Tel Avivba érkező repülők leszállnak, illetőleg ahonnan indulnak. És itt van egy Éneász nevű béna ember, aki 8 éve bénán fekszik az ágyában. Péter apostol meggyógyítja, mondja neki, hogy tedd a helyére a gyékényedet, kelj föl. Ebben a gyógyítás történetben sok konkrét részlet van, ami mutatja, hogy az őskeresztény közösség pontosan emlékezett ennek a gyógyulásnak az egyes konkrét elemeire. Lidda városa, Éneásznak a neve, az, hogy 8 éve volt béna. Ez a különleges parancs, hogy a gyékényét tegye szépen a helyére. Van ennek a gyógyítás történetnek talán egy mélyebb üzenete is. Az ember, aki nem akar mozdulni 8 év óta, átvitt értelemben az ember, akit a bűn vagy a reménytelenség, az elkeseredés megbénít. Ő a hiterejével talpra tud állni. A kegyelem kiáradása által új életet kap. Ez a csoda, és aztán majd a következő is, Joppéban Tabitának a meggyógyítása, föltámasztása, előkészít egy még nagyobb csodát, amit majd az apostolok cselekedetei 10. fejezetében hallunk. Tehát Péternek ez a két gyógyítás története rávezeti az apostolok cselekedeteit a kegyelemnek arra a nagy kiáradására, ami az első pogány megkeresztelkedése, Kornélius százados megtérése Cezáreában. Szent Lukács ezt akarja előkészíteni, ezért mutatja be Péternek az útját. Ebbe az irányba megérkezik a tengerpartra, Joppe városába, és majd innen indul Cezáreába, hogy megkeresztelje az első pogányt és az ő családtagjait, és ilyen módon megnyissa az egyház kapuit a pogányság felé.
1: Ahogy hallottuk tehát, Péter egy halott asszonyt, Tabitát feltámasztja az elbeszélés szerint. Van másik tanítvány is Péteren kívül, aki ekkora erőt kapott az Úrtól?
0: Azt halljuk az apostolok cselekedeteiben, hogy Pétert elhívják nem messze Liddától, ahol az Éneász féle gyógyítás történt, elhívják Joppéba, a mai Jaffa vagy Jáfó városába, ez Tel Avivnak jelenleg egy város része. Egy kis dombocska mellette volt egy kikötő, és itt élt egy Tabita nevű, végtelenül jólelkű idős asszony. Tabita egyébként azt jelenti, hogy gazella, görgő dorkász, ezt is idézi az apostolok cselekedeteinek a leírása. Az idős asszony segítette az özvegyeket, a szegényeket. A halála után, ahogy megérkezik Péter apostol, mutatják is neki azokat a ruhákat, köntösöket, amelyeket Tabita vart, készített, adott az ő számukra. Péter, ahogy látja a sirató asszonyokat, a közösséget, bemegy a szobába, kiküldi őket, és megszólítja a hallottat, Tabita, kelj föl! És itt eszünkbe juthat Jézusnak egy csodája, aki a kafarnaumi zsinagóga előjárónak, Jairusnak. A lányát gyógyítja meg, kelti életre. És ezt mondja neki, Talita kum, Talita kelj föl. A két név hangzása hasonlít. Egyébként jelentésük abszolút nem. Talita azt jelenti, hogy kicsi lány, kicsike, kelj föl. Minden bizonnyal Jézusnak ez a mondata, ami ott csengett az őskeresztények fülében, hatott arra, ahogyan itt megfogalmazzák Péter apostolnak a szavait, aki életre kelti ezt az idős asszonyt, Tabitát. Ennek a gyógyítás történetnek is van üzenete. Azt is el akarja mondani, hogy a szeretet művei, ezek az ajándékba adott ruhák, köntösök, de tágabb értelemben a jó cselekedetek százai, ezrei megmaradnak örökké. Amikor ezt mondja az apostolok cselekedetei, hogy mint élőt mutatja meg, hozza elő Tabitát Péter apostol, akkor talán erre is gondol, hogy a tettei azok örökké megmaradnak Isten szívében, illetőleg példa a keresztény közösség következő nemzedékei számára is. Illetőleg, mintha azt is üzenné a történet, hogy az elhuntjaink, a szentjeink beszélnek hozzánk. Ahogy ez a Tabita az életével egy örök üzenet a joppei keresztény közösségnek, hogy a szeretet útján megmaradjon, előre haladjon. Arról, hogy halottak föltámadhatnak, vagy halottnak hitt személyek életre kelhetnek a szentek imádsága közbenjárása által, erről több nagy szent életében hallunk. Például Szent Mártonról. Halljuk azt, hogy egy katekument, aki készült a keresztségre, de mielőtt megkeresztelkedhetett volna, egy betegségben elhunyt. Szent Márton ott van, oda hívják, és ő életre kelti, és megkereszteli ezt a fiatal keresztségre vágyó katekument. Vagy szintén az ő élettörténetében hallunk arra, hogy elmegy egy helyen, ahol pontosan akkor, amikor ő arra jár, egy elkeseredett, mert megkínzott fiatal rabszolga fölakasztotta magát. Sőt, oda hívják, és Márton a kötérről levett ember fölött imádkozik, és életre kelti, visszahozza őt az életbe. Szent Bernardinról olvassuk, egy nagy prédikációja alatt történt, hogy egy gyerek beleesett egy kútba, és kihúzzák, de halottnak látszik. A gyermek, oda hívják a prédikáló Bernardint, aki imádkozik és életre kelti. Vagy hallunk nagy Szent Terézről, aki a nővérének a fiát, egy Gonzáló nevű fiatalt, aki rádől egy fal, egy épület mellett, ahogyan áll, karjaiba veszi ezt a kisgyereket, a köntösével betakarja, és a gyermek életre kel. A leghíresebb történet azonban Néri Szent Fülöp, Fülöp atya kapcsán maradt fönn, ő nagyon jobban volt a Massimo családdal, amely családnak az egyik gyermeke, Paolo Massimo, március 16-án egy betegségben meghalt. És hívják villámgyorsan a család barátját, Fülöp atyát. aki eljön, imádkozik, és a fiatal életre kell. Fülöp atya megkérdezi, hogy elfelejtette meggyónni valamit a legutóbbi gyónásakor, amikor a családnál járt. És a fiatal megszólal, és ott mindenki fülhallatára gyónik. Amit akkor kifelejtett, azt még elmondja. Utána Fülöp atya megkérdezi, hogy inkább a mennyben szeretnél maradni, vagy visszajönnél a földre. És a fiatal azt mondja, hogy szeretne a mennyben maradni. És így is történik, visszafekszik, és meghal. Erről az esetről a családnak több tagja Fülöp atya szentéavatásakor tanúvallomást tett. Tehát akik ott voltak és látták, ők mondták el ezt az eseménysort. Test és lélek egészen egyek, hatnak egymásra. És a szentek, akikben Isten ereje, az ő jelenléte egészen különleges módon jelen van, hatással tudnak lenni egy másik emberre, egy halottnak látott, egy halott vagy akár egy tetszhalott emberre. Ilyen módon lehetséges, ilyen módon történhet meg ez a sok megdöbbentő csoda, hogy a halálból vagy a halál küszöbéről valaki visszatér az életbe.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait és az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Kedves szeretett testvérek! Nagyon nehéz elképzelni Jézus korabeli egészségügyet. Az átlag életkor 28-29 év volt. Gyakorlatilag, aki például egy tüdőgyulladást kapott, vagy ilyesmit, az meghalt. És épp ezért olyan nagyon fontos, ugye Jézus látogatása. Képzeljük magunk elé ezt a hölgyet. Nem hiszem, túl idős lett volna, mert akkoriban 16-17 évesen már szültek, és a gyerekek is 18 évesen már legkésőbb férhez voltak menve. Tehát Péter anyósa 40-50 év körüli lehetett, és köhög, magas láza van, beteg. Ő azt gondolom már végső dolgaira gondolt, úgy érzi, hogy nincs tovább, hogy ennyi volt az ő élete. Igazából, aki járt Kafarnaumban, azt tudja, hogy a zsinagógától körülbelül annyira van a Péter anyósának a háza, mint itt a templom kiárata, tehát nagyon közel. Jézus kijön a zsinagógából, és bemegy Péterhez. Valószínűleg módos asszony volt ez a hölgy. Én azt gondolom, hogy akkor ő álmába se gondolta azt, hogy az ő kicsi házának az alapjai 2000 év múlva is meglesznek. Hogy a 300-as években a már bizánci birodalom épít köréje egy 8-szögletű bazilikát, és amiket aztán elpusztítanak, de ugyanerre a helyre a keresztesek is építenek egy gyönyörű templomot. Az is elpusztult. És ma a ferencesek által épített templom van úgy, hogy a romok fölött, tehát egy 2-3 méterre a romok fölött lábakon áll, nagyon szép vasbeton templom, és a templom hát aljzata egy üveglap, egy hatalmas üveglap, és azon keresztül lenézed, és látod Péter anyósának a házát. Látod azt a házat, aminek a tetejét lebontották, és beengedték a béna embert, ahol Jézus annyi csodát tett. Igen, Jézussal megy, Jézus nélkül nem megy. És azt gondolom, ez azért nagyon fontos, hosszan gondoljuk, mert azt látom, hogy nagyon sok ember egy-egy csapás után, egy-egy katasztrófa után, egy-egy kudarc után, vagy tragédia után nehezen tud felállni. Nem látja a kiútat, és most napokban, tegnap volt egy hölgy nálam, gyónt, és elmondta azt, hogy hát a gyermeke öngyilkos lett. Vigasztalan volt az a hölgy. Igen, adná az Isten, hogy tényleg ne keseredjen senki el, van vigasztalunk, bátorítunk, a mi Urunk Jézus Krisztus, álljon előttünk a mi szent életű Márton Áron püspökünk világháborúba. Ugye félelmetes lehetett részt venni abban a csatában, ahol hát több évekig tartó küzdelem, ahol közel több mint 1 millió orosz katonának a neve van felsorolva, akik ott estek el. Közel 800 ezer osztrák-magyar katona, de más nemzetek fiai is nagy számban haltak ott meg. Megnézzük a templomainkat, szinte mindenütt vannak táblák felsorolva, vagy hányan haltak meg az első világháborúban. Szörnyű. És Mártonáról hazajön. Négyszer megsebesül. Lőtt sebe volt a vállába, és ami a karját is érintette. Talpra áll, újra kezd, és akkor várt börtönbe kerül, és mikor kijön, kiderül, hogy a határt nagyon messzere vitték Csíkszentdalmokostól. És az ember nem roppan össze, nem kezd inni. Nem esik kétségbe, nem szidja a világot, nem köti fel magát, hanem mit csinál? Eljön ide Csíksomlyóra, és felajánlja az életét, ferences világi rendbe fogadalmat tesz. Olyan szép, ugye, amit ír, és ezt jó lenne, én szívesen felírnám minden székely embernek a házának a homokzatára. Olyan gyönyörű, szép mondat, megpróbálom szó szerint felolvasni. A fák hajszál erei nem húzódnak vissza, ha sziklára tappintanak, hanem rést keresnek a repedést, földbe vetett mag áttöri a rögöt. Az akadály elé jutott hangya megkísérli a százszoros súlyú felemelni, félrerakni, és ha nem sikerül, kerülővel folytatja az útját a célja felé. Ha élni akarunk, mi is ezt a példát kell kövessük. Igen, testvéreim, olyan könnyen, akár egy kapcsolatba is megtorpanunk, örök harag, add vissza a babarondjaimat, hátat fordítunk egymásnak. Mennyi fájdalmat okozunk, csak azzal, hogy nem vagyunk képesek kiengesztelődni, újrakezdeni. Árva gyerekeket neveltem hosszú éveken keresztül, és mindig elmondtam a gyerekeknek, hogy nézd, én nem mondhatom azt, hogy ez semmiség, ez egy tragédia, amin keresztül mentél. Ez egy nagy gól, de hogy a következő gólt te fogod-e kapni, vagy te rúgod, az rajtad múl. Talpra kell állni, mert aki mindig úgy biciklizik, hogy hátra néz, nagyot fog esni. A gyerekeket direkt elvittem fel a Hargitára. És mutattam a kis hegyi patakot, hogy szalad lefelé, és neki megy egy kőnek. De nem áll meg, ki az a hülye, ki ezt ide rakta. Hogy én feljelentem őt Brüsszelben, meg akárhol, hogy bántalmazzák az én kis patakomat. Nem, a patak döccsen egyet fölötte, a kő fölött, mellette, alatta, akárhol, de megy tovább. Végzi a dolgát, nem akad fel. Azt is megmutattam a gyerekeknek, hogy nézzétek, tudatosan belelöktem egy csomó szemetet. Hát olyan törmeléket, olyan ugye fenyőfa tobozokat, meg ilyeneket, ami a természetben van. És persze a víz felkapta és vitte magával. Szaladtunk a gyerekekkel a partján, és látták a gyerekek, hogy hát az egyik tobozt ide teszi le, a másik ágdarabot oda teszi le, a fövényt az eltűnik, és 3-4 méter múlva a patak kristály tisztán ment tovább. Igen, testvérem, nem lehet megakadályozni, hogy ne essen a te életedbe olyan dolog, ami bemocskol, ami lehúz, ami fájdalmat, ami szomorúságot ad neked. Te legyél olyan, mint a kis patak. Ne hurcold magaddal a sérelmeidet, a bántásokat, a fájdalmakat, hanem mész a magad útján, s leteszed a partra, ide-oda, maradjon hátra. Hát, hogyha ez a kis patak a hegyről lefelé mindent, ami beleesett, levelet, bogarat, mindent magával vinne, a hegy alján milyen mocsok, zavaros víz lenne, nem igaz? Nekünk is hátra kell hagyjuk, talpra kell álljunk, újra kell kezdjünk. Milyen jó, hogy Márton Áron talpra állt, nagy püspöke lett Erdélynek. És hány ember talpra állt az ő hite, az ő prédikációi, tanítása alapján. Te kell döntsél. Tudjuk jól, hogy hát Júdás nagypéntek után nem tudott talpra állni, nem akart. Önmaga ellen fordult. Péter odament Jézushoz. Nem ő kereste meg, hanem Jézus hívta magához. És Jézus, amikor megkérdezte tőle, Péter, egyetlen dolog fontos, szeretsz-e engem? Azt mondta, Uram, te mindent tudsz, Tudod, hogy milyen kicsi, törékeny, semmi ember vagyok. De azt is tudod, hogy nagyon-nagyon szeretlek én tégedet. És Szent Péter nem csak talpra állt, hanem hány embert maga körül talpra állított, megerősített beszédeivel, tanításával, példájával. Nekünk Márton Áront, Szent Pétert, Péter anyósát kell kövessük. Bármi is történt a te életedben, engedd el. Halottainkat eltemessük. Jézus azt mondta, hagyjuk a halottakat a holtakra. És álljunk talpra. Nézzük meg, hogy mit tudunk, mit kell csináljunk. Mit vár el tőlünk Isten ma, 2026. szeptember 2-án. Biztos, hogy mellettünk áll. Biztos, hogy segíteni akar. Ahogy igen, Péter anyósához lehajolt. Ahogy Márton Áront felemelte. Ahogy magát Szent Pétert. Adná az Isten, hogy tényleg talpra álljunk. Álljunk fel, és kérjük ehhez erőt, bátorítást az élő Istentől.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
4: Dr. Somhegyi Anna Máriának, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatójának gondolatait hallják.

akinek van, annak még adnak, akinek nincs, azt is elveszik, amilyen van. Meglepő módon épp nemrégiben, egy talán fél éve, volt alkalmam egy olyan igét megérteni, amit mindig hallottam, olvastam, sose értettem, és pedig amikor megértettem, akkor rájöttem, hogy ez aztán nekem szól. Nekem meg a férjemnek, kettőnknek. Ugye ezt azért se értettem, mert hogy vehetnék el, ha egyszer nincs neki. Na, elmagyarázta Peregen a kitűnő pap, hogy ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak van valamink, mindannyian kapunk egy csomó jót a Jóistentől, és amit kaptunk, azt vegyük észre, és köszönjük meg neki. Én úgy gondolom, hogy minden nap én ezt szoktam csinálni. Az ember minden áldott nap megkeresi, hogy mi az, aminek örülhet, amit megköszönhet, amit kapott. Amikor megértettem, akkor a következő érzésem volt. Ez azért szól nekünk a férjemmel, mert nekünk van 3 szép gyerekünk, de unokánk meg még nincsen. Egyébként gondolom sokan vagyunk így a mi korosztályunkban. És ez azért sokszor okoz gondot, hogy hát miért nem hallgatja meg a Jóisten ezt a kérésünket. Hát hogy miért nem, ezt továbbra se tudom, de ebből az igéből értettem meg, hogy nem azt kell nézni, hogy mi nincs. Annak örüljek ebben a vonatkozásban is, amin van, a 3 szép gyerekemnek. Úgyhogy ezt igyekszünk azóta is szemünk előtt tartani, hogy így álljunk ehhez a nehéz kérdéshez is hozzá. Én úgy hajlamosabb vagyok, mint a férjem, arra, hogy megnyugodjak abban, hogy Jóisten valamiért ezt itt tartja jónak, de ez őnek is nagy megnyugvást adott, tehát ezért láttam, hogy ez milyen jó ige volt. Azért jobb, hogyha ketten együtt nyugszunk meg, amink van, azért legyünk hálásak a Jóistennek, és azt köszönjük meg.

Dr. Somhegyi Anna Máriának, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatójának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.

0: Irgalmasság órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, a Hercegszántói Nagyboldogasszony római katolikus plébániáról, közös irgalmas rózsafűzér imádságunk alkalmával. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: a templom szentelési dátuma, amit az 5. századtól fogva minden év szeptember 8-án megünnepeltek. Igazából ezt a kis templomocskát Szent Anna tiszteletére építették, de ennek a templomocskának a felszentelési ünnepét szeptember 8-át tartja az egyház az 5. század óta felvett Szűz Mária születési ünnepként. Első Szergiusz pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd 4. Ince pápa a 13. században 8-ad csatolt az ünnephez, amely 8-ad 1955-ig élt. Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújáró hely. Hajnali szép csillag tiszteletére szokás volt szeptember 8-a hajnalán a napfelkeltét a szabadba várni. Csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben. Azt tartották, hogy akiknek érdeme van rá, meglátják a kelőnapban Szűz Máriát. A népi megfigyelések szerint a fecskék kisasszonykor indulnak útnak, hogy a gólyák nagyboldogasszonykor, úgy a fecskék kisboldogasszonykor. Zárójelbe érdekességként a Szűzanya 1984-ben Medjugorjében azt mondta, augusztus 5-én, hogy ma vagyok 2000 éves, vagyis az ő tényleges születésnapja az augusztus 5-e havasboldogasszony. Ez is egy templomszentelési ünnep, 431-ben, 80 év után készült el a Santa Maria Maggiore templom, és annak a felszentelési dátuma augusztus 5-e. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe, mind.

A szeretet forrása. Valahányszor Jézus a vele való kapcsolatunkról szól, az Atyáról is beszél. Jézushoz fűződő kapcsolatunk össze van kötve az Atyához fűző kapcsolatunkkal. Jánosnál ezt olvassuk. Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok. Ti bennem, s én bennetek. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartom Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. A tanítást, amit kaptam tőled, továbbadom nekik. Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Jézus Atyával való viszonyában, ami ő hozzá fűződő és egymás közötti kapcsolatunk példáját látja. Próbáld elképzelni, mit is jelent ez. És határtalan távlat nyílik meg előtted. Úgy szeretni Jézust, amint ő az Atyát szereti. Úgy elfogadni Jézus szeretetét, amint ő elfogadja az Atyájét. Lehetséges ez? Nem túl magas ez számunkra? Ésszerű ilyesmit kívánni egy magunkfajta szegény kis emberkének? Ez nem követelmény, ez ajándék, amit Jézus felajánl neked, ha készségesen befogadod az ő életét. Ugyanis be akar téged vezetni az Atyával való kapcsolatába. Azt akarja, hogy részt végy azon a szeretet lakon, amely öröktől fogva megoszt az Atyával és a Szentlélekkel Jézus. Jézus élete mindig a közösség, a kommunió élete. Az Atya és ő közötte élő szeretet lesz a forrása minden közösségnek. Te is meghívást kaptál, hogy meríts ebből a forrásból.

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót. Így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.
3: Nagy Károly atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Jézus, te vagy a jó pásztor, és egyre nagyobb a nyájad, és igére vár a nép, azok is, akik nem tudják, és ezért van szükség munkásokra, akik hirdetik az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt, és ezt kérem tőled, hogy minél több fiatalba, vagy akár nem fiatalba is, mert vannak későbbi hivatások is, ébresz föl, vagy erősítsd ezt a hivatást, az elköteleződést, erősítsd bennük, merjenek neki vágni, és ne féljenek a magánytól, mert nem kell magányosnak lenni. Közösségbe lehet gyakorolnunk a hivatásunkat. És ezt kérem tőled, ezt a kegyelmet, hogy minél többen megkapják, illetve meghallják a te hívásodat, és bátran merjenek neki vágni, mert a legszebb hivatás, úgy érzem, másokat szolgálni, mert ezt tetted te is, Jézus. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki az életét adja másokért. Hát a papnak lenne nincsen, hogy az életemet adni, másokért élni, másokat szolgálni. És a tapasztalatom, hogy rengeteg emberen tudtam már segíteni az évtizedek során, és ezért mondom, hogy a legszebb hivatás, és ezt kérem tőled ebben az imádságban, hogy ezt valahogy világosítsd meg minél többek szívébe, lelkébe. Amen.
3: Nagy Károly atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Levelemmel hozzátok fordulok az egész világ művészeihez, hogy kifejezzem megbecsülésemet és hozzájáruljak a művészet és az egyház közötti még termékenyebb együttműködéshez. Meghívlak benneteket, hogy fedezzétek föl újra a szellemi és vallási dimenzió azon mélységeit, melyek a művészetet legmagasabb kifejezési formáiban mindig jellemezték. Ebben a távlatban szólok hozzátok az írott és mondott szó művészei, a színház és muzsika művészei, a képzőművészet és a kommunikáció modern eszközeinek művészei. A művészet ugyanis, ha igazi, a sajátosan vallásos kifejezési formákon túl is belsőleg közel van a hit világához, annyira, hogy olyan időszakokban, amikor a műveltség kifejezetten elfordul az egyháztól, a művészet hidat képez a vallásos élményekhez. Részletek Szent II. János Pál pápa művészeknek írt leveléből.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma délután a Nemzeti Múzeum dísztermében tartott megnyitó ünnepséggel kezdetét vette a 20. Karszakra Fesztivál. Műsorunkban számtalan szebbnél szebb programot fogok Önöknek ajánlani. Zenei válogatásunkban a Szent Efrém Férfikar néhány nappal ezelőtt megjelent legújabb Égre kiáltó című nagylemezéről hozom a még sosem hallott dalokat. Emellett folytatjuk ima sorozatunkat is. Én Parák Eszter vagyok, tartsanak velem a következő kicsit több mint fél órában. ...2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arszakra Fesztivált, amely két évtizede a művészet egyetemes nyelvén szólítja meg az embereket, közösségeket épít és hidat teremt a vallásos élményekhez. Az Arszakra Fesztivál 2007-ben azzal a céllal indult útjára, hogy a művészettel felmutassa a reményjeleit a kultúrában. Szent Ferenc szavaival élve azért, hogy megnyissa a szívek fülét. Azóta a művészet szinte minden ágában több ezer program valósult meg országszerte. 2007 óta a kiállítások, koncertek, irodalmi estek, színházi előadások, filmvetítések, templomi és városi séták, beszélgetések több mint 1 millió látogatót szólítottak meg. Az Arszakra az európai kultúra gyökereihez nyúlik vissza, ami a zsidó-keresztény hitből forrásozik. A hiteles művészet nem csupán élményt ad, hanem találkozást kínál. Egymással, önmagunkkal és a teremtővel. Segítségével megláthatjuk a láthatatlant, felfedezhetjük létünk függőleges tengelyét, legbensőbb valóságunkat. Az elmúlt 20 évben számtalan művész, egyházi és világi partner, önkéntes és támogató állt mellénk. Nekik is köszönhető, hogy az Arszakra mára az ország egyik meghatározó összművészeti fesztiváljává vált. Volt olyan év egészen pontosan 2017, amikor 736 programot szerveztek önkéntesek országszerte és határainkon túl. Nagy öröm volt, hogy segítőinknek hála a koronavírus járvány idején is megtartottuk, többségében online a fesztivált, és az azt követő évben, amikor ismét személyesen találkozhattunk, több mint 100 000 ember vett részt programjainkon. Ez néhány a számokkal kifejezhető eredményeinkből, de közös küldetésünk fokmérője az is, hogy nagyszerű művészek, elhivatott alkotók, csodálatos szervezők köteleződtek el a fesztivál mellett, és újra részt vállalnak az evangelizáció művészi formájából. A Szent Efrém Férfikar állandó résztvevője, ötletadó partnere és támogató barátja az Arszakra Fesztiválnak. Egy héttel ezelőtt jelent meg az új nagylemezük Égre kiáltó címmel, melyről most Bubnó Tamás szerzeményét hallgathatjuk meg Lackfi János Egymásban című versenyomán. Az Isten szeretet kifejezése irodalommal és szent zenével.

A ma kezdődő fesztivál mottója megegyezik a 2007-es város missziója elmondatával. A proféta szavai ezek. Reményt és jövőt adok nektek. Erről is elmélkedett 15 évvel ezelőtti megnyitó beszédében Erdő Péter bíboros, és szavai még ma is épp oly érvényesek, mint akkor. A Szent Efrén férfikar idei új albumán az együttes tagjainak saját szerzeményeit hallhatjuk. Ezúttal Olá Marcell dalát játszom önöknek. A fiatal művész Vörös Sándor sorait vette alapul, amelyet indiai stílusban dolgozott fel. Következzen az Inda.

0: Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekez úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. Az örök lét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.
1: Szeretettel ajánlom figyelmükbe a 20. Arszakra Fesztivál programjait. A 20. Arszakra Fesztivál az idei mottóval egyszerre tekint vissza két évtized gazdag örökségére, és hív közös gondolkodásra arról, hogyan adhat a művészet reményt a mai kor emberének. A Nyitott Templomok napjával indul a fesztiválunk 12-én szombaton. 100-nál is több templom várja a betérőket országszerte. A pontos helyszínekről és programokról az arszakra.hu oldalon a Nyitott Templomok napja keresőjében tájékozódhatnak. A 20 éves jubileum különleges találkozásokat tartogat. Olyan művészek lépnek fel, akik az elmúlt két évtizedben már fontos szereplői voltak a fesztiválnak. Többek között az Anime Muzicé Kamarazenekar, Bogányi Gergely, Bubnó Tamás, Devics Gergely, a Gemma Ének Együttes, a Jazzation, Klukon Edit, Ránki Dezső, Ránki Fülöp, Laszkfi János, Lovász Irén, a Misztrál, Sebestyén Márta, Talján Marian és Lázár Balázs is. Mellettük a fiatal generáció tehetségeivel is találkozhatunk, köztük Vörösvári Máton hegedű és zongoraművésszel, Paládi Mátéval a Virtuózok dobogós zongoristájával Kárpátaljáról, és a Solti György Zeneiskola kamarazenekarával. A fesztivál jubileumi évében különösen megható megtapasztalni, milyen sokan állnak küldetésünk mellé. Ez a nagy lelkű összefogás lehetővé teszi, hogy fesztiválunk továbbra is mindenki számára ingyenesen látogatható legyen. Hálásan köszönjük. Őszinte hálával köszönjük a budapesti vonósoknak, hogy koncertjüket tiszteletdíj nélkül ajánlották fel a fesztivál javára, valamint a BMC-nek, a Budapest Music Centernek, hogy térítésmentesen biztosítja számukra a méltó helyszínt a szeptember 18-ai koncertjükhöz. Szeretnénk köszönetet mondani Lovász Irénnek, Szemerédi Bernadettnek és Dóci Péternek is, hogy előadásaikat tiszteletdíj nélkül vállalták. Dóci Péter Orbán Borival idézi meg Pilinszky János emlékét az S4 Kulturális Központban 13-án. Szintén az S4-ben láthatják majd Szemerédi Bernadett Szólongatás című monodrámáját az édesanyává válásról szeptember 17-én. Lovász Irén, Kossuth Díjas énekművész 18-án ad koncertet a Zugligeti Szent Család templomban. Az idei fesztivál mintegy 400 ingyenesen látogatható programot kínál Budapest mellett az ország számos településén és határon túli magyar közösségekben. A fővárosi programok között számos különlegesség várja az érdeklődőket. A Mátyás templom ingyenes idegenvezetései bepillantást engednek Magyarország egyik legismertebb szakrális műemlékének történetébe. A Budai Vár, a Víziváros és a Margit-sziget tematikus sétái kevéssé ismert történelmi és lelki örökségeket mutatnak be. A múzeumok és kiállítóterek is gazdag kínálattal csatlakoznak a fesztiválhoz. A Magyar Nemzeti Galéria középkori szárnyas oltárai, a Rót Miksa Emlékház tematikus tárlatvezetései, valamint a Kiscelli Múzeum szakrális műtárgyakat bemutató kiállítása egyaránt különleges élményt kínálnak. A zenei programok a Gregoriántól a kortárs alkotásokig ívelnek. Hallható lesz többek között a Vox Christi Kamara Kórus 12-én a Piarista kápolnában, az Ars Nova Ének Együttes 20-án az Avilai Nagy Szent Terész templomban, a Magnifikát Leánykar pedig a Rózsák Terei templomban 19-én. Palesztina misét hallgathatunk az Avilai Nagy Szent Terész templomban szeptember 20-án. A Budapest Helyőrség Zenekar pedig a Szent István Bazilika előtti téren ad koncertet 15-én 5 órától. Különleges programnak ígérkezik a Szilágyi Dezső téri református templom eseménye is, a Konkoly Balla Gergely produkció, amely a kortárs zene és a meditatív hangzás találkozását kínálja 17-én este. Babics Mihály Jónás könyvét Váncsa Gábor előadásában hallhatjuk a Lóvas úton 13-án este. A Rádai Könyvtárban a Szerb Színház a szerb származású Károli Gáspár életének legfontosabb pillanatait mutatja be 18-án. Talján Marian és Lázár Balázs színművész íróházaspár kettős könyvbemutatóján vehetünk részt az Országos Idegennyelvi Könyvtárban 16-án. Az Ifjú Zeneakadémiát végzett hölgyek együttese a Trio Gracioso a Felső Krisztina városi Keresztelő Szent János plébánia templomban ad koncertet. A szeretet nyelvi képéről dr. Horváth Péter Iván előadását hallhatjuk a Café Francescóban. A fesztivál az ismeretterjesztés és a tudomány iránt érdeklődőket is megszólítja. Az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete bemutatkozik a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz című rendezvénye, ökumenikus zenés áhítattal és előadásokkal mutatja be a magyar egyházzenei életet feltérképező nagyszabású kutatási projektjét 14-én. A keresztkoncertek alkalmával fellép 14-én Lackfi János és felesége a Belvárosi templomban, 16-án Devis Gergely és családja a Kálvin téri református templomban, Bolla Mihály a Solti György Zeneiskola vonós zenekarát vezéli 17-én a Deák téri evangélikus templomban, 18-án pedig Bubnó Tamás és Mezei János tanítványait hallhatják a Rózsák terei templomban. Szeretettel hívjuk Önöket hálaadó szentmisénkre szeptember 20-án a Szent István Bazilikába és 20. fesztiválunk jubileumi gála estjére a Gazdagréti Szent Angyalok templomába szeptember 19-én estére.

A fesztivál országos jellegét jól mutatják a vidéki helyszínek. Esztergomban is számos programot szerveztek az Arszakra hetére, lesz dicsőítő zenés áhítat, családi nap a Keresztény Múzeumban, előadás a Rákóczi emlékév kapcsán az aranygyapjas rendről, fellép a Vox Nova férfikar, és MS Mester Passió képei előtt megtekinthetik a Mária Siralom Passió játékot, amely megidézi az Istenszülő Anya nagyon is földi fájdalmát. A pusztamaróti emlékhelyen ősi szakrális szövegek hangzanak el, Balla Gergely, Takács Dorina és Vecsei H. Miklós szakrális koncertszínházi előadásában. Vác fennállásának ezredik évfordulóját ünnepelve gazdag programsorozattal csatlakozik a jubileumi Arszakrához. Együtt építjük címmel Meskó Zsolt rendezésében láthatunk egy ősbemutatót. Történelmi játék 14 képben a Váci Egyházmegye 1000 éves történetéről, plébániai közösségek és csoportok előadásában, több mint 500 hívő szereplésével, szeptember 19-én 19:30-től. Cereden a különleges fényoltár egyszerre képzőművészeti alkotás és közösségi élmény is lesz 18-án este. László Dániel festőművész csíksomlyói zarándoklatáról készült festményeit állítja ki Kunszentmártonban. A debreceni református kollégium nagykönyvtára három különböző templom túrára is hívja az érdeklődőket. A kaposvári püspöki székház otthont ad Szabó Borbála Placida vagy játszma halállal színdarabjának. A kaposvári Arszakra Fesztivál ünnepélyes megnyitóján Ott Rezső Missa Omnis Sanctorum című művének magyarországi ősbemutatóját láthatják. Kusóczki Tamás orgonaművész és Solymosi Péter trombitaművész Veszprémben a Szent Mihály Székesegyházban ad ünnepi hangversenyt. A Szabadkai Városi Múzeumban a Jokobej 200 kiállítást tekinthetik meg az érdeklő. Nagyszebenben a 6 történelmi egyházközség a helyi önkormányzat és magyarországi intézmények összefogásával kiállítások, koncertek, irodalmi rendezvények, séták, vallási túrák, nyitott templomok várják a látogatókat a fesztivál 9 napja alatt. Az Arszakra Fesztivál 20 éve épít hidat hit és kultúra, művészet és közösség között. A jubileumi év programjai ismét arra hívnak, hogy a szépség, az alkotás és az emberi találkozások segítségével fedezzük fel a remény forrásait. Tudom, hogy gyors volt az iménti felsorolás, ezért is ajánlom figyelmükbe az Arszakra Fesztivál weboldalát, ahol a fesztivál menüpontban a programok keresőjében a nyitott templomok napjának eseményeiről és a fesztivál rendezvényeiről is minden részletet megtudhatnak. Érdemes megnézni a kínálatot, hiszen minden program ingyenes, ám sok helyszínen a befogadó képesség miatt regisztrációhoz kötött a részvétel. Szeretettel várunk mindenkit a fesztivál programjain.

A Szent Efrén férfikar égre kiáltó lemezéről hallhattuk Papp Viktor szerzeményét, az Ecce Homo című dalt. Szentek imái sorozatunkban ma Szent Benedek imájával fohászkodunk hallgatóink szándékára és az Arszakra Fesztivál szervezőiért és közös evangéliumi küldetésünkért. Jóságos Szentatyám, kegyességed szerint ajándékozz nekem téged megértő értelmet, téged megérző érzéket, neked tetsző érzelmet, téged kereső buzgalmat, rád találó bölcsességet. Téged felismerő szellemet, téged szerető bensőt, rád figyelő szívet, téged dicsőítő tetteket. Téged hallgató figyelmet, rád tekintő szemet, téged dicsőítő nyelvet. Neked tetsző életet, rád várakozó türelmet, téged váró hűséget. Tökéletes jó véget, szent jelenlétedet, boldog feltámadást és az örök életet. Amen.

Ennyi fért a mai műsorba. Ne feledjék, holnap nyitott templomok napja, és szeptember 20-áig minden nap a Szent Művészeté a főszerep országszerte. Keressék a piros trombitás angyalkás plakátokat, nézzenek be városuk templomaiba, és az Arszakra Fesztivál programjairól tájékozódjanak az arszakra.hu-n és a Facebook oldalunkon. Legközelebb 4 hét múlva lesz Szent Művészet magazin itt a Mária Rádióban. Addig is hirdessék az örömhírt, vigyázzanak magukra, és ne felejtsék el szeretni egymást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Parák Esztert hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az elmúlt órán szó esett az egyház üldözésekről. Említettem, hogy 313-ig, sőt, keleten még később is, újra meg újra volt intenzív egyházüldözés. A legkegyetlenebb egyházüldöző császárok voltak Néró, akinek idejében 64-ben már Inges Multitudo, azaz a nagy tömeg keresztényt végeztek ki. Aztán nyugalom jött, de újra meg újra feltűntek császárok, akik valamiképpen veszélyt láttak a kereszténységben. Domitianus idejében, a 80-as években a császárkultus megtagadó keresztények közül sokat kivégeztek. Trajanus, az már a II. Század elején,

volt, az ő áldozata lett például első Klement pápa és antiochiai Szent Ignác püspök. Marcus Aurelius 160-as években végeztette ki Szent Ireneust és körülbelül 50 lyoni vértanút. Septimius Severus, aki már a harmadik század elején is volt, tehát 193-tól 211-ig volt császár, az ő áldozata lesz Szent Ireneus püspök, Szent Perpetua és Felicitas asszonyok Karthágóban, Észak-Afrikában. A következő császár idejében 280 körül Szent Poncianus pápa, Hippolytus pap vértanú, volt, akiket Szardinia szigetére munkatáborba üldöztek, és ott haltak meg. Décius már a 250 táján működött, ekkor szenvedtek vértanú halált, Szent Fábián pápa, Szent Ágota, Szent Cecília, Szent Dénes párizsi püspök és diakonusai. Valerianus áldozatai lettek Szent Kornél, Szent első István pápa, második Sixtus pápa és négy diakonusa, valamint a rendkívül népszerű Szent Lőrinc diakonus és a minisztránsok védőszentje Szent Tarzicius is. Diokletianus áldozatai lettek már a 300 utáni évek elején Szent Sebessén, Szent Kozma és Damián, Szent Pongrác, Szent Ágnes, Szent Lúcia, Szent Vince diakonus Spanyolországban, Szent Florián Felső Ausztriában, Alexandra és Szent Katalinai Egyiptomban, Szent Quirinus püspök pedig itt Szombathelyen, a Perint-patakba folytották bele. Ugyancsak az első századok vértanúi, pontosan meg nem állapítható időben Szent Polikár püspök, Szent György, rendkívül népszerű, és Szent Balázs püspök, a torokbetegeknek a védőszentje. Ugyancsak szó volt a múltkor a harmadik világ áldozatairól, akik közül most újra megemlítem a következőket. Japánban 1614 és 30 között több mint 4000 keresztényt öltek meg. 1633-38 között közel 35 000 embert. Kínában 1900 táján több mint 30 000 embert. Mexikóban 1920-30 között körülbelül 5300 keresztény lett áldozat. De voltak véres keresztényüldözések Vietnámban, Koreában, Ugandában, ez már ugye afrikai állam, számos muszlim országban, de még Nigériában is, ahol a lakosság jelentős része keresztény, de az ott élő szélsőséges muszlimok időnként megölnek keresztényeket. Jelenleg körülbelül 260 országban több mint 260 millió ember él veszélyben, legalábbis másodrendű állampolgárként. Naponta körülbelül 16 keresztény hal meg ma is vértanúként. Az erőszak cselekmények háromnegyed részét, legalább háromnegyed részét a keresztények ellen követik el, akik az emberiségnek csupán egyharmadát teszik ki, vagy még annyit sem. Szorosan nem tekinthetjük a keresztény üldözés, állami keresztény üldözés áldozatainak a misszionálás áldozatait. De azért néhányat hadd említsek meg közülük is, olyanokat, akiknek neve bent van a misekönyvben, illetve a Zsoros máskönyvben. Szent Bonifác, Majci, Bence és püspököt a frízek ölték meg 754-ben. A frízek
a nagyjából a mai hollandoknak az ősei. Szent Adalbert prágai püspök, aki Szent István király bérmálta, és a Bodó Gizellával való házasságában is játszott valami közvetítő szerepet, ő a poroszok áldozata lett 997-ben. Szent Gellért, bencés püspököt is ide sorolhatjuk. Ő ugye Bakonybéli remete volt, tehát Szent Imre nevelője lett, később csanádi püspök. Őt pogány magyarok ölték meg 1046. szeptember 24-én Budán, Bőd, Egri és Besszeréd nyitrai püspökkel együtt. Aztán ugorjunk egy nagyot időben is, meg térben is. Brebeuf Szent János, Zsok Szent Jakab, jezsuita szerzetesek és társaik összesen 80 a mai Kanada és az Egyesült Államok területén szenvedtek vértanúságot 1642 és 1649 között. Újabban bent van a misekönyvben Chanel Szent Péter, aki a Mária Társaság tagja volt, és a csendes-óceáni Futuna szigetén ölték meg 1841-ben. Mindannyiukra érvényes Tertullianus mondása, a mártirok vére a kereszténység magvetése. Chanel Szent Péter csak néhány benszülöttet keresztelt meg Futuna szigetén, amikor megölték törzsi vezetők, helyi pogányvallásnak a papjai, hogy így mondjam, és halála után néhány évtizeden belül majdnem az egész sziget keresztény lett. Szinte hihetetlen. Hadd beszéljek most lemondott, száműzött, meggyilkolt és fogságba húzott pápákról. Említettem már Szent Ponciánus pápát, akit Maximinus császár száműzött. Szardinia szigetére, bányamunkára ott mondott le, nem sokkal halála előtt, 235-ben, mert nem akarta, hogy Róma pápa nélkül maradjon. Szent Szilvérius pápa 537-ben szenvedett vértanúságot, őt Beliázár, bizánci császárnak a hadvezére, Beliázár Justinianus császár hadvezére száműzte Patara városába, majd amikor rövid időre visszatért Rómába, utána Ponza szigetére, és itt nem sokkal halála előtt 537-ben lemondott. 12. Gergely pápa azzal a szándékkal mondott le, hogy akkor már sajnos volt ellenpápa is, 13. Benedek, hogy ő is lemondjon, és ezzel megszűnjék a nyugati egyházszakadás. Végül aztán, bár az egyházszakadás megszűnése késlekedett, de 1495 már nem tartották pápának, de azért ő is végül lemondott. Továbbá négy pápa lemondása nem kényszerből történt, ezek közé tartozik 16. Benedek pápa is, akit mindannyian jól ismertünk, aki a Szent II. János Pál pápa utóda volt. Ő 2013-ban mondott le, és 2022. december 31-én halt meg. Egy kiváló pápa volt egyébként, én magam is abban a szerencsében részesültem, az egyik látogatás alkalmával körülbelül 10 percig négy szem közt beszélgethettem vele. De úgy érezte, hogy ő már nem képes a tisztséget betölteni. Ezért mondott le 2013-ban. De ő nem kereszténylődés áldozata volt. Beszéljünk száműzött pápákról. Szent Ponciánus püspököt, pápát és Szent Szilvérius már említettem.
ő kényszerűségből mondott le, Poncianus pápa, Szent Első Márton pápa, Konstans császár áldozata lett, aki eretnek volt, azt állította, hogy Krisztusnak csak egy akarata volt. Ezt az úgynevezett monoteretista tételt, a harmadik konstantinápolyi zsinat 1680-81-ben végre elítélte. Tehát Jézus egy személy volt, a második isteni személy, de két természete volt, egy isteni és egy emberi, ennek megfelelően két akarata is volt, egy isteni, mindenható akarat, és egy emberi, nem mindenható, de azért csodatevő akarat. Minden esetre őt a császár elfogadta, Konstantinápolyba vitette, ott megkínozták, halálra is ítélték, majd Krím-félszigetre deportálták, ahol 665-ben meghalt. Második Szilveszter pápa, ő volt az, aki Szent Istvánnak küldte a koronát. Tanítványának és barátjának, harmadik Ottó császárnak korai halála után nemesi családok uralták a helyzetet Rómában, és második Szilveszter pápának is bizony el kellett menekülnie Rómából. Hatodik Gergely pápa egy nagyon érdekes alakja az egyház történelemnek. Ő pénzért vette meg a pápaságot keresztfiától, 9. Benedek pápától, mert 9. Benedek az egy nagyon-nagyon haszontalan, méltatlan ember volt. És hogy megszabadítsa tőle az egyházat, azért fizetett neki, helyébe lépett, és ő maga tisztességesen kormányozta volna az egyházat, de közben más pápák is, pápa jelöltek is felléptek, és ezért aztán harmadik Henrik császár mindannyiukat lemondatta, és őt is Németországba száműzte, ahova elkísérte őt Hildebrand bencei szerzetes, a későbbi Szent Hetedik Gergely pápa. Tehát mondom, ő megvette a pápaságot a keresztfiától, de ő nem volt mégsem bűnöző, nem követett el úgynevezett simóniát, mert ő valóban ezt jó szándékkal tette áldozatból. Szent Hetedik Gergely pápa viszont, aki 1073 és 85 között volt Szent Péter utóda, ő hatalmas harcot vívott IV. Henrik császárral, aki 50 éven át volt császár. IV. Henrik császár beleszólt a pápa választásba, beleszólt a püspökök, apátok, kanonokok kinevezésébe, és végül olyan is előfordult, hogy egyesek tőle pénzért vették meg az egyházi tisztségeket, ezt hívjuk simóniának. Az viszont, hogy egy civil ember, legyen az egy császár, beleszól a püspökök kinevezésébe, ő iktatja be őket, ő öldözteti be őket a ruhájukba, ezt investitúrának hívjuk. Hát szegény Hetedik Gergely pápa nagyon küzdött ezzel a császárral, és el is érte először azt, hogy miután felfüggesztette, kiközösítette, alattvalóit fölmentette hűségesküjük alól, a császár arra kényszerült, hogy elmenjen zarándokként a pápához, és kérje a feloldozást. Ez meg is történt egy felső olaszországi városban. Amikor azonban a pápa őt feloldozta, utána visszatért,
Szerencsésen alakultak a dolgai, legyőzte az ellenfelét, az ellencsászárt, megerősödött, és akkor bosszút állt a pápán, úgyhogy 7. Gergely pápának is menekülnie kellett Rómából, és menekülés közben halt meg. Hát voltak bizony pápák, akiket megöltek, nem csak az első 3 században, hanem azután is. Néhányat hadd említsek meg. 8. Jánost 882-ben ölték meg. Ő megvédte Szent Metód püspököt, akit azzal vádoltak, hogy szláv nyelven misézik. Ő volt a Cirillel testvérével együtt, Szent Cirillel együtt, ő volt a szlávoknak a nagyszerű megtérítője. Most ez a pápa, 8. János megengedte neki azt is, hogy szláv nyelven végezze a liturgiát. Úgy tudjuk, hogy János pápát megmérgezték. 5. Leó pápáról keveset tudunk, egyesek szerint zarándokként érkezett Rómába, választották meg pápának, őt a közben hatalomra jutott római Crescentius család tagjai elfogták és börtönben megfojtották. 14. János pápa második Ottó császár jelöltje volt, de második Ottó halála után 8. Bonifác ellenpápa őt is az angyalvárba zárta, ahol valószínűleg éhen halt, vagy esetleg megmérgezték. 8. Bonifác pápát Szép Fülöp francia király fogta el 1303-ban. 3 nap múlva szabadon engedte, de a pápa hazafelé menet már meghalt. Annyira megviselték a megrázkodtatások. Most akkor térjünk ide a fogságban tartott pápákra. Ez a bizonyos Szép Fülöp francia király, akkor, amikor a német-római császárság hatalma már gyöngült, a francia királyoké pedig megerősödött, ekkor arra vetemedett, hogy pápákat deportáljon Avignonba, Franciaországba. 1305-től 1376-ig, 71 éven keresztül összesen 7 pápa volt az ő fogja Franciaországban. Ezt nevezzük bevett kifejezéssel a pápák 70 éves avignoni fogságának. Ugye valamikor a választottnél fia is 70 évig voltak körülbelül Babilonban, babiloni fogságban, tehát 70 éves babiloni fogságnak is szoktuk mondani ezt. Aztán Bonaparte Napóleon, ő is 2 pápát foggyulejtett, 6. Piust, és 1797 és 99 között 2 évig, majd 7. Piust, őt pedig 1809-től 1814-ig tartott a fogságban. Hagyomás szerint 7. Pius pápát magyar katonák, magyar huszárok kísérték vissza Franciaországból a Rómába. Most harmadjunk valamit a egyházüldözéstől az egyház államiságig címen, egyház és az állam kapcsolatáról. Nagyon érdekes téma. Én magam is csak most, hogy döbbentem rá sok dologra, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. Úgy említettem már, hogy 300 éven keresztül pogány, a római császárok üldözték a kereszténységet. Hát ez természetesen nem kívánatos. Jelenleg pedig Franciaország és több nyugat-európai ország szétválasztotta teljesen az államot az egyháztól. Ez sem tökéletes megoldás. Miért? Mert az embereknek egy igen nagy része nem csak az államnak a polgára, hanem valamelyik egyháznak a tagja is.
az egyház jól működik, ott jobb a munka morál, jobb az adó morál, nagyobb a közbiztonság, és szebbek a műemlékek, amelyek az állam számára is értéket jelentenek. És az egyház segíteni tud hatékonyan az oktatásban, a betegápolásban és a szegények támogatásában. Ahol az állam optimális mértékben túlzástól mentesen támogatja az egyházat, az egyház is hatékonyan tudja támogatni az államot. Tehát az állam és az egyház teljes szétválasztását én nem tartom ideálisnak. De van ennek az ellenkező véglete, mert úgy mondjuk, hogy államegyháziság, amikor az állam és az egyház szinte teljesen egybeolvad. Ez volt ezer éveken keresztül majdnem. Tehát 380-ban már a kereszténység már államvallássá lett. És ekkor az államfők, főleg a császárok beavatkoztak az egyháznak az életébe. Mint már említettem, voltak olyan államfők, akik eretnek tanításokat támogattak, és az igazhitű püspököket, papokat meg elüldözték, meg a pápát is számkövetésbe küldték. Aztán voltak, akik beleszóltak a pápa választásba is, a püspökök, apátok, kanonokok kinevezésébe, amikor ezeket a magas állami hivatalokat és anyai javakat is adtak ezeknek az általuk kinevezett embereknek, az egyház emberei elvilágiasodtak, a hatalomvágy, a birtoklási vágy, az élvezetvágy kerítette őket hatalmába, és elhanyagolták a lelkipásztori feladatokat, természetfeletti küldetésüket. Az állami tisztviselők pedig nagyon sokszor rokonaikat, saját híveiket, barátaikat helyezték egyházi pozícióba, akik őket kiszolgálták, Krisztust és Isten népét pedig elhanyagolták. Persze volt olyan eset is, amikor az egyház jutott túl nagy hatalomhoz, az állammal szemben. Összeolvadt az egyház az állammal, de úgyhogy a pápák tudtak dirigálni, még a császároknak is. Említettem már, hogy 380-ban államvallás lett a kereszténység. Nagy Teodózius császár tette államvallásá. Első Justinianus pedig 540 táján azt is előírta, hogy minden a birodalom minden polgárának meg kell keresztelkednie. Tessék elképzelni, hogy csak Törökországban állítólag több mint 70 ezer ember egyszerre megkeresztelkedett. Most elgondolják, kedves hallgatóim, hogy ezek mind igazi keresztények lettek. Biztos, hogy nem. Félelemből keresztelkedtek meg, de ez a dolog ez nem felel meg az egyház érdekének. Tehát a pogányok üldözése helytelen. Éppen olyan helytelen, mint a keresztény üldözés. Nem felel meg Jézus tanításának, aki az ellenség szeretetét is megkívánja tőlünk. Hitet, szeretetet nem lehet kierőszakolni. Újra előhozom az egyházállamiságot. Tehát beszéltünk államegyháziságról, amikor az állam összeolvad az egyházzal, és átveszi az egyház vezetését. De van az egyházállamiság, amikor az egyház olvad bele úgy az államba, hogy túl jelentős pozíciókhoz jut. Említettem,
Szent Tetedik Gergely pápát, aki kiközösítette Henrik császárt, aki kénytelen volt hozzá elmenni Kanossa várába, hogy fölmentését kérje. Nos, ez a szent pápa, ez bizony megalázta a császárt. 3 napon keresztül szóba se állt vele. A pápa ott várakozott Kanossa várnak a kapujában. És akkor 3 nap múlva feloldozta, igen ám, de a császár utána, mint már említettem, a császárnak sikerült megerősíteni a hatalmát, és ő bosszút állt ezért a keresztényeken és magán a pápán is. 3. Ince pápáról tudjuk, hogy János angol királyt ő is kiközösítette, beosztottjait fölmentette a hűségesküjük alól, és így lett a János angol királyból föld nélküli János. Hát most kérdezzük meg akkor, hogy mi az ideális. Szeretném újra elmondani, hogy az egyházüldözés, egyháznak és az államnak az egymás elleni harca az fertelmes. Egyház és az állam teljes szétválasztása, ez sem tökéletes megoldás. Ezzel kapcsolatban még hadd mondjam el azt, hogy hát éppen francia polgármesterekkel beszélve tudtam meg, hogy Franciaországban én például, mint püspök, egy püspöki ruhában, Merkel-szel a nyakamban nem mertek be ott egy polgármesteri vagy egy megyei közgyűlési hivatalba. Mert azt mondják, hogy az nem egyházi hivatal, hanem állami, oda püspökként nem szabad bemenni. Egy francia polgármester sok helyen, mint hívő ember ugyan elmehet a templomba, ott tédet hajtat, keresztet vetett magára, áldozhat is, de a polgármesterként megy el, mondjuk vendégeket kísérhet a templomba, akkor nem hajtott térdet, nem vetett keresztet magára, és nem járulhat szent áldozással. Ugye ez is egy nagyon, nagyon fura dolog. Tehát azért én az állam és az egyház teljes szétválasztását emiatt sem tartom szerencsésnek. De nem szerencsés az államnak az összeolvadása az egyházzal, sem az egyháznak a olyan méretű beleolvasása, olvadása az államba, hogy ő dirigáljon, mit tudom én, beleszóljon mondjuk választásokba, és pártpolitikát folytasson. Az egyháznak és az államnak egymás autonómiájának tiszteletben tartása mellett kell együtt működnie, tehát az állam is elmondhatja észrevételeit az egyház érdemeiről, és az egyház hibáiról is. Az egyház is kimondhatja elismerését és kritikáját az államról. Kritikát például mondjuk az abortusz törvényről, vagy az anyagi javakkal való visszaélésekről. De ugyanakkor az az ideális, az én felfogásom szerint az állam és az egyház nem olvad össze, hanem egymás autonómiájának tiszteletben tartása mellett próbálja együtt szolgálni az ország polgárait, az állam főleg az emberek természetes szükségleteit próbálják kielégíteni, egyház pedig elsősorban az emberek vallási természet fölötti szükségleteit. Ilyen szempontból azt gondolom a magyarországi helyzet mostan ideálisnak mondható. Kedves hallgatóim, befejezésül hadd idézem megint Lizői Szent Terézt, egyházzal kapcsolatban mondta, legfőbb óhajom az, hogy szeresselek, hogy téged szeresselek, anyámnak az egyháznak szívében szeretet leszek. Köszönöm a figyelmet!

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeptember 11-en indul a 23. almálisi megzarándoklás. És joggal szegezi nekem a kérdést a barátom is, hogy mi ez? Először Sümeg egy nagyon régi búcsúhely. Az a története, hogy volt egy osztrák néni, akinek valószínűleg ez a 1700-as évek vége, valószínűleg ilyen csontrákja volt. És persze nem tudtak vele semmit kezdeni akkoriban, de csak valószínűsítem, mert valami ilyesmit írt le a környezet. Álmot látott, hogy keresnie kell egy fájdalmas szűzanya szobrot, és ha azelőtt imádkozik, meg fog gyógyulni, és akkor útra kelt a család, utaztak mindenfele, és egyszer csak megékeztek Sümegre, ott a fájdalmas szűzanya szobra előtt imádkozott, hogy meggyógyuljon, és meggyógyult. Na innentől kezdve meg tömegek mennek Sümegre a fájdalmas szűzanya búcsújára. Hogy kezdődött az almádi Sümeg? Ez az első élmény sor, ami engem ért. Ez vezetett oda, hogy elhatároztam, hogy ahol lakom, Balaton-Almádiban, és ahova engem gyerekként még vittek búcsúba, kisgyerekként egyébként, Sümegre, próbáljuk meg. 3 nap, 90 kilométer, igazán egy megvalósítható dolog, és 2002-ben bejártuk az utat, mert hát nem volt kész út, ki kellett alakítani, merre is megyünk, és akkor 2003-ban elindítottuk. Mindig a hazáért ajánljuk fel, és persze mindenki maga is hozza, hogy miért is teszi meg ezt az utat. Az almádi Sümeg zarándoklás elindított egy folyamatot is. Most már hát több tucat helyről mennek ilyen csillagtúra-szerűen, gyalogosan, nagyobb távolságokból is Sümegre, Zalaegerszegre is. Hát, aki még nem próbálta, annak erőpróba, kétségtelenül 3 nap alatt megtenni 90 kilométert, de emberi sorsokat változtatott meg, ahogy láttam az elmúlt 23 évben. A sümegi zarándoklás Balaton-Almádiból az idén már a 23. lesz. És a múltkor azt kérdezte valaki tőlem, hogy de ez egész hogy kezdődött? Szóval ez nem úgy van, hogy csak úgy elindítasz egy zarándoklatot. Valóban nem, ahhoz kell valami erős lökés, ha lehet azt mondani, egy lelki ütés, hogy elkezd. Az én történetem az, hogy 2000-ben egyik barátomnak a kislánya, elsős kislány, leukémiás lett. És persze a jó orvosi kezelés helyét megtalálta a család, csak én azt gondoltam, csinálni kéne még valamit. És akkor Kőszegről Máriacellbe gyalogoltam el, életemben először egy ilyen hosszú zarándoklatra, a kőszegi egyébkénti csoporttal, aki ment Máriacellbe, azzal a szándékkal, hogy én ezt a 3 napot, ennek a szenvedését, nem tudom mit, felajánlom a gyerek gyógyulásáért. Odaérve, több mint 140 kilométer 3 nap alatt, aki még nem csinálta, az nagyon elfárad, és egy más tudatállapotba kerül a fáradtságtól. És ott azt éreztem, mintha azt mondták volna nekem, hogy meg fog gyógyulni a gyerek, nyugi. Ezt az egész történetet akkor írtam le neki, amikor férhez ment. Tehát meggyógyult. De már önmagában ez, hogy ezt átéltem, hogy mintha azt mondták volna, hogy nem kell izgulni, meg fog gyógyulni, ez indított el, hogy akkor csináljunk zarándoklatokat, mert az ezek szerint valami érdekes dolgot hoz magával az ember életében. És akkor honnan? Hát ahol lakunk? Hova? Hát hova engem gyerekként vittek? Az egyik legerősebb ilyen élmény az volt egyébként az zarándoklatokon, ami az emberek életének a megváltozásával jár. Egyszer jött például velünk egy alkoholista fiú, akit az anyja küldött el. Mondtam neki, ne hozd el, mert ez nem alkohol elvonó kúra. És a fiú a zarándoklás után egy olyan 3-4 hónappal elment magától elvonóra, és időnként felhív, hogy Tamás, ma van a 6. éve, hogy nem iszom. Tehát ő neki olyan erős élményt adott a közösség, az együttlét, a táj, az imádságok, a megérkezés, hogy egy fordulatot hozott az élete. És ilyet nagyon sok példát lehet erről látni. Van egy 23 éve menő zarándoklásnak újdonsága, és van-e hagyománya, van-e egy forgatókönyve, kérdezte valaki, aki jelentkezni akart. Mondtam, ez mindegyik egy kockázat természetesen, és mindegyik új, de mégiscsak van egy rendje. A 23. almádi sümeg zarándoklásnál például az első kérdés, hol lehet jelentkezni? A Mária út felületén, ott van egy csoportos zarándoklatok fül, és azon belül ott van a sümegi zarándoklás, ott ki kell tölteni egy kis ívet, és ez a jelentkezés. Összesen 30 ember lehet, ez a szállások miatt van. Még van hely, néhány. Tehát aki akar, most veszi a lapot, hogy el kellene jönni, akkor még megteheti. Ha 30-nál többen vagyunk, az úgyis lezárul, akkor már nem lehet jelentkezni. És aki még nem volt, azt kérdezte, hogy hogyan zajlik egy ilyen. Összejövünk, kicsit bemutatkozunk egymásnak, elindulunk énekelve, és akkor van néhány megálló. Az idén az lesz talán az újdonsága az útnak, hogy ezt a haza témát feldolgozzuk. Például ilyen kérdéseket, hogy ebben a nagy globalizációs áradatban van egyáltalán értelme, hogy haza? Mikor minden feloldódik lassan, és mindenhova el tudunk menni gond nélkül, és állampolgárságokat is tudunk kapni. Van egyáltalán értelme, hogy haza? Vagy ilyen kérdést, hogy ha van értelme egyáltalán, akkor és nekünk mit jelent? Tehát mitől mondjuk azt, hogy haza? Vagy hogyha elkerülünk innen, akkor hogyan éljük át a hiányt? Mi az, amikor honvágya van az embernek? Szóval mi az? Tehát nem az, hogy... Tehát mi hiányzik, amikor honvágyad van? Vagy ugyanígy azt is végig gondoljuk, hogy ha bennünk van valami pozitívum, haza szeretet, nem tudom. Szóval hogyan adjuk tovább? Hogyan tudja meg az én lányom, aki Írországban él, hogyan őrzi meg, amit gyerekkorában kapott? Kapott-e tőle meleget ahhoz, hogy neki fontos legyen a haza? Vagy én mivel azonosítom a hazát, az én személyes kapcsolódásomat. Szóval ilyenekről fogunk beszélgetni. Túl sokat nem mehet, naponta 30 kilométert meg kell tenni, és azt is hallom, hogy eső is lesz ezekben a napokban. Aztán egy személyes dolog, hogy én 22-szer már megtettem ezt az utat, de az idén sajnos nem tudom gyalogolni egy sérülés miatt, viszont én leszek az autós kísérő, mert mindig van egy autós kísérő az idén, én vállaltam el. Tehát akkor a konkrétumokat még egyszer nektek. Szeptember 11-én 7 órakor indulunk Balatonalmádiből a Szent Imre templomtól, ahol egyébként van egy Szent Jobb kápolna is, és aztán 13-án 10 órára érünk sümegre. Két helyen szállunk meg, Dörgicsén és Tapolcán ezekben a napokban. És még egyszer, hogy hol jelentkezhetsz, ha akarsz, ez a Mária út honlapja. Honlapod egy csoportos zarándoklatok fül, és azon belül a sümegi zarándoklás. Várlak szeretettel!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: 5 óra.
1: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük az Urat, erősítse családjaikat, gyermekeik növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Az örvendetes rózsafüzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen!
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
5: Hiszen Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálanya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozva belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igént Mária, a te igen az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, Figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülről elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulumában, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszony.

0: Cseh Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld Mária hódoltelj magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkéti bölcsek, és nem akarsz semmi csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozolta örvendezve, az ő békérme indulsz haza. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr

0: van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkű erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odakarnálja a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azon látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, és ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozott, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindegyben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a tejszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerez nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titokról, a boldogságos szűz mellett Szent Tomások elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
6: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké. Amen.
7: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösség családjaiért és gyermekeiért ajánlottuk fel.
8: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 10-e. A halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség. Pál apostolnak, a Timóteusnak írt első levelébe olvasjuk ezt az első fejezet 17. versében. A halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség. Ha visszaemlékeztek, a tegnapi szakasz úgy fejeződött be, hogy az Istent boldognak nevezte az ige. Valóban egyedül csak ő boldog maradéktalanul. De ő bennünket is boldogsággal akar megajándékozni. Aki az ő dicsőségében él, az boldog. A Jézus Krisztusban boldog ember minden rezdülésével az örökké valóság királyának, az egyedül halhatatlan Istennek a dicsőségét zengi, aki bennünket is megszabadított mindenféle haláltól, sőt attól is, hogy a hitben hajótörést szenvedjünk, és újból a gonosz uralma alá kerüljünk. Az apostol is erről a boldogságról vall, hiszen irgalmat nyert, korábbi károgló életét megbocsátotta és megújította az Úr, és megbízhatóvá tette, és szolgálatra rendelte őt. Boldog az olyan ember, aki ezt az újjászülő irgalmat hasonlóképpen megtapasztalta, akárcsak az apostol. Miszerint Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse, hogy megmutassa végtelen türelmét, és az örök életre vezessen bennünket, példaként sokak számára. Erről az irgalomról szólni boldogság, talán a legnagyobb boldogság, mert vitán felül igaz és elfogadásra méltó ez a beszéd. Minden egyéb beszéd csak félig igaz, vagy egészen hazug. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. És valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Dr. Kálmán Antal atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Amikor az imádságról beszélünk, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy párbeszéd Istennel, és számomra nagyon fontos a csend. Tehát, hogy nagyon sokszor mondunk dolgokat, és imádkozunk, és kéréseket, hálaadásokat mondunk, de hogy az, hogy csendben vagyunk, Isten előtt csendben vagyunk, az egy nagyon nagy érték. És ha valaki a hivatásban szeretne növekedni, vagy legalábbis csak szeretné tudni, hogy Isten mire hívja őt, érdemes csendet tartani. Imádkozunk akkor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úr Jézus, Te apostolokat választottál ki, hogy a Te utadon járjanak, hogy hirdessék az evangéliumot. Ma is megszólítasz fiatalokat, hogy kövessenek Téged. Adj nekik bátor szívet, hogy ott tudják hagyni a csónakot és a hálót, és Téged tudjanak követni. Amen.
3: Dr. Kálmán Antal atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
5: Hírpercek.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. 14. Leó pápa a vatikáni munkatársak családjaival ünnepelt a nyári szünidő végén. Új főlelkészükkel ünnepelték az angliai magyar katolikusok Szent István királyt Londonban. Nevelő-szülőképzés indul Székesfehérváron októberben. Immár harmadízben rendezték meg a vatikáni családok ünnepét, a vatikáni kertekben szeptember 5-én délután tudósít a Vatikáni Rádió. Az eseményen Leó pápa köszöntötte a városállamban dolgozó civil munkatársakat és családjaikat, majd kötetlen beszélgetést folytatott a résztvevőkkel. A vatikáni családünnep 2024-ben született, még Ferenc pápa idején, bár ő betegsége miatt már nem tudott rajta részt venni. A család Isten tükre. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családjainkban, idézte a Szent Atya, Szent II. János Pál pápa gyönyörű szavait. Életet adni és szeretetet adni. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Legyen a ma esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott el Leó pápa záró kívánsága. Az angliai magyarok nagyasszonya, római katolikus lelkészség hagyományosan szeptember első vasárnapán emlékezik Szent István királyra. A magyar nyelvű szentmise főcelebránsa az új angliai magyar lelkész Csigi Péter volt, aki szeptember 6-án mutatkozott be a magyar közösség előtt a Brentfordi Szent János evangélista templomban, írja a Magyar Kurír. A szentmisén részt vett többek között a Magyar Nagykövetség képviseletében Sárosi Fanni illetékes felelős tanácsos, Salánki István, a londoni magyar református gyülekezet lelkésze, a mintegy 100 főnyi magyar közösséggel együtt. Csigi Péter szentbeszédében megemlékezett a Mohácsi Vész 500. évfordulójáról is. Ez a vereség nem semmisítette meg a magyar népet, megújult és mindmáig létezik. A Szent István napi új kenyereket Csicsó János, korábbi magyar főlelkész áldotta meg, az együttlét ünnepi vacsorával zárult. A Szent István görögkatolikus gyermekvédelmi központ ingyenes, 60 órás nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron, írja a Magyar Kurír. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nem adatik meg, hogy saját családjukban nevelkedjenek, különösen fontos, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben élhessenek, ahol törődést és teljes elfogadást kapnak. A nevelőszülő feladata, hogy családias, szeretetteli környezetet biztosítson a gyermekek számára mindaddig, míg visszatérhet vérszerinti családjába, vagy életében stabil, kiszámítható és hosszú távú megoldás születik. A nevelőszülő átmenetileg befogadja a családjából kiemelt gyermeket, gondoskodik mindennapi szükségleteiről, érzelmi biztonságot, szeretetet és támogatást nyújt számára, biztosítva az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Részletes információk az Egyházmegye honlapján érhetőek el. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.

az szerint, hogy ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek. Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által.

0: Adjunk hálát az Atya Istennek, aki szeretetével vezeti és táplálja népét, és kiáltsuk hozzá örvendezve, dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké. Irgalmas Atyánk, magasztalunk szeretetedért, mert csodálatosan megmentettél, és még csodálatosabban megváltottál bennünket.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Önts szívünkbe napkezdetén igyekezeted, hogy neked szolgáljunk, és gondolatainkkal, tetteinkkel téged magasztaljunk.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Minden gonosz vágytól tisztítsd meg szívünket, hogy mindig a te akaratodhoz igazodjunk.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Tedd fogékonnyá szívünket testvéreink és minden ember gondja baja iránt. Ne nélkülözzék a mi testvéri szeretetünket.
1: Dicsőség neked.

0: Mindenható örök Isten, világosítsd meg a halál árnyékában ülő népeket, ragyogó dicsőséget fényével, amellyel meglátogat a magasságból felkelő Jézus Krisztus, a mi Urunk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa katekézise, az emberi méltóság adománya és felelősség, ápolni kell. 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát, és munkálkodjunk a békés együttélésért. Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános a pápák nyári rezidenciája történetéről.

0: Leó pápa katekézise. Az emberi méltóság adomány és felelősség. 20 000 zarándok gyűlt egybe a szerdai általános kiallgatásra, amelyen Leó pápa folytatta a múlt héten megkezdett új sorozatát a Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció magyarázatáról.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana, sottolinea che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
0: Ennek első fejezete az emberi személy méltóságáról és felelősségéről szól, amelyek ugyan a leginkább tiszteletre méltó emberi értékek, de amelyek sohasem veszíthetik el kapcsolatukat isteni forrásukkal, hogy meg ne romoljon az emberi szív. Az az út, amely lehetővé tette számunkra, hogy nyilvánvalóvá tegyük az emberi méltóság alapvető jellemzőit és jogait, kétségtelenül az emberiség történelmének egyik legjelentősebb fejezetét képviseli. Az út azonban még nem ért véget, és foglalkozni kell a régi és az új ellentmondásokkal, amelyek megakadályozzák annak teljes körű megvalósítását. Indította katekézisét Leó pápa, jelezve, hogy az emberiség szellemi örökségét tovább kell vinni, egyúttal pedig meg kell tisztítani tévedéseitől. Az egyház mindehhez nyíltan felajánlja hozzájárulását, emlékeztetve arra, hogy az emberi méltóság magából a személy lényéből fakad. Leó pápának lehetősége volt megismételni ezt a nemidegében megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában. Isten minden embert eltervezett és akart, hogy közösséggel lépjen vele, másokkal és a teremtéssel. Méltósága nem a birtokolt képességeitől, gazdagságától, vagy betöltött szerepétől, illetve helyes vagy helytelen döntéseitől függ, hanem az egy ajándék, amely megelőzi és meghaladja őt, amelyet Isten helyezett belé, soha el nem múló szeretetének kifejezéseként. Az emberi lény végtelen méltósága tehát abban gyökeredzik, hogy Isten képére alkotott teremtmény, aki képes megismerni és szeretni teremtőjét, továbbá ez a méltóság olyan szeretett terv és ajándék, amely túlmutat más teremtett valóságokon, amelyeket az ő gondjaira bíztak, hogy kormányozza és használja őket Isten dicsőségére.
1: Nella fede possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona.
0: Hitben érthetjük meg a személy méltóságának végső alapját, mivel a fiú az atyai szeretete misztériumának kinyilatkoztatásával az embert is teljesen kinyilatkoztatja önmagának, és világossá teszi számára legfőbb hivatását. Utalt Leó pápa arra, hogy az ember önmagát és méltóságát csak is az ő teremtő Istennel való kapcsolatában ismerheti meg a maga teljességében. Az emberi személy mindig kapcsolatot, közösséget és részvételt jelent Istennel és másokkal, tehát gyermeki kapcsolatot az Atya Istennel, testvéri kapcsolatot Krisztussal és az egész emberiséggel. Kizárja az önreferenciális bezárkózást. Emberi személynek lenni azt jelenti, hogy önmagunkat másokkal megosztható ajándéknak tekintjük, miközben növekedünk és érlelődünk az elfogadásban, a kölcsönösségben és a szolgálatban. Ez a méltóság minden egyes ember felelősségére van bízva. Ugyanakkor szolidaritást és kölcsönös gondoskodást is igényel, legyőzve sok hamisítást és manipulációt, amelyek még mindig eltorzítják az emberi méltóságról alkotott felfogásunkat, és akadályozzák annak megvalósulását. Ugyanis a történelem során az emberi méltóság ellen hozott döntések miatt az ember ma is önmagában megosztottnak érzi magát, és ezért az egész emberi élet, mint egyéni, mint közösségi szinten, a jó és a rossz, a fény és a sötétség közötti drámai küzdelem vonásait hordozza. Erre a törékeny és lehatárolt állapotra azonban reménnyel tekinthetünk, mert maga az Úr azért jött, hogy megszabadítsa és megerősítse az embert, belülről megújítsa és kiűzze e világ fejedelmét, aki a bűn rabságában tartotta őt.
1: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona. e perciò vanno superate le visioni dualistiche.
0: A Gaudium et Spes Constitutio megerősíti továbbá, folytatta a pápa, hogy az emberi méltóság a személy teljességét érinti. Ezért le kell küzdeni a dualista szemléletet, hiszen az ember lélek és test egysége. A felfogás, amely a testet önkényesen eldobható tárgya fokozza le, mindig a személy méltóságának tagadását jelenti. Nem megengedett megvetni az ember testi életét, sőt, saját testünket jónak és tiszteletre méltónak kell tekinteni, éppen azért, mert Isten teremtette és arra rendeltetett, hogy az utolsó napon feltámadjon, gondosan ügyelve arra, hogy ne váljon a szív gonosz hajlamainak rabszolgájává, mivel mindannyian megsérültünk a bűn által. Végül a Gaudium et Spes Constitutio az emberi méltóság három jelentős megnyilvánulására emlékeztet. Az intelligenciára, amely az embert kielégíthetetlen igazságkeresővé teszi, a lelkiismeretre, amely által egységet és értelmet ad életének, és a szabadságra, amely felelőssé teszi őt saját döntéseiért. Ezek szorosan összefüggő dimenziók, a lelkiismeretben ismerjük fel az igazságot, mint olyat, és azt a szabadság saját alapjaként és felelősségként értelmezheti.
1: Lo Spirito Santo, che dà vita in Cristo, ci rende liberi e ci assicura costantemente della nostra dignità di figli di Dio, affrancandoci dalla paura e guidandoci verso la meta ultima.
0: A Szentlélek, aki Krisztusban életet ad, szabaddá tesz minket, és folyamatosan biztosítja Isten gyermeki méltóságunkat, megszabadít a félelemtől, és a végső cél a halálon túli teljes élet felé vezet, amelyet Krisztus ígért nekünk, mert csak ő benne talál igazi fényt az emberiség misztériuma. Tőle kapunk fényt a szenvedés és a halál titkára, és vele haladunk a feltámadás felé. Kedves testvéreim, Krisztus által és ő érte, Isten képére lettünk teremtve, amivel egyedülálló és eltörölhetetlen méltóságot kaptunk. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy mindig előmozdítsuk és megvédjük ezt a méltóságot az evangélium fényével és erejével. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. A pápa szeptember 9-én a szerdai általános audiencia végén különböző nyelvű zarándokcsoportokat köszöntött, és arra buzdította a híveket, hogy az evangélium fényében védelmezzék minden ember Istentől kapott méltóságát. Külön szólt a vallásközi párbeszéd és a békés együttélés fontosságáról, valamint imáiról biztosította a földműveseket és családjaikat. Az angol nyelvű hívek köszöntésekor a Szentatya külön üdvözölte az arab világ vallásközi párbeszéd és együttműködés platformjának irányító bizottságát. Megköszönte együttműködésüket a vallásközi és kultúraközi párbeszédet előmozdító Abdullah bin Abdulaziz király nemzetközi központtal,
1: and pray that your efforts to promote peaceful coexistence in the Arab region will indeed bear much fruit.
0: És azért imádkozott, hogy az erőfeszítéseik bőséges gyümölcsöt teremjenek az arab térség békés együttélése érdekében. A lengyel zarándokokat köszöntve Leó pápa megemlékezett a hagyományos aratási ünnepről, amelyet ezekben a napokban tartanak Lengyelországban. A zsoltáros szavaival adott hálát a föld terméséért. A föld meghozta gyümölcsét, megáld minket Isten, a mi Istenünk.
1: Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano.
0: Az Úrra bízta a gazdák munkáját, amelynek köszönhetően nem hiányzik mindennapi kenyerünk, és Szűz Mária oltalmát kérte családjaikra és földjeikre. A horvát zarándokokat, köztük a horvát katonai ordinariátus jubileumát, római zarándoklattal is ünneplő híveket és papokat, akiket elkísért Jure Bogdán tábori püspök, 14. Leó arra buzdította, hogy hitükkel és cselekedeteikkel mutassák meg a világnak és a társadalomnak az élő Krisztus arcát, aki minden őt őszinte szívvel kereső ember elé siet. Leó pápa az olasz nyelvű hívekhez fordulva emlékeztetett.
1: Siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità dei figli di Dio con la luce e la forza del Vangelo.
0: Isten képmására teremtettünk, kötelezzük el magunkat, hogy az evangélium fényével és erejével előmozdítjuk és védelmezzük Isten gyermekei méltóságát. 14. Leó végül gondolatban az idősek, a fiatalok, a betegek és az ifjú házasok felé fordult. A boldogságos Szűz Mária születésének előző nap ünnepelt liturgikus emléknapjára utalva azt kívánta, hogy Mária példája és anyai közbenjárása ösztönözze és kísérje életüket.
2: Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános, a pápák nyári rezidenciája történetéről. Szeptember 5-én tartották Castel Gandolfo védőszentje, Szent Sebestyén ünnepét. A pápai nyári rezidencia tőszomszédságában idén is hívők és érdeklődők népes serege gyűlt össze az ünnepi szentmisére, valamint a védőszent erekéjét kísérő körmenetre. A megemlékezés kapcsán Tadeusz Rozmus atya a Castel Gandolfói apostoli palota múltjáról és történetéről számolt be a Vatikáni Rádiónak. Az elmúlt 400 esztendőben sok pápa választotta pihenőhelyéül a Rómától 30 kilométerre fekvő Barberini palotát. A helyiek nagyon ragaszkodnak a pápákhoz, kezdte beszámolóját Rozmus atya az apostoli palota tőszomszédságában álló villanovai Szent Tamás templom plébánosa. A pápák nyári rezidenciájául szolgáló Barberini palota egy 10 000 éve szunnyadó vulkáni kúpon a lenyűgöző szépségű Albanoi tópartján fekszik.
3: Il palazzo Savelli appena acquisito dalla Camera Apostolica per causa dei debiti diventò proprietà dello Stato Vaticano.
2: 8. Kelemen pápasága idején a római Savelli család óriási adóságot halmozott fel, ezért 1596-ban az apostoli kamara lefoglalta hőbér birtokát. Tudósít Rozmus atya a palota születésének körülményeiről. 1624 és 1626 között 8. Orbán pápa kívánságára Carlo Moderno tervei alapján átépítették és kibővítették, így vált a pápák nyári lakhelyévé. A krónikák szerint 1626. október 10-én a palota felavatása napján már pirkadatkor díszlövések dördültek el, és a pápai hintósor ünnepélyes menetben vonult Castel Gandolfóba. A különlegesen szép természeti környezetben fekvő épületegyüttest olyan rezidenciává alakították át, ahol a pápák kipihenhették fáradalmaikat. A környékbeli hegyoldalakat bükkös, szerít gesztenyés és tölgyes, sűrű lombkoronája borítja, és a tó környékén erdei ösvények kanyarognak. Egykor maguk a pápák rótták ezeket az utakat, mesélte Tadeusz atya, aki maga is gyakran sétál a közeli erdőkben. Úgy tartja, a mozgás a legjobb orvosság, s ha már egy gyönyörű tó ölelésében él, valóságos mulasztás lenne számára nem megmártózni benne, hiszen Isten adta jogunk és kötelességünk, hogy éljünk a természet szépségével, vallotta a lengyel származású plébános atya. Arról is mesélt, hogyan fürdőzik a helyenként 200 méteres mélységű tó vízébe, és hogyan úszik át az egyik partról a másikra, hogy felfrissüljön testben és lélekben. Az ide látogató turisták és zarándokok is éppen ezt a feltöltődést és békét keresik. Rendkívül sokan látogatják meg a plébániát is, még a nem hívők is szívesen betérnek a templomba, ami valódi lelki oázis számukra. Még azok is, akik távol érzik magukat az egyháztól, örömmel megállnak egy pillanatra, és imára kulcsolják a kezüket. Castel Gandolfo lakosai mélyen kötődnek a pápákhoz. Igazi kiváltságnak érzik azt, és büszkék arra, hogy a pápák közelében lakhatnak. Máig sokan felemlegetik, hogy 23. János pápa a várost járva egyszerűen csak belépett a családok otthonaiba, felemelte a konyhába a fazekak fedőjét. Látni akarta ugyanis, hogy szükség van-e a segítségre, és jut-e elég étel mindenkinek. 8. Orbán és 14. Kelemen pápák pedig örömmel szakították meg lovaglásaikat, hogy személyesen találkozzanak a helybéliekkel és a zarándokokkal, hogy elbeszélgessenek velük. A pápák sokat tettek a környék felvirágoztatásáért is, különösen 6. Pál és Szent II. János Pál. De olyanok is voltak, akik nem használták rendszeresen a Castel Gandolfói rezidenciájukat. Így 10. Ince és Ferenc pápa is, aki a Szent Márta házban töltötte nyarait. A távolmaradás azonban korán sem jelentette a nyaraló elhanyagolását. Ferenc pápa kezdeményezésére született a Borgo Laudato Si, mintagazdaság, azaz 55 hektárnyi birtok, amelynek gondozását kertészek végzik. A kert azon a helyen terül el, ahol egykor Domitianus császár villája állt, aki annak egyedülálló mikroklímája miatt választotta a helyszínt. Ferenc pápa eredeti szándéka az volt, hogy a Borgo Laudato Si a természet iránti tiszteletre és a testvériségre nevelje az emberiséget. A Barberini palota ma élénk, szellemi és spirituális műhely, ahol Leó pápa a pihenés és a sport mellett a vatikáni ügyeket is intézi. Diplomáciai látogatások, magánkihallgatások helyszíne, itt imádkozza a Szent Atya a vasárnapi úrangyala imádságot. Igazi élő település ez. Leó pápa nagyon közel áll a helybéliekhez, tényleg felüdíti az emberek szívét. Nagyon szeretik őt szívélyessége miatt, meséli a pápai villa szomszédságában szolgáló plébános. Meghatódva emlékezik vissza arra az időszakra is, amikor a Barberini villa a háborús menekültek menhelyeként szolgált.
3: Durante la Seconda Guerra Mondiale, 1944, il Papa Pio XII che aprì le porte dei giardini dando la possibilità agli sfollati.
2: A II. Világháború idején 1944-ben 12. Pius pápa megnyitotta a vatikáni kertek kapuit a menekültek előtt. Összesen mintegy 12 ezer embernek nyújtottak menedéket. A források szerint a pápai palotában, egészen pontosan a pápa hálószobájában 36 gyermek született, köztük egy ikerpár is. Az édesanyjuk úgy kívánta meghálálni a pápa vendégszeretetét, hogy tiszteletére gyermekeit Eugenio és Pius névre kereszteltette, mesélte Rozmus atya a vatikáni rádiónak. A pápa eredeti neve ugyanis Eugenio Pacelli volt, aki pápaként a Pius nevet vette fel.
0: Itt a vatikáni rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária. Az idei esztendőben szeptember 12-e és 13-a között lesz a Váci Hétkápolna kegyhely Mária neve búcsúja. Szeretettel várnak mindenkit ünnepi rendezvénysorozatukra, ahol gazdag lelki programokkal újíthatjuk meg hitünket. Szeptember 12-én szombaton 18 órakor dr. Varga Lajos nyugalmazott segédpüspök atya, 13-án vasárnap 10 órakor pedig dr. Beer Miklós nyugalmazott megyés püspök atya fogják bemutatni az ünnepi szentmiséket. A szombati szentmisét megelőzően fatimai ájtatosság lesz, a szentmisét követően pedig Mária köszöntők, virrasztó zsolozsma és gyertyás rózsafűzér is lesz. Közreműködik a Szentdomokos kórus, Tóth András és a gödöllői premontrei kántorátus. Éjféli szentmisével zárul a nap. Vasárnap reggel 8 órakor görögkatolikus szentmisével indul az ünnepnap, azt követően nemzetiségi nyelveken szólalnak meg a rózsafűzérek, és ünnepi körmeneten vehetünk részt. A napi záró szentmisét dr. Varga Lajos atya mutatja be 17 órakor. Lélekhang koncert a Szikla templomban. 2026. szeptember 13-án vasárnap a 17 órás mise után Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Immár negyedik alkalommal vesz részt az együttes az Ars Sacra Fesztivál programsorozatában, mely idén 20. alkalommal kerül megrendezésre. A jubileumi fesztivál mottója Reményt és jövőt adok nektek. Ezt az üzenetet igyekeznek a zene nyelvén, a koncert keretein belül is átadni a közönségnek egy lélekemelő zenei utazás során, mellyel hitet és erőt kívánnak adni a hétköznapokhoz is. A helyszín Magyarok Nagyasszonya Szikla templom, Budapest, 11. kerület, Szent Gellért rakpart, 1 szám. Még egyszer az időpont, szeptember 13-a vasárnap, a 17 órás mise után. A részvétel díjtalan, szeretettel várnak minden érdeklődőt. Mindenki születésnapja, társadalmi összefogás sétája. 2026. szeptember 12-én 10 órától indulás és érkezés Budapest-Széchenyi tér, Magyar Tudományos Akadémia elől a Lánchídon át a Tabánba. Álljunk ki együtt az életvédelme mellett. Legyen mindenkinek születésnapja. Az esemény célja ünnepelni és segíteni a várva várt és váratlanul érkező kisbabákat és családjukat. A program Pontifex Sári beszéde, Olaj Anett tanúságtétele, Pál Eszter népdalénekes előadása, Gável András zenész beszéde, Lackfi János beszéde és előadása, Steinbach Éva beszéde a Down alapítványtól, Kis Teodóra beszéde az Örökké Haza Egyesülettől, Giró Szász Áron beszéde az Axioma Központból, Számbori Soma beszéde és tanúságtétele, Malek Andrea előadó művész előadása.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: Szűz Mária születése ünnepének előestéjén Leó pápa Genazzano jó tanács szűzanyja kegyhelyére látogatott. 5 magyar éremmel zárult a közép-európai csillagászati diákolimpia Zágrábban. Papírsárkány fesztivált tartanak Zamárdiban. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén Leó pápa Genazzano jó tanács szűzanyja kegyhelyére látogatott, amelyet ágostonrendi szerzetesek gondoznak, írja a Vatikáni Rádió. A pápa szentmisét mutatott be, és aranyrózsát ajándékozott Szűz Máriának, majd leleplezte a magát ábrázoló freskót, amint a kegykép előtt imádkozik. Pápaságom első napjaiban kötelességemnek és mély vágyamnak éreztem, hogy közel kerüljek a Genazzanói jó tanács szűzanya kegyhelyéhez. Ő egész életemben elkísért anyai jelenlétével, bölcsességével, aki mindig hitem középpontjában állt, idézte fel a pápa első látogatását a kegyhelyen. Örömmel vagyok itt ismét, hogy veletek ünnepeljem a Szent Szűz születésének vigíliáját. Kérjük tőle az ő jó tanácsát, hogy befogadjuk és megőrizzük az isteni igét, és világra hozzuk bölcs döntések hiteles megtérés által, tanított 14. Leó pápa. 5 érmet szereztek a magyar diákok a 11. közép-európai csillagászati és asztrofizikai diákolimpián, melyet szeptember 4 és 6-a között rendeztek meg Zágrábban, tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden. A 3 alapító ország, Horvátország, Szlovénia és Magyarország mellett Ausztria vett részt vendégként. Az esemény célja az volt, hogy a diákok a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia előtt nemzetközi környezetben és a világversenyhez hasonló feladat típusokban szerezzenek tapasztalatokat. A versenyzők elméleti fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára, amelyre idén Vietnámban kerül sor. Az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál égi parádékat, sárkánykészítő workshopokat tart, valamint a 100 éve született Janikowski Éva íróra is emlékeznek szeptember 18 és 20-a között Zamárdiban, írja az MTI. Az ingyenes családi eseményre professzionális magyar sárkányosokat és 5 országból mintegy 20 alkotót várnak. A kedvező időjárás esetén éjszakai reptetéssel veszi kezdetét a 3-napos esemény szeptember 18-án. Nappali reptetésekre 19-én és 20-án kerül sor. Sárkányépítő foglalkozásokra, társasjátékok kipróbálására is várják majd az érdeklődőket. A rendezvényen megemlékeznek a 100 évvel ezelőtt született Janikowski Éváról. A jubileumhoz égigérő fű címmel gyermekalkotói pályázat is kapcsolódik, amelynek díjátadóját szeptember 19-én tartják. Az égen járó fesztivál a kortárs művészetet és a vizuális nevelést aktív alkotással kapcsolja össze.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, a tehetik hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Akinek van, annak még adnak, akinek nincs, azt is elveszik, amilyen van. Meglepő módon épp nemrégiben, egy talán fél éve. Volt alkalmam egy olyan igét megérteni, amit mindig hallottam, olvastam, sose értettem, és pedig amikor megértettem, akkor rájöttem, hogy ez aztán nekem szól. Nekem meg a férjemnek, kettőnknek. Ugye ezt azért se értettem, mert hogy vehetnék el, ha egyszer nincs neki. Na, elmagyarázta Peregen a kitűnő pap, hogy ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak van valamink, mindannyian kapunk egy csomó jót a Jóistentől, és amit kaptunk, azt vegyük észre, és köszönjük meg neki. Én úgy gondolom, hogy minden nap én ezt szoktam csinálni. Az ember minden áldott nap megkereső, hogy mi az, aminek örülhet, amit megköszönhet, amit kapott. Amikor megértettem, akkor a következő érzésem volt. Ez azért szól nekünk a férjemmel, mert nekünk van 3 szép gyerekünk, de unokánk meg még nincsen. Egyébként gondolom, sokan vagyunk így a mi korosztályunkban. És ez azért sokszor okoz gondot, hogy hát miért nem hallgatja meg a Jóisten ezt a kérésünket. Hát, hogy miért nem, ezt továbbra se tudom, de ebből az igéből értettem meg, hogy nem azt kell nézni, hogy mi nincs. Annak örüljek ebben a vonatkozásban is, amin van, a 3 szép gyerekemnek. Úgyhogy ezt igyekszünk azóta is szemünk előtt tartani, hogy így álljunk ehhez a nehéz kérdéshez is hozzá. Én úgy hajlamosabb vagyok, mint a férjem, arra, hogy megnyugodjak abban, hogy Jóisten valamiért ezt itt tartja jónak, de ez őnek is nagy megnyugvást adott, tehát ezért láttam, hogy ez milyen jó ige volt. Azért jobb, hogyha ketten együtt nyugszunk meg, amink van, azért legyünk hálásak a Jóistennek, és azt köszönjük meg.

0: Dr. Somhegyi Anna Máriának, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatójának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Önök a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítóját hallhatják a Veszprémi stúdióból 2026. szeptember 10-én. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Földi Gábor. Nem is húzzuk az időnket, hiszen a mai reggelen is egyedül vagyok a stúdióban, ezért hallgassuk meg az evangéliumot és magyarázatát Károly atyától.
3: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tiéd, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, s fiai lesztek a magasságbelinek, hiszen ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó tömött, megrázott, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi.
4: Áldjunk téged!
3: Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban föltehetjük a kérdést a mostani evangélium hallatán, hogy vajon mi lehet a keresztényi szeretetnek a lényege? Mi az a többlet, amit a felebaráti szeretet jelent? Mindenki Isten képmása, hitünk szerint, és éppen ezért az a kölcsönösség, a létezés, a másik személyének elfogadása, talán ebből a hitből fakadóan érthető, azért kell szeretnünk, vagyis igenelnünk mások életét magunk körül, mert hogy embertársaink, más szóval a felebarátaink, ugyancsak Isten képmásai, ahogyan mi magunk is azok vagyunk. A másik emberben az Isten képmást kell tisztelnünk. Azt, hogy ő is teremtménye, ő is gyermeke a jó Istennek, hanem is krisztusi értelemben okvetlenül, mert sokszor nem tudjuk, hogy ki az, aki a keresztségben Isten gyermekévé lett, de maga az ember Isten teremtményeként fontos Isten számára. Mert azáltal, hogy valaki megszületett, létezik, él, azáltal már tudomásul vehetjük, hogy az ő életét Isten akarta. Hogy aztán milyen kapcsolatok alakulnak ki az emberek között, az egy más dolog, az sok minden meghatározza vagy irányítja. De a szeretetnek a fogalmában ezt a lényegi dolgot kell felfedeznünk, hogy a másik ember is Isten képmása. Aranyszabályokat hallottunk, ezeket most nem ismételjük át, mert az Úr Jézus pontosan megfogalmazta a kölcsönösségnek, a nagylelkűségnek, az irgalomnak, a megbocsátásnak, a megtorlás elkerülésének a szempontjait. Aztán egy másik szép lelki csokrot is találunk Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a szeretet himnuszban. Megvannak tehát a részletes szabályai a krisztusi szeretetnek. Nekünk egy dolgot kell megjegyeznünk, hogy ne legyünk félreértésben, vagyis ne tereljük érzelmi és személyeskedő síkra a szeretet fogalmát, vagy a szeretet tényét. Itt, ahogy olvassuk a templomunkban, hogy az Isten szeretet, az Úr Jézus nyitott könyvének üzenete, ez a keresztény élet lényege, hogy mi Istent látjuk, vagyis Isten képmását látjuk a másik emberben. Igyekszünk ebben a hitben élni, gondolkodni és cselekedni. És amikor meghallgattuk ma az első olvasmányban Szent Pál apostolnak a figyelmeztetéseit a bálványok szempontjából, a bálványnak áldozott ételekről, meg egyáltalán ez a bálvány fogalom mit jelent, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy amikor a saját elképzeléseinket, felfogásunkat erőltetjük magunkra vagy másokra a szereted dolgában, akkor igazából bálványozzuk magunkat is, hamis értékekben gondolkodunk, nem a krisztusi, előbb idézett és hallott evangéliumi értékekben. Ma már nem különböző ételekkel, vagy áldozatok lakomával, vagy egyéb áldozatokkal tisztelgünk a nem létező Istenek előtt, ahogy az apostol is mondja, hanem oly módon, hogy a Jóisten szándékai szerint emberi elképzeléseket követünk, nem az ő tanítását. Isten azt akarja a létünkről, minden ember létéről, hogy legyen, hogy mi legyünk, és akkor valósul meg a szeretet, ha igent mondunk mások létére. Amen.

Nagyon nagy szeretettel köszönti a kedves hallgatókat, Mária Rádió hallgatóit, Szűke András. Folytatva az előző műsorok tematikáját, most is tulajdonképpen egy kis összefoglalót szeretnénk ma átnyújtani önöknek a nyár eseményeihez kapcsolódva, de természetesen dramaturgiailag, témakörileg a plébániai munkát is összekötve ezzel. Augusztus 21-én, az idén augusztus 21-én Révfülöp településen rendezték meg a balatoni horgászok napját, ami így nagyon egyszerűnek tűnik, de igazából ez egy ennél sokkal összetettebb rendezvény volt. Természetesen a feladatkörökben jelen volt a jótékonyság, az idei programon a révfülöpi iskolásoknak gyűjtöttek a horgászok adományként az iskolai program kezdésére szerettek volna segíteni, és ez az összetett program, Balatoni Horgászok napja, az részben egy szakmai tevékenységgel, tehát horgászversennyel a révfülöpi Balaton partján egy nagyon komoly, nagy létszámú horgászversennyel kezdődött, és emellett természetesen a szervezők a kora délutántól, vagy igazából dél egy óra környékétől pedig a kedves látogatókat, a nyaralókat, az ott megfordulókat szerették volna vendégül látni, és ez így is történt. Hála a Jóistennek, nagyon szép idő volt, és hát úgy kapcsolódunk ebből a rádióműsorra a szervezők programjához, hogy a most hallható műsorvezetői hang az jelen volt természetesen a rendezvényen, mint házigazda, és természetesen az Ősök háza, tehát a római katolikus plébánia gasztronómiai munkája is vendég lehetőséget kapott. Ez ugye, ha egy halászati, vagy horgászattal, vagy halakkal összefüggő programról beszélünk, akkor gondolom a hallgatók is magától értetődőnek sejtik, hogy valamilyen halas ételnek az elkészítésében vett részt a plébánia, vagy a plébánia csapata. Erre az egyszerű válaszom, hogy nem. Természetesen egy marha pörköltet készítettünk el. A plébánia helytörténeti gyűjteményében helyet kapnak olyan konyhafelszerelési eszközök, a mezőgazdasági eszközök mellett olyan konyhafelszerelési eszközök is, amelyek a népi kultúrában vagy a falusi környezetben jelenlévő polgári történelemben használható, használatos, akár komolyabb berendezések is időnként gyakorlatban is használva láthatóak, megfigyelhetőek a látogatók számára. Így ez azt jelenti, hogy a tematikus gyűjtemény mellett nem csak a vasalók, vagy különböző faeszközök, mángorlók, kanalak vannak jelen, vagy a darálók mellett, hanem a régi klasszikus üstformák, bográcsformák, kovácsolt vasfülekkel, és nem csak réz, hanem öntött vas, vagy éppen préselt vaslemez formájában. Ezen a programon, az augusztus 21-i programon mi egy hát körülbelül olyan 100-120 éves vaskovácsolt vasfülű, de réz üsttel jelentünk meg. Innen a helytörténeti anyagból vittünk egy üstöt. Hát a

tetejére inkább azt mondom az üstnek, hogy 18 kg marhahússal, 2 kg velőscsonta, 6 kg vöröshagymával, és természetesen hozzá kapcsolódva a tévépaprikák, tehát tölteni való paprikák felszeletelve, azt hiszem, hogy 1 kg paradicsommal, ebből a méretből talán lehet érzékelni, hogy nem egy kis üsttel, hozzátartozóan üstházzal, és értelemszerűen szabad tűzzel, fával fűtött üstházzal voltunk jelen. A látogatóknak készítettünk eredeti receptúra alapján, ami szintén itt a plébánián a gasztronómiai résznél megtalálható, egy marhapörköltet, egy vörösboros marhapörköltet, és emellett természetesen várvölgyi kenyeret szolgáltunk fel. A plébánia tudott volna kenyeret készíteni, de azért hozzá kell tenni, hogy nem vagyunk olyan sokan itt műhely működtetők, úgyhogy dönteni kellett, hogy vagy kora reggel elindulunk és elkezdjük a marhapörköltet. Ugye ezt csak most zárójelesen mondom a kedves hallgatóknak, hogy ha vásárol az ember a kedves hentesétől, vagy a megfelelő, vagy szeretett helyszínről, általában az mindig elhangzik, hogy nagyon fiatal a hús, nagyon jó minőségű a hús, és ez most itt nem is egy minősítés, csak egy felkészítő zárt üzenet, hogy nem mindig úgy viselkednek ezek az anyagok, ahogy elvárnánk, tehát mi is azért kezdtünk korán főzni, azért kezdtük, a füstölt szalonnát nem is mondtam, hogy egy kiló füstölt szalonna is, és mangalica zsír is volt ez a főzéshez. Tehát azért szoktunk korán kezdeni, mert egy marha húsnál ahhoz, hogy kellően megpuhuljon, hát minimum 2,5 óra, de előfordulhat, hogy több is kell ehhez. Nekünk dél környékére kellett elkészülni, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy inkább hamarabb induljunk neki, mint hogy mondjuk már a vendégek ott vannak, és már a finom illat az körbeleng minden, de még mindig azt kell mondani, hogy tessék várni, mert még kemény a hús. Úgyhogy amikor megérkeztek a látogatók, meg már a horgászati programnak a versenyzőinek az eredményhirdetése zajlott, akkorra már a pörköltelmi elkészültünk, és ez azért is volt fontos, mert természetesen a délutáni programnál jelenlévő horgászszervezetek, és itt azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy területről, Nagykanizsától, Veszprémig nagyon sok helyről jöttek horgászklubok vagy horgászszervezetek, tehát nem csak a balatonparti déli és az északi oldali horgász csapatok, szövetségek voltak, hanem távolabbról is jelen voltak a versenyzők, sőt Budapestről is, tehát Cseperről is volt egy versenycsoport. Én azt hiszem, hogy díjat is kaptak. Tehát, ha jól emlékszem, akkor 18 különböző helyszínünk volt, főzőhelyszínünk, ami azt jelenti, hogy halászlevek, hallevek, ez nem azonos a halászlével, klasszikus bajai halászlevek, dunai halászlevek is készültek, szegedi, és természetesen csomborral erdélyi receptúrák is kóstolhatóak voltak, és ne felejtsük el a hal, pástétomokat, sülteket, halfasírozottakat, nagyon-nagyon izgalmas ételek készültek. Azt hiszem, hogy ragadozó halból pont a Réfülöpi csapata, az általános iskola csapata, hivatalosan nem ez volt a nevük, ők egy egészen döbbenetes vöröshagymás lencsés körettel sült, pici sült halszeleteket is készítettek, és természetesen a tapolcai részleg az pedig, nem is tudom, 40 vagy 50 kiló keszeget sütött le, tehát az a klasszikus, ami ugye a 70-es években, hogy nyár van, strandolunk, akkor sült keszeg, írdalva, ezt is készítették. És hát igazából a tervek szerint
déltől a gasztronómiai rész, a versenyzés, a zsűrizés, bemutatkozások zajlottak volna, mondjuk olyan kora délutánig, 5 óra tájékáig, és hát még 8:30-kor is talpon volt a csapatok jó része, annyira sok látogató volt, tehát nagyon-nagyon sikeres rendezvényről beszélhetünk, és az iskolásoknak, azt hiszem, nem fogom tudni most pontosan mondani az adatot, de 606 000 forintot gyűjtöttünk össze adományba az ételekből, ami a szakma részéről utólagosan beszélgettünk, nagyon nagy dolog, mert azt hiszem a tervezett gyűjtési érték közön 200 000 forint körül mozgott, és ha jól tudom, a Révfülöpi iskolásoknál egy előtér részt szeretnének átalakítani, ahol szabadidőben, iskolai idő alatt, de szabadidőben a gyerekek foglalkoztatóként használják ezt a helyszínt. Most Révfülöpről azért annyit érdemes elmondani, hogy először is egy csodálatos színteret kaptunk az önkormányzattól, ez ott a móló mellett van, vagy úgy mondom a hallgatóknak, hogy akik nézik a televízióban, a magyar televízióban a Balatoni Nyár műsorát, hogy ez megszokott helyszínen, ott mindig a műsorvezetők ott a vízparton ülnek, és mögöttük van egy nagyon szép épület, azt hiszem a tévé, a technikai részt azt ott használja, de közvetlen amellett voltunk, tehát a legszebb helyen, és parkolástól kezdve minden meg tudtunk oldani, de ami talán még ugyanehhez szintén fontos és kapcsolható, hogy éppen a Révfülöpi versenyzők, versenycsapatok két csodálatos kiadvánnyal is jelen voltak. Tehát a főzés mellett mondjuk úgy, hogy a néprajz, a helytörténet, a hagyományőrzés is helyet kapott, és a kezemben van, itt próbálom megnézni, igen, a kezemben van az egyik ilyen csodálatos kötet, ami innentől a plébániának az archívumába fog majd kerülni. A címlapon az olvasható, hogy 120 éves a Révfülöpi Fürdő Egyesület. Tavaly adták ki ezt a kötetet, nagyon-nagyon szép fotográfiák, archív fotográfiák is vannak benne, teljes történeti áttekintéssel olvasható. Itt pontosan az évszámoknál 1899-től 2019-ig tartó időszakot öleli föl a könyv, rengeteg pontos adattal, leírással. Ez az 1899-es évszám azért is érdekes, és azért meglepő, hogy egy fürdőegyesület 1899-ben már létezik, mert ugye egy csomószor azt szoktuk olvasni csak közben átrakom a könyvet, hogy nincs itt most segítő, egyedül vagyok, átraktam a könyvet. De azt szoktuk olvasni, hogy ugye a 30-as, 40-es évektől, akár Budapestről is a polgári környezet, írók, zenészek, alkotó emberek eljár a Balaton környékére, és akkor még merőben más az infrastruktúra. Itt a fotográfiák alapján láthatjuk, hogy sokkal régebbi a tradíciója a nyaraknak, a könnyű szerkezetes faépületek, öltözőépületek, a ruházatokat látjuk, a strandolás technikáit. Szóval egészen impozáns, másrészt meglepő, hogy mekkora múltja van annak a bizonyos fürdővilágnak, amit most úgy helyel közel a nyarainkon látunk, mert ugye az ember hajlamos most azt mondani, hogy azok a 70-es évek, és hogy a 70-es években az NDK-sok is, és az NSZK-sok is, és nem tudom, hogy a nagy virágkora a Balatonnak. És nem, az 1899-es évtől látható eredeti képeken gyakorlatilag folyamatosan ott van egy minőségi, közösségi együttlét, és akkor ezek szerint az akkori
őslakosok, az akkori település formák, ahol nyilvánvalóan a halászat is még jelen van. Ugye ez egyszer azt hiszem itt pont Bederobi kapcsán, aki mesterszakács, talán múltkor is beszéltem róla, szóba került, hogy azt hiszem Siófokon van a Petyek fesztivál, ha jól tudom, de most ne ostorozzanak, hanem nem, az biztos, hogy a déli oldalon van minden évben, talán az idén nem rendezték meg, de minden évben van a Petyek fesztivál, és amikor mondják, vagy gondolják a kedves hallgatók, hogy mi az a Petyek, azt a Robi is hosszan magyarázta el nekem, hogy a déli oldalon egészen az 50-es évekig ugye a halászat az abszolút jelen volt, a háború előtt pedig ez egy külön mesterség volt, és hajnalban, amikor a halászok mentek, vitték a hálóikat és mentek, húzták a vizet, akkor nagyon sokszor ugye az eladható hal mennyiség vagy halak mellett az úgynevezett apró halak is a hálóba kerültek, tehát már hajnalban egy bográcsot elhelyeztek, vagy üstöt elhelyeztek a vízpart mellett, nagyon pici, kis, hogy úgy mondjam, tűzzel, lassú tűzön a halakat, a kis halakat fölhelyezték vízbe egy pici kis fűszerrel, és igazából ez a mondjuk úgy, hogy vegyes halálomány, ez szépen fődögélt. Majd mondjuk, hogy lett ebből egy vegyes alaplé, nem nagyon keverték meg a bográcsot, és így semmilyen passzírozásról nem beszélünk, fűszerezték. Több óra elteltével ugye ez amit mi passzír alapnak hívnánk, ez ugyanúgy benne volt ebben a bográcsban, és később, amikor már kész volt a hallé, akkor csak egy-két szeletet raktak hozzá, és ez a bizonyos Robi megfigyelése szerint, vagy elemzése szerint, ez a vegyes, de nem odakozmált alsó régió, ez lehetett olyan petyekes forma. Itt most a Balatoni Horgásznapon találkoztam is hasonló módon elkészített étellel, természetesen nem ezt a kifejezést használták hozzá, és ez a Balaton északi oldaláról érkezett recept volt, tehát gondolom ez nem volt szokatlan. Úgyhogy ezekből is látunk fotókat ebben a régi könyvben, és egy másik csodálatos kiadvány, P. Miklós Tamás kiadványa, az is ide érkezett a plébániához, ami pedig Réf Fülöp korabeli képeit tartalmazza, Réf Fülöp anno 2, ami szintén ugyanezt az üzenetrendszert bővíti a régi paraszti és polgári kultúráról. Tehát a Tony Horgászok napja azt hiszem, hogy abban is nagyon nagy szerepet vállalt, hogy egy sikeres rendezvényként segítse a gyermekeket, abban is nagyon nagy szerepet vállalt, hogy a balatoni horgászatot népszerűsítse, de emellett sikerült például gasztronómiai szempontból is mondjuk úgy, hogy bővíteni a hírvivést, mert hogy nem csak főztünk, nem csak zsűriztünk, nem csak kóstoltattunk, hanem minden egyes csapat bemutatkozott, elmondta a trükköket, elmondta a technikákat, mit, miért, mivel, hogyan, milyen felmenőktől, tradícióktól kapott információkkal készít el. Tehát ez egyfajta oktató történetként is felfogható, és aztán természetesen ezt a napot stand-up-pal zártuk, vagy előadással a nagyszínpadon, ahol a díjátadás is megtörtént, és nyilvánvalóan a stand-upos a stand-upot is megpróbálta kötni a plébániai munkához, a halászathoz, horgászathoz, és így egy nagyon szép, komplex történetet tudtunk létrehozni, köszönhetőleg a tapolcai barátainkkal, mert a meghívást onnan kaptuk. Úgyhogy jelentem a római katolikus plébánia, azt hiszem, hogy mondhatom azt, hogy augusztus 21-én sem maradt szégyenben,
Réfülöpön, és természetesen nagyon nagy szeretettel várjuk Önöket jövőre majd a hasonló programokra. Azt még majdnem elfelejtettem mondani, hogy emellett a helyszín mellett, ahol főztünk, egy nagyon izgalmas helytörténeti múzeum is található, és nyilvánvalóan ott is sok évvel ezelőtt az ottani pedagógusok gyűjtötték az akkor még fellelhető tárgyakat, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nem csak a turizmus, vagy nem csak a nyaralás van jelen, hanem a hagyományokat egy település megmutatja, őrzi, a település vezetői ezt fontosnak tartják, gyönyörű helyszínen, nagyon szép környezetben láthatóak a hasonló korú és hasonló szerkezetű tárgyak, mint ami itt van például nálunk a plébánián. Tehát kézi őrlő malmok, mozsarak, különböző használati eszközök, római kori tárgyak, és ez nagyon jó volt, hogy ez is ugyanúgy abban a környezetben volt, ahol nem csak a gasztrómiával foglalkoztunk, hanem a látogatók átmettek, megnézhették mindezt. Úgyhogy a mai híradás az erről szólt, jelentem. Nagyon jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a Mária Rádió hallgatóinak, és a jövő héten remélem újra találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a folytatásban pedig egy nyári táborról beszélgetünk majd, ami lehet kikapcsolódás, közösségi élmény és kaland, de lehet ennél jóval több is. Adhat önbizalmat, segíthet az önállósodásban, sőt, akár egy fiatal jövőjére is hatással lehet. Augusztus 24 és 29-e között Balatonfenyvesen rendezik meg a 11. Máltai Ifjúsági Mozgáskorlátozott tábort, ahol mintegy 100 fogyatékossággal élő fiatal és közel ugyanennyi önkéntes tölt együtt egy hetet. A tábor különlegességeiről és az elmúlt napok tapasztalatairól Parák Eszterrel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával beszélgetünk. Szervusz Eszter, köszöntünk itt a vonalban.
1: Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: És hát, hogy miért is fontos beszélnünk erről, sokakban felmerülhet a kérdés. Én nagyon szeretem megmutatni a segélyszervezeteink, így a Máltait is, hogy mivel is foglalkoznak pontosan, mert mindig csak azt halljuk, hogy adomány így, adomány úgy, de hogy arról kevés szó esik, hogy mire is fordítják, mivel is foglalkoznak. Eszter, már javában zajlik ez a tábor, amiről beszéltem a felvezetőben. Mit kell tudnunk, milyen a hangulat most Balatonfenyvesen, mit tapasztaltok?
1: Hogy miért is fontos ez a tábor, hadd osszak meg a hallgatókkal egy verset, amit én tegnap kaptam. Tóth Rihárd nevű táborozónktól, aki kerekesszékben van, egy születése környékén történt probléma miatt. Több okból van ő kerekesszékben, és a következő verset adta oda nekem. Nem látsz tovább. Nem látsz tovább a székemnél. Nem látod, amit elértem, csak ítélsz. Ismeretlenül alkotsz rólam képet, s mondod magadban, na ez semmire sem képes. Nem látod a székben ülő embert, a házat, az autót, a munkát, s még sok-sok értéket. Verseket, melyeket neked írok. Csak ítélsz. Tudom, nehéz, de ismerj meg, és megtudod valójában. Megtudod, ki is vagyok, hogy csak úgy, mint te, ugyanúgy szeretek és érzek. És tőled csak annyit kérek, vegyél észre. Hát nagyjából erről szól ez a tábor, hogy vegyük észre egymást, hogy lássuk meg egymást. Ugyanis itt a közel 100 mozgáskorlátozott ember, fiatalok, ugye 18 és 35 év közötti fiatalok, egyedül jönnek ebbe a táborba. Nem jönnek velük a szüleik, a testvéreik, az állandó segítőjük, az ápolójuk. Senki nem jön velük, itt önkéntesek kísérik őket az egész tábor során. Fiatal önkéntesek, akiket erre speciálisan készítünk föl a tábort megelőző időszakban. Ők együtt töltik ezt a hetet. A segítők megtanulják, hogy hogyan is kell jól segíteni, hogy hogyan kell elkezdeni a segítséget, a segítségnyújtást. Nagyon sokuknak nincsen tapasztalatuk mozgáskorlátozott vagy fogyatékossággal élő emberrel kapcsolatban. Itt tanulják meg azt, hogy hogyan kell megkérdezni, hogy egyáltalán szükség van a segítségre. Ha szükség van, akkor hogyan tudnak jól segíteni. És a vendégeink, a táborozók is itt fejleszthetik azt, hogy hogyan kérjenek ők segítséget. És ebben most nem csak úgy vagyunk a segítségükre, hogy az önkénteseken keresztül gyakorolhatják ezt, hanem nagyon sok olyan programunk van, kommunikációs tréning, portréfotózás, akadályverseny, ahol finomíthatják azt, hogy hogyan tudnak segítséget kérni, vagy hogyan tudják elutasítani a kéretlen segítséget, vagy a nem megfelelő segítséget. Az egymás közti kommunikációt. Tegnap például beszélgettem egy fiatalemberrel, aki azt mondta, hogy neki óriási segítség volt, hogy itt a kommunikációs tréningen például a párkapcsolatával kapcsolatban tanult nagyon sokat, hogy hogyan változtasson ő a saját kommunikációján, hogy jobban megértse, még a párja is, hiszen a hozzá legközelebb álló sem biztos, hogy tudja, hogy benne mi van. Úgyhogy ez a mi táborunknak a sajátossága, hogy itt két oldalról bontjuk le azt a falat, amit az ismeretlenség, a távolság tud felhúzni a valamiben hátrányt szenvedő, vagy valamiben szükséget szenvedő ember és a társadalom között. És ez a mi célunk, hogy megláttassuk azokat az embereket, akik a mindennapokban egy kicsit láthatatlanok. Nem is kicsit, de nagyon láthatatlanok.
0: Igen. Eszembe jutott most egy színházi darab, ugye te is nagyon szereted a színházi világot, meg én is rajongok érte, és Grace és Gloria esete, vagy ez a darab jutott eszembe, hozzátok kapcsolhatóan, hogy vajon ki tanul, vagy ki tud többet hazavinni ezután, az egy hét után. Ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy kinek adhat többet. Segítőnek, vagy résztvevőnek?
1: Igen, hát Matos Levente Balázs, hogyha tartotta a nyitó szemmisénket, mert azért nem maradnak el a lelki programok sem, itt a sok-sok bulizás és sportolás és minden közepette. Ugye volt parasportnapunk, parasportág választunk, minden este van valamilyen zenei program, vagy diszkó, vagy tegnap Borbélics lépett fel, a Gypsy Jammer, Illényi Katica, tehát hogy van nagyon sok színes programunk. De hát az egészet szentmisével kezdtük, a keddi napon egy gyönyörű dicsőítésünk volt egy lelkivezető atyával és a Mátai Önkéntes Zenekarral, és Matos Levente Balázs atya mondta azt, hogy milyen csodálatos itt a Balatonparton, mert hogy amikor bemegyünk a vízbe, akkor egyformák vagyunk. Az olyan, mintha oda lépnénk újra a startvonalhoz, valahogy visszamennénk, és teljesen egyformák vagyunk, mert nem érdekli a vizet, hogy de honnan jöttél, mire vagy képes, és hogy megy ez az oda-vissza. Ő úgy fogalmazott, hogy milyen sokszor van helycserés támadás az életben is, és itt is próbáljuk meg megélni azt, hogy néha az, akiről azt gondoljuk, hogy segítségre szorul, ő segít a másiknak. Ő segít azzal, hogy rekér, megkérdezi, hogy hogy vagy, hogy aludtál, vagy éppen meglátja azt, hogy nekem is volt ilyen élményem az ámult táborokban, hogy úgy, hát egy telefon után, hogy eléggé elkámpicsorodtam, és egy olyan ember, aki alig tudja kezét lábát mozgatni, mert olyan kötöttek az izmai, gurult oda mellém, és kérdezte meg, hogy mi a baj? Tud-e segíteni? És így mondtam, hogy hát ember, én vagyok itt azért, hogy én segítsek neked, és a beszélgetés végére ő volt az, aki segített nekem. Úgyhogy igen, az, hogy ki visz haza többet, azt gondolom, hogy mindannyian ugyanannyit visszünk haza. És az nagyon fontos, hogy amikor ezt hazavisszük, és az önkéntes segítőknek ez óriási felelősség, hogy amikor hazaviszi innen az élményt, akkor azt adja át. Adja át a családnak, az ismerősöknek, az osztálytársaknak, a barátoknak, hogy nem UFO-król van szó, amikor kerekesszékes embert látunk, hanem hogy ugyanolyan ember, mint te vagy én, ő is szeret bulizni, szeret beszélgetni, vannak álmai, céljai, elképesztő képességeik vannak. Tehát mondjuk például ez a vers, amit felolvastam az előbb Rolandtól, hát ez is gyönyörű, hogy lássuk meg ezt, és ne csak lássuk meg, de teremtsük meg a lehetőségeket is. Mert hogy az akadálymentesítés, persze beszélhetünk itt is arról, hogy mi zsámpákat építünk a kisházakhoz, ahol alszanak a fiatalok, rámpát építünk a Balatonparton, hogy be lehessen menni a vízbe. Már ez most elég nehéz, mert itt a déli parton amúgy sem olyan mély a víz. Hát most a Balaton közepéig kéne gyalogolni, hogy tudjuk strandolni, ez most egy picit nem olyan jó. De hogy nem csak a rámpák jelentik az akadálymentesítést, hanem igazából a szívünkben, meg a mentalitásunkban kell elkezdeni az akadálymentesítést.
0: Igen. Említetted itt, hogy ő segített neked. Ez egy nagyon érdekes rész, hogy nekik miért kell megtanulni nemet mondani? Hogy miért ennyire fontos?
1: Hát gondolj csak arra, hogy amikor megy mondjuk egy látássérült vakember az úton, és elkapja valaki a karját, hogy na most akkor ő átkíséri az úttesten. Uh-huh. És lehet, hogy egyáltalán nem akar átmenni. Vagy lehet, hogy teljesen más irányba akar átmenni. Vagy neki éppen fáj a karja. Tehát, hogy kérdés nélkül oda megyünk valakihez, és elkezdjük rángatni, hát az nem igazán jó segítség. Azzal kezdődik a segítségnyújtás, hogy megkérdezzük, hogy szüksége van a segítségre. Ha igen, akkor milyen segítségre? És ezt meg kell tanulni úgy elmondani, hogy én, aki sükebóka vagyok, és még soha életemben mondjuk nem toltam kerekesszéget, tudjam, hogy hogyan tudom fordítani. Vagy hogyha mondjuk ki szeretne szállni abból a kerekesszékből, akkor hol tudom őt megfogni úgy, hogy neki ne fájjon? vagy hogy valóban meg tudjam őt támasztani, hogy biztosan tudjon állni a lábán. És ezt igen, meg kell tanulni, mert ami számára egyértelmű, azt nem biztos, hogy én is úgy veszem, hiszen az én testem teljesen másképp mozdul, mint az övé. Úgyhogy ezt is meg kell számukra tanulni, hogy hogyan tudják nekem elmagyarázni, hogy hogyan tudok neki segíteni. Illetve, hogyha valóban egy olyan segítséget kap, amire neki nincs szüksége, vagy nem jó az a segítség, akkor úgy tudja visszautasítani, vagy úgy tudjon korrigálni, hogy nekem ne vegye el a kedvemet örökre attól, hogy segíteni próbáljak. És ez egy folyamat, ugyanúgy, ahogy megtanulni segíteni is egy folyamat, ugyanígy az is egy folyamat, hogy hogyan tudunk egymással jól és építően kommunikálni.
0: Hatalmas dolgot tesztek, úgyhogy Isten áldjon benneteket ezért. Nagyon köszönjük, hogy mindenről beszéltél nekünk, és nagyon sok élményt kívánok még nektek erre a hétre, illetve mindenkinek, aki ott résztvevő. Gazdagodjatok!
1: Hát nagyon szépen köszönjük, még lesznek élmények. Holnap lesz például egy improvizációs előadás Ulma Mónikával és Mészáros Mátéval, illetve egy pszichoterapeutával, akik előre megkaptak ilyen segítő szituációkat a táborozóinktól, tehát olyanokat, amiket ők már megéltek, akár pozitív, akár negatív élményként, és ezt fogják feldolgozni a színpadon, impróban, és akkor a pszichoterapeuta pedig hozzáteszi, hogy miért így reagált, miért úgy, hogyan érdemes, hogy na. Szóval, hogy ez is egy picit segít ezeknek a helyzeteknek a megélésében.
0: Igen. Nagyon köszönjük, Eszter.
1: Én is köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Parák Esztert hallhatták, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőhelyettesét, akivel a 11. Máltai Ifjúsági Mozgáskorlátozott Táborról beszélgettünk. Köszönjük szépen még egyszer.

0: Hírek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
1: Nevelőszülőképzés indul Székesfehérváron októberben. 5 magyar éremmel zárult a Közép-európai Csillagászati Diákolimpia Zágrábban. 14. Leó pápa a vatikáni munkatársak családjaival ünnepelt a nyári szünidő végén. A Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ ingyenes, 60 órás nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron, írja a Magyar Kurír. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nem adatik meg, hogy saját családjukban nevelkedjenek, különösen fontos, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben élhessenek, ahol törődést és teljes elfogadást kapnak. A nevelőszülő feladata, hogy családias, szeretetteli környezetet biztosítson a gyermekek számára mindaddig, míg visszatérhet vérszerinti családjába, vagy életében stabil, kiszámítható és hosszú távú megoldás születik. A nevelőszülő átmenetileg befogadja a családjából kiemelt gyermeket, gondoskodik mindennapi szükségleteiről, érzelmi biztonságot, szeretetet és támogatást nyújt számára, biztosítva az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Részletes információk az Egyházmegye honlapján érhetőek el. 5 érmet szereztek a magyar diákok a 11. Közép-európai csillagászati és asztrofizikai diákolimpián, melyet szeptember 4 és 6-a között rendeztek meg Zágrábban, tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden. A 3 alapító ország, Horvátország, Szlovénia és Magyarország mellett Ausztria vett részt vendégként. Az esemény célja az volt, hogy a diákok a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia előtt nemzetközi környezetben és a világversenyhez hasonló feladat típusokban szerezzenek tapasztalatokat. A versenyzők elméleti fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára, amelyre idén Vietnámban kerül sor. Immár 3. ízben rendezték meg a vatikáni családok ünnepét a vatikáni kertekben szeptember 5-én délután, tudósít a Vatikáni Rádió. Az eseményen Leó pápa köszöntötte a városállamban dolgozó civil munkatársakat és családjaikat, majd kötetlen beszélgetést folytatott a résztvevőkkel. A vatikáni családünnep 2024-ben született, még Ferenc pápa idején, bár ő betegsége miatt már nem tudott rajta részt venni. A család Isten tükre. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családjainkban, idézte a Szent Atya, Szent II. János Pál pápa gyönyörű szavait. Életet adni és szeretetet adni. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Legyen a ma esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott el Leó pápa záró kívánsága.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
2: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
3: Tolentinói Szent Miklós hitvalló. 1246-ban született, 60 éves korában halt meg Tolentinóban. 1306-ban Közép-Olaszország a szülőhazája, az Anconai Szent Angelóban született, szinte csodával határos módon. Ugyanis szülei már öregek voltak és gyermektelenek. Abban az időben a gyermek Isten áldását jelentette, természetesen ma is az, s nagy szégyen volt, ha egy családban nem születtek gyermekek. Egyszer aztán minden szegénységük ellenére rászánták magukat egy nagy zarándokútra Szent Miklós Bari városában lévő sírjához, hogy esje ki számukra Istentől a gyermeket. A nagy szent közben járó imájára 1246-ban megszületett a fiuk, akit Miklós névre kereszteltek. Jó szülei Istennek ajánlották fel. Vallásosan nevelték, s fáradozásuk nem volt eredménytelen. A gyermek szerette a szegényeket, a bőtöt, az imádságot és a tisztaság erényét. Tolentinóban kezdte meg tanulmányait, ahol egészen fiatalon kanonoki javadalmat kapott. 1263-ban belépett az Ágoston rendbe. A noviciátus alatt mintaszerzetes lett. Pappá szentelték, s haláláig 30 éven át Tolentinóban teljesített papi szolgálatot. Nagy kincse volt az oltári szentség. Az angyalok kenyere táplálta tiszta szívét, s az élővizek forrásánál élvezte már itt a földön a mennyország boldog előízét. Önmegtagadásokat, sanyargatásokat végezve élt, minden nap prédikált. Híres mondása volt: nem azért lettem szerzetes pap, hogy a kényelemnek éljek. Egy idő után azonban elkezdett betegeskedni. Amilyen szép és kiegyensúlyozott volt az élete, olyan volt a halála is. Fél évvel előtte már tudta halálának a napját. Amikor ez a nap elérkezett, elkérte az erekés feszületet, azt megcsókolta, és ezekkel a szavakkal halt meg: irgalmas Istenem, mentsd meg lelkemet. 1446-ban avatták szentté. Emlékezzünk meg ezen a napon még Freitas boldog Lucáról is, aki özvegy volt és vértanú halált halt. Lucát 80 éves korában végezték ki 26 társával együtt Nagasakiban 1622. szeptember 10-én. Nyíltan megvallotta, hogy már fiatal kora óta katolikus. Háza sokszor volt az istentiszteletek gyülekezési helye és szállás a bujdosó katolikus papoknak. Mindannyiukat mágia halálra ítélték. Ekkor ő elővette ruhájába rejtett feszületét, megcsókolta, és így szólt: milyen szívesen halok meg érted, Jézusom! Aztán a vesztőhely felé vezető úton a menetélére állt, s hangosan, litániaszerűen imádkozott. Valamennyiüket karóhoz kötötték, majd száraz ágakkal körberakták, és meggyújtották a mágiát. Egy Diego nevű társuk ingadozni kezdett, de Luca így kiáltott feléje: Diego, ne hagyj itt bennünket! Néhány múló évért ne szerezzél örök kárhozatot! A mennyország vár rád is, ránk is! A szavak hallatán Diego ott maradt, és ő is vértanú lett. A vértanúk valamennyien a ferences világi rend tagjai voltak. Ugyancsak a Szentek élete írja, hogy 1622-ben Nagasaki japán városában halt vértanú halált Boldog Spinola Károly jezsuita és még 51 társa. Csodáljuk meg a vértanúk lelki erősségét, és kérjük mi is ezt a nagy ajándékot, a lelki erősség ajándékát, hogy minden körülmények között hülyek maradjunk Jézus Krisztushoz, isteni megváltónkhoz.
2: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: A folytatásban maradunk Veszprémnél, mégpedig szeptember 13-án egy különleges találkozással hívja a fiatalokat és minden segíteni vágyót a Veszprémi Petőfi Színház. A Veszprém Vármegyei Ifjúsági Fesztivál, vagyis a Wifi Fest idén a közösségi élmény és a fiatal tehetségek bemutatása mellett fontos jótékonysági küldetést is vállal. A Wifi Gála teljes jegybevételével a nagyvázsonyi Világos Gábor és családja otthonának felújítását támogatják. A fesztiválról és a Jók kapcsolódjatok kezdeményezésről Kellerné Egressy Zsuskával, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóhelyettesével és kreatív menedzserével beszélgetünk. Jó reggelt, Zsuska, szeretettel köszöntelek itt a Mária Rádió napindítójában.
1: Jó reggelt kívánok, én is nagy-nagy szeretettel köszöntök minden hallgatót.
0: Köszönjük szépen nektek ezt a rengeteg munkát, amit végeztek mindenkiért is, és nem csak a nézőkért természetesen. Zsuska, kezdjük magával a Wifi Fest-tel. Milyen céllal hívtátok életre ezt a rendezvényt, és mit szeretnétek adni vele a Vármegye fiataljainak?
1: Hát a célja az több szálon fut. Egyrészt természetesen megmutatni azokat az elképesztően erős és kiemelkedő tehetségeket, amelyeket az ifjúság képvisel, és itt Veszprém Vármegyében is számos ilyen csoport vagy szolisztikus tevékenység is található. Szerettünk volna, ha ők egy olyan helyen tudnának megmutatkozni, ami méltó ahhoz a tudáshoz, amit ők képviselnek, és ez legyen akkor egy színpad, egy Veszprémi Petőfi Színház, kiemelt megyeszékhely színezen a színpada, adjuk át nekik a színpadot, és a saját kortársaik, illetve a hozzátartozók, a barátok, ülők előtt tudnák bemutatkozni, meg nyilván ezzel egy picit azt is szeretük volna átadni, hogy aki még esetleg nem vette a bátorságot a bemutatkozás, vagy a megmutatkozása, és a nézőtéren ül, ő is kap egy nagy lendületet. Ez volt az egyik. A másik, hogy amiben mi nagyon hiszünk, és én mindenképpen egyrészt a színház gyógyító ereje, és a művészetek gyógyító ereje, hogy ezzel a saját lelküket is tudják erősíteni, ha szabadidős tevékenységükben ilyen hasznos dolgot tesznek, hogy mondjuk a művészeti ágak valamelyikében próbálják ki magukat, és adják át ezt a tudást a nézőknek, a befogadóknak, akiket szintén gyógyítanak ezáltal, illetve ez az élő kapcsolat. Tehát, hogy ezt ide kell jönni, itt vagyunk együtt, megbeszéljük, hogy legyen, mert megrendezésre kerül ez a gála, ugye itt vannak a próbán, és aztán úgy vannak élőben itt a közönség előtt, hogy ez nem egy levetített online dolog, hanem ez egy tényleg élő kapcsolat, ami nagyon fontos. Azért is ezt a nevet adtam neki annó, hogy Wifi Fest, hogy erre kapcsolódjon, ne arra a másik Wifi-re, mert ez a Wifi, ez sokkal többet ad a léleknek, meg a szellemnek, a testnek és mindennek, mint egy olyan Wifi, ami a jelerősséget adja meg az online térnek. Úgyhogy ez volt az egyik célunk. A másik pedig, hogy mindig megpróbálunk valami segítő tevékenységet is hozzárendelni, és ahogy mondtad, az idén egy kiemelt esemény lesz, hiszen itt a Vármegyénkben, nem is messze, Nagyvázsonyban van egy család, akinek a napjai kihívással teliek, azt még enyhe kifejezés, mert ők egy olyan szolgálatot visznek véghez a szülők, mint két angyal a gyermekük érdekében, ami példaértékű. És én azt gondolom, hogy ezeket a hősöket be kell mutatni, és ezekre a hősöket el kell világítani, és nyilván a legnagyobb hős Világos Gábor, aki egy lélegeztetőgépen élő fiatalember, elképesztő kreatív elmével, hatalmas szívvel, és nagyon nagy tudással, tehát aki iskolába járó fiatalokat megszégyenítő tudása, pedig őnek nincs meg a lehetőség elmenni, hanem más módon szedi magába. Egy nagyon-nagyon jó személyiség, és nagyon-nagyon példaértékű szülői háttérrel élő család, és én nagyon szeretném, hogyha nekik legalább azok az alapvető feltételek megteremtése könnyebbé válna talán egy ilyen program által is, hogy ez anyagi részét illeti, illetve a figyelemfelkeltés a fiatalok számára, hogy van ilyen. És az, hogy mi miért is nyavajgunk, és mi a mi

0: felfogás, amivel ő él. Amit az előbb is kiemeltem, az a tudás, az a bölcsesség, az a művészeti erősség, ami lakozik a szívében, mert zenét szerez, szöveget ír, alkot, képzőművészeti tárgyakat úgy, hogy megálmodja, és az apukája egy nyomtató segítségével próbálja a kivitelezésben segíteni. Tehát, de a lakásukat számos helyen díszíti az ő alkotása, úgyhogy egy lélegeztető gépen van, tehát elképesztő. Tehát az ember oda megy, és azt tudja megfogalmazni, amit egyébként sokszor megfogalmazunk, de nem értjük igazán csak ekkor, hogy nincsen lehetetlen. És nyilván ehhez kell két ilyen angyali teremtmény tényleg, mint az ő édesanyja és az édesapja, mert hogy a Gábor kihívásán túl azért ők egy nagyon nagy veszteséget is áttéltek, mert volt a Gábornak egy testvére Gerda, akit szintén jól ismertünk mi, és Gerda volt az, akit eljutottunk színházba, és mert jobb állapotú volt ebbe az SML betegségbe, és mégis őt veszítették el előbb, úgyhogy nekik van egy ilyen fajta fájdalma a szívüknek, és mégis ilyen fajta kitartásukra, és ilyen küzdelmük, és ilyen akaratuk az élet ezen irányába is, hogy elképesztő. Tehát én mindenkinek ajánlom, hogy ismerkedjenek meg. Nem azt mondom, hogy személyesen, mert nyilván nem is lehet egyszerűen hozzá elmenni, mert mindentől is védeni kell. Viszont leírta az ő életét egy könyvben, a Küzdök tovább című könyvben, ami a Veszprém Petőfi Színházban elérhető, és érdemes a könyvön keresztül belecsöppenni egy ilyen élethelyzetbe, és akkor az ember tényleg minden máshogy fog értékelni.
1: Így van. Erre a könyvre pont rá is akartam kérdezni, hiszen a Lélektől Lélekig fesztivál óta lehetséges, hogy ezzel a könyv árával segítsük Gábort, úgyhogy köszönöm szépen, hogy erre is kitértél. A gálán a színpadot ugye a tehetséges fiatalok kapják meg. Kikre számíthatnak a nézők, és milyen produkciókkal készülnek erre a különleges estére?
0: Hát Keller János rendezésében áll majd fel ez a gála, illetve a gálát megelőzően a színház előtti téren lesz egy nyitó ceremónia. Nagyon széles a skála, és most az életkori skálára is gondolok, mert egészen a 7 évestől a 18 évesig a ifjúsági korosztály, sőt, most már az idén az egyetemista korosztály is bemutatkozik, úgyhogy még sokkal magasabb lesz az életkor, és van olyan fiatal együttes, akiknek felnőtt tagjai is vannak, segítő tagjai, úgyhogy még őket is beintegráltuk a fesztiválba, úgyhogy ez tényleg életkori skálában is, és művészeti ágakban is. A neveket azért nem is mondom, hogy nehogy valakit véletlen kiadja, viszont a tánc, a szólóének, a próza, a vers, a sport, ami idén nagyon fontos és kiemelkedő, és mind-mind megjelenik, természetesen a könnyűzene, ami a fiatalok szívéhez most közel áll, több együttes mutatkozik be, a rockbandán át a pop műfajon keresztül, de a néptánc, ami nagyon fontos, mert ugye az azért a magyaroknak egy kiemelt, és szerintem egy nagyon magas minőségű kulturális bemutatkozási lehetősége, illetve hát természetesen a Petőfi Fi Akadémia, ami működik a színházban, és az ifjú növendékei is megjelennek ilyenkor a Veszprémi Petőfi Színház színpadán, úgyhogy nagyon színes lesz a gála, feltöltő erővel bír, de elgondolkodtat is, meg szerintem még könnyeket is tud csalni majd az ember szemébe, leginkább azért, hogy tudjuk, hogy mi az a cél, amiért küzdünk, és amiért kötel akarunk érni ezzel a gálával.
1: Igen. Az idei motto is nagyon sokat mond, jók kapcsolódjatok, ez egy nagyon találó cím lett az ígérre. Oké, végül segítsünk szerintem azoknak, akik most kedvet kaptak a csatlakozáshoz, hogyan vehetnek részt a szeptember 13-i programokon Veszprémben? Hol lehet egyet vásárolni?
0: Igen, hogy konkrétan nem is vásárolni kell a jegyet, de a Nézőpont jegyirodánkban, és majd a gála előtti egy órával előtte már nyit az erőcsönöki jegypénztárunk is, ott adománygyűjtő ládát helyezünk el, amiben azt jelenti, hogy kapnak

0: egy fizikálisan egy jegyet, ami helyre szóló, és az a jegyért cserében az adományaikat Gábor javára, még az adománygyűjtő ládába tudják elhelyezni. Biztatom azokat a kedves, segíteni vágyó nézőket is, akiknek mondjuk az időpont nem megfelelő, de nagyon szeretnének segíteni, hogy ha betérnek a nézőpontba, vagy a Veszprém Petőfi az előcsarnokába, megtehetik, hogy elhelyezik az adományukat ebbe a gyűjtőládába, akkor is, hogyha nem kívánnak részt venni, vagy nem tudnak a gálán, de természetesen ez csak hozzád ez, tehát ők ha adnak, mi garantáltan mi is adni fogunk érte. Egy jó adag színez.
1: Igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Zsuzska, és nagyon sok sikert, és nagyon sok bevételt kívánok Gábor javára nektek ezen a délutánon. Tehát szeptember 13-án, vasárnap 16 órától a Veszprémi Petőfi Színházban. Köszönöm még egyszer, Zsuzska.
0: Én is nagyon köszönöm, és mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: A mai napon, csütörtökön 21 óra 5 perckor ismét jelentkezik a Szentkút Podcast, a Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely műsora. Korniluk Margit, Orosz Lóránt atyával folytat beszélgetése az zarándoklásról, nem csupán elméleti fejtegetés. Éppen egy olyan pillanatban találkoztak ugyanis, amikor Lóránt atya sok év után elhagyja szeretett Szentkútat, hogy egy új közösség alapításába kezdjen Pécsen. Nem csak őszintén megosztja velünk saját kezdeteinek és végeinek személyes megélését, hanem bátran arra is rávilágít, hogyan élik meg a ferencesek a Gyöngyösről való távozást. Szeptember 11-én pénteken Horváth Anna szeptemberi vendégének gondolatával tér vissza a hangadó 20 óra 16 perctől. Hála, büszkeség, töretlen hit, az érzések, amelyek hatalmukba kerítettek, amikor megalapítottam a zarándokutam végpontját Santiago de Compostellában, a katedrálist több száz kilométer, 3 hét és megpróbáltatások sokasága ellenére is életem eddigi legnagyobb kalandját tudhattam magam mögött. Ez az egész nem pusztán egy vándorlás volt, hanem egy út önmagam felé. Várja önöket a hangadó szeptember 11-én pénteken 20 óra 16 perckor a szerkesztő műsorvezető Surányi. Szeptember 13-án reggel 9 órakor a várpalotai Nagyboldogasszony templomból közvetítünk majd Szent Misét, ezután körülbelül 10 óra 20 perckor ismét jelentkezik az Égi iránytűnk című jubileumi sorozatunk. A műsor középpontjában az adott havi Mária ünnep által képviselő.
2: Mária Rádió.
3: Bábel Balázs érsekatya Vodicán bemutatott miséjének szent beszéde következik.
4: Főtisztelendő paptestvérek, diákonus testvér, Krisztusban szeretett testvérek, Fajn Iszuszi Maria, Gerobca Jézus Krisztus, inémikát, ámen. Minden Szűz Mária ünnep beteljesíti azt a proféta jövendőlését Szűz Máriának, amit a híres hálaadó imájában, a Magnifikátban megénekelt. Boldognak hirdet engem minden nemzedék. Minden nemzedék, keresztény katolikus nemzedék hozzáfordult a szűzanyához, és kéréseiket, bajaikat is elvitték hozzá. Ennek az irodalom a legelső forrása és tanúja. 70-es években jelent meg Erdélyi Zsuzsának, ugye nagy néprajzos asszony volt, aki az 24. óra utolsó perceiben összegyűjtötte a nép ajkán lévő régi úgynevezett arhaikus imádságokat, a hegyet hágék lőtött lépék. Némelyik talán a halotti beszéd korára nyúlt vissza, és abban ott voltak a szép Mária imádságok, eleinknek, őseinknek a nyelvezetével. De írott dokumentuma is van a minden nemzedék hozzáfordulásának. Hát ott volt az Ó Magyar Mária síralom, ami a tatárjárás után íródott, a sok szenvedés tragédiát átélt nép Jézus szenvedését, Mária szenvedését összekapcsolta a saját szenvedésével. Aztán ott volt a török idő, nem is régen, egy jó hete Mohácson emlékeztünk arra, hogy mekkora nagy, tragikus fordulat volt a magyarság történetében, és ott is említettem, hogy Vásárhelyi András ferences költő, az angyaloknak csodálatos asszonya, gyönyörű szép énekébe benne van még, kis módosítással a Szent vagy Uram énekes könyvünkben is. Szűzanyát kéri, ami nagy bajvívásunkban, hogy legyen segítségünkre. Most ünnepeljük, vagy emlékezünk helyesebben az 1956-os forradalomra és szabadságharcra az ősz folyamán. Márai Sándor akkor már külföldön élt, és a forradalom napjaiban úgy gondolta, hogy repülőre száll, és eljön Magyarországra, hogy tudósítson, és hát itt lelkesítse a magyarokat. De mikor leszállt Rómában, akkor kiderült, hogy a forradalmat leverték. És bement a Szent Péter bazilikába egy reggelen, ő, aki különösebben nem volt soha vallásos. A Szent Péter bazilikába odament a Michelangelo szép szobrához, a Pietához, mindenki maga elé tudja idézni, hogy a szűzanya fogja a halott Krisztust, és egy csodálatos, szép elmékedést fogalmazott ott meg, amit később még a Szabad Európa Rádiós közvetített. Amikor ő maga is odavitte a magyar nép bánatát, és az van benne, hogy minket csak a szeretet fog megmenteni. Hát mi is a mi korunkban most időszerűsítjük Szűz Mária tiszteletünket. Minden születés az élet ünnepe. Örülünk a megszületett gyermeknek. De mi egy olyan világban élünk, amely élet ellenes. Abban a kettősségben van a mi világunk, hogy egyrészt hedonista, tehát az élvezetek maximális kihasználását, élvezését tartja élet célnak. Gondoljunk a reklámokra, hogy azok mind ilyen élvezeti fölhívások, mit kenjünk magunkra, mit tegyünk meg, hogyan kényeztessük magunkat. És ugyanakkor ez a világ mérhetetlenül életellenes. Nem csak, hogy a háborúban gyilkolja egymást, hanem az élet kezdetét, a végét sem tartja tiszteletben, a megfogant életet. Éppen most olvastam, hogy már odáig jutottak el, mint a görög világban, hogy az életképtelennek ítélt magzatot, amely persze megszületett, a Taigetos hegyéről le kell hajítani. Most már azt mondják, ezekre is eutanáziát, cinikusan, kegyes halálnak mondják, gyakoroltatni kell. Ne legyenek köztünk az ilyenek. Az élet ellen van a mi világunk. És 14. Leó pápánk sokszorosan azt, amit az Anyaszentegyház kezdetől tanított, hogy az legfőbb jog, az élethez való jog, a Csodálatos Emberiség című vagy kezdetű enciklikájában újra megerősítette, és a magyar püspöki kar is mellé állt, s hallottuk, hogy életvédő szervezetek is fölemelték a szavukat, mert úgy gondolják ma az emberek, hogy a legalapvetőbb erkölcsi kérdés az életnek a megléte vagy elpusztítása, az egyszerűen csak szavazati kérdés. Szavazzuk meg! Ha többség megszavazza kétharmaddal, akkor az jogos. Belülről lehet érezni, hogy erkölcstelen, de jogszerű. És ez ellen a katolikus püspöki kar is felszólalt, nagyon régen szintén, 56-ban, amikor abszolút legálissá tették az abortuszt, akkor is megszólalt a magyar püspöki kar. És most is megszólaltunk, pár nap múlva lesz a mindenki születésnapja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az életet szeretni, tisztelni kell. A szűzanyát, amikor megszólítja az angyal, hogy gyermeket születik, először megijed, hát nem ismerek férfit, nincs ilyen kapcsolatom, mi lesz, majd megszólnak engem. De utána azt mondja, legyen nekem a te igéd szerint. Az élet pártján kell lennünk, nekünk Szűz Mária tisztelő embereknek. A másik időszerűsége ennek a szép ünnepnek, hogy egész esztendőben a ferences rend, ezáltal pedig a katolikus világegyház Szent Ferencre emlékezik, aki 800 esztendővel ezelőtt 1226-ban halt meg, de ők nem is így mondják a ferencesek, hogy meghalt, hanem átment. Transitus. Ebből az életből a másik életbe. Nekünk is így kell fölfogni a halált hívő embereknek, hogy nem a vég, a semmi, hanem átmegyünk egy másik életbe. És ez a Szent Ferenc valami nagyon csodálatos kultúrát teremtett maga körül, holott abszolút szegénységet vállalt az evangélium szellemében. De aki ismeri az ő életét, előtte egy ilyen gazdag fiatal emberként az akkori kornak egy ilyen kulturális feltörését, a lovagi kultúrát és a trubadúr világot maga is eszményként célul tűzte. Mi volt ez a 12.-13. században? Addig is óriási harcokat vívtak az emberek egymással, de ők azt mondták, hogy ha harcolunk is, legyen bennünk becsület, megbocsátás, tudás, irgalomgyakorlás, lovagiasság, mi több, ha lehet, kerüljük el, és ugye a nők iránti tiszteletet ekkor nagyon magasra helyezték az addigi sokszor barbár emberek között. Egy elérhetetlen úrnőnek is a trubadúrok, a költők csodálatos verseket írtak a provánci világba. Szent Ferenc félig francia volt, apja révén. A Ferenced is annyit is jelent, hogy kis francia. Ő ismerte a provánci költészetet, és valahogy ez is benne élt, hogy híres lovag leszek, nagy csatákat vívok, de ugyanakkor elterjesztik rólam, hogy egy igazi hős, egy lovag, aki megadja a tiszteletet a másik embernek, kivált kép a nőknek, hódol előttük, virágot visz nekik, és bevezet egy olyan kultúrát, ami addig ismeretlen volt. Ez önmagában nagy dolog. de mikor megtért, akkor ezt átültette. Itt lehet látni, hogy az Isten az ember képességeit föl tudja emelni. Mindenféle képességnek ad egy szublimálási lehetőséget, egy fölevalás, fölemelő képességet. Még egy erőszakos természetnek is azt adhatja, hogy kitartó legyen utána egy elszánt munkában. Most, amikor megtért, akkor azt mondta, hogy az én úrnőm a szűzanya, és megtette a rend asszonyává, és olyan szavakkal illette, mondta is, hogy megnevezhetetlen szavakkal köszönti a szűzanyát. És azt a kis templomot, ahol ő megtért, meg rendbehozta a porcinkulát, az is Szűz Mária temploma volt, nagyon szerette, és fölé épült a hatalmas bazilika, az angyalos boldogasszony temploma. És belevitte a kultúrába a Szűz Mária tiszteleten keresztül a szelídséget, a viselkedésbe. Épp ezt is említettem ott Mohácson, hogy még a szultánhoz is elment, akkor, amikor mások úgy gondolták, hogy ezt az iszlám hatalmat csak erővel lehet letörni, ő akkor teljes fegyvertelenül elment a egyiptomi szultánhoz, Al-Kamilhoz, és beszélt neki Jézusról, az egyházról, a szelídségről. A szultán megkedvelte, kicsit félbolondnak tartotta, de elérte azt, hogy a török időkben is, már pedig a Szentföld, vagy 800 évig török főhatóság alatt volt, ott lehessenek a ferencesek, és pasztorálassanak. Sokszor bántalmazták őket, de mégis ott voltak. És itt nálunk is tanul rá a bajai ferences templom, vagy a kecskeméti, hogy a többit nem engedte meg a török, de azokat megengedték. A maguk szelídségével, jóságával. És mennyire hiányzik ez a mai világból. Roppant agresszívvá váltunk a beszédmodorunkban, viselkedésünkben, parlamenttől kezdve, ahonnét lesugárzik az emberek közé. És már nem tudunk szépen szólni egymáshoz. Rögtön vádaskodunk. Gondoljunk a kommentek gyalázatos világára. Névtelenül becsmérelni lehet trágár, blaszfém szavakkal mindenkit. Ide jutottunk. A nagy okosságunkkal ide jutottunk. Kedves fiatalok, akik ti tűtetek, mikor jöttem a padon, és nem egymással beszéltetek, hanem mindegyikkel jutok nézte az okostelefonját. Az okostelefonon jó dolgokat nézzetek, ha már nézitek, mert azért lehet rajta azt is találni. És azt tegyetek fel, építsétek a szeretet civilizációját. Hát erre tanít bennünket Szent Ferenc a Szűz Mária tisztelet által. Azt nagyon régén megállapították már, hogy azokon a tájakon, ahol katolikusok élnek, meglátszik a tájon is, hiszen Mária szentélyek vannak, kis kertek, meg minden, tehát azt is már eleve mássá teszik, és valahogy a búcsújárások, a litániák, még egy ridegebb paraszti társadalmat is meg tudtak enyhíteni az anya iránti tiszteletbe, a Szűz Mária is iránti tiszteletet valamiként átvitték a hétköznapi életre is, hogy ha csak ennyi haszna volna a Szűz Mária tiszteletnek, már megérné, de egy sokkal többről van szó. És hát éppen ezért mi is örömmel vagyunk itt, és boldognak hirdetjük a szűzanyát a minden nemzedékkel most 2026-ban. és hogy említettem, Szent Ferenc kimondhatatlan szavakat akart mondani, hogy köszöntse a szűzanyát, és írt egy Szűzmária köszöntőt, amely mindennapi imádsága a ferences rendnek. Hát én ezzel az imádsággal fejezem be mostani prédikációmat. Üdvözlégy, Szent Úrnő, legszentebb királynő, Isten anyja Mária, te örökké szűz, téged a mennyei atya választott ki, megáldott szeretett szent fiad által, a vigasztaló lélekkel, aki a kegyelem teljessége és a tökéletes jóság. Üdvözlégy, Isten palotája, üdvözlégy, Isten lakóhelye, üdvözlégy, Isten sátora, üdvözlégy, Isten öltözéke, üdvözlégy, te az Úr szolgáló leánya, üdvözlégy, Istennek anyja. Amen.
3: Bábel Balázs érsekatya Vodicen bemutatott miséjének szentbeszédét hallották.

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: 14. Leó pápa a vatikáni munkatársak családjaival ünnepelt a nyári szünidő végén. Új főlelkészükkel ünnepelték az angliai magyar katolikusok Szent István királyt Londonban. Nevelőszülőképzés indul Székesfehérváron októberben. Immár harmad ízben rendezték meg a vatikáni családok ünnepét a vatikáni kertekben szeptember 5-én délután, tudósít a Vatikáni Rádió. Az eseményen Leó pápa köszöntötte a városállamban dolgozó civil munkatársakat és családjaikat, majd kötetlen beszélgetést folytatott a résztvevőkkel. A vatikáni családünnep 2024-ben született, még Ferenc pápa idején, bár ő betegsége miatt már nem tudott rajta részt venni. A család Isten tükre. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családjainkban, idézte a Szent Atya, Szent II. János Pál pápa gyönyörű szavait. Életet adni és szeretetet adni. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Legyen a ma esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott el Leó pápa záró kívánsága. Az angliai magyarok nagyasszonya, római katolikus lelkészség hagyományosan szeptember első vasárnapán emlékezik Szent István királyra. A magyar nyelvű szentmise főcelebránsa az új angliai magyar lelkész Csigi Péter volt, aki szeptember 6-án mutatkozott be a magyar közösség előtt a Brentfordi Szent János Evangélista templomban, írja a Magyar Kurír. A szentmisén részt vett többek között a Magyar Nagykövetség képviseletében Sárosi Fanni illetékes felelős tanácsos, Salánki István, a londoni magyar református gyülekezet lelkésze, a mintegy 100 főnyi magyar közösséggel együtt. Csigi Péter szentbeszédében megemlékezett a Mohácsi Vész 500. évfordulójáról is. Ez a vereség nem semmisítette meg a magyar népet, megújult és mindmáig létezik. A Szent István napi új kenyereket Csicsó János, korábbi magyar főlelkész áldotta meg, az együttlét ünnepi vacsorával zárult. A Szent István görögkatolikus gyermekvédelmi központ ingyenes, 60 órás nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron, írja a Magyar Kurír. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nem adatik meg, hogy saját családjukban nevelkedjenek, különösen fontos, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben élhessenek, ahol törődést és teljes elfogadást kapnak. A nevelőszülő feladata, hogy családias, szeretetteli környezetet biztosítson a gyermekek számára mindaddig, míg visszatérhet vérszerinti családjába, vagy életében stabil, kiszámítható és hosszú távú megoldás születik. A nevelőszülő átmenetileg befogadja a családjából kiemelt gyermeket, gondoskodik mindennapi szükségleteiről, érzelmi biztonságot, szeretetet és támogatást nyújt számára, biztosítva az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Részletes információk az Egyházmegye honlapján érhetőek el.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. A szertartást Kirer Imre atya mutatja be.

0: az
1: Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mindenható Isten, Te elküldted fiadat a világba, hogy megváltunk és törekvő papunk legyen, és kiárasztottad a szent lelket, hogy működjön egy házakban. Kérünk, erősítsd és vezesd az élet szentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad egy házadat. Ébreszt papi hivatásokat, adj bátorságot fiataljainknak, hogy igen mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben. Adj áldozat kézbuzgóságot minden hívőnek, hogy imával és tettekkel segítsék papjaikat és egymást a hozzád vezető úton. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
2: És a
1: az Úr Jézus drága vérének szentmiséjét imádkozzuk. A szentmisét pedig azokért ajánljuk föl, akik imádkoznak értünk, valamint halva fekvő Erzsébet testvérünkért. Krisztus.

0: Megváltottál urunk saját véred árán, minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből, Istenünk királyságává és papjaivá tettél. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Könyörögjünk! Istenünk, Te egyszülötted drága vére árán minden embert megváltottál. Őrizd meg bennünk irgalmad művét, hogy üdvösségünk misztériumát szüntelenül ünnepelve, annak gyümölcseiben is részesedjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a tudás könnyen felfuvalkodottá tesz, a szeretet azonban épít. Aki tetszelek tudásában, az még nem ismerte föl, hogy mi a helyes ismeret. Aki azonban szereti Istent, azt Isten is magáénak tudja. Ami a bálványoknak áldozott hús fogyasztását illeti, tudjuk, hogy nincsenek bálványistenek a világon, hanem csak egy Isten van. Igaz, a pogányok égi és földi istenekről beszélnek, mivel sok istenük és uruk van, nekünk azonban egy Istenünk van, az Atya, akitől minden származik, és mi is ő érte vagyunk. Egy Urunk van, Jézus Krisztus, aki által minden van, és mi is ő általa vagyunk. De nincs meg mindenkiben ez a tudás. A bálványokkal kapcsolatban némelyek még most is a régi meggyőződésben élnek, és úgy fogyasztják a húst, mint áldozati eledelt. Mivel lelki ismeretük téves, beszennyeződnek. Ha viszont te annak tudatában, hogy nincsenek bálványok, megeszed az áldozati húst, de bizonytalankodó testvéred csak azt látja, hogy bálványoknak áldozott húst eszel, és szintén eszik belőle, akkor a te tudásod miatt követel bűnt, pedig Krisztus érte is meghalt. Ezért, amikor testvéred ellen vétkezel, mert megsérted bizonytalankodó lelkiismeretét, Krisztus ellen vétkezel. Ha tehát az étkezésem a testvéremnek lelki romlására vezet, inkább sohasem eszem húst, csak hogy testvéremet meg ne botránkoztassam. Ez az Isten igéje.
1: Isten megvegye nálam!
3: A Zsoltár válasza: Vezess engem, Uram, az örök élet biztos útján.
1: Vezess engem, Uram, az örök élet biztos útján.
3: Uram, Te megvizsgálsz és jól ismersz engem, tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Gondolataimat messziről is ismered, szemmel tartod jártamat, keltemet, jól látod minden utamat.
1: Vezess engem, Uram, az örök élet biztos útján.
3: Egész bensőmet Te alkottad, anyám méhében Te szültél egybe engem. Magasztallak, hogy olyan csodásan alkottál, csodálatos minden műved. Lelkem jól tudja mindezt.
1: Vezess engem, Uram, az örök élet biztos útján.
3: Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg minden gondolatomat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örök élet útján.
1: Vezess engem, Uram, az örök élet biztos útján.
3: Alleluja.
1: Alleluja.
3: Ha szeretjük egymást, Isten megmarad szívünkben, és szeretete tökéletes lesz bennünk.
1: Alleluja.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletekben.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcod üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tiéd, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsön, milyen hálára számíthattok. A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek. Hiszen ő is jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, ha magunk elé vesszük Szent Lukács leírását az Úr Jézus nyilvános működésének kezdetéről, akkor könnyebben megérthetjük az Úr szavait, amelyek most hangzottak el, és túl szigorúnak tűnnek. Ellenséget szeretni, azokkal jót tenni, akik ránk támadnak, a kölcsönt kérőknek örökbe adni a kért dolgot, ezek nagyon előtnek a mindennapi gyakorlatunktól. Viszont tökéletesen megfelelnek annak az ideálnak, amit az Úr Jézus a názáreti zsinagógában meghirdetett. Ott kijelentette, hogy az Úr arra kente föl őt, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, szabadulást érdessen a raboknak, megvilágosodást a vakoknak. Mindez nyilván nem fizikai értelemben vendő, hanem erkölcsileg. Amit pedig most hallottunk, az éppen az eddig megszokott élet béklyóitól való megszabadulás és a boldogabb élet meglátása a szeretet által. Krisztus tehát salaktalanítani akarja mi életünk kandallóját, hogy abból valóban meleg áradhasson ki, és ne csak folytó füstöt termeljen. Azzal, hogy egyből a mélyvízbe merít minket az ellenség szeretettel, az a szándéka, hogy jobban meg tudjuk becsülni azt, amit már sikerült elérnünk. Nem elkedvetleníteni akar, amikor a szinte lehetetlennel szembesít, hanem távlatot ad elénk, amit befuthatunk, ha neki kezdünk a kisebb feladatok megvalósításának. Sőt, azt is világossá teszi, hogy tekintettel van arra, ki honnan indul. Ezért hangsúlyozza, nektek, akik hallgattok engem, azt mondom. Ezzel elismeri azt, hogy ami a hallgatókat odavonzotta köré, az már komoly eredmény. Ez nem csupán kíváncsiság, hanem igazi érdeklődés a több iránt, vállalkozás a haladásra. A továbbiak ugyan megrémíthetik a hallgatót, de ez inkább az egész, a teljesség fölvetítését jelenti, mint hogy mindenki láthassa a célt. Krisztus az igazságot hirdeti, és éppen ezért nem áltatja hallgatóit azzal, hogy csak egy dombot kell megmászni. Megmutatja a hegyet, amire a kisebb magaslatok egymás utánja vezet föl. Persze nem a csúcsnál kell kezdeni a hegy meghódítását, mert az csak a vége lehet. De vannak az emberek ember előtt közelebbi és elérhetőbb magaslatok is, amik aztán fölvezetnek a csúcshoz. Aki belátja, hogy nem nagy teljesítmény azokat szeretni, akik jók hozzánk, az már kezdi felfogni, hogy Isten valóban teljesítményt vár tőlünk. Nem pihentetősét az előbbre jutás, hanem erőfeszítés és igyekezet eredménye. Az Úr Jézus nem csupán annyit akar, hogy megismerjük őt, hanem hogy kövessük is. Ő nem csak mesél nekünk egy tökéletesebb életről, hanem oda akar vezetni, és azt akarja, hogy az legyen a mi életünk is. Beszél és tanít is az Atya elgondolásáról, de példát is ad nekünk, és szemléletet is. Nagy félreértés az emberek részéről, amikor benne a csodatévőt és a gyógyítót látják, de ennek célját egyáltalán nem fedezik föl, nem gondolkodnak róla. Ahogyan az apostolok a jobbjára és a baljára vágyakoztak kerülni, úgy az emberek tömegesen az ő gyógyító keze oltalma alá szeretnének jutni. Csak hogy Krisztus nem a mi üdülésünkre jön közénk, hanem a mi üdvösségünkre és megszentelődésünkre. Ez pedig nem egy külső adomány számunkra, hanem egy belső megváltozás eredménye lehet.

0: A föld sója. De nem abban az értelemben, ahogyan a sót tartósításra használják, nekünk nem megőriznünk kell ezt a világot, hanem ízessé tenni Isten ízlése szerint. Az emberek általában kiesve az örök élet reménységéből teljesen a föld élet felé és annak különféle értékei felé fordulnak. Mintha a láthatatlan vagy éppenséggel a szellemi, lelki nem is léteznék számukra. Így a szeretet számukra értéktelen vagy nem létező dolog lett, a másik érdeke pedig szinte ellenség. Ezt az önző világot kell Jézus Krisztus példáját követve és kegyelmét fölhasználva a szeretet világává alakítanunk. Nem egy csapásra, és nem egészében, hanem magunknak szűk környezetében elsősorban, és apránként előre haladva, de vállalva a radikális megoldásokat is. Ezért tűnik az Úr Jézus szava olyan életidegennek, mert mi ebben a világban növekedtünk föl. Azt kell tehát tennünk, amit manapság olyan sokszor hangoztatnak más ügyekben, visszatérni a gyökerekhez. Isten képe és hasonlatossága vagyunk, ezt valljuk, akkor tehát Isten szerint kell cselekednünk. Megértenünk, hogy az emberi élethez ez a világ csak díszlet, csak eszköz, de a lényeg azon túl van, ahogyan ezt a mi hitvallásunk vallja is, és ezt a hátteret, vagy éppenséggel eszközt kell nekünk fölhasználni az örök élet érdekében. Sok minden a kezünk ügyébe van adva, de ezek nem azok a dolgok, amik igazi értéket jelentenek, hanem az a lelkület, amivel mindezt fölhasználjuk, és amint meg tudjuk valósítani, és amit létrehozunk általuk. Szent Pál az építőmester példáját alkalmazza az életünkre. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki sem rakhat. Az pedig, hogy erre az alapra aranyból, ezüstből, drágakőből, vagy fából, szénából, vagy szalmából épít mindenki, kinek-kinek munkája fogja megmutatni. A lényeg, ne magunknak építsünk, hanem Istennek, és ne sajnáljuk az erőfeszítést és izzadságot. Az építkezés fáradtságot és áldozatot kíván mindenkitől. Amen. Kérjük testvéreim, bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek.
1: Hogy a keresztényeket megerősítse hitük áltatosságában és egységében, kérjük okunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét, és igaz egyetértés, kérjük okunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy ébresszen papi és szerzetes hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkás szőlőjébe, kérjük okunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük okunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozat bemutatásban részesünk, és távol levő testvéreinket is elvezessen országába.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Az értünk imádkozóknak add bőséges áldásodat, halva fekvő Erzsébet testvérünket pedig vezess szent színed látására, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: A Szent Atya szeptemberi ima szándéka, okosan és igazságosan gazdálkodjunk a vízzel, amely mindannyiunknak létforrása, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és irgalmadban bizakodik. Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy enged boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: áldott vagy Urunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.

0: Áldott vagy urunk mindenség Istene, mert a tevő kezűségedből kaptuk a bor. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
1: Áldott legyen az Isten mindenkinek.

0: imádkozz adok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek áldozatának.
0: Úrunk Istenünk, amikor fölséget szín elé hozzuk áldozati adományainkat, hadd járuljunk most Jézushoz, az új szövetség közvetítőjéhez, és így újítsuk meg ez ő vérének üdvösségszerző kiáradását, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert fiad üdvözítő szenvedése által az egész világ fölismerte, milyen nagy hálával tartozunk néked. A kereszt kimondhatatlan ereje nyilván hirdeti, hogy Krisztus győzött a világon, és megfeszítve úrrá lett rajta. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Áradd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, és néked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan. Mert ez az én testem, mely értetek adatik.

a vacsora után, ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odott a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme megváltásunk szent titka. Valahányszor esszük ezt a kenyeret, és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben 14. Leó pápánkkal, Péter főpásztorunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében álmunk testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Az áldás kelye, amelyet megáldunk, Krisztus vérében részesít, a kenyér pedig, amelyet megtörünk, az Úr testébe kapcsol.

0: Krisztustus.
1: Amen.
0: Krisztustus.
2: Amen.
0: Krisztustus.
2: Amen.
0: Krisztustus.
2: Amen.
0: Krisztustus.
2: Amen.
0: Krisztustus.
2: Amen.
0: Krisztustus.
2: Amen.
0: Krisztustus.
2: Amen.

Krisztus lelke szentelj meg engem, Krisztus teste üdvözíts engem, Krisztus vére ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejtsöl engem, ne engedd, hogy elszabadja tőled. A gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hívj magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, az üdvösség ételével és italával tápláltál minket. Kérünk, járja át bensőnket mindenkor Krisztus vére, és az örök élet forrása legyen számunkra. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Szent Mihály főangyal, védelmed minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértéseid ellen, légy oltalmunk. Esetedre kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével szívj vissza a kárhozat helyére. Amen. Imádkozzunk a békéért. Urunk Jézus Krisztus, az örök Atya fia, küldd el most lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édesanyja, a boldogságot szűz Mária, legyen, ami közben járunk. Amen. Magyarország fővédő szentjét is kérjük. Üdvözlé, Szent István király, népet áldott reménye. Üdvözlé, hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ér, menjetek békével.
1: Istennek legyen hálva.

0: راديو.
1: انسيكليكاك
2: zásadný pont. O technokratikus paradigma globalizációja. Az alapvető probléma azonban még ennél is mélyebb. Az a mód, ahogyan az emberiség ténylegesen megvalósította a technológiát és annak fejlődését, vagyis együtt egy homogén és egydimenziós paradigmával alkotta ezeket. Ebben az alanynak egy olyan felfogása érvényesül, mely szerint az fokozatosan egy logikai, racionális folyamatban megragadja, és így birtokolja a tárgyat, amelyet kívül talál. Ez az alany a tudományos módszer létrehozásával bontakoztatja ki önmagát, amely kísérletezést foglal magában, ez pedig már kifejezetten birtoklási, uralkodási és átalakítási technika. Olyan ez, mintha az alany egy alaktalan valósággal állna szemben, amelyet teljes mértékben manipulálhat. Mindig is történt emberi beavatkozás természetbe, de azt hosszú ideig az jellemezte, hogy az ember figyelemmel kísérte és követte azokat a lehetőségeket, amelyeket maguk a dolgok kínáltak fel. Az ember átvette, amit a természetes valóság, mint egy kezét nyújtva, magától lehetővé tett. Most viszont az érdekli, hogy az emberi kényszerítő erejével mindent, amit csak lehet, kinyerjen a dolgokból, és egyre inkább figyelmen kívül hagyja, vagy elfelejti annak igazi valóságát, ami előtte áll. Ezért az emberi lény és a dolgok már nem nyújtanak baráti kezet egymásnak, hanem szemben álló felekké váltak. Nem pedig már csak egy lépés a végtelen, vagy a korlátlan növekedés eszméje, amely oly nagyon fellelkesítette a közgazdászokat, a pénzügyi és a műszaki szakembereket. Ez arra a hazugságra épül, hogy a bolygó javai végtelen mennyiségben rendelkezésre állnak, ami annak egészen a határáig, vagy azon túl is történő kipréseléséhez vezet. Arról a hamis feltételezésről van szó, hogy az energia és a tartalékok korlátlan mennyisége áll rendelkezésre, hogy ezek gyorsan megújíthatók, és hogy a természet rendjével való manipuláció kedvezőtlen hatásai problémamentesen kiküszöbölhetők. 107. pont. Elmondhatjuk tehát, hogy a mai világ számos problémájának gyökerénél mindenekelőtt az a nem mindig tudatos tendencia áll, hogy a tudomány és a technika módszertanát és célkitűzéseit olyan értelmezési paradigmává tegyék, amely megszabja az emberek életét és a társadalom működését. E modell alkalmazásának hatásai a teljes, az emberi és a társadalmi valóságra a környezet pusztulásában láthatók. De ez csak egyik jele annak a lefokozásnak, amely az emberi életet és a társadalmat érinti, annak minden dimenziójában. Fel kell ismernünk, hogy a technikai alkotások nem semlegesek, mert olyan hálózatot hoznak létre, amely végeredményben meghatározza az emberek életstílusát és a társadalmi lehetőségeket egyes hatalmi csoportok érdekének megfelelően alakítja. Bizonyos döntések, amelyek látszólag pusztán egy konkrét cél elérését szolgálják, valójában egy felépítendőnek tekintett társadalmi berendezésre irányulnak. Nem gondolhatjuk, hogy fenntarthatunk egy másik kulturális paradigmát, miközben a technikát csak eszközként használjuk, mert mára a technokratikus paradigma olyannyira uralkodóvá vált, hogy nagyon nehéz eltekinteni az általa kínált lehetőségektől, és még nehezebb használni azokat annélkül, hogy a paradigma logikája uralkodna rajtunk. Kultúra ellenessé vált, ha valaki olyan célokkal rendelkező életstílust választ, amely legalább részben független a technikától, annak költségeitől és a globalizáció tömegteremtő hatalmától. A technika ugyanis tényleg igyekszik elérni azt, hogy vaslogikáján semmi sem maradjon kívül. És az azt birtokló ember tudja, hogy a technika végül is nem az ember hasznát vagy jólétét szolgálja, hanem a hatalmát növeli. A hatalmát a szó legszélsőségesebb értelmében. Ezért a természet elemei felett épp úgy rendelkezni akar, mint az emberi lét felett. Így beszűkül az egyes ember döntési képessége, legigazibb szabadsága és tere az alternatív kreativitásra.
0: Enciklikák.
1: Mária Rádió. Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
3: Jézus példabeszédei a mindennapi nyelvben. Van egy különös tulajdonsága a nyelvnek. Képes emlékezni. Olyan történeteket is megőriz évszázadokon, sőt évezredeken keresztül, amelyeket talán már nem mindenki ismer. Amikor azt mondjuk, hogy valahol paradicsomi állapotok uralkodnak, amikor tiltott gyümölcsről vagy bábeli zűrzavarról beszélünk, valójában a Biblia szólal meg a magyar nyelvben, még ha ezt sokszor észre sem vesszük. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig a Mária Rádió Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő műsora, amelyben adásról adásra a bibliai eredetű fordulataink jelentését fedezzük fel közérthetően. Jézus példabeszédei egyszerű történetek, mégis olyan képszerűen fogalmaznak, hogy tanításaik évszázadokon át megőrződtek a közösségi emlékezetben. Számos fordulatuk ma is él a köznyelvben, gyakran akkor is, ha magát a példázatot már nem is ismerjük. Elsőként a tékozló fiú történetét idézzük fel. A köznyelvben a kifejezés olyan embert jelöl, aki felelőtlenül bánik pénzével vagy lehetőségeivel. A bibliai példázat középpontjában azonban nem a pazarlás, hanem a hazatalálás és a megbocsátás áll. Hasonlóan ismert az elveszett bárány képe. Jézus példázatában a pásztor addig keresi elkóborolt juhát, amíg meg nem találja. Ma olyan emberre mondjuk, aki letért a helyes útról vagy eltávolodott közösségétől. A bibliai képben azonban mindig ott marad a remény is. Az elveszett bárány megtalálható. Ehhez kapcsolódik a jó pásztor alakja. Jézus korában a pásztor a gondoskodás és a felelősség jelképe volt. Ez a jelentés maradt fenn a nyelvben is. Jó pásztornak azt nevezzük, aki nem csak vezet, hanem felelősséget is vállal a rábízottakért. Jézus egy másik példázatában két ember házat épít, az egyik sziklára, a másik homokra. Innen ered a homokra épít kifejezés, amely bizonytalan alapokra épülő terveket jelöl. Ennek ellenpárja a sziklára épít, amely biztos alapot és tartóságot fejez ki. A két kép ma már emberi kapcsolatokra, közösségekre vagy életutakra is alkalmazható. Gyakran használjuk a konkolyt hint fordulatot is. A példázatban valaki konkolyt vet a búza közé, hogy kárt okozzon. A magyar nyelvben a kifejezés viszályszítást vagy rossz indulatú híresztelést jelent. Érdekes, hogy az eredeti történet a türelemről is szól. Ezt a jelentésárnyalatot azonban a köznyelv már alig őrizte meg. Jézus tanításán alapul a mondás. A fát gyümölcséről, embert erkölcséről könnyen megismerheted. Ez a bibliai eredetű közmondás arra emlékeztet, hogy az embert ne szavai, hanem tettei alapján ítéljük meg. Egyszerűsége miatt ma is a nyelv egyik közkedvelt kifejezése. Hasonlóan ismert az, aki keres, talál közmondás. A keresés itt nem csupán elveszett tárgyakra vonatkozik, hanem az igazság, a tudás vagy a hit keresésére is. A nyelv ezt a tágabb jelentést őrizte meg. Jézus példabeszédei jól mutatják, hogy a nyelv nem egyszerűen megőrzi a bibliai történeteket. A képek önálló életre kelnek, jelentésük módosulhat vagy bővülhet, mégis felismerhető marad eredetük. Így váltak ezek a példázatok a nyelv révén a kulturális emlékezet élő részévé. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is a Bábel örökösei című műsorban. A viszonthallásra!
1: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották.
0: Hírpercek.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén Leó pápa Genazzano jó tanács szűzanyja kegyhelyére látogatott. 5 magyar éremmel zárult a Közép-európai Csillagászati Diák Olimpia Zágrábban. Papírsárkány fesztivált tartanak Zamárdiban. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén Leó pápa Genazzano jó tanács szűzanyja kegyhelyére látogatott, amelyet ágostonrendi szerzetesek gondoznak, írja a Vatikáni Rádió. A pápa szentmisét mutatott be, és aranyrózsát ajándékozott Szűz Máriának, majd leleplezte a magát ábrázoló freskót, amint a kegykép előtt imádkozik. Pápaságom első napjaiban kötelességemnek és mély vágyamnak éreztem, hogy közel kerüljek a Genazzanói jó tanács szűzanya kegyhelyéhez. Ő egész életemben elkísért anyai jelenlétével, bölcsességével, aki mindig hitem középpontjában állt, idézte fel a pápa első látogatását a kegyhelyen. Örömmel vagyok itt ismét, hogy veletek ünnepeljem a Szent Szűz születésének vigíliáját. Kérjük tőle az ő jó tanácsát, hogy befogadjuk és megőrizzük az isteni igét, és világra hozzuk bölcs döntések hiteles megtérés által, tanított 14. Leó pápa. 5 érmet szereztek a magyar diákok a 11. közép-európai csillagászati és asztrofizikai diákolimpián, melyet szeptember 4 és 6-a között rendeztek meg Zágrábban, tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden. A 3 alapító ország, Horvátország, Szlovénia és Magyarország mellett Ausztria vett részt vendégként. Az esemény célja az volt, hogy a diákok a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia előtt nemzetközi környezetben és a világversenyhez hasonló feladat típusokban szerezzenek tapasztalatokat. A versenyzők elméleti fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára, amelyre idén Vietnámban kerül sor. Az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál égi parádékat, sárkánykészítő workshopokat tart, valamint a 100 éve született Janikowski Éva íróra is emlékeznek szeptember 18 és 20-a között Zamárdiban, írja az MTI. Az ingyenes családi eseményre professzionális magyar sárkányosokat és 5 országból mintegy 20 alkotót várnak. A kedvező időjárás esetén éjszakai reptetéssel veszi kezdetét a 3-napos esemény szeptember 18-án. Nappali reptetésekre 19-én és 20-án kerül sor. Sárkányépítő foglalkozásokra, társasjátékok kipróbálására is várják majd az érdeklődőket. A rendezvényen megemlékeznek a 100 évvel ezelőtt született Janikowski Éváról. A jubileumhoz égigérő fűcímmel gyermekalkotói pályázat is kapcsolódik, amelynek díjátadóját szeptember 19-én tartják. Az égen járó fesztivál a kortárs művészetet és a vizuális nevelést aktív alkotással kapcsolja össze. Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik önöktől Majoros Attila, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis. Kírer Imre atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. 2 hete találkoztunk utoljára, így az éter hullámain, úgyhogy elég hosszú idő ez, és sok minden történt az alatt, például megkezdődött az iskola év, ami gondolom szülőknek, nagyszülőknek sok gondot okoz, no meg a gyermekeknek is. Hát remélhetőleg nem valamiféle kényszerből vagy keserűen kezdték meg a tanévet, hanem a kíváncsisággal és a tudásvágyal ültek be az iskolapadba. Végül is ez az igazi, amit föl kell az embernek fedeznie az iskolajárásba, hogy megismerheti a világot, sok mindent megtudhat ebből a világból, meg annak történetéből, meg el tud igazodni, megtanul számolni, megtanul írni, vagyis kultúremberré lehet azáltal, hogy megtanul sok mindent, amit az iskolában tanítanak. Ezt a lelkesedést és kíváncsiságot kell a gyerekekben ébren tartani, iskola évközben is, vagyis ne tessenek őket ezért vagy amazért kudarcért megszidni, hanem sokkal inkább, hogy hát hiszen te ezt tudod, hát te több akarsz lenni, nagyszerűbb akarsz lenni. És akkor gondolom, hogy nagyobb örömmel tudják mindezt, és megdicsérni az eredményeket, mert hiszen igazából a dicséret lelkesíti az embert. Tessék csak nézni a stadionokat, amikor tapsolnak, meg ujjonganak, meg üvöltöznek, akkor megy jól a játék. Na, hát szóval kérem szépen nézni majd ezt kicsiben is. Ez a hét igen érdekes hét számunkra, Szűz Mária hetének nyugodtan mondhatjuk, hiszen 8-án volt a születésnapja, és most szombaton 12-én lesz a Szűzanya neve napja. 13-a a Szűzanya fatimai megjelenésének napja. Aztán 15-e pedig a fájdalmas Szűzanyának az ünnepe, Szent Kereszt ünnepét követően. Vagyis igazából most el vagyunk látva, noha még nincs október, csak szeptember, mégis el vagyunk látva Szűzanya ünnepekkel, és ez kell, hogy szeretettel vegyük, és lelkesen imádkozzunk a Szűzanyához, kérjük segítségét, magasztaljuk őt, ahogyan ő magasztalta az Úristent a kegyelmekért. A kegyelmek kiosztója ugyanis Szűz Mária. Tehát amikor kegyelmeket kérünk Istentől, akkor egyszer s mind azt is kérjük, hogy a Szűzanyán keresztül juttass el hozzánk az Úristen ezeket a lelki segítségeket. Tehát a Szűzanyának is jusson köszönet, amikor megköszönjük Isten kegyelmeit. No, nem húzom tovább az időt, mert most is van 3 kérdés, és ehhez még bizony gondolkodni is kell, ne tessék csak úgy egyből rávágni, bár van olyan, amire lehet, a válaszokat, hanem megfontolni a választ. Tehát akkor mondom először is a telefonszámot, aztán a 3 kérdést. A telefonszám 061-374-0904-es. Tehát 061-374-0904-es. A 3 kérdés pedig a következő. Első. Hol tették meg Dávidot Júda királyává? Második kérdés. Van-e olyan szentség, amelyet csak püspök adhat meg? A 3. kérdés, a megszületett Szűz Máriáról meg tudták-e mondani a rokonok, hogy kire ütött, és mi meg tudjuk mondani? Tetszenek tudni, a gyerek fölé hajolnak, jé, milyen aranyos, milyen gyönyörű, kire is ütött, apjára, anyjára, nagypapára, nagymamára. No, tehát meg tudták-e mondani, és mi meg tudjuk-e mondani, kire ütött Szűz Mária? Még egyszer a telefonszámot mondom, 061-374-0904-es. És a három kérdés, hol tették meg Dávidot Júda királyává? Van-e olyan szentség, amelyet csak püspök adhat meg? A megszületett Szűz Máriáról megtudták-e mondani a rokonok, kire ütött? És mi meg tudjuk-e mondani? No, kérem szépen, ezek a szűzanya ünnepek, amik most itten egymás után következnek, mindenféleképpen az egyház nagy tiszteletét fejezik ki szűzanya iránt. Szűz Mária az első az egyházban, mondja a II. Vatikáni zsinat. Valóban, mert hiszen Isten külön teremtés módon létesítette az ő lelkét, testét, vagyis az áteredő bűn nem terjedhetett rá. Isten különleges gonddal teremtette őt, mert tudta, hogy ő lesz majd Szent Fiának az édesanyja. Hát pontosan ez a különleges gond mutatkozik meg a különleges tiszteletben is. Hyperdúlia, mondja a latin, görögül persze, hogy hyperdúlia illeti meg a boldogságos szűzanyát, tehát a szentek tisztelete fölötti tisztelet. És ezt meg is valósítja az egyház. Nem véletlen, hogy annyi Mária templom, illetve Mária kápolna van a világon, és a szűzanyának olyan sok helyen adóznak tisztelettel az emberek. Ahol valami ima meghallgatás történik, hamarosan kápolna is épül, és aztán nagyon sokból pedig zarándokhely lesz. A 13. az a Fatimát jelenti, a szűzanya fatimai megjelenésének napja a 13. és ez minden hónapban meg szokták ülni, úgyhogy igazán jó, hogyha magunk is kérjük, mert hiszen most is háború dúl a világban, nem is egy. És a háború ellen a szűzanya ajánlja a rózsafűzért és a bűnösökért való imádságot. Vagyis lehet rózsafűzért, kell is rózsafűzért fölajánlani, hogy végre megvalósuljon a béke, amiért annyira annyit próbálkoznak, meg törekednek, meg tárgyalnak jobbra, meg balra, csak éppen minden eredmény nélkül. Hát, hogy legyen eredményes tárgyalás, és ne halljon meg annyi ártatlan ember a fronton. Az én korosztályom azt tudja, hogy mit jelent az, hogy ha sokan oda vesznek egy-egy családból, de hát úgy látszik, hogy a mai korosztálynak is meg kell ezt tapasztalnia. Úgy látszik, különben nem tanulnak a dolgokból. Pedig most is, ahogy az ember végig gondolja, ahogyan az első világháború, úgy a második is német kezdeményezésre valósult meg. Hát most megint ezt kezdeményezik, nem jön meg az eszük. Értük is lehet imádkozni, főképpen a vezetőikért, hiszen nem az emberek akarják a háborút soha, hanem a vezetők ostoba döntése az, hogy aztán mégis nem maguk mennek háborúzni, hanem küldik az embereket a csataterekre. Imádkozzunk azért, hogy végre ez a béke megvalósulhasson, és nyugalomban élhessünk, és fejlődhessünk, és növekedhessünk. Ne pusztítsuk el, amit eddig elértünk. Minden esetre most egy kis zenét hallgatunk, aztán a hittanórával folytatjuk.

Bach nevére írt Liszt-mű hangzott el, annak a kezdete BACH fúga. Úgyhogy ez most egy kicsikét modern volt az eddigiekhez képest, de nagyszerű. Na kérem szépen, hát akkor kezdjünk bele a hittanórába, bár még egyszer elmondom a telefonszámot és a kérdéseket. 061-374-09-04. Első kérdés, hol tették meg Dávidot Júda királyává? Második kérdés, van-e olyan szentség, amelyet csak püspök adhat meg? Harmadik kérdés, a megszületett Szűz Máriáról meg tudták-e mondani a rokonok, hogy kire ütött? És mi meg tudjuk mondani? Na, ezek után kérem szépen imádsággal kezdjük a hittant. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. A hittamban, az egyház történelmében, a sötétnek mondott középkorban tartózkodtunk, és a különféle bonyodalmakat vettük sorra, elsősorban most a végén már a pápaság avignoni fogságának évtizedeiről beszéltünk. Ami sajnos bevezette azt a óriási szakadást, ami aztán megvalósult utána az egyházban, ez a nagy nyugati egyház szakadás. Most azonban még ennek előzményeiről szeretnék szólni. 1377-ig voltak a pápák Avignonban. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ott ragadtak, és hiába való volt minden erőfeszítés, hogy visszatérésre kényszerítsék, vagy szólítsák fel őket, mert hiszen a pápa Róma püspöke. Nem Avignon püspöke, hanem Róma püspöke. És Avignonban is Róma püspöke volt, csak hát éppenséggel elhanyagolta a kötelességét. Róma pedig préda lett, nyugodtan mondhatjuk. Nem volt, aki felügyeljen és vigyázzon rá. A pápák pedig, hát jól érezték magukat Avignonban, mert berendezkedtek. Nagy építkezés, ma is meg lehet csodálni a pápai palotát Avignonban, Dél-Franciaország. Tehát 1377-ig ott ragadtak. Hiába próbálkozott IV. Károly császár a pápák visszaköltöztetésével. Ugyancsak hiába próbálkozott ezzel a költő Petrárka, vagy éppenséggel a svédországi Szent Brigitta. Vagyis világi és egyházi hatások is érhették a pápákat, de hát kitartottak Avignon mellett. Bátran mondhatjuk, hogy Isten gondviselése lépett közbe, amikor egy domonkos rendi, harmadik rendi apáca, szienai Szent Katalin kezdte el szorgalmazni a pápák hazatérését. Hát ő a maga egyszerű módján, igencsak szigorú módon is szólította föl lelkiekre, hivatkozva elsősorban a pápát, hogy neki Rómában van a helye. Személyes találkozás is volt, bátor levelezés is, aminek végül is az lett az eredménye, hogy valóban visszatért Rómába Róma püspök. Hát ez nagyon csodálatos, hogy a Róma püspöke Rómában tartózkodik. Elérte Szienai Szent Katalin. Bátor tett volt részéről, mert hiszen időközben, de a pápa részéről is bátor tett volt, hogy hazatért Rómába, mert hiszen időközben ott a római viszonynak a pápai államban hatalomhoz jutottak az oligarchák, és ők, akik birtokon belül voltak,

Ezek után egy furcsa, hogy meghalt a hazatérő pápa, egy 14. Gergely, egy furcsa pápa választás következett. Ekkor 23 bíborosa volt az egyháznak, ennyien voltak életben, közülük 16 jelent meg, hogy megválassza az új pápát. És ez 16 közül 11 francia volt. Na, várható volt, hogy megint francia pápát választanak, de közben megvalósult konklávé, tehát bevonultak ugyan a konklávéba, ami elzártságot jelent, de ez az elzártság mégsem volt elzártság. Nagy hatással volt az oda bezárt bíborosokra a külvilág. Róma népe ugyanis viharosan követelte, hogy római, vagy legalábbis olasz származású legyen az a bíboros, akit megválasztanak pápává. Vagyis nem volt egy könnyű választás ez, és a legtöbb bíboros ugye francia, hát azért joggal féltették magukat ott a lázongó Rómában. Egy nap alatt már meg is volt a választás, a bíborosok egy része mégis meg akarta ezt ismételni, tehát megválasztottak egy olasz embert pápává, de másnap már mindjárt vissza is szerették volna vonni, és új választást akartak tartani. Na, nyilván kiszivárogtak ennek hírei, és a nép betört a konklávéba, és valóban a szó szoros értelmében kényszerítették arra a bíborosok, hogy igazi római pápát választanak. Az avargás miatt csak másnap tudták befejezni a választást. Így került aztán a pápai trónra 6. Orbán pápa, aki valóban római származású volt. 1378 húsvétján koronázták meg. Egy hónap múlva már a választás érvénytelenségéről beszéltek sokan, tehát még a bíborosi kollégiumban a franciák voltak többségben. Ezt ki is használták, és 13 francia származású bíboros a világ közvéleményeihez fordult egy kiáltvánnyal, hangsúlyozva, hogy itt kényszer alatt történt a pápa választás, tehát érvénytelen. Új választást kell megvalósítani. Így is történt, választottak egy új pápát, aki a Helteni Kelemen nevet vette föl, és visszaköltözött Avignonba. Hát nyilván a franciák választották meg, francia ember, és éppen ezért nem volt biztonságban Rómában, kénytelen volt visszaköltözni Avignonba. Ott legalább jól érezhette magát. A két pápa súlyos szakadást okozott az egyházban, még a szentek sem tudtak biztosan dönteni. Nagyon érdekes. A hatodik Orbánt a Szénai Szent Katalin támogatta, míg a Ferrari Szent Vince a 7. Kelement. Tehát még a szentek között sem volt ebben az ügyben egyetértés. Hát valóban jogilag mindenféleképpen legalább kétséges, ha nem is mondjuk ki, hogy érvénytelen, de kétséges az ilyen pápa választás, mert nem felelt meg a szabályoknak. Mit keresnek a konklávéban a lázongó rómaiak? Tehát érthető a szegény francia származású pápák félelme, de utána érthető a fölháborodásuk is, hogy akarnak új pápát választani. Sajnos, hát ők sem voltak az egység hívei, és inkább a saját elgondolásuk rabjai, és így lett aztán két pápa egyszerre, 6. Orbán és 7. Kelemen.

0: Hát kérem szépen, nehéz helyzetben van az egyház, és ezt a helyzetet súlyosbította nem csak az, hogy két pápa van, hanem az látszólag érvényesen megválasztott hatodik Orbán pápa méltatlan volt a pápai trónra. Emberi tulajdonságai nem tették őt egyáltalán méltónak arra, hogy az egyházat vezesse, de még egyáltalán vezetőnek sem. Kíméletlenül uralkodott, és nagyon sok ellenséget szerzett. Ez alatt az ellenpápa, a hetedik Kelemen, az meg a maga kedvességével egyre több támogatót gyűjtött maga köré. Hatodik Orbán úgy uralkodott, hogy saját bíborosai is gondnokság alá akarták helyezni. Hát tessék belegondolni, hogyan viselkedhetett, hogyan bánt velük. Az inkább katona volt, de abból is a rossz a fajta. Hat bíboros börtönbe vetett, megkínoztatta őket, ötök pedig ki is végeztetett. Na hát mondhatom, hogy igazán pápai uralkodás ez. Eközben pedig ugye a hetedik Kelemen egyre több támogatót szerzett. Azt azonban nem sikerült elérnie, hogy a római bíborosok őt kezdjék támogatni, vagyis továbbra sem ismerték el. Hatodik Orbán meghalt, új pápát választottak, kilencedik Bonifácot. Az avignoni pápák is új utódot választottak, miután meghalt a pápa, 13. Benedek. Tehát most már 9. Bonifác és 13. Benedek áll egymással szemben. A kiegyezési törekvések hiába valóak voltak. Hát itt mutatkozik meg, hogy bizony az egyház bűnös emberekből áll, mert nem fedezik föl, hogy mi az egyház érdeke, hanem inkább a saját hatalmukhoz vagy méltóságukhoz ragaszkodnak. Nem törődnek az egyházzal igazán. A kiegyezési törekvések hiába valóak, pedig négy lehetőség állott fönt ekkor, hogy valami módon mégiscsak helyreálljon az egyház egysége. Az egyik lehetőség az lett volna, hogy ezek a pápák alávetik magukat egy bizottság döntésének, amely megvizsgálja a kinek-kinek a megválasztása körülményeit, és aztán dönt, hogy melyik az igazi pápa. Nem fej vagy írás alapon, hanem jogi érvek alapján. Nem történt meg. Másik lehetőség, a világ megtagadja az engedelmességet mindkét pápa iránt, vagyis egyiknek a hatalmát sem ismerik el, és így egy olyan helyzetet hoznak létre, hogy kénytelen az egyház újra pápát választani, remélhetőleg csak egyet. A harmadik lehetőség, hogy ez a két pápa aláveti magát egy bizottság döntésének, illetve, hogy egy zsinat választ majd egy új pápát helyettük. Na hát ezt sem fogadták el. De végül is mégiscsak az valósult meg, hogy 1409-re egyetemes zsinatot hívtak össze Pízába. A zsinat ötödik Sándort választotta meg, tehát mintegy letették az előző pápákat, és az ötödik Sándort választották meg, aki viszont egy év múlva meghalt, tehát majdnem, hogy cseberből vederbe. Ezt a helyzetet használta ki, hogy népenséggel nincs pápa, mert meghalt, ezt a helyzetet használta ki egy törtető és lelkiismeretlen ember. Úgy hívták, hogy Kossza Boldizsár. És kérem szépen, miután nincs pápa, legalábbis Rómában, a másikat is elvetették, ezek után ő 23. János néven lett pápa. Hát, íme itt van az indoka annak, hogy aztán a Szent 23. János pápa miért ezt a nevet választotta, mint egy új kezdete az egyháznak, hogy a szakadályból valóban kiveckelődjék. Tessék parancsolni, hallgatom.
1: Dicsőfeszék.
0: Mindörökké
1: emlám. Megpróbálom az első válasz, az első kérdésre a válasz, hogy Hebron városában, ahol 7 évig és 6 hónapig volt király.
0: Igen.
1: A második papszentelés, illetve bérmálás.
0: Harmadik?
1: A harmadik... Hát ugye a keresztény teológia és a Biblia iratai alapján nem tartalmaznak leírást arról, hogy Szűz Mária megszületésekor pontosan kire hasonlít. A szülei ugye Joakim és Szent Anna volt. Hát nyilván a szüleire hasonlított.
0: Na jó, majd megteszik hallani a válaszomat.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen, mindörökké amen. No kérem szépen, tehát itt van nekünk 23. János pápa. Hát ez egy, mondhatnám, cseberből vederbe, mert hasonló volt, mint a 6. Orbán. Kiegyezés hiába való volt, nem valósult meg igazán az egység, nem is akartak törekedni igazából az egységre. Noha az 1499-re összehívott Píza zsinat megválasztotta az 5. Sándort, de az meghalt, és maradt a 23. János, mondhatnánk, hogy az egyház nyakán. A reform abszolút nem érdekelte őt, az egységre egyáltalán nem törekedett, hanem élvezte a pápaságot, ha már egyszer megkapta. Itt kapcsolódik aztán az események sorába a magyar történelem. Nem is gondoljuk, hogy nekünk milyen fontos világtörténelmi szerepünk volt, mégpedig az akkori magyar király, aki egyszer mint császár is volt, Zsigmond császár, ő az, akinek a segítségét kérte a Rómából előzött 23. János. Vagyis a rómaiak őt sem tűrték el, legalább a józan ész megvolt ezekben az egyszerű hívőkben, és igazi pápát akartak maguknak. Na most aztán a Zsigmondhoz fordult ez a 23. János, hogy segítse őt megmaradni a pápai trónon, és valóban az egyház uralkodójává tenni. Zsigmond császár rávette őt egy új zsinat összehívására, hogy aztán így lehessen tisztázni a helyzetét is, meg magának a pápaságnak a helyzetét is. Ez a zsinat 1414. novemberében ült össze Konstancban, ez a híres nevezetes konstanci zsinat, aminek nagyon fontos szerepe van az egyház életében. Hát sajnálatos módon aztán a későbbiek során ez a szerep még jobban felerősödik és értékelődik, mivel hogy a konstanci zsinat mintegy megelőzte a nagy nyugati egyházszakadást, a protestantizmust, de hát sok mindent lefektetett, amit aztán majd később kell megvalósítani, annak érvényt szerezni, és az egyház életébe bevezetni. Tehát a magyar király Zsigmond császárnak szerepe van az egyház életében. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
2: Dicsértessék a Jézus
0: Krisztus.
2: Próbálkoznék én is a válaszokkal. Az első kérdése, hol tették meg Dávidot? Júda királyába, Hebron városában.
0: Igen.
2: A második, hogy a püspök hogyan, miképpen adhat, mit adhat, egyházi rendnek a tagjai.
0: Tehát van-e olyan szentség, amit csak püspök adhat?
2: Az egyházi rend tagságai három fokozatának, püspökség, áldozó, papság, diakonátusnak ő adhat.
0: Tessék alulról kezdeni. Előbb lesz az ember diákonos, mint püspök. Nem ott kezdjük, hogy püspökök vagyunk.
2: Teljesen igaz. Diakonátus, áldozópap, egész a püspökség, így van. És én a harmadikra azt találtam gondolni, hogy a Máriát ugye Isten képmására tükrözte, és a földi teremtmények közül, mivel hogy büntelenül fogant, szeplőtlenül fogant, ezért nem hordozott emberi bűnöket, illetve az áteredő bűnt nem hordozta, és hát Istennek a szépsége képmása tükröződött ki rajta, és ezt gondolom,
0: na,
2: hogy...
0: Na tessék már kimondani, mi az eredmény akkor?
2: Hogy Isten képmását tükrözte.
0: Na, jó, köszönöm szépen. Hát már az, a körül tetszett írni jobbról is, igen, meg balról is, csak a lényeg nem lett kimondva.
2: Igen, igen, erre na. gondoltam.
0: Jó, igen. Köszönöm szépen. Köszönöm már szépen. Is rögves, mindjárt fogom mondani az én válaszaimat. Köszönöm szépen. Mindenki amen. No kérem szépen, tehát eljutunk odáig, hogy 1414-ben összeül a konstanci zsinat. Ettől kezdve folytatjuk majd a jövő hittanórán. Nézzük a kérdéseket, hogy mi is ezekre a válasz. Hát az első kérdése kétségtelen, hogy Hebron a válasz, ez benne van a Szentírásban, ezt csak ki kellett olvasni. Második kérdés, van-e olyan szentség, amelyet csak püspök adhat meg? Így igaz, az ordó, vagyis a papság szentségét, annak három fokozatát csak püspök adhatja meg. Pap nem szentelhet diákonust, még kevésbé papot, aztán abszolút nem szentelhet püspököt. Mindig a püspök választja ki, ugye a pap a püspök segítője, tehát mint egy megsokszorozódása a püspöknek, ezért helyezik ki a különféle plébániákra, a diákonus pedig a papnak a segítője. Úgyhogy itt mindenféleképpen a püspök dönt. A bérmálásra ez nem igaz, mert a püspök, ha el van foglalva, akkor megbízhat egy-egy plébánost, mint ahogy manapság már ez kétségtelen meg is valósul, kényszerül a püspök arra, hogy mivel sok bérmálkozó van, nagy a plébáni, vagy az egyházmegye, hogy mindenütt nem tud jelen lenni, hogy megbízzon bizonyos papokat, akiket méltónak talál rá, hogy bérmáljanak helyette. De ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy amikor egy pap felnőttet keresztel meg, nem csak hogy joga, hanem kötelessége is azt a felnőttet a megkeresztelés után azon nyomban meg is bérmálnia, tehát a közönséges pap is bérmálhat. Harmadik, nagyon jó, kérem szépen, lehet, hogy mondták, hogy apjára, anyjára, nagyanyjára hasonlít a szűzanya, de valójában nem volt igaz. Igaz, ez majd csak később valósul meg, amikor már szent fiát világra hozta a szűzanya, akinek a szavait a szívében megjegyezte, elgondolkodott rajtuk, tehát azt kell mondanunk, Istenre hasonlít a szűzanya, illetve szent fiára, nem apjára, anyjára, hanem a saját gyermekére, mert hiszen ő az, akit dicsőít az asszony, áldott a méh, amely hordozott, és az emlő, amelyet szoptál. Vagyis vissza Jézus Krisztusról következtet vissza ez az asszony, nagyon bölcsen, ahogyan az evangélium leírja, és éppen ezért, ha azt mondjuk, kire ütött Szűz Mária? Jézus Krisztusra, a fiára. Köszönöm szépen, és akkor imádsággal fejezzük be a hittanórát. Mégpedig Szalézi Szent Ferenc imádsága. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ó Jézusom, kiadja meg nekem azt a kegyelmet, hogy egy lélek legyek veled. Uram, elutasítom a teremmények sokaságát, nem akarok mást, mint veled egyesülni. Uram Jézus, légy szívemnek mágnese, szoríts magadhoz, öleld át, egyesítsd lelkemet örökre atyai szíveddel. Tőled kapott lelkemet, ezt a kis cseppet, mentsd el jóságodnak tengerébe, ahonnan származik. Uram, ha szíved annyira szeret, hogy nem ragadsz ki magaddal, hiszen én is erre vágyom. Vonj magadhoz, és én futok vonzó erőd irányába, hogy végül karodba vethessem magam, és onnan soha többé el ne mozduljak. Amen. Üdvözlé Szent István király néped áldott reménye, üdvözlé hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül...

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
3: Nevelő szülőképzés indult Székesfehérváron októberben. 5 magyar éremmel zárult a Közép-európai Csillagászati Diákolimpia Zágrábban. 14. Leó pápa a vatikáni munkatársak családjaival ünnepelt a nyári szünidő végén. A Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ ingyenes, 60 órás nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron, írja a Magyar Kurír. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nem adatik meg, hogy saját családjukban nevelkedjenek, különösen fontos, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben élhessenek, ahol törődést és teljes elfogadást kapnak. A nevelőszülő feladata, hogy családias, szeretetteli környezetet biztosítson a gyermekek számára mindaddig, míg visszatérhet vérszerinti családjába, vagy életében stabil, kiszámítható és hosszú távú megoldás születik. A nevelőszülő átmenetileg befogadja a családjából kiemelt gyermeket, gondoskodik mindennapi szükségleteiről, érzelmi biztonságot, szeretetet és támogatást nyújt számára, biztosítva az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Részletes információk az Egyházmegye honlapján érhetőek el. 5 érmet szereztek a magyar diákok a 11. közép-európai csillagászati és asztrofizikai diákolimpián, melyet szeptember 4 és 6-a között rendeztek meg Zágrábban, tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden. A 3 alapító ország, Horvátország, Szlovénia és Magyarország mellett Ausztria vett részt vendégként. Az esemény célja az volt, hogy a diákok a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia előtt nemzetközi környezetben és a világversenyhez hasonló feladat típusokban szerezzenek tapasztalatokat. A versenyzők elméleti fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára, amelyre idén Vietnámban kerül sor. Immár 3. ízben rendezték meg a vatikáni családok ünnepét a vatikáni kertekben szeptember 5-én délután, tudósít a Vatikáni Rádió. Az eseményen Leó pápa köszöntötte a városállamban dolgozó civil munkatársakat és családjaikat, majd kötetlen beszélgetést folytatott a résztvevőkkel. A vatikáni családünnep 2024-ben született, még Ferenc pápa idején, bár ő betegsége miatt már nem tudott rajta részt venni. A család Isten tükre. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családjainkban, idézte a Szent Atya, Szent II. János Pál pápa gyönyörű szavait. Életet adni és szeretetet adni. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Legyen a ma esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott el Leó pápa záró kívánsága.
2: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
1: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
2: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítókba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni, Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, nem muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanyja szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
1: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatói családot, Csátomi vagyok, és itt van velem Heim Kriszti kolléganő.
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: És a mi rádiónk műsorban a promóció került sorra, de kedves technikus kollégánk nélkül ez nem valósulhatna meg, úgyhogy köszönjük Mocsári Lászlónak is a technikai közreműködést. Ebben a műsorban ugye mindig kicsit beszoktunk számolni az adott részlegeknek a munkájáról, vagy az elkövetkezendő eseményekről, hát a promóciónál nagyon sok ilyen szokott lenni, kis visszatekintés is szokott lenni, meg leginkább most előre tekintés lesz az események terén. Viszont én most rögtön egy ilyen kis visszatekintéssel indítanék, méghozzá Mária Kertje kampányunkra, és július és augusztusban különösképpen arra kértük a kedves hallgatói családot, hogy egy virág vagy egy rózsa árával támogassák a Mária Rádiót, ugye rendszeres adományokon felül, ez nagyon fontos, annak érdekében, hogy Mária Rádiónak ez a mínusz 18 millió forintos, júliusban mínusz 18 millió forintos negatív egyenlege eltűnhessen, és biztonságosan tudjunk működni, ugye ez már egy olyan nagy szám volt, hogy ténylegesen veszélyeztethette a Mária Rádiónak a működését, és hát a hallgatói családnak hála ez csökkent így az augusztus hónapban, 12 millió forintos negatív egyenlegünk volt akkor, tehát arra sikerült lecsökkenteni sok-sok rózsa támogatással, és hát bízunk benne, én nagyon bízok benne, még most nem kaptunk végeredményt erről a gyűjtésről, a mai nap folyamán, majd valamikor délután, vagy a holnapi nap folyamán fogunk kapni egy ilyen végeredményt, hogy végül is mennyi adomány érkezett be így a Mária Kertje kampányára, de én nagyon bízok benne, hogy a kedves hallgatói család segítségével sikerült eltüntetni a negatív egyenlegünket, bízunk benne, hogyha esetleg ez nem valósult meg, vagy nem sikerült, akkor pedig kérjük a kedves hallgatói családot, hogy még ebben a hónapban is próbáljanak meg egy kicsit jobban odafigyelni a Mária Rádióra, vagy valamilyen úton, módon segíteni, hogyha pénzügyileg nem tudják, tehát hogyha nem tudnak adományt küldeni, akkor tényleg imáikkal segítsék azt, hogy hát tényleg ez a negatív egyenleg, amit itt tartunk magunk előtt, ez eltűnjön, és akár pozitívba forduljon a Mária Rádiónak az anyagi helyzete. Ez azért is fontos lenne, ha mondjuk lenne valamennyi tartalékunk, olyan szép kimondani is, hogy valamire tudunk tartalékot képezni, hogyha esetleg egy adóberendezés meghibásodik, vagy akár egy új adó el tud indulni, mint most 60-ra fogunk majd egy kicsit, most így előre tekintve októberben majd a 60-i új frekvencia elindítására fogunk gyűjteni a Mariatonunkba, hogy ilyen célokra akár hozzá tudjunk nyúlni valamihez, hogy a Mária Rádiónak tényleg olyan biztonságos működése legyen, hogy akár, hogyha bármi történik, akkor ne kelljen meghungatnunk a vészharangokat, hanem legyen valamihez nyúlni. Úgyhogy erre kérjük a kedves hallgatói családot, hogy ne feledkezzenek meg a Mária Rádióról, hiszen ez önök rádiója, Szüzenye rádiója, az önök rádiója, mivel hogy hallgatói adományokban működik. Hogyha érkezik elegendő hallgatói adomány, akkor biztonságosan tudunk működni. Ha nem, akkor sajnos kifejezetten kérnünk kell kedves hallgatói családot, hogy most egy picit többet legyenek szívesek adni, vagy akár vinni a Mária Rádiónak a hírét, hiszen az is fontos lenne, hogy minél több új adományozó, minél több rendszeres új adományozó csatlakozzon be, hogy minden hónapban, tehát hónapról hónapra ki tudjuk termelni azt a működési költséget, amit jelentkezik. Úgyhogy erre kérjük a kedves hallgatói családot, és természetesen amint lesz végeredménye a Mária Kertje kampánynak, akkor azt majd föl fogjuk tenni a honlapunkra is, illetve majd e-mail üzenetekbe is el fogjuk küldeni, meg persze majd a magazinunkba is meg fogjuk írni, hogy mi lett végül ennek a nagyon szép kampánynak a végeredménye.
1: Hálásan köszönjük mindenkinek, aki támogatni tudja a Mária Rádió ügyét, és én is arra biztatom önöket, hogy tegyék ezt továbbra, és bármi kis apró pénz az nagyon sokat számít nekünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
0: Így van, és Mária Kertjét egyébként nem zárjuk be ilyen bezárólagosan, hogy akkor augusztus 31-ig most akkor bezártuk a kapuit, és akkor majd legközelebb szólunk, hogyha kinyitjuk, hanem nyugodtan, hogyha valakinek ez ad valami lelkileg valami többet, vagy nagyon tetszik neki ez a tematika, akkor nyugodtan lehet úgy is küldeni az adományokat, hogy megjelöljük, hogy Rózsa, vagy hogy ezt a Mária kertjébe küldjük. Minden a Mária kertjére szánt, vagy Mária kertjébe küldött adományt, ugyanúgy a Mária Rádiónak a működésére fordítunk.
1: Szerintem ez az eddigi egyik legalábbis legszebb kampány, az biztos, mert hát a virágot, a rózsát, és hát egyébként annyiféle virágot meg lehetett jelölni, igaz? Vagy lehet jelölni a honlapon, hogy ki miért szeretne. Van hálavirág, meg én nem is tudom még micsodák. Úgyhogy nagyon szép kampány, olyan szép, mint a Szűzanya, és olyan jó, mint a Mária Rádió. Úgyhogy tényleg köszönjük szépen a minden fillért és minden támogatást.
0: És persze az ima szándékokat, mert olyan jó volt olvasni ezeket, imádkozni közösen még itt a szándékokért. Nagyon szép szándékok érkeztek így a virág felajánlásokkal együtt, úgyhogy köszönjük szépen ezeket is.
1: Igen. És akkor mehetünk tovább a programokhoz, igaz, Tomi? Akkor elmondanám valamennyit most így, hogy mikről szeretnék egy kis áttekintést adni. Először is az almádialógus lelki gyakorlatokról, már csak azért is, mert a következő a szeptember 18-a és 20-a közötti almádialógus lelki gyakorlatra holnapig lehet jelentkezni, tehát szeptember 11-ig Mózs Gábor püspökatya várja majd a kedves testvéreket. Aztán fogok beszélni majd az országos önkéntes találkozóról, mert hogy erre készülődünk most már gőzerővel, bő két hét múlva itt a nagy alkalom, Vácot rendezzük meg idén, szeptember 26-án, és erre is a jelentkezési határidő, itt van a nyakunkban, 13-áig lehet jelentkezni. Aztán tervezünk egy október 31-i buszos zarándoklatot Kírer Imre atyával, nagyon-nagyon szép helyszínre, Gyöngyösre, Gyöngyöspatára. Erre is lehet jelentkezni, illetve a beavató zarándoklatok, ez mindig nagyon hálás téma, erről is mondanék egy pár szót, illetve a promóciós kitelepüléseinkről is szeretnék adni egy kis összefoglalót. Na hát akkor kanyarodjunk vissza az elejére, akkor almádialógus, tehát még egyszer az időpont szeptember 18-a és 20-a között Mohos Gábor püspök atya várja a kedves testvéreket Balaton-Almádiba, a Ciszterci Rekreációs Központba. Nagyon-nagyon izgalmas téma lesz, ez pedig a cím személyes hivatás, avagy a teremtő munkatársa vagy. Hát a teremtés ugye nem egy lezárt múltbeli esemény, hanem egy folyamatosan zajló tevékenység, amelyre mi is újra meg újra meghívást kapunk a Jóistentől, és hát azáltal válhatunk Isten munkatársává, hogyha engedjük a saját életünkben is kibontakozni a Jóisten szavát. Nagyon sok izgalmas kérdés az, amivel foglalkozunk. Hát, hogy hogyan tudjuk meghallani ezt a hangot például, hogy hogyan tudjuk felismerni, hogy vajon jó helyen vagyunk-e, vagy hogyan tudjuk örömmel és alázattal elfogadni ezt a hívást. Tudunk-e, igyekszünk-e helytállni az adott feladatban, és hűségesen kitartani a ránk bizottakban. Szóval ilyesmikről fogunk majd elmélkedni ez alatt a 3 nap alatt. Mindig ugye pénteken kezdődik a lelki gyakorlat, ebéddel és vasárnap ebéddel fejeződik be. Az előadások mellett ugye 4 előadás várható, emellett kis csoportos megosztások, ezek nagyon-nagyon hasznosak szoktak lenni, hiszen közösségben tudjuk átbeszélgetni ezeket a kérdéseket, és egymástól is nagyon sokat tudunk tanítani, egymást tudjuk bátorítani. Aztán természetesen mindig van lehetőség elvonulásra, gyónásra, ez is nagyon fontos. A lelki vezetővel való beszélgetést szintén kiemelném. Azt gondolom, hogy Mohos Gábor püspök atyával talán nem minden nap tudunk beszélgetni. Szokott lenni egy nagyon jó kis kirándulás Balaton-Almádiban, úgyhogy kis kulturális program is, programcsemege a Szent István templomban, a Szent Jobb kis kápolnát tudjuk megtekinteni. Úgyhogy egy nagyon-nagyon szép és jó program. Úgyhogy erre várjuk nagy szeretettel a kedves testvéreket, de sok gondolkodás idő nincsen, mert hogy holnap, igaz, a szeptember 11-ig lehet jelentkezni, tehát nagy szeretettel várjuk a jelentkezéseket a honlapunkon www.mariaradio.hu/almádialógus oldalon, ahol egyébként már az októberi, novemberi és decemberi almádialógusokra is lehet jelentkezni. Október 16-ától 18-áig Várszegi Asztrik nyugalmazott főapát, atya vár majd bennünket november 13-a és 15-e között György Alfréd Kamil János szerzetes rendtartományfőnök, illetve december 4-e és 6-a között pedig Marton Zsolt püspök atya lesz a lelki vezetője ezeknek a lelki gyakorlatoknak. Hát elég nagy ágyú mindenki, akit most felsoroltam, úgyhogy kapjunk az alkalmon, és jelentkezzünk minél előbb ezekre a lelki gyakorlatokra.
0: Igen, én már lehet azt hiszik a kedves hallgatók, hogy valami felvételt játszanak, nem, mert minden egyes alkalommal, amikor a Hamár dialógusról beszélünk, én el szoktam mondani, hogy mindig olyan pozitív visszajelzéseket kapunk a résztvevőktől, hogy mennyire feltöltő volt, és így hosszú távon visszatekintve is egyébként egy nagy lelki töltetet adnak ezek az alkalmak, így a mindennapoknak a terhei, meg munkái, meg feladatai rá tudnak ülni az ember gondolataira, az ember érzéseire, és egy-egy ilyen lelki gyakorlat azért is nagyon hasznos, mert egy kicsit kitakarítja az elménket, kitakarítja a szívünket, és az igazán fontos dolgot engedi oda be, ugye Jézus Krisztust és az ő tanítását, és ezek a lelki gyakorlatok tényleg az életünk minden területén egy kicsi pluszt fognak tudni adni, ezért is megéri. Hát a helyszín az meg már csak egy non plus ultra, vagy ilyen nagyon szép helyen a Balaton mellett, ott a kis magyar tengerünk mellett, közvetlenül szinte közvetlenül ott a vízpartnál lehet eltölteni ezt a néhány napot egy nagyon jó közösségben. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogy jelentkezzen, ugye még ma és holnap lehet jelentkezni, jól tudom, még néhány szabad hely van, és érdemes előre is megtenni a jelentkezéseinket a következő hónapokra, hogyha valaki tervezgeti, akkor érdemes szabaddá tenni ezt a néhány napot így a következő hónapokba, és minél előbb jelentkezni, ugyanis többször volt már olyan Almádi dialógus lelki gyakorlat, ahol nagyon hamar beteltek a szabad helyek, és már csak várólistára tudtuk fogadni a kedves hallgatókat, meg a kedves jelentkezőket.
1: Igen, hát hála Istennek erre a szeptemberi lelki gyakorlatra már tényleg csak alig egy pár helyünk van, úgyhogy no és hát, hogy a csend, tehát még csak annyit, hogy ez a szeptember amúgy is ugye az elcsendesedés ideje, úgyhogy tényleg kiváló alkalom arra, hogy egy picit elvonuljunk távol a világ zajától, és magunkkal legyünk elfoglalva jó Istennel, és mindig olyan jó kis közösség tud összegyűlni tényleg, hogy hasonló gondolkodású, érzelemvilágú emberek, úgyhogy azt gondolom, hogy igazán ilyen szép töltődés azoknak, akik ott lesznek ezen a lelki gyakorlaton, úgyhogy minden kedves testvérünket nagy szeretettel várunk. Akkor a második a program, amit szeretnék ajánlani, és már csak azért is, mert hamarosan ennek is elkövetkezik a jelentkezési határideje, ez pedig az Országos Önkéntes Találkozó. Idén Vácot szervezzük meg, szeptember 26-án, és a jelentkezési határidő 13-a. Hát nem csak önkénteseinket hívjuk, nem csak hozzájuk szólunk, hanem bárkit, aki érdeklődik, akár a Mária Rádió iránt, vagy kifejezetten az önkéntes tevékenység iránt, mindenkit nagy-nagy szeretettel, tárkorokkal, nyitott kapukkal várunk, illetve az önkénteseinket is arra biztatjuk, hogy hozzá kell szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is egy kicsit belelássanak itt a mi kis tevékenységünkbe. A programot mondanám el röviden, kedvcsinálóul, tehát még egyszer szeptember 26, ez egy szombati nap, bő két hét múlva. Így gyülekezünk a rádióban. Azoknak mondom ezt, akik busszal szeretnének velünk utazni. 8 órától lehet itt gyülekezni a Mária Rádió Gogol utcai épületében, és 9 órakor indul a busz Vácra. 10 órakor a Székesegyházban lesz az első program. Egy kicsit bejárjuk a gyönyörű tereit, és utána pedig megtekinthetjük a nem olyan túl régen nyílt égvelet kiállítást a Székesegyház egyik tornyában látható nagyon szép kis program lesz. Ezt követi majd egy csapatépítő bő, vagy körülbelül 2 órás program beszélgetés. Nagyon sok-sok téma van, ami, és ilyenkor ez egy nagyon-nagyon jó alkalom, hogyha ilyen sokan együtt tudunk lenni, hogy ezeket átbeszéljük itt a Mária Rádió házatáján. Azért sok minden történik, egy kicsit visszatekintünk, hogy mi volt eddig, hogyan szeretnénk ezután. Úgyhogy nagyon jó kis csapatépítő program lesz. Utána következik egy ebéd, és délután ismét kultúrprogrammal folytatódik a program. Lehetőség lesz vagy a Püspöki Palotába, vagy a Váci Egyház művészeti gyűjteménybe betekinteni. A Memento Mori kiállítást is meg lehet nézni, ezek választható helyszínek, hiszen viszonylag rövid az idő, de kettő program kiválasztható és megtekinthető. És utána átsétálunk a Barátok templomába, ezzel is egy picit megismerkedünk, és várjuk nagy szeretettel Bér Miklós püspök atyát, aki pedig 4 órától celebrál ünnepi szentmisét a számunkra. És ezt követően indulunk majd vissza, és körülbelül 6 és fél hét között érkezünk vissza a rádióhoz. Úgyhogy ez a programkínálat. Mindenkinek nagy-nagy szeretettel ajánljuk azoknak is, akik már ismerik Vácot, mert azért nem ez az elsődleges, nyilván egy nagyon szép helyszín, és az ember akár többször is szívesen ellátogat ide. De hogy az első az mindig az, hogy egy találkozási lehetőség. Azért itt nagyon sok területen dolgozunk, az ország számos szegletében élnek önkénteseink, akiknek egyébként nincsen lehetőségük arra, hogy találkozzanak, megosszák a gondolataikat egymással, úgyhogy azért is mindig egy évben egyszer van ilyen lehetőség, úgyhogy ez tényleg nagyon-nagyon érdemes kihasználni és jelentkezni, leges-leges legkésőbb hétfőig. Jelentkezni pedig a Mária Rádió oldalán lehet, a www.mariaradio.hu/önkéntesség oldalon, vagy pedig az info@mariaradio.hu e-mail címen is várjuk a jelentkezésüket. Van némi költsége is az útnak, buszos utazás esetén 12 000 forint, önállóan történő utazás esetén 6 000 forint, ebben tehát benne vannak a programok, az ebéd, illetve az utazás, tehát ha valaki viszont önállóan oldja meg az oda jutást, akkor az akkor feleződik a költség, tehát 6 000 forintba kerül. Befizetni a Mária Rádió recepcióján lehet, vagy utalással, minden információt megtalálnak a honlapunkon, de bátran hívjanak is bennünket. Úgyhogy hajrá, tehát szeptember 6, szombat, Vác, országos önkéntes találkozó. Nagy-nagy szeretettel várjuk a kedves hallgatókat, kedves önkénteseinket is.
0: Minden ilyen országos önkéntes találkozóra olyan jó szívvel tekintünk vissza, olyan jó alkalom ez arra, hogy találkozzunk, és nem csak mi találkozunk a kedves önkéntesekkel, hanem az önkéntesek is egymással, és azt szoktuk észrevenni, hogy ott olyan szép barátságok alakulnak ki, és talán a régi barátságok is előjönnek, talán nem tudunk olyan sűrűn találkozni egymással, amennyire szeretnénk, ahogy itt talán korábban többet tudtunk bent lenni a rádióba, és akkor többet találkoztunk egymással, és most ha kicsit kevesebb szolgálatot tud egy-két önkéntesünk vállalni, és nem találkoznak olyan sűrűn, akkor olyan jó látni őket, ahogy újra találkoznak, ahogy kicsit kifaggatják egymást az életükről, hogy alakul mindenki számára. Ez olyan szép dolog, és tényleg biztatok minden kedves önkéntesünket, most így az éteren keresztül is, hogy jelentkezzünk, ez olyan szép esemény, egy olyan szép program, amikor együtt lehetünk, és ami tényleg az önkénteseinkről szól, tényleg a Mária Rádióról, annak működéséről, és az önkénteseknek a szerepéről ebben. Mindig nagyon fontos az a visszajelzés, amit ezeken a kis csoportos megbeszéléseken kapunk a kedves önkéntesektől. Nagyon fontos az, hogy egymásnak is el tudjuk mondani, hogy a mi szolgálatunk az mi is. Egy kicsit tanúságot tudunk tenni egymás számára is a szolgálatunkról, és lehet, hogy éppen egy odatévedt hallgató, aki mondjuk még nem teljesen önkéntesünk, vagy csak érdeklődik az önkéntesség iránt, ez hallja, és tényleg ez az, ami átfordítja majd benne azt a kérdést, vagy azt a gondolatot, hogy ő is szeretne akkor tényleg egy ilyen önkéntes szolgálatot vállalni. Vagy akár lehet, hogy egy olyan önkéntesünk, aki már vállal valamilyen szolgálatot, megtetszik neki egy másik szolgálat is, és lehet, hogy ennek következtében egy picit többet segít majd a Mária Rádiónak, nekünk pedig ugye minden segítség óriási dolog, óriási nagy támogatás. Úgyhogy biztatok minden kedves önkéntesünket, hogy jöjjenek el, ez mindig egy nagyon jó program, jó egymással találkozni, mi is jó, hogyha látjuk a kedves önkénteseket, legyenek azok recepciós önkéntesek, adatbázisos önkéntesek, technikus önkéntesek, vagy akár futár önkéntesek, hiszen ővelük talán a legkevesebbet velük találkozunk, így a rádión belül, mint csak vagy a csomagokért szaladnak be, vagy a kedvese jönnek, hanem ezt a postán kapják meg, és úgy osztják szét. Jó lenne velük is találkozni személyesen. Nagyon.
1: Tényleg annyira csodálatosak ezek az alkalmak. Előttem van az első, amióta itt vagyok, és amit már szerveztem, a Andocs volt az első számomra. Három tele busszal mentünk, úgyhogy nagyon nagy élmény volt, rengetegen voltunk. Nagyon-nagyon jó volt a pannonhalmi, a Mária Besnyői találkozók is, úgyhogy tényleg mindenki füligérő szájjal távozik, és nagyon sokáig emlegetjük ezeket az alkalmakat, úgyhogy köztünk van a helyük, úgyhogy jöjjenek, és legyenek velünk ezen a szép napon.
0: Úgyhogy arra kérem a kedves önkénteseinket, meg a potenciális hallgatóinkat, akik potenciális önkéntesek lesznek, hogy kivételesen okozzanak nekünk fejtörést azzal, hogy mondjuk még akár buszt kell előkerítenünk, mert olyan sok a jelentkezés.
1: Na hát így legyen. És hogyha már önkéntesség, akit elfelejtettem mondani, azok a promóciós önkéntesek. Már pedig nagyon-nagyon várjuk őket, és nagyon nagy örömmel számolok be, hogy nagyon szépen alakul a promóciós kis csapatunk, ami annak idején volt, amikor én még nem is voltam itt. Egy nagyon kis komoly csapat felkészülten járta a szentmise közvetítési helyszíneket, a rengeteg rendezvényt mindenhol igyekeztek képviselni a rádiót, jelen lenni az emberek között. Ez a valamikori kis csapat, ez most újjáépül, és nagyon sok helyszínre eljutottunk most a nyár folyamán, mert ugye a nyár az mindig egy nagyon-nagyon pörgős időszak, rengeteg rendezvény van, úgyhogy havonta körülbelül 3 egyébként szentmise közvetítési helyszínre tudunk eljutni, tehát így például, nem is tudom, vidékre is nagyon sok helyre járunk, de nagyon sok rendezvényre, mint például az Egyházmegyei Közösségek Napjára Esztergomban, vagy az Egerszalóki Ifjúsági Találkozón voltunk, a Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozón, Betánia Napokon, Szeretett Láng Fesztiválon, Balatoni Csillagösvény Missziós Körúton, ez mind-mind annyira izgalmas program, úgyhogy én magam is nagyon szeretek ezeken részt venni, és most pedig gőzerővel készülünk a kattásra. Mindig felszerelkezünk mindenféle promóciós anyaggal, szóróanyaggal, játékokkal, és így vonulunk ki egy-egy rendezvényre, és borzasztó nagy élményt jelent. Egyébként annak a néhány önkéntesnek is, aki a helyszínen szolgál, mert nekik is jó együtt lenni, de nagyon jó az emberekkel találkozni és beszélgetni. Úgyhogy na, ha valaki kedvet kapott ezután arra, hogy promóciós önkéntes szolgálatot vállaljon, akkor őket is nagy-nagy szeretettel várjuk, akár Vácra, tehát szeptember 26-án az országos önkéntes találkozóra, de írhatnak is nekünk az info@mariaradio.hu e-mail címre, és örömmel veszük fel velük a kapcsolatot.
0: Így van.
1: A következő program, amit szeretnék mondani, igaz, ez még egy kicsit odébb van, de már lehet rá jelentkezni. Egy zarándoklat, Kírer Imre atyával szervezzük Gyöngyösre, illetve Gyöngyöspatára október 31-én. Ez is egy szombati nap. Azt hiszem, hogy már a honlapon fent van az információ, de ha nem, akkor a mai nap mindenképpen felteszem. Tehát október 31, gyülekező a Mária Rádióban, innen indulunk busszal, 8:45-től várjunk mindenkit szeretettel ide a Gogol utcai stúdióba, 9 órakor indulunk, és 10:30-kor lesz szentmise a Gyöngyösi Sarlós Boldogasszony Ferences templomban, ez lesz az első helyszín. Ezután terveink szerint ellátogatunk a Magyar Ferencesek Gyöngyösi Műemlékkönyvtárba, délután pedig szeretnénk megtekinteni a Szent Bertalan templom kincstárát, és ezt követően szeretnénk eljutni a Gyöngyöspatai Kisboldogasszony templomba is egy litánia erejéig. Előre bocsátom, hogy ez még csak programterv, még azért van egy kis idő, de körülbelül ezekkel készülünk, és erre várjuk nagy szeretettel a kedves hallgatókat. Ez viszont teljesen nyitott, tehát nem csak az önkénteseinknek szól, bárki, aki ezt most hallotta, és kedve támad hozzá, és szívesen jönne, azokat szeretettel várjuk. Tehát vagy most, vagy hamarosan mindent, a költségeket is megtalálják majd a honlapunkon, erre is nagy szeretettel várjuk a kedves hallgatókat. Még van kettő önkénteseknek szóló hír, illetve azoknak, akik érdeklődnek ugye az önkéntes szolgálat iránt. Újraindultak a Mária Rádió kápolnájában a dicsőítő alkalmaink. Ezeken nagyon, nagyon jó hangulatú éneklős délutánok. A kórus vezetője az egyik nagyon kedves recepciósunk, aki nagyon ügyes zongorista, és nagyon szépen vezeti ezt a kórust, ő Kocsis Andrea, és csütörtök délutánonként 3 órától 4 óráig vannak ezek a dicsőítő alkalmak, tehát mindenki, aki szeret énekelni, nem alapfeltétel, hogy gyönyörű hangja legyen, hanem azért egy kicsit, ha tud énekelni, és szeret énekelni, akkor jöjjenek, erre várjuk önöket nagy szeretettel. Illetve épp így egy másik program, ez pedig egy mozgásos program, szokott lenni hétfőnként itt élőben, velem 1 óra 30 perctől egy átmozgató, ugye minden, vagy majdnem minden nap délutánonként szokott menni egy ilyen kis 5 perces blokk a rádióban, átmozgató címmel, itt pedig a rádióban, tehát hétfőnként 13:30-tól velem is lehet tornázni, hát korlátozottak a férőhelyek, tehát hogyha van ehhez kedvük, akkor írjanak az info@mariaradio.hu-ra, és akkor felveszem önökkel a kapcsolatot. Ezek voltak az önkénteseknek szóló hírek, és hát akkor a beavató zarándoklatok, amiket nagyon szeretünk promóciózni, és most ősszel pláne egy nagyon szép és színes időszak. Ugye minden szombaton most már 4. éve elindulnak a beavató zarándoklatra elnevezést viselő zarándoklataink, amely elsősorban, miután ez a neve, hogy beavató, hát azoknak

0: Úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy aki egy kicsit szívesen mozgulódna most az őszi időszakban, az jöjjön, fogja meg a párja kezét, a ismerősei, barátai kezét, és jöjjenek el, akár még csapatépítésnek is kiváló program lehet.
1: Abszolút, ez a táv, ez tényleg egy olyan, ami valóban alkalmas a beavatásra, nem a terep is szerencsére ilyen könnyed, vagy könnyebb. És tényleg, ha valaki bele akar kóstolni az arándoklás világába, valaki, aki szeret akár túrázni, vagy most szeretné elkezdeni a túrázást, és egy kicsit ilyen lelki oldalról is szeretné megközelíteni az egészet, két legyet egy csapásra, én csak így szoktam mondani, akkor az mindenképpen próbálja ki az arándoklást, és hát nincs is jobb helyszín ennél, főleg a budapestieknek. És ahogy talán említette te is, Kriszti, rengeteg olyan szakasza van ennek az arándoklatnak egyébként, ahol esetleg meg is lehet állni, vagy ki lehet onnan szállni. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy nem tudja végig teljesíteni, az se essen kétségbe. Több olyan része van ennek az arándoklatnak, ahol mondjuk akár ki lehet szállni, és tömegközlekedéssel vissza lehet jutni a kiindulási pontra, vagy akár Budapest bármely egyéb pontjára. Úgyhogy aki esetleg a távolságtól, vagy a távtól ijedne meg, az se ijedjen meg, hanem tényleg jöjjön el, kezdésként álljon be, és ahol esetleg azt mondja, hogy ő a továbbiakban már nem bírja, ott nyugodtan ki lehet szállni.
0: Makkos Márián van egy nagyon jó kis pihenőhely, mondjuk még viszonylag az elején, oda dél körül szoktunk megérkezni, és ott mindig van egy kis falatozás, ezen nagyon jó kis együttlét, nagyon helyes a sekrestyése a templomnak, úgyhogy mindig vár bennünket, valami kis limonádé is szokott lenni. Egyébként olyan, mint egy kis paradicsomkert, vagy egy kis tündérkert ez a Makkos Máriai templomkert, még kis állatok is vannak, úgyhogy igazán, na ez egy nagyon jó pihenőpont, de aztán ugyanilyen például a himnusz szobor, vagy a pálosok, ott is meg lehet állni, illetve ha valaki úgy dönt, akkor onnantól kezdve meg tömegközlekedéssel tud visszajutni a kiinduló állomásra, úgyhogy ezt is...
1: És egyébként nem egy ilyen teljesítménytúrának kell elképzelni, úgyhogy nyugodtan gyerekekkel is lehet érkezni.
0: Bizony családokkal, igen. Meg hát voltak ugye osztályok is, tehát őket is rendszeresen hívjuk és várjuk, tehát hogyha most valaki hallja, és már most tervezi akár egy tanárember, vagy hölgy a tavaszi osztályprogramot, akkor bátra lehet ezt is az osztályoknak javasolni.
1: Vagy akár egy ilyen hittanórának.
0: Hogy ez is lehet, igen, egy ilyen kültéri hittanórának. Én lassan ugye a végére közeledünk, de gyorsan összefoglalnám még az időpontok miatt ez fontos lenne, hogy akkor mikről is beszéltünk, mint programok. Tehát volt egy almádialógus, illetve lesz egy almádialógus lelki gyakorlatunk Mohos Gábor püspökatyával szeptember 18-a és 20-a között, és ennek a jelentkezési határideje szeptember 11-e. Honlapunkon megtalálják a részleteket. Az országos önkéntes találkozóra is várjuk a kedves testvéreket, leendő önkénteseinket is. A helyszín az Vác, szeptember 26-án lesz ez a nagyon jó kis program, a jelentkezési határidő, ez pedig 13-a, tehát hétfő. Zarándoklatot szervezünk október 31-én Kíren Imre atyával, Gyöngyösre, illetve Gyöngyös patára, ide is várjuk a kedves testvéreket. A beavató zarándoklatok pedig mindig nyitottak, mindenki számára nyitottak, minden szombaton, Normafánál 10:30-kor van találkozó. Úgyhogy mindezekre szeretettel várjuk a kedves hallgatókat.
1: Még gyorsan annyit hozzátennék a Váci önkéntes találkozóhoz, hogy természetesen, ha valaki úgy érkezik, hogy még nem önkéntesünk, de mondjuk nyitott rá, megtörténik az alkalom, és mondjuk nem tud ettől függetlenül önkénteskedni nálunk, azzal sincs semmi probléma, akkor részt vett ezen a nagyon szép eseményen, ezen a közösségi alkalmon, így a Mária Rádiósokkal.
0: Illetve ha valaki csak a szentmisére tudna jönni, annak is nagyon örülünk, tehát 4 órától van a szentmise a Barátok templomában, és Bér Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspökkel fogja celebrálni ezt a nagyon szép közös szentmisét, közösségi szentmisét.
1: Úgy látom, hogy lejárt az időnk, úgyhogy köszönjük szépen a kedves hallgatói család támogatását, így a Mária Kertje kampány kapcsán is, és hát biztatunk mindenkit, hogy ne feledkezzünk meg a Mária Rádióról hónapról, ugye a kedves hallgatók tartják fenn ezt a rádiót, úgyhogy kérünk mindenkit, hogy ha teheti, akkor minden hónapban támogassa, ha csak egy kis összeggel is a Mária Rádiót, és hát vegyünk részt ezeken a közösségi alkalmakon, hogy egy igaz

0: erős család lehessünk, sokszor mondjuk így, hogy hallgatói család, de tényleg egy család lehessünk, egy Mária Rádiós család, és hát személyesen is tudjunk találkozni, vagy akár így az éteren keresztül közösen imádkozni. Köszönjük szépen a figyelmet, áldott napot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztust!
1: Mindörökké, amen!

Istenre. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

0: Urunk, néz ránk, tekint szégyenünkre. Mégis elvetetted és félredobtad. Fölgerjedt haragot fölkented ellen. Szolgált szövetségét felbontottad, koronáját a porba aláztad. Falait mind leromboltad, erődítményeit romhalmazzá tetted. Minden arra járó fosztogatja, szomszédai előtt csúffá tetted. Elnyomóinak jobbját fölemelted, ellenségeinek örömet szereztél. Kicsorbítottad kardjának élét, és nem segítetted őt a harcban. Fényes tündöklésének véget vetettél, trónját a sárba taszítottad. Megrövidítetted ifjúsága napjait, és őt szégyenbe öltöztetted. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, nézz ránk, tekints szégyenünkre. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag. Meddig rejtőzöl el, Uram, talán végleg? Meddig lángol haragott tüze? Emlékezz arra, hogy mi rövid az életem. Milyen mulandónak teremtettél minden embert. Ki az az élő ember, aki halált nem lát, és megmenthetné lelkét az alvilágtól? A régi szereteted, Uram, hol van? És hűséged, melyet Dávidnak ígértél? Emlékezz, Uram, szolgáid gyalázatára, amit el kell tűrnöm sok nép részéről, amellyel, Uram, ellenségeid gyaláznak, gyalázzák fölkented lépteit. Áldott legyen az Úr mindörökké. Amen. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag. Éveink elmúlnak, mint a virág, te Istenünk öröktől fogva vagy. Menedékünk te vagy, Urunk, nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ kialakult, mindöröktől örökre vagy te Istenünk. Visszaparancsolod az embert a porba. Csak annyit szólsz, emberfiak, térjetek vissza. Mert ezer év a te szemedben annyi, mint a tegnapi nap, amely tova tűnt. Vagy mint egy őrállás ideje éjszaka. Álmod bocsájtasz rájuk. Olyanná lesznek, mint a reggel sarjadó virág. Hajnalban szirmodban kivirul, estére lehull és elszárad. Bizony haragottól semmivé leszünk, és indulatottól elpusztulunk. Szemed előtt állnak gonoszságaink, titkos bűneinkre arcot fény derít. Üresen telnek napjaink, mert haragszol. Esztendeink sóhajként szállnak el. Életkorunk mindössze 70 év. Jó erőben lehet tán 80 is. De javarészt még az is baj és törődés. Bizony hamar elszáll, és mi elmegyünk. Ki tudja fölmérni haragod erejét, ki fél eléggé haragod hevétől? Taníts meg számot vetni napjaink sorával, hogy bölcsességre neveljük szívünket. Tégy hozzánk, Urunk, meddig vársz még? Indítson meg szolgáit könyörgése. Árassz el minket reggel irgalmaddal, hogy minden nap ujjongjunk és vigadozzunk. Kárpótolj örömmel a sanyarú napokért, az évekért, amikor rosszul ment sorunk. Lássák meg szolgáid gondviselésedet, és gyermekeik dicsőségedet. az Úrnak, Istenünknek jósága ragyogjon fölöttünk. Kezünk munkáját kísérje áldásod felülről. Kezünk munkáját kísérje áldásod. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Éveink elmúlnak, mint a virág, te Istenünk öröktől fogva vagy.
1: Uram, te nálad van az élet forrása, s a te fényedben látjuk az igazi fény.
2: Olvasmány a Sirálmak könyvéből. Ó, mély elhagyatottan ül a város, amely egykor tele volt néppel. Olyan, mint az özvegy, bár nagy volt a népek között. A tartományok úrnőjét lám robotra fogták. Csak sír, egyre sír éjjelente, könnyei peregnek az arcán. Azok közül, akik szerették, egy sincs, hogy vigasztalja. Barátai mind cserben hagyták, és ellenségei vélettek. Számkivetésbe került Júda, alávetve elnyomásnak, nehéz szolgaságnak. A pogány népek között lakik, és nem talál nyugalmat. Üldözői mind utolérték, ott, ahol nem volt menekvése. A Sionra vivő utak gyászolnak, mert nincs, aki ünnepelni jönne. Kapui mind elhagyottak, papjai sóhajtoznak. Lányai gyászban vannak, és ő maga is csupa keserűség. Akik szorongatták, fölé kerekedtek, ellenségei dúskálkodnak. Maga az Úr sújtott le rá, tömérdek vétke miatt. Gyermekei fogságba mentek az elnyomó szeme láttára. Sion leányának eltűnt minden dicsősége. Fejedelmei olyanok lettek, mint a kosok, amelyek nem találnak legelőt. Erejüket vesztve vonszolják magukat üldözőik előtt. Jeruzsálem emlékezetébe idézi nyomorúsága és elnyomatása napjait, amikor népe ellenség kezére került, és senki nem sietett segítségére. Elnyomói látták ezt, és mulattak pusztulásán. Súlyosan vétkezett Jeruzsálem, és tisztátalanná vált. Azok, akik tisztelték, most mind megvetik, mert látják gyalázatát. Ő maga meg csak sóhajtozik, és szégyenében elfordítja arcát. Szenny borítja ruhája szegélyét, nem gondolta volna, hogy ilyen végre jut. Szörnyű mélyre süllyedt, és nincs, aki vigasztalja. Uram, lásd meg nyomorúságomat, mert ellenségem újjong fölöttem. Az ellenség kinyújtotta kezét minden drágasága felé. És látnia kellett, amint a pogányok behatoltak szentégyébe. Azok, akiknek megtiltottad, hogy belépjenek a gyülekezetedbe. Egész népe sóhajtozik, és kenyér után eseng. Odaadják élelemért minden kincsüket, csak hogy megmentsék életüket. Nézd rám, Uram, és vedd észre, mennyire megvetnek. Ó, ti mindnyájan, akik erre jártok az úton, nézzetek ide és lássátok. Van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam? Mert lesújtott rám az Úr izzó haragjának napján. Igazságosan sújt az Úr, mert lázongtam parancsai ellen. Hallgassatok ide mind, ti nemzetek, és lássátok fájdalmamat. Hajadon leányaim és ifjaim fogságba mentek. Segítségért folyamodtam barátaimhoz, de cserben hagytak. Papjaim és véneim elpusztultak a városban, amikor élelmet kerestek, hogy megmentsék életüket. Nézd, Uram, mennyire szorongok! Megrendült egész bensőm, és a szívem megfordult bennem. Bizony, mennyit lázongtam ellened, és most kívül fiamtól foszt meg a kard, belül meg a halál pusztít. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! A sírástól vörös lett az arcom, mert vigasztalóm, aki erőt önthetne belém, messze van tőlem. Hallgassatok ide mind, ti nemzetek! Van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam? Ó, ti mindnyájan, akik erre jártak az úton, nézzetek ide és lássátok! Van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam?
3: Olvasmány Szent Bruno áldozópap Zsoltár magyarázatából. Mi kedves a te hajlékod! Epedve sóvárog lelkem az Úr udvarába, azaz a mennyei Jeruzsálembe, amely az Úr városa. Elmondja azután a zsoltáros azt is, hogy miért vágyakozik az Úr templomába. Azért, ó Uram, mennyei seregek Istene, királyom és Uram, mert boldog, aki házadban, a mennyei Jeruzsálemben élhet. Mintha ezt mondaná, ki ne vágyódnék templomodba menni, hiszen te Isten vagy, azaz teremtő, a seregek ura és királya, s mindenki boldog, aki házadban élhet. A templom és a ház itt ugyanazt jelenti. És amikor boldognak mondja a benne lakókat, akkor nagy boldogságot tulajdonít nekik, amennyit csak fel tudnak fogni. Azért boldogok, mert hódoló szeretettel téged dicsérnek szüntelen, azaz vég nélkül. Ugyanis nem dicsérnének vég nélkül, ha nem lennének mindörökké boldogok. Ezt a boldogságot senki önmaga erejéből el nem érheti, még akkor sem, ha hite, reménye és szeretete volna, hanem csak az boldog ember, azaz csak az éri el ezt a boldogságot, akinek te vagy az erőssége, arra a boldogsághoz vezető zarándoklatra, amelyet eltökélt szívében. Ez ugyanis, mintha azt mondaná, csak arról állíthatjuk, hogy el fogja érni a boldogságot, aki elhatározza szívében, hogy az erények és a jótettek hosszú zarándok útján eljut erre a boldogságra, és ehhez a te kegyelmedből meríti az erőt. A maga erejéből ugyanis senki sem képes oda feljutni, ahogy az Úr is tanúsítja. Senki sem ment föl a mennybe, tudnélik saját erejéből, csak az ember fia, aki a mennyben van. Arról az emberről beszélünk, aki zarándok útra készül, és a könnyek völgyében él, azaz ebben az életben él, amely nyomorúságos és a megpróbáltatások könnyeivel van tele. Ezzel szemben azt a másik életet az örömök csúcsának kell mondanunk. Mivel pedig azt mondta a zsoltáros, boldog ember, akinek te vagy erőssége, megkérdezheti valaki, vajon ad-e erőt erre Isten? Mire így válaszol a zsoltáros, valóban Istentől van a boldogok ereje. Törvényhozónk, tudnélik Krisztus, aki törvényt adott nekünk, állandóan megáld és meg fog áldani kegyelme sokszoros ajándékaival, ezzel áldja meg övéit, azaz fölemeli a boldogságig. Ezeknek az áldásoknak a segítségével vonulnak városról városra övéi, és a mennyei Sionba meg fogják látni Krisztust, az Istent, aki Isten lévén majd övéit is részesíti istenségében. Sőt, mivel bennük van Sion, lélekben látni fogják a Szent Háromság egy Istent. Ez azt jelenti, hogy értelmükkel látni fogják önmagukban Istent, akit itt nem láthatnak. Akkor ugyanis Isten lesz minden mindenben. Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. És mindenki, aki így remél benne, megszentelődik, ahogyan szent ő is. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.
1: Dicsérjük dallal az Urat!

Boldog bárány keresztre szállt, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg.

Kegyelme lángját cserejét, dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk.

0: Oltalmaz, Uram, amint ígérted, és élni fogok. Oly gyűlöletes a megosztott szív nekem, de kedvemet találom törvényeidben. Oltalmazó rejtek helyem vagy, és pajzsom, igédben nagyon reménykedem. Orcátlan gonosztevők, távozzatok tőlem. Istenem parancsolatait megtartom. Oltalmazza, mint ígérted, és élni fogok. Ne szégyeníts meg várakozásomban. Óvj és segíts, hogy megszabaduljak, és mindig rendelkezéseidben gyönyörködjem. Odavész mind, aki végzéseid útjáról letér, mert hazugságot forgat fejében. Olcsó salaknak tartod a föld minden bűnösét, intelmeidben ezért telik kedvem. Oly félelmetes vagy, testem is remeg, ítéleteidtől reszketve félek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Oltalmazz, Uram, amint ígérted, és élni fogok. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsásd meg bűneinket. Pogányok törtek örökségedre, Istenünk, meggyalázták szent templomodat, Jeruzsálemet romba döntötték. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, híveid testét a föld vadjainak. Vérüket úgy ontották Jeruzsálem körül, mint a vizet, s nem volt, aki eltemesse őket. Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt. Kinevetnek és csúfolnak a körülöttünk lakók. Meddig még, Urunk, vég nélkül haragszol? Haragod úgy lángol, mint a tűz? Atyáink vétkét ne tartsd számon. Irgalmat siessen segítségünkre, mert igen nagy a mi nyomorúságunk. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk! Neved dicsőségéért szabadíts meg minket. Bűneinket bocsásd meg a te szent nevedért. Miért mondhatják a pogányok, hol az ő Istenük? Szemünk láttára legyenek tanúi a nemzetek, hogy szolgáit kiontott vérét számon kéred. A rabláncon sínylődők jaj szava jusson eléd. Hatalmas karod erejével tartsd meg az életnek a halálfiait. Mi pedig a te néped és nyájad juhai, mindörökké áldunk. Nemzedékről nemzedékre hirdetjük dicsőségedet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsásd meg bűneinket. Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki nyájadként vezeted József népét, aki a kerubokon trónolsz jelenj meg ragyogva, Efraim, Benjamin és Manasse törzse előtt. Mutasd meg hatalmadat és jöjj, hogy megszabadíts minket. Újíts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Urunk, mindenható Isten, meddig haragszol még néped imádsága ellenére? Könnyek kenyerével táplálsz minket, és italul könnyeink árját adtad nekünk. Szomszédaink előtt csúffá lettünk, ellenségeink gúnyolódnak rajtunk. Újíts meg minket, mindenható Isten, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Egyiptomból telepítetted át szőlődet. Népeket űztél el, hogy elültethesd. Helyét jól megtisztítottad. Gyökeret vert, és betöltötte már a földet. Beborítja árnyéka a hegyeket. Ágai magasabbak a hatalmas cédrusoknál. indáig a tengerig elértek, hajtásai meg a folyamig. Miért romboltad le kerítését, hogy akik arra járnak, mind leszüreteljék? Elpusztította az erdei vatkan, és a magányos vad lelegelte. Újíts meg minket, mindenható Isten, tekints le ránk, lásd és látogasd meg ezt a szőlőt. Védd meg, amit jobbod ültetett, és az emberfiát, akit magadhoz emeltél. Tűzzel égetik és feldújják, de arcod feddésétől elpusztulnak. Jobbod embere fölé tárt ki kezedet, az emberfia fölé, akit magadhoz emeltél. Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Újíts meg minket, Urunk, mindenható Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt. Hol van olyan nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk a mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk? Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják, kérésüket meghallgatja. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva, tágra nyílt szívvel hűségesen járjunk utadon, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: 14. Leó pápa a vatikáni munkatársak családjaival ünnepelt a nyári szünidő végén. Új főlelkészükkel ünnepelték az angliai magyar katolikusok Szent István királyt Londonban. Nevelőszülőképzés indul Székesfehérváron októberben. Immár harmadízben rendezték meg a vatikáni családok ünnepét a vatikáni kertekben szeptember 5-én délután, tudósít a vatikáni rádió. Az eseményen Leó pápa köszöntötte a városállamban dolgozó civil munkatársakat és családjaikat, majd kötetlen beszélgetést folytatott a résztvevőkkel. A vatikáni családünnep 2024-ben született, még Ferenc pápa idején, bár ő betegsége miatt már nem tudott rajta részt venni. A család Isten tükre. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családjainkban, idézte a Szent Atya, Szent II. János Pál pápa gyönyörű szavait. Életet adni és szeretetet adni. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Legyen a ma esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott el Leó pápa záró kívánsága. Az angliai magyarok nagyasszonya, római katolikus lelkészség hagyományosan szeptember első vasárnapán emlékezik Szent István királyra. A magyar nyelvű szentmise főcelebránsa az új angliai magyar lelkész Csigi Péter volt, aki szeptember 6-án mutatkozott be a magyar közösség előtt a Brentfordi Szent János evangélista templomban, írja a Magyar Kurír. A szentmisén részt vett többek között a Magyar Nagykövetség képviseletében Sárosi Fanni illetékes felelős tanácsos, Salánki István, a londoni magyar református gyülekezet lelkésze, a mintegy 100 főnyi magyar közösséggel együtt. Csigi Péter szentbeszédében megemlékezett a Mohácsi Vész 500. évfordulójáról is. Ez a vereség nem semmisítette meg a magyar népet, megújult és mindmáig létezik. A Szent István napi új kenyereket Csicsó János, korábbi magyar főlelkész áldotta meg, az együttlét ünnepi vacsorával zárult. A Szent István görögkatolikus gyermekvédelmi központ ingyenes, 60 órás nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron, írja a Magyar Kurír. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nem adatik meg, hogy saját családjukban nevelkedjenek, különösen fontos, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben élhessenek, ahol törődést és teljes elfogadást kapnak. A nevelőszülő feladata, hogy családias, szeretetteli környezetet biztosítson a gyermekek számára mindaddig, míg visszatérhet vérszerinti családjába, vagy életében stabil, kiszámítható és hosszú távú megoldás születik. A nevelőszülő átmenetileg befogadja a családjából kiemelt gyermeket, gondoskodik mindennapi szükségleteiről, érzelmi biztonságot, szeretetet és támogatást nyújt számára, biztosítva az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Részletes információk az Egyházmegye honlapján érhetőek el.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő mélyében fogadná Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testéről.
1: És közünk uralkozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéretére.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesüléseit megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Szeptember 10-én szerdán a Mária Rádió műsor ismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Szigler Lujzi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor. Programajánló 12 óra 10 perckor. A világosság rózsafüzérét imádkozzuk 12 óra 15 perckor. Részletek a Szentírásból 13 órakor. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán Szabó Tamás műsora hangzik el 13 óra 10 perckor. Szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. Dr. Erdő Péter bíboros primás Esztergom budapesti ések sorozata 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Király Imre atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor. A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor. Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor. Hazafelé című műsorunk 16 óra 35-kor kezdődik. Környezetről, vízről, klímáról Áder János műsorát 18 órától hallgathatják meg. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Schindler Mátyás atya homiliái hangzanak el 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Dr. Pörösi István közgazdász műsora a keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről 20 óra 16 perckor. Szent Kút podcast 21 óra 5 perckor. Zenei időutazása 60-as, 70-es években 22 órától. Bábel örökösei címmel dr. Ferenci Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozata kezdődik 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását 23 órától hallgathatják meg. Új szövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió.
4: Bóka László, békesség néktek! Egyik parton a keresztények, a másikon a zsidók. Így fognak állni Isten partján a rosszak és a jók. Ott nem fog számítani majd se keresztvíz, se vér. Jobbra kerül, kit ő jónak tart, s balra, kit elítél. Isten partján, igazság pártján ott állnak majd a jók, és lesznek köztük tetűhintás vén fütyülő zsidók. Közéjük lép Mirjám fia, és a dics földerül. Békesség néktek, szól szelíd szép szava, héberül. Bóka László, békesség néktek.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Az idei esztendőben szeptember 12-e és 13-a között lesz a Váci Hétkápolna kegyhely Mária neve búcsúja. Szeretettel várnak mindenkit ünnepi rendezvénysorozatukra, ahol gazdag lelki programokkal újíthatjuk meg hitünket. Szeptember 12-én szombaton 18 órakor dr. Varga Lajos nyugalmazott segédpüspök atya, 13-án vasárnap 10 órakor pedig dr. Beer Miklós nyugalmazott megyés püspök atya fogják bemutatni az ünnepi szentmiséket. A szombati szentmisét megelőzően fatimai ájtatosság lesz, a szentmisét követően pedig Mária köszöntők, virrasztó zsolozsma és gyertyás rózsafűzér is lesz. Közreműködik a Szentdomokos kórus, Tóth András és a gödöllői premontrei kántorátus. Éjféli szentmisével zárul a nap. Vasárnap reggel 8 órakor görögkatolikus szentmisével indul az ünnepnap, azt követően nemzetiségi nyelveken szólalnak meg a rózsafűzérek, és ünnepi körmeneten vehetünk részt. A napi záró szentmisét dr. Varga Lajos atya mutatja be 17 órakor. Lélekhang koncert a Szikla templomban. 2026. szeptember 13-án vasárnap a 17 órás mise után Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Immár negyedik alkalommal vesz részt az együttes az Ars Sacra Fesztivál programsorozatában, mely idén 20. alkalommal kerül megrendezésre. A jubileumi fesztivál mottója Reményt és jövőt adok nektek. Ezt az üzenetet igyekeznek a zene nyelvén, a koncert keretein belül is átadni a közönségnek egy lélekemelő zenei utazás során, mellyel hitet és erőt kívánnak adni a hétköznapokhoz is. A helyszín Magyarok Nagyasszonya Szikla templom, Budapest, 11. kerület, Szent Gellért rakpart, 1 szám. Még egyszer az időpont, szeptember 13-a vasárnap, a 17 órás mise után. A részvétel díjtalan, szeretettel várnak minden érdeklődőt. Mindenki születésnapja, társadalmi összefogás sétája. 2026. szeptember 12-én 10 órától indulás és érkezés Budapest-Széchenyi tér, Magyar Tudományos Akadémia elől a Lánchídon át a Tabánba. Álljunk ki együtt az életvédelme mellett. Legyen mindenkinek születésnapja. Az esemény célja ünnepelni és segíteni a várva várt és váratlanul érkező kisbabákat és családjukat. A program Pontifex Sári beszéde, Olaj Anett tanúságtétele, Pál Eszter népdalénekes előadása, Gável András zenész beszéde, Lackfi János beszéde és előadása, Steinbach Éva beszéde a Down Alapítványtól, Kis Teodóra beszéde az Örökké Haza Egyesülettől, Giró Szász Áron beszéde az Axioma Központból, Zámbori Soma beszéde és tanúságtétele, Malek Andrea előadó művész előadása.
5: Programajánlót hallottak.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita imacsoport felajánlja a születendő Fülöp egészségéért, Zsóka, László és Ágnes gyógyulásáért és Magdolna sikeres utazásáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a miunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ottől mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes valóban te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes valóban te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megövízze.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes odóban te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségükben megerősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.

0: Ta volna je nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézus nem volt kicsinyes, a legjobb borrá változtatta a vizet. Mi milyen sokszor szűken mérünk, ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, tárgyainkhoz. A kis dolgokhoz való ragaszkodás elveszi szabadságunkat. Tanuljuk meg levetni önmagunk kicsinyességét, önzését, és induljunk el az Isten felé. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökén, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Isten valóságos és hiteles felfedezése örömet ad. A szeretet megtapasztalásának öröme ez, és a szeretet állandóságára attól, aki sosem változik. Ilyenkor el tudjuk engedni a másfajta szeretetet, sőt embereket is, akik esetleg távol tartanak Istentől és Isten országától. Egyedül a kincshez kötődünk, melyet felfedezhetünk, Isten szeretetéhez és azokhoz, akik hozzávisznek közelebb. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatlanra.
2: A világosság rózsa füzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Hálát adok Istennek a sugallatokért és bátorításért, amit az imában kapok, és kérem, hogy őrizhessen meg hétköznapjaimban, hogy egyszerre legyek jelen Istennek és barátaimnak. Hálát adok azokért a hétköznapi csodákért, amelyek során megtapasztalhattam Jézus dicsőségét, gondoskodását. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
5: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ez a titok arra emlékeztet bennünket, hogy ne csak a mulandó, világi dolgokért fáradozzunk, hanem felismerjük az eukarisztiában rejlő igazi kincset, a maradandó, lelki értékek megnyerése legyen minden törekvésünk iránya. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké, amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Imádkozzál égettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteinek.
6: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életében, halálával és feltámadásával, megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságról Szűz Mária Szent Orvosának elmondásával megemlékezve, hitjük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindenkinek, amen.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: Szűz Mária születése ünnepének előestéjén Leó pápa Genazzano jó tanács szűzanyja kegyhelyére látogatott. 5 magyar éremmel zárult a Közép-európai Csillagászati Diák Olimpia Zágrábban. Papírsárkány fesztivált tartanak Zamárdiban. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén Leó pápa Genazzano jó tanács szűzanyja kegyhelyére látogatott, amelyet ágostonrendi szerzetesek gondoznak, írja a Vatikáni Rádió. A pápa szentmisét mutatott be, és aranyrózsát ajándékozott Szűz Máriának, majd leleplezte a magát ábrázoló freskót, amint a kegykép előtt imádkozik. Pápaságom első napjaiban kötelességemnek és mély vágyamnak éreztem, hogy közel kerüljek a Genazzanói jó tanács szűzanya kegyhelyéhez. Ő egész életemben elkísért anyai jelenlétével, bölcsességével, aki mindig hitem középpontjában állt, idézte fel a pápa első látogatását a kegyhelyen. Örömmel vagyok itt ismét, hogy veletek ünnepeljem a Szent Szűz születésének vigíliáját. Kérjük tőle az ő jó tanácsát, hogy befogadjuk és megőrizzük az isteni igét, és világra hozzuk bölcs döntések hiteles megtérés által, tanított 14. Leó pápa. 5 érmet szereztek a magyar diákok a 11. Közép-európai csillagászati és asztrofizikai diákolimpián, melyet szeptember 4 és 6-a között rendeztek meg Zágrábban, tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden. A 3 alapító ország, Horvátország, Szlovénia és Magyarország mellett Ausztria vett részt vendégként. Az esemény célja az volt, hogy a diákok a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia előtt nemzetközi környezetben és a világversenyhez hasonló feladat típusokban szerezzenek tapasztalatokat. A versenyzők elméleti fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára, amelyre idén Vietnámban kerül sor. Az égenjáró Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál égi parádékat, sárkánykészítő workshopokat tart, valamint a 100 éve született Janikowski Éva íróra is emlékeznek szeptember 18 és 20-a között Zamárdiban, írja az MTI. Az ingyenes családi eseményre professzionális magyar sárkányosokat és 5 országból mintegy 20 alkotót várnak. A kedvező időjárás esetén éjszakai reptetéssel veszi kezdetét a 3-napos esemény szeptember 18-án. Nappali reptetésekre 19-én és 20-án kerül sor. Sárkányépítő foglalkozásokra, társasjátékok kipróbálására is várják majd az érdeklődőket. A rendezvényen megemlékeznek a 100 évvel ezelőtt született Janikowski Éváról. A jubileumhoz égigérő fű címmel gyermekalkotói pályázat is kapcsolódik, amelynek díjátadóját szeptember 19-én tartják. Az égenjáró fesztivál a kortárs művészetet és a vizuális nevelést aktív alkotással kapcsolja össze.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, a tehetik hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint. Ezután bejárta a városokat és falvakat, prédikált és hirdette Isten országának evangéliumát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akit gonosz lelkektől és betegségekből gyógyított meg. Mária, melléknevén Magdolna, akiből 7 ördög ment ki. Johanna, Kúzának, Heródes intézőjének felesége, Zsuzsanna és sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla. Amikor egyszer a városokból kivonult nagy tömeg köréje gyűlt, ezt a példabeszédet mondta nekik. Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett, eltaposták, és az égi madarak fölcsipegették. Némely meg köves helyre esett. Alig, hogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek a magokkal együtt felnőttek, és elnyomták azokat. A többi jó földbe hullott, kikelt, és 100-szoros termést hozott. E szavak után így kiáltott. Akinek füle van, hallja meg. Akkor megkérdezték tanítványai, mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt. Nektek jutott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben. Nézzenek, de ne lássanak. Halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez. A mag Isten igéje. Az útfélre esők azok, akik hallgatják, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullottak azok, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé esők azok, akik meghallgatják, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei közepette elhalnak és termést nem hoznak. A jó földbe esők végül azok, akik jó és erényes szívvel meghallgatják, és meg is tartják az igét, és termést is hoznak álhatatosságban. Senki sem gyújt világot azért, hogy befődje vagy ágy alá rejtse, hanem hogy tartóra tegye, s aki csak belép, lássa világát. Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna. Titkon sem történik semmi, ami ki ne tudódnék, és nyilvánvalóvá ne lenne. Ügyeljetek tehát, hogyan hallgatjátok. Akinek ugyanis van, annak még adnak. Akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amit magáénak gondol. Akkor odajött anyja és testvérei, de a tömeg miatt nem juthattak hozzá, jelentették neki. Anyád és testvéreid kínálnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt. Anyám és testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és teljesítik. Egyik nap bárkába szállt tanítványaival. Menjünk át a túlsó partra, mondta nekik. Elindultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Hirtelen heves szélvihar csapott le a tóra, a hullámok már-már elborították őket, s életveszélyben forogtak. Kiabálásukkal fölébresztették. Mester, mester, elveszünk! Jézus fölkelt, parancsolt a szélnek és a háborgó víznek. Minden elcsöndesedett és elnyugodott. Akkor hozzájuk fordult. Hol a ti hitetek? Azok félelemmel és ámulattal eltelve mondogatták egymásnak. Kicsoda ez, hogy még a szélnek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Átértek a gerázaiak földjére, mely Galileával átellenben fekszik. Amint kilépett a szárazra, a város felől egy ördögtől megszállt férfi jött elébe. Már régóta nem viselt ruhát, s házban sem lakott, hanem sírboltokban. Jézus láttára földre vetette magát, s így kiáltott. Mi bajod velem, Jézus, a magasságbeli Isten fia? Kérlek, ne gyötörj engem! Ráparancsolt ugyanis a tisztátalan lélekre, hogy menjen ki abból az emberből, mert már régóta hatalmában tartotta. Láncra verték és megbilincselték, de eltépte a kötelékeket. Az ördög a pusztába hajszolta. Jézus tehát megkérdezte, mi a neved? Légió, felelte. Sok ördög tartotta ugyanis megszállva. Azok kérték, hogy ne küldje őket a pokolba. Nagy sertés konda turta a földet ott a hegyoldalban. Kérték, engedje meg, hogy azokba menjenek. Megengedte nekik. Az ördögök erre kimentek az emberből, és megszállták a sertéseket, mire a konda a meredekről a tóba rohant, és belefúlt. A történtek láttára a kondások elfutottak, és hírül vitték a városba, meg a tanyákra. Az emberek kisereglettek, hogy lássák, mi történt. Jézushoz érve ott találták az ördögöktől megszabadított embert, felöltözve, épp ésszel ült Jézus lábainál. Erre félelem fogta el őket. A szemtanúk elbeszélték nekik, hogyan gyógyult meg az ördögtől megszállt. Geráza vidékének lakossága ekkor kérte, hogy távozzék el, olyan nagy félelem fogta el őket. Bárkába szállt tehát, hogy visszatérjen. A férfi, akiből az ördögök kimentek, kérte, hogy vele mehessen. De Jézus elbocsátotta. Térj haza, mondta neki, és beszéld el, milyen nagy dolgot művelt veled az Isten. Ő el is ment, és hirdette az egész városban, milyen nagy dolgot művelt vele Jézus.
0: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Szeptember 10-e. A halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség. Pál apostolnak, a Timóteusnak írt első levelébe olvasjuk ezt az első fejezet 17. versében. A halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség. Ha visszaemlékeztek, a tegnapi szakasz úgy fejeződött be, hogy az Istent boldognak nevezte az ige. Valóban egyedül csak ő boldog maradéktalanul. De ő bennünket is boldogsággal akar megajándékozni. Aki az ő dicsőségében él, az boldog. A Jézus Krisztusban boldog ember minden rezdülésével, az örökké valóság királyának, az egyedül halhatatlan Istennek a dicsőségét zengi, aki bennünket is megszabadított mindenféle haláltól, sőt attól is, hogy a hitben hajótörést szenvedjünk, és újból a gonosz uralma alá kerüljünk. Az apostol is erről a boldogságról vall, hiszen irgalmat nyert, korábbi káromló életét megbocsátotta és megújította az Úr, és megbízhatóvá tette, és szolgálatra rendelte őt. Boldog az olyan ember, aki ezt az újjászülő irgalmat hasonlóképpen megtapasztalta, akárcsak az apostol. Miszerint Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse, hogy megmutassa végtelen türelmét, és az örök életre vezessen bennünket, példaként sokak számára. Erről az irgalomról szólni boldogság, talán a legnagyobb boldogság, mert vitán felül igaz és elfogadásra méltó ez a beszéd. Minden egyéb beszéd csak félig igaz, vagy egészen hazug. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Ima a törékenységben. Márknál olvassuk. Odaértek a Getsemani nevű majorba. Itt így szólt Jézus a tanítványaihoz. Üljetek itt le, amíg imádkozom. Magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost. Remegni kezdett és gyötrődni. Majd így szólt hozzájuk. Halálos szomorúság fogta el lelkemet. Maradjatok itt és virrasszatok. Amikor szomorúnak és rémültnek érezzük magunkat, gyakran azt választjuk, hogy elvonulunk, és megpróbáljuk visszanyerni az erőnket és az optimizmusunkat. Távol a kíváncsi szemektől. Ez nem csak jogos választás, hanem szükséges is. Szükséges, amikor a frusztráció és a magányosság súlyának elfogadásával növekednünk kell. Az ima, amelyben Jézus a 12 csoportja jelenlétében, és különösen hármójuk tekintetétől kísérve kezd, tehát az ima, amiben belekezd, arra emlékeztet bennünket, hogy a törékenységet nem csak félrevonulva kell megélni, hanem a legközelebbi barátokkal való közösségben is, akik kísérnek bennünket az utunkon. Bizonyos nehéz időszakokban az imádkozást azt jelenti, hogy megengedjük valakinek, hogy közel legyen hozzánk. Anélkül, hogy bármit mondana vagy tennie kellene, hogy ne legyünk egyedül azzal, amit átélünk vagy megszenvedünk. A tanítványok meghívást kapnak, hogy mesterük közelében maradjanak, hogy megtanulják tőle, milyen messzire mehet a leginkább szívszaggató és leginkább átszenvedett ima, az Atya akaratára.

0: Előre pusztán belső fájdalomnak tűnik. Részben bizonyára az emberi csüggedésről van szó, az őt körülvevő bizalmatlan és gyűlölködő légkör miatt. De ez nem elégséges magyarázat egy olyan szenvedés nagyságára, amely Lukács evangéliuma szerint abban is megnyilvánul, hogy verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Lehetetlen bármit is megérteni ebből az átszenvedett imából anélkül, hogy a bűnről és a kísértésről beszélnénk. Jézus nem volt bűnös, és nem is lehetett bűnös, mert Isten volt. Emberként azonban meg kellett küzdenie a bűnnel, hiszen a bűn testét vette fel, vagyis a mi megsebzett és összeroncsolt érzékenységű emberségünket vette fel, ahogy a zsidóknak írt levél szerzője is írja. Ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia a testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hűséges főpap legyen, és kiengesztelje a nép bűneit. Így, mivel maga is kísértés szenvedett, tud segíteni azokon, akik a kísértéssel küzdenek. Bár Isten volt, mégis meg akarta fosztani magát minden kiváltságtól, hogy olyan legyen, mint mi, és így utat nyisson számunkra, hogy átkelhessünk a sötét erdőn, amelyben eltévedtünk. Mi volt az a rossz, amitől nekünk, embereknek meg kellett menekülnünk? Az arra való képtelenség, hogy bízzunk Istenben, és engedelmeskedjünk szavainak.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Az apostoli hitvallás 5. hittitkáról beszélgetünk Erdő Péter bíboros úrral. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül.
1: Krisztusnak a föltámadása az, ami ebben a hitágazatban a koronát felteszi az egész tartalomra, hiszen a föltámadás megint csak egy nagyon nehezen elképzelhető valóság. Mert egyrészt vallják az evangéliumok egyértelműen, hogy üresen találták a sírt. Még azt is, hogy ettől megijedtek, hogy eleinte nem hitték el, hogy másképp gondolták ők a Messiás győzelmét. Az Emmauszi tanítványok története mutatja, hogy nem csak másképp gondolták, hanem elkezdtek szétszéledni. És azt mondták, hogy pedig azt hittük, ő szabadítja meg Izraelt, de hát keresztre feszítették, és ennek már harmadik napja. Kezdtek visszatérni a régi foglalkozásukhoz. Még a föltámadás után is, ugye Szent Péter azt mondja a galileai tengernél, Genezáret tavánál, hogy kimegyek halászni. Tehát kvázi visszatér az eredeti foglalkozásához, mert úgy érzi, hogy ez a kaland, ez nem sikerült, hogy nem az történt, amit vártak. Magyarul a feltámadásnak az élménye, az nem az ő gondolkodásmódjukból, nem az ő várakozásukból fakadt, hanem egy olyan eseményből, amire abban a formában nem is számítottak. Tehát olyan tapasztalataik voltak, mint az üres sír, mint az angyali jelenések, és főként a találkozások a föltámadottal. Na most ezek a találkozások és a róluk szóló elbeszélések mutatják, hogy a föltámadt Krisztusnak a teste, hiszen valamilyen teste volt, ha egyszer látták, ha egyszer megérintették, ha egyszer étkeztek vele, mégis egészen más volt, mint a mi földi életben megszokott testünk. Ugye belépett az zárt ajtók ellenére is a szobába, váratlan pillanatokban fölismerték, pedig előtte már beszélgettek vele egy jó ideje, és nem vették észre, hogy ő az. Tehát egészen különös helyzeteket produkált. És ebből is az látszik, hogy bizony a föltámadás az ember egészére, tehát a testre is vonatkozik, de nem ugyanúgy alakul vissza az ember teste, mint amilyen a földi életében volt. Tehát ez egy nagyon különleges megnyilvánulása megint a teremtő Isten szeretetének, hiszen Isten azzal, hogy az embert megalkotta, akárhogyan is a világ mindenség történetében, egy olyan álmot, egy olyan ideát fejezett ki, amelynek a végső beteljesedése az a megdicsőült testnek és a megdicsőült embernek az örök boldogságában van. Ezért teremtett minket. És ezt el sem tudjuk képzelni, ahogy a Szent Pál mondja, szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Tehát ez a hivatásunk, és magunkról is kevesebbet tartunk, mint amennyire valójában a hivatásunk szól. Tehát, ha tetszik, Isten tervében többek vagyunk, mint aminek ma ismerjük magunkat. Ezért Krisztusnak a föltámadása az számunkra jövőkép. Tehát ő valóságos ember volt, és ő vele megtörtént az, ő megtette azt, mint Isten ember, hogy az emberségnek a végső célját, a teljességét mutatta meg. Ezért van az, hogy a feltámadás után már érzik az apostolok, hogy itt valami másképp van, és a pünkösd csodájának az elbeszélése mutatja, hogy erő költözik a lelkükbe, és küldetést éreznek arra, hogy mindenkivel megosszák ezt a fölismerésüket. Tehát az egyház születésének pillanatától kezdve missziós egyház. Egy igazi örömhíre van, az evangélium, az pedig Krisztus föltámadása. És ez az, amit utána hittel vallanak, amiért hajlandók az életüket is áldozni.
0: Mondhatjuk azt, hogy a tanítványoknak könnyű volt, hiszen ők megtapasztalták Krisztus feltámadását. A mai társadalomban élő ember hogyan tudja megtapasztalni Krisztus jelenlétét?
1: Az első válasz erre a kérdésre az, amit az evangéliumban olvasunk, ugye a hitetlen Tamás történetében, hogy boldog vagy Tamás, mert láttál és hittél, de még boldogabb, akik nem látnak és mégis hisznek. és ezt nyilván már az első keresztény generációnak mondja, akik a föltámadt Krisztussal személyesen nem találkoztak. De lehet vele találkozni, nem föltámadt testének formájában, legalább három fő helyzetben, amit az Emmauszi tanítványokról szóló történet elő is ad. Mennek az úton, melléjük szegődik az idegen, és elkezdi nekik magyarázni az írásokat, tehát a törvényt, a prófétákat és a Szentírás többi könyveit, hogy azok mind róla szólnak, a názareti Jézusról, az ő feltámadásáról, haláláról, feltámadásáról. És aztán, tehát fel lehet őt ismerni a Szentírásban. Kapcsolatba lehet vele lépni ott. Fel lehet őt ismerni utána a kenyértörésben. Ez az a pont, ahol az Emmauszi tanítványok is ráismernek. De utána nem állnak meg, hanem szaladnak vissza a társaikhoz, ahol a hívők közössége együtt van. És ott is visszaigazolják, hogy feltámadt. Krisztus valóban feltámadt. Tehát a hívő közösségben is találkozni lehet Krisztussal. És ez nagyon fontos dolog, mert azt jelenti, hogy azért alapította az egyházat, hogy köztünk legyen. Egyébként a Szentlélek az, aki ezeket a találkozásokat elősegíti a számunkra. Ezért mondja, hogy a vigasztalót hagyja a számunkra. És minden nemzedék kerül olyan helyzetekbe, amikor a hit szemével meglátja azt, hogy az ő életében, az ő környezetében Isten éppen milyen csodálatos dolgot cselekszik. Tehát van egy olyan fajta közvetlen személyes élmény szintje is a találkozásnak, amit ezekben a helyzetekben, és különösen is akár egy személyes imádságban, egy szentségimádásban, de akár néha egy nagyon fáradtan és nagyon kimerülten végzett jó cselekedetben, örömteli módon át lehet élni. Tehát van a közvetlen találkozás, és ezt a úgynevezett evangelikális gyülekezetek, vagy olyan szabad keresztény csoportok, akik ma nagyon kevéssé művelik mondjuk az egyház hagyományának a folyamatosságát. Ellenben úgy érzik, hogy a Szentlélek kiáradása révén, vagy valamilyen karizmatikus úton közvetlen tapasztalatokra tesznek szert. Ezt abból a szempontból nem kell lebecsülni, hogy ennek a közvetlen élményszerű tapasztalatnak mindig van lehetősége. Nem ez az egyetlen. Önmagában talán nem is áll meg, mert nem tudja az ember értelmezni még a legszebb dolgot sem, ami történik vele, ha nem ismeri az egyház hitét és a Krisztusra vonatkozó hagyományt. De a személyes élmény az megadatik. Tehát Jézus, mint személyes partnere minden egyes hívő embernek, újra és újra szól hozzánk. És ez az, ami ma épp úgy lehetséges, mint az ő korában volt. Sőt, ahogy nő a történelmi távolság, meg ahogyan nő az a nehézség az emberek millióinak, milliárdjainak az esetében, hogy komoly tudományos felkészültséggel megértsék az eredeti forrásokat, hogy dokumentált módon részleteiben ismerjék a történelmi Jézus életútjáról az összes emlékeket, hogy abba a kulturális környezetbe belehelyezkedjenek, és annak tükrében értelmezzék a ránk hagyományozott tetteket és szavakat. Tehát minél többeknek nehéz ez, annál inkább látjuk azt, hogy az ő számukra is van lehetőség, hogy őket is megragadhatja a személyesen közeledő Krisztus. Nem függetlenül ettől a nehéz úttól, aki képes azt végigjárni, akinek megadatott, akinek rendelkezésére állnak az eszközök, az, hogy így mondjam, köteles is, hogy azt komolyan vegye, de közben itt van ez a lehetőség is. És a kettő kiegészíti egymást. Ha tetszik, Péter és János, ugye? Péter, aki gyalog megy a sírhoz, János, aki futna, és már ragadja a lendület.
2: Feltámadt Krisztus és a oltári szentségben jelenlévő Krisztus kapcsolata.
1: Az oltári szentség alapítása, az utolsó vacsora ugyancsak egy olyan paradoxon, amelyik áttöri az idő korlátait. Mert hogy lehet az, hogy Jézus áldozatként, mégpedig a saját élet áldozata gyanánt adja az eukarisztiát a tanítványoknak, nem úgy, hogy amit majd adok, amit majd felajánlok, stb. Ez az én testem, amely értetek adatik, ez az én vérem, amely értetek kiontatik, ugye? Tehát ez a jelen, ami megelőlegzi a szenvedést, de hatásában már ott van. Tehát átlép az idő korlátain. És éppen ezért az eukarisztia meg a keresztáldozat az szorosan összetartozik, de nem egyszerű emberi kapcsolat révén. Egyébként magának az eukarisztiának a hagyománya. Tehát a legdokumentáltabb, a legreálisabban megragadható, hogy a keresztényeknek a kezdet-kezdetétől volt egy különleges lakomájuk, ami Jézusnak az utolsó vacsorájával függött össze, és ilyen irányban különbözött az ő, tehát a környezetüknek a szakrális lakomáitól. Ugyanakkor a formanyelve, a szavak egy része, a szimbólumok, az egésznek a ritmusa, az hasonlított, az folyamatosságban áll, nem is csak a széder vacsorával, hanem a liturgikus jellegű zsidó étkezésekkel. Ezt a 20. századi és a legújabb biblia tudomány egyaránt egyértelműen igazolja. Ez olyan mértékben erős, hogy utána ez a hagyomány nehézségbe kerül, mert érzik azt, hogy a kenyér és a bor körül olyasmi történt, ami az étkezés többi részétől megkülönbözteti. De a legelején, az első években, egy-két-három évtizedben, még azért ott van az étkezés is. Szent Pál leírja, hogy hát nem azért jöttek össze, hogy részegeskedjetek, vagy az egyik gazdagon étkezzen, a másik meg éhen maradjon. Tehát magyarul az eukarisztikus titkot is még étkezés keretében élik át, és az első lépés az, hogy a kenyér és a bor megáldása, eukarisztizálása, az elkülönül a többitől. Tehát vagy az étkezés elejére, vagy az étkezés végére kerül, de a kettő egymás mellé. Ami eredetileg valószínűleg nem így volt. Na most utána pedig megtörténik az a különbségtétel, hogy akkor az étkezés többi része az el is marad, vagy más alkalomra kerül, és ettől válik lehetővé, hogy ne csak este tarthassák meg az eukarisztiát, hanem reggel. És az ifjabb Pliniusnál már erre találunk utalást, hogy korán reggel jönnek össze. Hát mikor tudnának összejönni, mikor a mindennapi életük, voltak ott rabszolgák mindenki, munkanap közben leköti őket, hát akkor összejönnek korán reggel. Úgyhogy az, hogy elkülönül a kenyér és a bor felajánlása, meg az, hogy reggelre kerül az összejövetel, ez is szorosan összefügg egymással, de attól, hogy reggelre került, attól belép a másik párhuzam, nevezetesen a zsinagógai liturgiának a szombat délelőtti szertartása. Amikor is a szentírási szakaszokat olvassák fel. Ugye, Tóra, Haftára. Egyáltalán azt, hogy van szent könyv, amit a gyülekezetben felolvasnak. Nem is, hogy felolvasnak, hanem belőle perikópákat, előre meghatározott részleteket olvasnak fel. Ezt a zsinagógai liturgiából nem veszik, ösztönösen folytatják a keresztények. Csak a szent könyvek közé besorakoznak az új szövetség könyvei is. Tehát kialakul az új szövetségi kánon, amely eredetileg nem is annyira azt kérdezte, hogy hát mi tartozik a Bibliához, hanem azt kérdezte, hogy mely írásokat szabad felolvasni a gyülekezetben. Vagy kell felolvasni. És így alakult ki a jegyzék. Na most mindez persze már a Szentmisének a története, mint ahogyan a könyörgések is. Tehát a keresztény eukarisztikus liturgiában a könyörgések előtt felszólításon könyörögjünk. És a végén szinte mindig ott van, hogy mindörökkön örökké. Most ez a kettő megint a zsinagógai istentiszteletből van, a közös imára való felszólítás és az örökké valóság felé való megnyitása a kérésnek. Tehát azt hiszem, hogy nagyon erős szellemi és kulturális folyamatosság, és ugyanakkor a Jézus Krisztus esemény egyedisége és sajátossága az, amit találkozik.
2: Azt mondja nekem egy szkeptikus barátom, hogy nézd, Jézus Isten volt, tudta, hogy a szenvedése emberi útjának szenvedése után feltámad. De ez hogy kapcsolódik össze az én rám vonatkozó élettel, hogy én végélem szenvedéssel, még esetleg megkísérlem a jóságot is, de én nem tudom, hogy föltámadok.
1: Jézus emberi tudata az sok-sok elmélkedésnek és utána gondolásnak a tárgya volt. Hogy pontosan mit gondolt és mit érzett, arról csak egy-egy mozzanatban villant fel valami. Például akkor, amikor elfogatásának éjszakáján imádkozik, és vért verejtékezik. És azt kéri, hogy atyám, újjon el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Ez nagyon emberi szó. Nyilván emberként elfogadja az Isten akaratát. Istenként ő maga ez az akarat. Tehát Jézus emberségében végigélte mindazt a szenvedést, ami nekünk kijuthat az élet során, és emberségében ott volt azért, úgy tűnik, nála is az a vágy, hogy megszabaduljon ettől. De elfogadta Isten akaratát. Na most a másik, hogy mi nem tudjuk. Hát nem tudjuk, de hisszük, és ez egy erős dolog. A vértanú aktákban mindenütt azt látjuk, hogy a vértanúk hangosan és nyíltan azt mondják, hogy már pedig engem vár az örök élet koronája, vagy nagyobb jutalom vár, mint amit ígérni tudtok, stb. Tehát egy hihetetlenül erős bizonyosság élt bennük, ez nyilván nem a mindentudás bizonyossága, de a hité. És éppen az ő sorsuk mutatja a hitnek az erejét. Tehát hit nélkül természetesen nincs meg az emberben biztonságérzet ebben a tekintetben, egyáltalán az örök sorsára vonatkozóan. Különös dolog a hit, ugye, mert azt mondjuk, hogy az is ismeretforrás, de nem olyan, mint a puszta tudás. Tehát nem csak tapasztalaton, elvonatkoztatáson, következtetésen alapszik, érzéki tapasztaláson, hanem még valami máson is, azon, hogy valamit egy általunk elfogadott tekintés szavára fogadunk el igaznak. Tehát van tartalma a hitnek, de van benne egy bizalom. Ez az a bizalom, ami egy tudósnál, hát ott legfeljebb a kísérletezés vagy a föltételezés mozzanatában lehet, de amikor a következtetését levonja, akkor már bizonyítania kell. Viszont ez mind nem elég, mert mi a hitről azt is valljuk, hogy ugyanakkor Isten kegyelme. Tehát kell hozzá Isten ajándéka, kell hozzá a bizalom, és kell hozzá az emberi igyekezet, hogy levonjuk a következtetéseket.
2: Ugye az összes gondolkodó, az összes vallás keresi a e világon túli dolgot, magyarázatokat keres. És az ember sokféleképpen próbálta megérteni. A felső világot hívjuk így. Van-e valahol feltámadás ezekben? Tehát jelen van-e bárhol, ahol eljutottak odáig, hogy örök életed van, ember?
1: A megistenülés gondolatáig a görög-római vallás eljutott. Az örök sorsunkkal kapcsolatos reménykedés és várakozásig az egyiptomi vallás eljutott. Tehát sok olyan kézzel fogható jele van ennek, ami azt mutatja, hogy igenis várták a túlvilági boldogságot, vagy a jó sorsot, és valahogyan szerették volna ezt biztosítani. Tehát szinte megható az igyekezet, és az, hogy milyen intenzíven keresik, hogy hát hogyan is lehet, ugye a Káron Ladikán ki fogja átvinni, és obulust teszünk a szánkba, hogy azért a pénzért majd átvisz a jobbik oldalra, vagy hogy lesz ez? Vagy milyen szükségletei lesznek a halottnak, ha most elég jó ételeket temetünk el mellé, vagy minden évben egyszer kivisszük a temetőbe, akkor az jobb neki? Sokan azt hitték, hogy igen. Tehát valamilyen reménységet, valamilyen várakozást jelentettek ezek a vallások, De az a konkrétum, hogy Jézus föltámadt, és ezért hiszünk benne, hogy mi is föltámadunk, ez nem élt. Na most a megistenülés az egy érdekes elgondolás volt azért, mert az azt jelentette, hogy egy ember fölkerül az isteni szférába, és attól kezdve ő halhatatlan lesz, és örökké való, vagy boldog, mint az istenek, hogy az pontosan milyen, hát arról persze tudták, az intelligens rómaiak tudták, hogy a mitológia az jelkép, az képesbeszéd, nem úgy kell azt pontosan elképzelni. Cicero volt az például, aki a Délrepublikában nagyon komoly beszéddel megvédi a pogány vallásokat, amiket ismer, azt mondja, hogy ne gúnyolódjanak rajta, mert nagyon okos emberek írták le azokat, és mélyebb jelentésük van. Tehát magyarán szólva érezték, hogy nem a szó szerinti értelem, meg azt is, hogy kell ott lenni valaminek. De ennél tovább nem jutottak. És persze vannak vallások, keleti vallások, amelyek azt mondják, hogy ezt nem is kell keresni. Tehát nem életet, nem föltámadást kell keresni, hanem inkább a megszűnést, a megsemmisülést, a beleolvadást a tudat nélküli mindenségbe, mert ez a legnagyobb jó. Hát ez is egy lehetőség, vagy elképzelés, de van, aki azt mondja, hogy hát igen, nem tudjuk mi azt pontosan, hogy micsoda szörnyű szenvedés lehetett a Krisztus előtti évszázadokban az indiai emberek élete, hogy ahhoz képest a megsemmisülés volt a legnagyobb perspektíva esetleg. Tehát sokféle dolog rakódik föl az emberiség életében. Természetesen újra és újra előkerült a lélekvándorlás gondolata is, ami ugyan az egész világ mindenségre nem ad magyarázatot, meg az embernek a sajátosságát veszi el. Tehát mi különbség van az ember és a többi lények között? Hát nem olyan lényeges, hogyha ezek mind átmennek egymásba, és hol teknős béka vagyok, hol sasmadár, hol pedig éppen ember. Ugye? És ezért aztán az életben ugyan nem mindegy, hogy mit teszek, mert annak lehet következménye, de az még én vagyok. Tehát a személyesség, a személy folyamatossága az, ami kérdés abban az esetben. Na, a kereszténység nem vallja a lélekvándorlást. A kereszténység azt vallja, hogy egyszeri az életünk, és egyszeri a felelősségünk.
3: Dr. Erdő Péter, bíboros prémás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.

önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket.
2: Nevelőszülőképzés indul Székesfehérváron októberben. 5 magyar éremmel zárult a Közép-európai Csillagászati Diákolimpia Zágrábban. 14. Leó pápa a vatikáni munkatársak családjaival ünnepelt a nyári szünidő végén. A Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ ingyenes, 60 órás nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron, írja a Magyar Kurír. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nem adatik meg, hogy saját családjukban nevelkedjenek, különösen fontos, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben élhessenek, ahol törődést és teljes elfogadást kapnak. A nevelőszülő feladata, hogy családias, szeretetteli környezetet biztosítson a gyermekek számára mindaddig, míg visszatérhet vérszerinti családjába, vagy életében stabil, kiszámítható és hosszú távú megoldás születik. A nevelőszülő átmenetileg befogadja a családjából kiemelt gyermeket, gondoskodik mindennapi szükségleteiről, érzelmi biztonságot, szeretetet és támogatást nyújt számára, biztosítva az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Részletes információk az Egyházmegye honlapján érhetőek el. 5 érmet szereztek a magyar diákok a 11. Közép-európai Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián, melyet szeptember 4 és 6-a között rendeztek meg Zágrábban, tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden. A 3 alapító ország, Horvátország, Szlovénia és Magyarország mellett Ausztria vett részt vendégként. Az esemény célja az volt, hogy a diákok a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia előtt nemzetközi környezetben és a világversenyhez hasonló feladat típusokban szerezzenek tapasztalatokat. A versenyzők elméleti fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára, amelyre idén Vietnámban kerül sor. Immár 3. ízben rendezték meg a vatikáni családok ünnepét a vatikáni kertekben szeptember 5-én délután, tudósít a Vatikáni Rádió. Az eseményen Leó pápa köszöntötte a városállamban dolgozó civil munkatársakat és családjaikat, majd kötetlen beszélgetést folytatott a résztvevőkkel. A vatikáni családünnep 2024-ben született, még Ferenc pápa idején, bár ő betegsége miatt már nem tudott rajta részt venni. A család Isten tükre. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családjainkban, idézte a Szent Atya, Szent II. János Pál pápa gyönyörű szavait. Életet adni és szeretetet adni. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Legyen a ma esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott el Leó pápa záró kívánsága.
1: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió, Telki Bánya, FM 100,6.
3: Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcol üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenki, aki kér tőled, adj, s aki elveszi, ami a tiéd, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek, hiszen ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsön, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok, jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Ha magunk elé vesszük Szent Lukács leírását az Úr nyilvános működésének kezdetéről, akkor könnyebben megérhetjük az Úr Jézus most elhangzott és túl szigorúnak tűnő szavait. Ellenséget szeretni, azokkal jót tenni, akik ránk támadnak, a kölcsönkérőnek örökbeadni a kér dolgot. Ezek nagyon elütnek a mindennapi gyakorlatunktól. Viszont tökéletesen megfelelnek annak az ideálnak, amit az Úr Jézus a názáreti zsinagógában meghirdetett. Ott kijelentette, hogy az Úr arra kente föl őt, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, szabadulást hirdessen a raboknak, és megvilágosodást a vakoknak. Mindez nyilván nem fizikai értelemben veendő, hanem erkölcsileg. Amit pedig most hallottunk, az éppen az eddigi megszokott élet békjóitól való megszabadulás és a boldogabb élet meglátása a szeretet által. Krisztus tehát salaktalanítani akarja a mi életünk kandallóját, hogy abból valóban meleg áradhasson ki, és ne csak folytó füstöt termeljen. Azzal, hogy egyből a mély vízbe merít minket az ellenség szeretettel, az a szándéka, hogy jobban meg tudjuk becsülni azt, amit már sikerült elérnünk. Nem elkedvetleníteni akar, amikor a szinte lehetetlennel szembesít minket, hanem távlatot ad elénk, amit befuthatunk, ha neki kezdünk a kisebb feladatok megvalósításának. Sőt, azt is világossá teszi, hogy tekintettel van arra, ki honnan indul. Ezért hangsúlyozza, nektek, akik hallgattok engem, azt mondom. Ezzel elismeri azt, hogy ami a hallgatókat odavonzotta köré, az már komoly eredmény. Ez nem csupán kíváncsiság, hanem igazi érdeklődés a több iránt. Vállalkozás a haladásra. A továbbiak ugyan megrémítik a hallgatót, de ez inkább az egész, a teljesség fölvetítése, hogy mindenki láthassa a célt, Krisztus az igazságot hirdeti, éppen ezért nem áltatja a hallgatóit azzal, hogy csak dombokot kell megmászni. Megmutatja a hegyet, amire a kisebb magaslatok egymás utánja vezethet el. Persze nem a csúcsnál kell kezdeni a hegy meghódítását, mert az csak a vége lehet. De vannak az emberek előtt közelebbi, elérhetőbb magaslatok is, amik aztán a csúcshoz vezetnek szépen egymás után. Aki belátja, hogy nem nagy teljesítmény azokat szeretni, akik jók hozzánk, az már kezdi felfogni, hogy Isten teljesítményeket vár tőlünk. Nem pihentető séta az előbbre jutás, hanem erőfeszítés és igyekezet eredménye. Az Úr Jézus nem csupán annyit akar, hogy megismerjük őt, hanem kövessük is. Ő nem csak mesél nekünk egy tökéletesebb életről, hanem oda akar vezetni, és azt akarja, hogy az legyen a mi életünk is. Beszél és tanít az Atya elgondolásáról, de példát is ad, és szemléletet is. Nagy félreértés az emberek részéről, amikor benne a csodatévőt és gyógyítót látják, de ennek célján egyáltalán nem gondolkodnak el. Ahogyan az apostolok a jobbjára és baljára vágyakoztak kerülni, úgy az emberek tömegesen az ő gyógyító kezei oltalma alá. Csak hogy Krisztus nem a mi üdülésünkre jött közénk, hanem a mi üdvösségünkre és megszentelésünkre. Ez pedig nem egy külső adomány számunkra, hanem egy belső megváltozás eredménye lehet. Míg az ördög a kényelmet kínálja nekünk, addig az Úr a fejlődést és kibontakozást. Az ördög arra sarkal minket, hogy emberek példáját kövessük, gazdagság, hatalom, hírnév. Az Úr viszont a maga szent és áldozatos példáját adja elénk. Isten dicsősége, nyomorultak fölemelése és megsegítése, a szeretet áldozatossága. Mi, akik Krisztus tanítványai vagyunk, azt a feladatot kaptuk, hogy megváltoztassuk a földi életet. Ez Szent Máté leírása szerint az Úr Jézus úgy mondja, mi vagyunk a föld sója. De nem abban az értelemben, ahogyan a sót tartósításra használják. Nekünk nem megőrizni kell ezt a világot, hanem ízessé tenni. Isten ízlése szerint. Az emberek általában kiesve az örök élet reményéből, teljesen a földi élet felé és annak vélt értékei felé fordultak. Mintha láthatatlan vagy éppenséggel szellemi, lelki értékek nem is léteznének. Így a szeretet számukra értéktelen vagy nem létező dolog, a másik érdeke pedig szinte ellenség. Ezt az önző világot kell Jézus Krisztus példáját követve és kegyelmét felhasználva a szeretet világává alakítanunk. Nem egy csapásra és nem egészében, hanem a magunk szűk környezetében, de vállalva a radikális megoldásokat. Ezért tűnik az Úr Jézus szava olyan életidegennek, mert mi ebben a világban növekedtünk föl. Azt kell tehát tennünk, amit manapság oly sokszor hangoztatnak más ügyekben, vissza a gyökerekhez. Isten képe és hasonlatossága vagyunk, ezt valljuk, akkor tehát az Isten szerint kell cselekednünk. Megértenünk, hogy az emberi élethez ez a világ csak díszlet, csak eszköz, de a lényeg azon van, ahogyan ezt mi, ezt a hátteret felhasználjuk, vagy éppen ezt az eszközhalmaszt életre keltjük. Sok minden a kezünk ügyében van adva, de nem ezek a dolgok az értékek, hanem az a lelkület, amivel mindezt felhasználjuk, és amit megvalósítunk belőlük. Szent Pál apostol az építőmester példáját alkalmazza az életünkre. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, senki sem rakhat más alapot. Az pedig, hogy erre az alapra aranyból, ezüstből, drágakőből, fából, szénából vagy szalmából épít, kinek-kinek a munkája fogja megmutatni. A lényeg tehát, ne magunknak építsünk, hanem Istennek, és ne sajnáljuk az erőfeszítést és az izzadságot. Az építkezés fáradtságot és áldozatot kíván tőlünk. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai szeptember 10-i Jó hírek szerkesztője. 2024. szeptemberében nagyszabású életvédő kezdeményezés indult útjára Magyarországon, a Mindenki Születésnapja Alapítvány szervezésében. Idén harmadik alkalommal rendezik meg Magyarország legnagyobb életvédő sétáját, Van segítség mottóval. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program várja majd az érkezőket. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. Különleges sátorral várják a kismamákat a séta végállomásánál a Tabánban, ahol magzati szívhangot lehet hallgatni dr. Bálint Balázs szülész nőgyógyász felügyeletével. Neves művészek, előadók is a Mindenki Születésnapja séta mellé álltak. Malek Andrea színésznő, énekesnő, Pál Eszter népdalénekes, Gera Zoltán futballista, Laszkvi János író, költő, műfordító, aki a témában alkotott saját versét adja elő, Zámbori Soma színművész, Gável András zenész. A Legyen mindenkinek születésnapja életvédő kezdeményezéshez kapcsolódva életvédő estet szerveztek szeptember 1-én Budapesten a Scruton kulturális rendezvényközpontban, tudósít a Magyar Kurír hírportál. A kerekasztal beszélgetések résztvevőiként Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita is megszólalt az emberi élet kezdetéhez kapcsolódó aktuális témákról. Székely János hangsúlyozta, hogy az élet szentségének a kérdése nem kifejezetten keresztény érték, hanem természetes ésszel is belátható alapvető emberi érték. Az emberi élet a fogantatással kezdődik, ami nem hitigasság, hanem evidens tény. A kicsi új élet nem az édesanyja testének a része, hanem ideiglenes lakója az édesanyának, önálló új emberi élet. Kocsis Fülöp a szívhangrendelettel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy a magzat szívének meghallgatása valójában az édesanyák döntését segíti, nem ellenük van. A Mindenki Születésnapja szeptember 12-i életvédő sétához kapcsolódó eseményt az Axioma Központ és a Mindenki Születésnapja Alapítvány közösen szervezte. Az életvédelemmel kapcsolatban augusztus végén állásfoglalást adott ki a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága is. A hatékony javaslatokkal is élő dokumentum három fő életkezdeti kérdésre, a szívhangrendeletre, a sürgősségi fogamzásgátlókra és a gyógyszeres terhesség megszakításra reagál szakmai és keresztény etikai szempontok alapján. A Keresztény Orvosok Magyarországi Tanácsa számos előremutató javaslatot fogalmaz meg a minisztérium felé, amelyek a prevencióra, a családok támogatására és az egészségügyi ellátás javítására fókuszálnak. Emellett javasolják a krízishelyzetben lévő kismamák alanyi jogú TB támogatását, a lakhatás biztosítását, az örökbefogadási folyamatok reformját. A teljes állásfoglalás a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága honlapján érhető el. Valóra vált álom, megnyitotta kapuit a Magvető Általános Iskola Gyömrön. Tanai nyitó Venisszánkte szentmisét és iskola épület átadó ünnepséget tartottak Gyömrön. A Magvető Katolikus Általános Iskola felmerő rendszerben idén már

0: Iskola felmenő rendszerben idén második évfolyamával bővül az iskolává alakított egykori kultúrház épületében. Az új tanév kezdetén Marton Zsolt megyés püspök mutatta be a Veni Sancte Szentmisét.
1: A Szent Atya Leó pápa azt mondja, hogy az igazi nevelésnek a 21. században törekednie kell a személyességre, törekednie kell a tanúságtételre és a meghallgatásra. Ez a három nagyon fontos. És itt a magvető iskolának egy nagyon szép jellemzője, hogy ugye mint egy mustármag elindult személyes kapcsolatokból, és a személyes kapcsolatok, a szeretet, a tudás átadása a személyességen kapcsolatokon keresztül tud igazán kibontakozni. A másik a tanúságtétel, vagyis hogy nem csak beszélni kell arról, hogy mi az, hogy az evangélium igazsága, öröme, szeretete, hanem próbálni kell ezt megvalósítani. És a harmadik dolog, pedig amit a Szent Atya mond, a meghallgatás. Nagyon sok ember vágyik arra, hogy meghallgassák. És a rohanó világban élünk. Nagyon fontos ezt a kultúrát már most a gyerekeinknek is elültetni, hogy legyen, aki meghallgatja a másikat. A személyes kapcsolatok nagyon fontosak. A tanúságtétel és az odafigyelés a másik emberre, egymásra. Az igazi krisztusi iskola az így tud épülni a jövőben. Hát azt kívánom, hogy most, amikor indul a magvető iskola új tanéve, az újakkal és a régebbi újakkal, akkor személyes kapcsolatokban a szeretet hídjainak az építésével, tanúságtevő módon és egymásra figyelve, egymást meghallgatva induljunk tovább, hogy valóban a mi olajmécsesünk, a mi életünk az világító legyen mindenki számára.

A Mária Rádió szeptemberi kiemelt témája személyes hivatás, a teremtő munkatársa vagy. A rádió honlapján a témával kapcsolatban többek között a következő gondolatokat veti fel. A munkahelyi kultúrának azt kell elősegítenie, hogy a munkavállalók a helyükre kerüljenek, és maximálisan kamatoztatni tudják a legjobb képességeiket. Mit tanít a kereszténység vagy a keresztény lelkiség a munkáról? Hogyan hasznosíthatók ezek a tanítások munkavállalóként, vezetőként vagy munkahelyi közösségként? Hogyan alakítható ki és őrizhető meg olyan inspiráló munkahelyi kultúra, amelyet a munkavállalók magukénak éreznek? A Mária Rádió szeptemberi témájához kapcsolódik a zarándok.hu katolikus hírportálon megjelent hír, miszerint keresztény vállalkozókat, cégvezetőket és döntéshozókat hív közös gondolkodásra a Budapesten megrendezendő Kingdom at Work konferencia. A konferenciának a Budapesti Párbeszéd háza ad otthont 2026. szeptember 25-én és 26-án. Az esemény központi kérdése szokatlanul egyszerű, mégis messzire vezet. Mi történik, ha egy vállalkozásban Isten nem pusztán a munka mellé helyezik, hanem valóban ő kerül a középpontba? A szervezők hangsúlyozzák, nem újabb vezetési módszertant vagy üzleti sikerképletet szeretnének átadni. Sokkal inkább arra hívják a résztvevőket, hogy gondolják újra, miért létezik a vállalkozásuk, milyen emberré kell válniuk vezetőként, és milyen szervezeti kultúra születhet abból, ha a döntésekben az emberi méltóság, az igazság, a bizalom és a felelősség valóban alapértékké válik. A kezdeményezők már induláskor az Egyesült Államokban 1992-ben megfogalmazták, hogy üzleti tevékenységükkel Istent kívánják szolgálni és tisztelni. Az ebből az évtizedek során kialakult vállalati kultúra és vezetési tapasztalat lett később a Kingdom at Work mozgalom egyik alapja. A budapesti konferencia három nagy témája.

0: dilemmára épül. Az első a vállalkozás küldetésének kérdése. A profit egy egészséges vállalkozás működéséhez nélkülözhetetlen, de önmagában nem ad választ arra, hogy miért érdemes egy cégnek léteznie. A második, milyen vezetővé kell válnia annak, aki nem pusztán eredményeket akar elérni, hanem embereket is rábíztak. A harmadik, hogyan alakulhat ki olyan vállalati kultúra, ahol a deklarált értékek a hétköznapi döntésekben is megjelennek. A Kingdom at Work Budapest ökumenikus kezdeményezés. A szervezők katolikus, protestáns és más keresztény közösségekhez tartozó vezetőket egyaránt várnak. A magyar érdeklődők számára a Kingdom at Work szemlélete már könyv formájában is megjelent. A módszer magyar kiadása 2025-ben jelent meg Újvári András fordításában. A kötethez többek között Fábri Kornél püspök is írt ajánlást. Szeptember első szombatján, 5-én újra megrendezésre került az Engesztelők Országos Találkozója a Szent Honoréti Világkirálynője kápolnában. A találkozó programja következő volt. 10 órától Meggyesi Zsuzsa tartott előadást az örökimádás, mint az engesztelés hathatós eszköze címmel. 10 óra 30-tól Szabó József atyát a hitről és az ima erejéről hallhatták a résztvevők. Fórum és ebédszünet után 14 órától Bocsa József atya celebrált szentmisét. A találkozó keretében ismét 24 órás virasztást tartottak, szombaton 16 órától, vasárnap 16 óráig, a szűzanya tiszteletére és szándékaira. A virasztás szentmisével zárult 6-án, vasárnap 16 órakor. Kedves hallgatóink, mai műsorunk a végéhez ért, elköszön a szerkesztő Patkoló Éva, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
2: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
3: Csütörtök van, évközi 23. hét.

Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem. Tudod, ha leülök és ha fölkelek. Messziről ismered gondolataimat, szemmel tartod, akár járok, kelek, akár pihenek. Előre ismered minden utamat. Még nyelvemen sincs a szó, és te már érted egészen, Uram. Minden oldalról körülveszel engem, és fölöttem tartod kezedet.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Nektek hallgatóimnak azonban azt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, áldjátok átkozóitokat, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha megütik a jobb arcodat, fordítsd oda a másikat is. Ha elveszik a köpenyedet, add oda a köntösödet is. Ha kérnek tőled, adj, és ha elveszik, ami a tiéd, ne követeld vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan akarjátok, hogy veletek bánjanak. Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, micsoda hálát érdemeltek, hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak jótevőitekkel tesztek jót, micsoda hálát érdemeltek, ezt a bűnösök is megteszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől visszafizetést reméltek, micsoda hálát érdemeltek, hiszen a bűnösök is kölcsönöznek bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Tegyetek jót és kölcsönözzetek anélkül, hogy valamit is visszavárnátok. Akkor nagy lesz jutalmatok, s a magasságbeli fiai lesztek. Ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek, és ne ítéljetek senkit, hogy titeket se ítéljenek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és adnak majd nektek is. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek is.

Jézus a szeretetre hív. Arra, hogy áldjunk másokat. Adjunk bőségesen. Bocsássunk meg. Legyünk irgalmasak. Tegyünk jót ellenségeinkkel is. És mindezt úgy, ahogy a magasságbeli teszi. Ebben a néhány percben próbálhatom befogadni Isten szeretetét, hogy aztán tovább is tudjam adni. Kérhetem Istent, hogy ahogy a levegőt belélegzem, úgy tudjam magamba engedni az ő szeretetét, megbocsátását, jóságát.

0: Ahogy ismét hallgatom Jézus szavait, figyelhetem, hogy életem melyik területe jut eszembe. Hol hallom most meg az ő hívását?
1: Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Nektek hallgatóimnak azonban azt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, áldjátok átkozóitokat, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha megütik a jobb arcodat, fordítsd oda a másikat is. Ha elveszik a köpenyedet, add oda a köntösödet is. Ha kérnek tőled, adj, és ha elveszik, ami a tiéd, ne követeld vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan akarjátok, hogy veletek bánjanak. Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, micsoda hálát érdemeltek? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak jótevőitekkel tesztek jót, micsoda hálát érdemeltek? Ezt a bűnösök is megteszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől visszafizetést reméltek, micsoda hálát érdemeltek? Hiszen a bűnösök is kölcsönöznek bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Tegyetek jót és kölcsönözzetek anélkül, hogy valamit is visszavárnátok. Akkor nagy lesz jutalmatok, s a magasságbeli fiai lesztek. Ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek, és ne ítéljetek senkit, hogy titeket se ítéljenek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és adnak majd nektek is. Jó tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek is.

Uram, köszönöm a közelségedet, a szeretetedet. Köszönöm, hogy arra hívsz, amit te is adsz nekem. Szeretném a mai napon egyszerűen kilélegezni azt a szeretetet, amit tőled befogadtam. Kérlek, maradj velem, szeretnék veled maradni ezen az úton.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
1: 14. Leó pápa a vatikáni munkatársak családjaival ünnepelt a nyári szünidő végén. Új főlelkészükkel ünnepelték az angliai magyar katolikusok Szent István királyt Londonban. Nevelőszülőképzés indult Székesfehérváron októberben. Immár harmadízben rendezték meg a vatikáni családok ünnepét a vatikáni kertekben szeptember 5-én délután, tudósít a Vatikáni Rádió. Az eseményen Leó pápa köszöntötte a városállamban dolgozó civil munkatársakat és családjaikat, majd kötetlen beszélgetést folytatott a résztvevőkkel. A vatikáni családünnep 2024-ben született, még Ferenc pápa idején, bár ő betegsége miatt már nem tudott rajta részt venni. A család Isten tükre. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családjainkban, idézte a Szent Atya, Szent II. János Pál pápa gyönyörű szavait. Életet adni és szeretetet adni. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Legyen a ma esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott el Leó pápa záró kívánsága. Az angliai magyarok nagyasszonya, római katolikus lelkészség hagyományosan szeptember első vasárnapán emlékezik Szent István királyra. A magyar nyelvű szentmise főcelebránsa az új angliai magyar lelkész Csigi Péter volt, aki szeptember 6-án mutatkozott be a magyar közösség előtt a Brentfordi Szent János Evangélista templomban, írja a Magyar Kurír. A szentmisén részt vett többek között a Magyar Nagykövetség képviseletében Sárosi Fanni illetékes felelős tanácsos, Salánki István, a londoni magyar református gyülekezet lelkésze, a mintegy 100 főnyi magyar közösséggel együtt. Csigi Péter szentbeszédében megemlékezett a Mohácsi Vész 500. évfordulójáról is. Ez a vereség nem semmisítette meg a magyar népet, megújult és mindmáig létezik. A Szent István napi új kenyereket Csicsó János, korábbi magyar főlelkész áldotta meg, az együttlét ünnepi vacsorával zárult. A Szent István görögkatolikus gyermekvédelmi központ ingyenes, 60 órás nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron, írja a Magyar Kurír. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nem adatik meg, hogy saját családjukban nevelkedjenek, különösen fontos, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben élhessenek, ahol törődést és teljes elfogadást kapnak. A nevelőszülő feladata, hogy családias, szeretetteli környezetet biztosítson a gyermekek számára mindaddig, míg visszatérhet vérszerinti családjába, vagy életében stabil, kiszámítható és hosszú távú megoldás születik. A nevelőszülő átmenetileg befogadja a családjából kiemelt gyermeket, gondoskodik mindennapi szükségleteiről, érzelmi biztonságot, szeretetet és támogatást nyújt számára, biztosítva az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Részletes információk az Egyházmegye honlapján érhetőek el.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganő nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Kedves hallgatóink, a csütörtök délutáni imaláncot hallják a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Munkatársaim nevében is köszöntöm mindnyájukat, mikrofonnál Szigler Lujzi. Telefonszám elhangzott, 061-374-0904-es, és már érkezik is az első hívás. Mária Rádió, tessék!
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim lelke üdvéért, az unokáimért, barátnőmért, mert nagyon beteg. Egy nagyon komoly ügy megoldásáért kérem a szűzanyát és az Úr Jézust szentítő közbenjárását, hogy sikerüljön. Kérem a Jóisten áldását a Mária Rádió minden dolgozójára, és a testvéreimre is kérek imát, és minden beteg emberre. Köszönöm szépen, dicsertessék a Jézus.
1: Isten áldja, köszönjük szépen mi is mindörökké. Akkor adjuk be az üzenet rögzítőt, ha nincs telefon.
3: Kérem a közös imát a súlyos beteg Imréért, és élő család tagjaiért, és a békéért. Köszönöm.
4: Imád kérek Kummert Máriáért, aki a templomban pattársam volt, és az örök hazába költözött. Hálát adok érte, hogy ismerhettem. Adja meg neki a jó Isten az örök nyugodalmat. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió, tessék! Halló! Tessék mondani, adásban van.
5: Köszönöm a jó Istennek eddig kapott kegyelmeket. Kérek imád az élő és elhunyt hozzátartozóimért, családom megtéréséért. Kérek imád a családomnak a testi lelki gyógyulásáért, a hit kegyelméért, a nagyon beteg húgomért és nagyon beteg sógoromért, akik ágyba fekszenek, és kérnék imát saját részemről. Most holnap megyek az orvoshoz, a lábammal úgy néz ki, hogy komoly baja lesz a lábamnak, ha csak lehet, ha Jóisten is úgy akarja, akkor ne vágják le. Minden betegét kérek imád a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és mindazokért, akikért senki soha nem imádkozik. A Ferenc pápáért és az összes papokért, a Mária Rádió összes dolgozójáért, fennmaradásáért. Ezért kérem az imát, és a háború megszűnéséért, és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen. Mária Rádió, tessék. Tessék mondani.
6: Dicsőség Jézus Krisztus, imádkozzunk együtt fiaimért, unokáimért, menyeimért, különösen Máriának névnapjára. Isten, a szűzanya vegye oltalma alá őket, a Mária Rádióba önkéntes és dolgozó Máriákért, a család betegeiért, meg a halva fekvő nagynénémért, Juliannáért, és a világ békéért, és minden Máriáért, és szűzanyáért mindenkiért imádkozzunk együtt. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, mi is imádkozzunk együtt. Akkor jöjjön az üzenet rögzítő, ha nincs hívás.
7: Megköszönöm minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és az üzenyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni. Elhunyt családtagjaim lelkiüdvéért, lányom unokáim mindenbaló megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a magam egészségéért, Magyarország és a világ békéért. Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért, és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió, tessék.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék ima szándékot kérni derekam gyógyulásáért, egészségemért, jobb étvágyért, a stresszek valamennyi jobb kezeléséért, problémák megoldódásáért, családunkért, rokonainkért, egészségükért, betegek gyógyulásáért, az egyházért, az összes papokért, püspökökért, a Szentatyáért és a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatóiért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzon velünk. Mária Rádió, tessék.
9: Jézus Krisztus, szeretnénk, hogy imádkoznánk a megrendült házasságokért, és hogy a gyűlöletet váltsa fel a szeretet. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Legyen, köszönjük szépen. Mária Rádió, tessék.
10: Halló.
1: Igen, ön van már a vonalban.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád kérnék a Mária Rádióért, dolgozóiért és hallgatóiért, Szűzanya palástja alá helyezzem mindnyájunkat. Az, imád kérek az országok vezetőinek megtéréséért, kivétel nélkül minden ország vezetőiért, és a Magyarország és a környező országok, nemzetek jó viszonyáért, békéért, szeretteim megtéréséért, és a világ békéért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hálát adok a drága szűzanyámnak az ő születésnapján, és a neve, a közelgő neve napján, és kérem, hogy az én meghalt drága földi édesanyámat, aki szintén erre a névre hallgat, meg a drága testvérem is, aki szintén ott van nála, és te, hogy ölelje meg helyettem őket, és kérnék szépen imád még a többi meghalt szeretteimért, az élő családomért, különösen a kis unokámért, hogy meggyógyuljon, és a Mária Rádióért, és a békéért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Köszönjük, mindörökké, amen. Telefonszámunk 061-374-0904-es. Imádkozunk elhunyt András Henriett, Péter és Sándor lelkeüdvért, valamint elhunyt önkéntes társaink lelkeüdvért is. Még van néhány percünk, úgyhogy várjuk a hívásaikat 14 óra 58 percig, akkor jöjjön az üzenetrögzítő.
12: Hálát adok az eddigi isteni segítségért, amit kaptam életem folyamán. Tisztelettel és szeretettel kérek közös imád férjem lelki ügyvérér, ki életében nem tért meg, 60 évet éltünk együtt. Most 3 éve halt meg, sokat szenvedek hiánya miatt. Nagyon nagy szüksége van az isteni irgalomra. Mindenki szerette, jó ember volt, a jó Istenem bocsásson meg neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Mindenkinek köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Várjuk a hívásaikat 14 óra 58 percig, úgyhogy ne az utolsó percben telefonáljanak, kérem önöket. Akkor folytassuk az üzenetrögzítővel.
13: Közös imád kérek szépen hazánkért, és békéjét, a világ békéjét, az emberek szívek között levő békéjét, a háborúk okainak megszűnését, vagyis az ellenségeskedésért, a férjemért, a testvéreimért, többi élő halott családtagjaimért, drága halott édesapám nyugalmáért, az örök világosság fényeskedjék neki. A háború katasztrófák éhezőiért, menekültjeiért, szenvedőiért, a kórházban fekvő betegekért, haldoklókért, a papokért, a rózsafüzér társulatunkért, saját magam betegségért, türelmért, önfegyelemért, a Jóisten lehallgató szívért,
7: Köszönöm szépen.
14: Dicsértessék a Jézus Krisztus édesanyám nevében. Kérem az imát. Megköszönöm a kapott kegyelmeket, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a lászlóm és valamennyi halottunk emlékére, gyermekem, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért, a káros szenvedélyektől mentse meg őket a Jóisten. Kérek imádta magam test és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért. A lányomékért, hogy a négy gyerek mellett is tudjanak ápolni. A család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért, dolgozóért. Az úton lévőkért, a hontalanokért, és azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindannyiunkért, a keresztényekért, hazánkért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus, én is önökkel fogok imádkozni. Én pedig kérek ki imád édesanyámnak a jobbalétéért, a fájdalmainak enyhüléséért, az esés okozta zúzódások, mi hamarabbi gyógyulásáért, a jó gondolkodásáért, a lányomnak munkahelyért, és gyermekeimnek boldogulásáért, hitéért. Köszönöm szépen.
15: Idén 20 éves a Mária Rádió, és azokért a önkéntes testvéreinkért, illetve alkalmazottakért is, akik a 20 év folyamán szolgálták a Mária Rádiót, és elhunytak, őértük is imádkozunk most a következő irgalmasság urájába, akik nagyon szerették a rádiót, és a szívünkben örökké fognak mindig is élni. Őértük különösen imádkozunk most a következő irgalmasság órájában, és van is egy újabb telefonálunk.
1: Mária Rádió, tessék!
16: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én szeretnék imád kérni Gabrieláért, akit most hoztak ki a műtőből, egy műtéten esett át, hogy az ő gyógyulásáért és minden beteg gyógyulásáért az orvosokért kérnék imád, és egy nagyon fontos ügy jó kimeneteléért, hogy a szűzanya oltalmába ajánlom ezt az ügyet. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen mi is, Isten áldja, imádkozzon velünk. És még van 2 percünk, vagy 1-1.5, úgyhogy várjuk. Én még kiegészíteném azzal a János által elmondatokat, hogy mindazokért is imádkozzunk, adjunk hálát, akik rendszeresen támogatják a Mária Rádiót, és továbbra is kérjük ezt önöktől.
15: Igen, és köszönjük szépen minden önkéntes testvérünknek a szolgálatát, mert nem győzzük eleget megköszönni, de tényleg nagyon nagy segítség a Mária Rádiónak az önkéntes szolgálat, és imádkozunk őértük is, hogy még nagyon sokáig tudják szolgálni a Mária Rádiót. Van még körülbelül 1 perc az irgalmasság urájából, akinek még van lehetőség, az telefonáljon.
1: Mária Rádió, tessék!
17: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, hálát adok az összes kegyelemért, amit kaptam, és kérem, hogy hallgassa meg a szűzanya kérésemet, a lányom találja meg a munkahelyet, és minden betegért és minden jóért kérem a segítséget. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen mi is, és minden kedves hallgatónk kérését, hívását. Hamarosan kapcsoljuk a pészeli közösséget, együtt imádkozunk velük az irgalmasság rózsafüzérét, és felajánlunk minden szándékot, azt is, amit nem tudtak elmondani. További szép délutánt kívánok mindnyájuknak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Pécerről, a Jézus Szíve Társasága idősek otthonának kápolnájából. Imádkozzunk együtt az elhangzott és a magunkban megfogalmazott szándékokért.
1: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindenben, aki kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áldott szeretett lábad kegyelmünk hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadra, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneinkért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világ.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világ.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engedelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engedelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engedelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Hallgatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Hallgatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Hallgatatlan Isten,
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Részlet Faustina nővér naplójából. Életemet gyengéd és szerető oldalmadba vetted. Jobban vigyázol rám, mint ahogy fel tudom fogni. Csak akkor fogom jóságot teljességét megérteni, ha majd lehull a lepel. Azt szeretném, ha egész életem egyetlen hálaadás lenne részedre, Istenem.

0: Szeretettel búcsúzunk a Pécelénk Jézus Szíve Társasága idősek otthonának kápolnájából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Kérjük, maradjanak továbbra is a rádió mellett a most következő rózsafüzér imádságon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! A mai rózsafűzérünket a Mária Rádió hallgatóért és az ő kéréseikért ajánljuk fel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: fájdalmas Rózsa füzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Jézus tanítványával az utolsó vacsora után a Getsemáni kertbe ment. Tudta, hogy szenvedés vár rá, ezért ezt mondta tanítványainak. Halálosan szomorú a lelkem, maradjatok itt és virrasszatok. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneimet, adj erőt, hogy szívemet egyre inkább felét fordítsam, és szeressem azokat, akiket rám bíztál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, ne védj minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökkön, örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg,
0: bűneinket. Ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket

0: add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Beletiprás az emberi becsületbe, az emberi méltóság megalázása és meggyalázása sátáni mű. De ha ilyenkor engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, ellenkezőleg megnöveli emberi méltóságunkat. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan meggyalázásokat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdeddel most és mindörökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafüzely negyedik titka, akit érettünk, a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét és a válladra vetted. Hálát adok neked, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te ne ismertél volna, és ne szenteltél volna meg kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó, Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Uram, hálát adok neked, mert utolsó órádban is ránk gondoltál, és saját édesanyádat nekünk adtad. Kérlek, segíts, hogy méltók lehessünk hozzád és ég édesanyánkhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mennyedünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettük bűneikért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettük bűneikért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűneikért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűneinkért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűneinkért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűneinkért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűneikért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűneinkért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűneinkért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűneikért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindenkorra és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, eljött a te órad, csak egy szót értünk Szent Fiadnál, és megmenekül a világ.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltó
1: lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével és halálával, feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, Rózsafüzért a stúdióból Gelencsér Józsefné és Ziegler Luizi, a tizedeket telefonon Győrfi Kati, Lőrinc Józsefné, Varga Edit és Kovács Mártonné, Gizi imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Rózsafüzérünkhöz telefonon keresztül önök is csatlakozhatnak, jelentkezni a 061-373-0701-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: Szűz Mária születése ünnepének előestéjén Leó pápa Genazzano jó tanács szűzanyja kegyhelyére látogatott. 5 magyar éremmel zárult a közép-európai csillagászati diákolimpia Zágrábban. Papírsárkány fesztivált tartanak Zamárdiban. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén Leó pápa Genazzano jó tanács szűzanyja kegyhelyére látogatott, amelyet ágostonrendi szerzetesek gondoznak, írja a Vatikáni Rádió. A pápa szentmisét mutatott be, és aranyrózsát ajándékozott Szűz Máriának, majd leleplezte a magát ábrázoló freskót, amint a kegykép előtt imádkozik. Pápaságom első napjaiban kötelességemnek és mély vágyamnak éreztem, hogy közel kerüljek a Genazzanói jó tanács szűzanya kegyhelyéhez. Ő egész életemben elkísért anyai jelenlétével, bölcsességével, aki mindig hitem középpontjában állt, idézte fel a pápa első látogatását a kegyhelyen. Örömmel vagyok itt ismét, hogy veletek ünnepeljem a Szent Szűz születésének vigíliáját. Kérjük tőle az ő jó tanácsát, hogy befogadjuk és megőrizzük az isteni igét, és világra hozzuk bölcs döntések hiteles megtérés által, tanított 14. Leó pápa. 5 érmet szereztek a magyar diákok a 11. közép-európai csillagászati és asztrofizikai diákolimpián, melyet szeptember 4 és 6-a között rendeztek meg Zágrábban, tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden. A 3 alapító ország, Horvátország, Szlovénia és Magyarország mellett Ausztria vett részt vendégként. Az esemény célja az volt, hogy a diákok a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia előtt nemzetközi környezetben és a világversenyhez hasonló feladat típusokban szerezzenek tapasztalatokat. A versenyzők elméleti fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára, amelyre idén Vietnámban kerül sor. Az égenjáró Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál égi parádékat, sárkánykészítő workshopokat tart, valamint a 100 éve született Janikowski Éva íróra is emlékeznek szeptember 18 és 20-a között Zamárdiban, írja az MTI. Az ingyenes családi eseményre professzionális magyar sárkányosokat és 5 országból mintegy 20 alkotót várnak. A kedvező időjárás esetén éjszakai reptetéssel veszi kezdetét a 3-napos esemény szeptember 18-án. Nappali reptetésekre 19-én és 20-án kerül sor. Sárkányépítő foglalkozásokra, társasjátékok kipróbálására is várják majd az érdeklődőket. A rendezvényen megemlékeznek a 100 évvel ezelőtt született Janikowski Éváról. A jubileumhoz égigérő fű címmel gyermekalkotói pályázat is kapcsolódik, amelynek díjátadóját szeptember 19-én tartják. Az égenjáró fesztivál a kortárs művészetet és a vizuális nevelést aktív alkotással kapcsolja össze.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, a tehetik hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Somhegyi Anna Mária reumatológussal, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatójával, Patkoló Éva beszélget.
4: A következő talán érdekes és elsőre meglepő elem az a tánc.
5: Ez engem is meglepett,
4: igen,
5: hogy a főorvos asszony előadásaiban, írásaiban, interjúkban említette a néptáncot. Tehát reumatológustól még nem hallottam ezt, hogy néptánc, ez jót tesz.
4: Igen, a néptánc és a társastánc mind a kettőnek megmondom, miért van jelentősége, de a tánc összességében bármilyen fajtája, az mind nagyon jó, nagyon sokféle szervünknek. Ez szerintem érdekelheti a hallgatókat, elmondom, hogy ugye egyrészt nagyon jó a gravitáció ellenében végzett ugrálás miatt, mert ilyenkor a csontozatot bármilyen életkorban vagyunk, tehát idősebbeknek is ezért nagyon jót tesz a tánc, hogy a csontba a mésznek, a kalciumnak a beépüléséhez a gravitáció ellenében végzett mozgás ingerére van szükség. Tehát hiába esszük a D-vitamint, meg esszük a kalciumot, mondjuk idősebb korunkban, hogyha nincsen inger, ami beépítse ezt, tehát a gravitáció ellenébe végzett mozgás ingerét nem adjuk meg a csontjainknak, akkor nem tud beépülni a tánc, az ilyen mozgás. Másrészt ugye izmainknak is nagyon jót tesz, hogyha a gravitáció ellenében kell magukat tartani, tehát a görbén se lehet táncolni, meg a medence fenékizmait rendkívüli módon megerősíti a néptánc, hiszen állandóan azt az ugrálást jelenti, ami miatt, hogyha nem tartja a gát az izmait, akkor ugye bepisélne a gyerek, hát a gyereknél ez nem merül föl, mert erősek még a gátizmai, de egy 40 éves nő elmegy néptáncolni, biztos, hogy az első alkalommal bepisél, mert a gátizmai még nincsenek olyan erőben, hiszen a szülés után azok meg szoktak gyengülni. De a néptánc során majd megerősödik, meg egyébként a helyesen végzett tartásjavítás során is, mert annak is eleme a medence fenékizmainak a tudatos összehúzása, erősítése. Tehát így a tánc nagyon jót tesz ezeknek. De jót tesz persze a szív- és érrendszernek is, hiszen kipirul, megizzad, lihek tőle az ember, tehát annak is nagyon jót tesz.
5: Közösségteremtő ereje is van esetleg?
4: Pontosan, tehát ha mondjuk egy szál maga táncol az embernek, akkor ez nem, de hogyha már nem egy szál maga, akkor közösségteremtő. És még egy lényegeset mondok, ha nyilván zenére táncol az ember, ha teljesen csak maga kitalálta táncmozdulatokat csinál, akkor is megvan annak az a hatása, hogy önkifejezési eszköz. Márpedig erre nagyon sok szükségünk van a lelki egészségünk érdekében. Na ez tehát mindenféle zenére végzett táncra igaz. De miért mondom külön még a néptáncot és a társastáncot? Azért nem csak én, így fogalmaztuk meg az orvosi szakmai társaságok részéről közösen. Azért, mert a néptánc van is, és a társastánc van is, a fiúknak és a lányoknak más-más szerepük van. És akkor nem kell nekünk magyarázni nekik szavakba semmit, hogy te fiú vagy, te meg lány vagy, neked ilyen szereped, meg dolgod lesz az életben, neked meg amolyan. Semmit, egy szót se kell szólni, hanem beletanul a szerepbe. A néptáncnak ezen kívül, ja, a társastáncnak van aztán még az a hatása is, hogy azért ott viselkedni is meg kell tanulni, az egyáltalán nem egy káros dolog, ha az ember megtanulja a viselkedés alapszabályait. A néptáncban is egyébként kicsit másféle, de szintén viselkedési szabályokat is tanul. És van a néptáncnak egy külön plusz hatása még a lelki egészség vonatkozásában, ez pedig az, hogy a hagyományokhoz való kötődést jelenti. Anélkül nincs is lelki egészség, és nem kell semmit beszélni, meg magyarázni annak a gyereknek, egyszerűen táncol, néptáncolni kell hagyni őt, és akkor a hagyományokhoz kötődést is megvalósítjuk. Úgyhogy ez egy nagyon lényeges elem, nem mondom, hogy könnyű megcsinálni, mert nagyon távol áll jelenleg a testnevelők, vagy a testnevelésről alkotott gondolkozásmódtól, de a testnevelők legjobbjai egyetértenek velünk, tehát a NAD-ba benne van, a kerettanterve benne van, hogy aztán a gyakorlatban mi lesz, mit sikerül elérni. Sikerül a néptáncoktatásnak a legjobb módját átvinni és a testnevelőknek megtanítani. Ezt még nem tudom, ez még előttünk van, lehet, hogy sikerülni fog, ez a Timár-féle módszer. mert hogy ők azok, akik rájöttek arra, hogy kell ezt úgy csinálni, hogy a gyerek élvezze akkor is, amikor még nem tudja, hogy kell csinálni. És ez nagyon lényeges, ha a gyerek megutálja az egészet, akkor hiába csináltuk.
5: Akkor már nem lehet kényszeríteni, igen. A gyermek egészségügynek valószínűleg fontos része az egészséges táplálkozás is.
4: Igen, az is, meg tulajdonképpen majdnem, hogy minden eleméhez eljutunk, hogyha így elkezdünk erről beszélgetni. És az a helyzet, hogy amikor a 2001-ben a népegészségügyi program születésekor ezeket a célokat, hogy mindennapi testnevelés meg speciális tartásjavítás beleírhattam a népegészségügyi programba, a szerzői közé kerülhettem. Ugyanakkor hívtak a minisztériumba is, az egészségügyi minisztériumban, hogy segítsek a népegészségügyi program megvalósításában adódó munkákban, és ott töltöttem 5 évet, tehát 2001-től 2006-ig. És 2003-ban adódott az a feladat, hogy tervezzünk meg minden egyebet is, ami a gyerek egészségéhez az iskolában szükséges, mert hát nyilvánvaló mindenki tudja, hogy a mindennapi testnevelés az egyik legfontosabb, de nem minden. És akkor terveztük meg a teljes körű iskolai egészségfejlesztést, aminek az a lényege, hogy végül is mindegyik egészségkockázati tényezőre hatni kell. Másrészt, hogy az iskola minden gyerekével kell, hogy foglalkozzon az iskola, tehát nem lehet azt mondani, egyik osztályba csinálom, másikban nem. A tantestület egészének kell együttműködni a dologban, nem lehet, hogy az egyik ilyen pedagógiai módszerekkel jól dolgozik a gyerek lelki egészségét segítő, a másik meg nem foglalkozik a gyerek lelki egészségét segítő módszerek alkalmazásával, és akkor kioltjuk a hatást. Szóval ezért teljes körül. Meg azért is, hogy a szülők bevonásával kell csinálni, hiszen anélkül sincsen semmi értelme. De ez tulajdonképpen a lecsupaszított váza annak, amit erről a nemzetközi szakirodalom írt, tehát holisztikusnak nevezik, egész iskolát bevonó megoldásnak, ilyeneknek nevezik a külföldi irodalomban. Magyarra így fordítottuk, hogy teljes körű iskolai egészségfejlesztés, és sikerült elérnünk, hogy a köznevelési törvény az a lelki egészség köré szerveződve fogalmazódott meg. Én nem mondom, hogy mi értük ezt el, én úgy gondolom, hogy ez benne volt azoknak a lelkében, akik írták a törvényt, mert szerintem mindenki tudja, hogy ma még én is tudom, pedig ugye engem a gerincük aggasztott, még én is tudom, hogy ma azért minden problémánál súlyosabb a gyerekek lelki egészségének a hiányossága. Tehát az a legnagyobb probléma. Tehát épp ezért nagyon helyes, hogy a köznevelési törvényt már neve is jó, nem közoktatási, nem egy káposztafej az a gyerek, hanem az egy személy, akit nevelünk azzal, hogy ott van velünk. Tehát egész lényünkkel, egész ott töltött időnkben neveljük a gyereket. Nos, hogy nyilván a pedagógusok gondolkozása nem fog egyik napról a másikra megváltozni 25 év után, mikor eddig közoktatásnak hívták, és most kezdjük köznevelésnek hívni. De nagyon helyesen most már az irány szerintem nagyon helyesen van kijelölve az irány, ha a gyerekeinknek az egészségét vesszük, már pedig szerintem, ha felelősen gondolkozunk, senki nem akarhatja a gyereknek a betegségét. Szóval ez a teljes körű iskolai egészségfejlesztés, ez aztán az egyik végrehajtási rendeletében a köznevelési törvénynek így szó szerint is megjelenik. A közétkeztetési rendelet az mostanában válik hatályossá, aztán mindig csúszik, és talán idén ősztől lesz hatályos. Tehát előbb-utóbb elérjük, hogy a közétkeztetésben durva hibákat ne lehessen csinálni, mert most eddig még lehetett. És így tulajdonképpen, amit lehetett azért törvényi és rendeleti úton ebből a teljes körű iskolai egészségfejlesztésből a jelenlegi szabályozás igyekezett elérni.
5: Az irány jó, akkor ezen az úton kellene haladni. Az ismeretségi körömben mindig azok a gyerekek voltak nagyon jó tanulók, akik sportoltak is, pedig gyakorlatilag kevesebb idejük maradt tanulásra, és mégis, hogy ennek mi lehet az oka? Mert ez egy érdekes paradoxonnak tűnik.
4: Igen, ennek biztos sok oka van, én kettőben fognám meg a lényeg. Ez egyik az a két agyfélteke harmonikus fejlesztése, tehát az agy működésére kifejtett kiváló hatás, ami tehát a memória mély, hogy hívják ezt a mély bevésődés, tehát a memóriának a mély bevésődési részét segíti elő. De másrésztről pedig, hogy mivel nagyon túlterhelt az a gyerek időrendileg, aki sportol, neki nagyon meg kell tanulni az idejét beosztani. Ez szerintem a másik oka.
5: Ez érdekes, igen.
4: De ezt nagyon, nem csak ön figyelte meg, ezt sokszor kimutatták már, ez közismert tudományosan alátámasztott tény.
5: Tehát
4: hogy
5: a két agyfélteke jobban működik?
4: Igen, a két jobban együttműködik, és ha jobban együttműködik, akkor jobban meg tudom tanítani, amit akarok neki. Nagyon érdekes ez a kérdés, amit most ezzel fölvet, mert nem csak a sport és a testnevelés, az örömmel végzett testmozgás, mert világos, hogy ez az váltja ki, ezt örömmel tudta a gyerek végezni, Egyébként még nem mentünk végig a szempontjain a mindennapi testnevelésnek.
5: Akkor még valamit kihagytunk.
4: Ki? Ez például, hogy a testnevelőnek művésszé kell válni a saját szakmájában, mert én most elmondtam egy pár olyan dolgot, amit meg kell csinálnia, és az a baj, hogy úgy kell megcsinálni, hogy a gyerek szeresse meg. Tehát nem elég, hogy csak úgy megcsinálom, mert tudom, hogy ezt kell, hanem olyan módszereket, olyan eszközöket kell kitalálni, hogy szeressék meg a gyerekek, és melyik gyerek? Hát mindegyik. Van ott kövér, van ott sovány, van ott ügyes, van ott ügyetlen, izmos, izomtalan, annak minden. Úgy kell a feladatot megadni, nyilván csoportokra kell őket bontania, nyilván nem kell megmondani, hogy te vagy az ügyes csoport, te meg az ügyetlen, hát senki se fogja ezt így. Olyan szabályokat kell kitalálnia, hogy a gyerekeknek is adjon terepet arra, hogy ők alkotóan hozzájárulhassanak bizonyos részeihez az órának. Szóval rengeteg módszer van, amivel a pedagógus el tudja azt érni, hogy amit meg kell csinálni, azt a gyerek mégis örömmel végezett, tehát hogy örömmel legyen a mindennapi testnevelés. Örömöt persze az is jelent, mikor jól végeztem valamit, ami eddig talán nem ment olyan jól, tehát az is örömöt jelent, a jól végzett munka. Arra is gondolunk ilyenkor, meg hát a játékot is. Meg az osztályzást is értjük, osztályzás legyen, nem mondjuk, hogy ne legyen, butaság is volna, mert hiszen van. Legyen, azzal egyetértünk, de az nagyon fontos, hogy a testnevelő az osztályozással ne vegye el a gyerek kedvét. Ebben nagyon különbözik a testnevelés a többi tantártól. Ha matektól elveszik a gyerek kedvét, hát na bum. De a testmozgástól veszük el a gyerek kedvét, akkor egész egy életre
5: megutálja.
4: Hát sokan mai felnőttek, ha megkérdezik, szerette a testnevelés, megmondja, hogy nem. Uh-huh. Azt a mai felnőttek sajnos nem is mozognak eleget. Uh-huh. Szóval nagyon fontos, hogy szeressék a gyerekek a testnevelést.
5: Ön tagja a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának is többek között. Tehát keresztény orvosról van szó. A hite mennyiben segítette a pályafutása során, a munkájában, ebben a szolgálatban?
4: Hú, hát anélkül szerintem neki se fogtam volna. Azért abban az időben, 95-ben, mikor ezt elkezdtem, hogy csináljuk már, amit csinálnunk kell, mind a két cél nagyon reménytelennek látszott. A tartásjavító torna azért, mert tényleg nem könnyű, hogy a gyógytornász megcsinálta a mozgásanyagot, aztán a testnevelőktől ez annyira idegen szemlélet, és most akkor állítsuk át őket erre. Szóval úgy éreztem én, hogy ez nagyon nehéz lesz. És mivel az érdeklődés viszont megvolt a testnevelőt, én mindig azokkal találkoztam, akik érdeklődők voltak, akiket a dolog izgatott, tehát engem ez mindig nagyon motivált, hogy mindig olyanoknak adhattam át, akik akarták tudni. Tehát az érdektelenekkel én sose találkoztam. De azért gondoltam, hogy nyilván azok is vannak. Tehát én úgy emlékszem erre, hogy esténként mindig úgy feküdtem le, hogy hát a Jóisten segítsen meg, hogy valami értelme legyen ennek az egésznek. Mert én csinálom, de hogy ennek van-e értelme, vagy se, én azt nem tudom. Tehát, igen, hogy elérhetem-e a cél. A mindennapi testnevelés, hát az meg aztán különösen, bár ott én magam tudtam, hogy előbb-utóbb el fogjuk érni, mert az teljes agyrém, hogy ne érjük el. De ott volt a nehezebb, mert tudom, hogy a testnevelőknek elmondtuk, hogy a tartásjavítás elméletét, utána megcsináltuk velük a gyakorlatot. Hát én mondtam mindig az elméletet, és hát elmondtam nekik, hogy a másik törekvésünk a mindennapi testnevelés. Hát, hogy én hány és hány helyszínen láttam azt a testnevelőt, 7000 valahány testnevelőt tanítottunk így meg, tehát rengeteget láttam. Hogy én hány és hány testnevelői ilyen csoporton láttam a szemekben a gúnyos, lemondó gúnyos mosolyt. Mikor ezt a mindennapi testnevelést mondtam, hogy ebből úgyse lesz semmi. Tehát ők nagyon nem hitték, hogy ebből bármi lenne. Én ebben voltam biztosabb, hogy ez sikerülni fog, mert hát annyira nyilvánvaló, hogy ebben a... Tehát Szent Györgyi 1930-ban már ezt mondta, hogy erre szükség van. Hát hol volt akkor még a mai civilizált életforma? Tehát, hogy ma erre szükség van. Úgyhogy igen, ez nagyon kellett, ez a hitbeli, hát, hogy úgy mondjam, hozzáállás, mert különben ember nem csinál olyat, ami ennyire kívülálló szokottam.
5: És valószínűleg jött is hozzá az isteni segítség.
4: Hát az jött, persze.
5: Mint hívő orvosnak valószínűleg van egy olyan szentírási igéje, amiről úgy gondolja, hogy önnek szól. És melyik lenne ez, és milyen személyes élménye van ezzel kapcsolatban?
4: Hát erre nem olyan könnyű válaszolni, mert én nekem általában nem a Biblia idézetei szerint valók a hitbeli gondolataim és érzéseim. De azért... mint aki olvasom az evangéliumot, meg hát a templomban az ember hallja is, meg magyarázzák is, meglepő módon épp nem régiben egy, talán fél éve volt alkalmam egy olyan igét megérteni, amit mindig hallottam, olvastam, sose értettem, és pedig amikor megértettem, akkor rájöttem, hogy ez aztán nekem szól. Nekem meg a férjemnek, kettőnknek. Ez pedig az az ige, ahol azt mondja Jézus, hogy akinek van, annak még adnak, akinek nincs, azt is elveszik, amilyen van. Ugye ezt azért se értettem, mert hogy vehetnék el, ha egyszer nincs neki. Na, elmagyarázta Peregen a kitűnő pap, Nemes Kürti Ferenc, hogy ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak van valamink, mindannyian kapunk egy csomó jót a Jóistentől, és amit kaptunk, azt vegyük észre, és köszönjük meg neki. Én úgy gondolom, hogy minden nap én ezt szoktam csinálni. Az ember minden áldott nap megkeresi, hogy mi az, ami rengeteg minden van, aminek örülhet, amit megköszönhet, amit kapott. Ezek azok, amik vannak, és akinek van, az kap még. És mi az, aki azt mondja, hogy nincs, és akkor aztól még azt is elveszük. Hát az a panaszkodó ember, aki azt mondja, hogy de nekem ez még nincsen, és de szeretném. Na, és attól, amilyen van, csak nem veszi észre, hogy van, és nem örül neki, hanem ezen sír, hogy még valami hiányzik, na, attól veszik el azt is, amilyen már van. Szóval, akkor megértettem, akkor a következő érzésem volt. Ez azért szól nekünk a férjemmel, mert nekünk van 3 szép gyerekünk, de unokánk meg még nincsen. Egyébként gondolom sokan vagyunk így a mi korosztályunkban. És ez azért sokszor okoz gondot, hogy hát miért nem hallgatja meg a Jóisten ezt a kérésünket. Hát, hogy miért nem, ezt továbbra se tudom, de ebből az igéből értettem meg, hogy nem azt kell nézni, hogy mim nincs, annak örüljek ebben a vonatkozásban is, amim van a 3 szép gyerekemnek. Úgyhogy ezt igyekszünk azóta is szemünk előtt tartani, hogy így álljunk ehhez a nehéz kérdéshez is hozzá. Én egyébként úgy gondolom, hogy a magyar ember általában is gyakran hajlamos arra, hogy még többet, még nem is mondom, hogy baj ez, hiszen világot jobbítani úgy tudunk, ha még többet akarunk tenni a jó érdekében. De közben ne felejtsük el, hogy amink van, azért legyünk hálásak a Jóistennek, és azt köszönjük meg.
5: Miután megértette ezt az igét, ez egy kis megnyugvást is adott esetleg, mert ugye az ember nyugtalan, mert valamit szeretne, ami nincs meg. Na most, hogyha megérti az ember ezt az igét, akkor ad ez egy kis nyugalmat
4: ad.
5: Is?
4: Ad. Igen. Én úgy hajlamosabb vagyok, mint a férjem arra, hogy megnyugodjak abban, hogy Jóisten valamiért ezt itt tartja jónak, de ez őnek is nagy megnyugvást adott, tehát ezért láttam, hogy ez milyen jó ige volt. Mert azért jobb, hogyha ketten együtt nyugszunk meg, és nem egymást ottan idegesítjük az, hogy most egyikünknek jut eszébe, most meg a másikunknak.
5: Köszönöm szépen a főorvos asszony, hogy bejött hozzánk, és ezeket elmondta, ezeket a lélekemelő gondolatokat, és remélem, hogy a hallgatók is nagyon sokat okultak ezekből a dolgokból. Mert nem csak mint reumatológust hallottuk önt, hanem sokkal tágabb körben értelmezi ön, és különösen a gyermekegészségügyet. Köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm szépen.
3: Dr. Somhegyi Anna Mária reumatológussal, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatójával Patkoló Éva beszélgetett.

Loyolai Szent Ignác, önfelajánlás. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékul. Szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém. Más semmi nem kell.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket.
3: Nevelőszülőképzés indul Székesfehérváron októberben. 5 magyar éremmel zárult a Közép-európai Csillagászati Diákolimpia Zágrábban. 14. Leó pápa a vatikáni munkatársak családjaival ünnepelt a nyári szünidő végén. A Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ ingyenes, 60 órás nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron, írja a Magyar Kurír. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nem adatik meg, hogy saját családjukban nevelkedjenek, különösen fontos, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben élhessenek, ahol törődést és teljes elfogadást kapnak. A nevelőszülő feladata, hogy családias, szeretetteli környezetet biztosítson a gyermekek számára mindaddig, míg visszatérhet vérszerinti családjába, vagy életében stabil, kiszámítható és hosszú távú megoldás születik.

0: A nevelőszülő átmenetileg befogadja a családjából kiemelt gyermeket, gondoskodik mindennapi szükségleteiről, érzelmi biztonságot, szeretetet és támogatást nyújt számára, biztosítva az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Részletes információk az Egyházmegye honlapján érhetőek el. 5 érmet szereztek a magyar diákok a 11. közép-európai csillagászati és asztrofizikai diákolimpián, melyet szeptember 4 és 6-a között rendeztek meg Zágrábban, tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden. A 3 alapító ország, Horvátország, Szlovénia és Magyarország mellett Ausztria vett részt vendégként. Az esemény célja az volt, hogy a diákok a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia előtt nemzetközi környezetben és a világversenyhez hasonló feladat típusokban szerezzenek tapasztalatokat. A versenyzők elméleti fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára, amelyre idén Vietnámban kerül sor. Immár 3. ízben rendezték meg a vatikáni családok ünnepét a vatikáni kertekben szeptember 5-én délután, tudósít a Vatikáni Rádió. Az eseményen Leó pápa köszöntötte a városállamban dolgozó civil munkatársakat és családjaikat, majd kötetlen beszélgetést folytatott a résztvevőkkel. A vatikáni családünnep 2024-ben született, még Ferenc pápa idején, bár ő betegsége miatt már nem tudott rajta részt venni. A család Isten tükre. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családjainkban, idézte a Szent Atya, Szent II. János Pál pápa gyönyörű szavait. Életet adni és szeretetet adni. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Legyen a ma esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott el Leó pápa záró kívánsága. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
1: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben, kényelmesen az ágyon vagy a matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkon megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal ellentétesen a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra a fejünket, nyissuk meg a torkunkat, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállunkat, állat hozzuk a mellkashoz, és megnyúlik a tarkó. Egyik tenyerünket csúsztassuk a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd fújjuk a levegőt, húzzuk az állat a mellkashoz, a tarkó még a talajon nyújtózik, majd elemeljük a fejünket, a lapocka aljáig felgördülünk, megnézzük a köldökünket, és szépen visszaengedjük a fejünket a talajra. Még egyszer levegő kifújása közben állat csúsztatjuk a mellkashoz, elemeljük a tarkót lapocka aljáig, feljövünk, megnézzük a köldökünket, és végül letesszük a fejünket. Rézsutosan fogunk megemelkedni, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben gördülünk fel rézsutosan, könyökkel az ellentétes tért felé megemelkedünk, majd szépen vissza leengedjük magunkat még egyszer. Levegő kifújása közben rézsutosan megemelkedünk, elnyújtózunk az ellentétes tért felé, és vissza leengedjük magunkat kartartáscsere. Rézsutosan megemelkedünk, ellentétes tért felé nyújtózunk, és vissza leengedjük magunkat. Emelkedünk, nyújtózunk a térd irányába, ellentétesen fújjuk a levegőt, majd vissza szépen hanyatfekvésben megérkezünk. Törzshajlítás következik, talpakat talajon, farizmot, hasat megfeszítjük, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben jobb kezünkkel indulunk a jobb sarok irányába, csúsztatjuk a törzset, fejünket is billentjük, közelítünk a sarok felé, majd jövünk vissza középre, húz a has, szorít a fenék, és indulunk a másik irányba, és csúsztatjuk a felső testet karral, közelítünk a sarok irányába, és jövünk vissza középre. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba, mellkast kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Ismételjük meg a feladatot, két térdet billentjük az egyik irányba, ellentétesen elnyújtózkodunk, majd billentjük át a másik irányba, hosszan elnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Picit megnyújtózkodunk, húzzuk a vállat fel, hosszan elnyújtózunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Radio. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a mai adás szerkesztője Rideg Gyula. Hitértelem gyógyulás sorozatunkban egy különleges tudományterületre tévedünk, megszokhatták hallgatóink, hogy orvosokkal, egészségügyi kérdésekről, pszichológusokkal, lelkészekkel, szerzetesekkel beszélgetünk, néha-néha kitekintünk máshova is. A mai izgalmas újdonság a régészet, a régészet világa. Aki ezen az úton beszélget velünk, és eligazít a főbb ismeretekben, dr. Ritók Ágnes, a Nemzeti Múzeum tudományos főmunkatársa, és muzeológus, és még nagyon sok minden. A régi ismeretség miatt tegeződni fogunk. És az első kérdésem mindjárt az lenne, kedves Ágnes, ami ilyen nagyon általános és nagyon nőklapja ízű, hogy tulajdonképpen miért is van szükség régészetre? Mit csinál egy régész?
1: Hát a régész az a múltat kutatja, és nem csak azért kutatja, és keresi a múltnak az emlékeit, hogy találjon valamit, bár az elsődleges élmény mindig ez, és aki régész akart lenni gyerekkorában, és sokan vannak ilyenek, mindig a találás örömét gondolják a szakma legfőbb pozitívumának. Én azt gondolom, hogy igen, így kezdtük talán mindannyian, hogy valamit szerettünk volna találni, és aztán fokozatosan bontakozik ki az az érzés, hogy nem csak az a tárgy, vagy az a jelenség, az a építészeti, vagy épületmaradvány, vagy házmaradvány, vagy bármilyen települési maradvány az érdekes, hanem ahogy elkezdjük látni az ebből kibomló egészet, a különböző régebbi korok mindennapi életét, és ezt meg tudjuk úgy rajzolni, hogy a nem régészek számára is elképzelhető valós, és valósággá váljon. Ugye itt azt mondják, vagy azt mondhatják sokan, hogy hát hiszen van nagyon sok ilyen film ma már, amit meg lehet nézni. Igen, nagyon sok ilyen film van, és vannak köztük nagyon jók is, és nagyon rosszak is. És a jobb filmek esetében mindig meg szokták kérdezni a szakembereket, hogy azt a környezetet, amit az a történelmi tárgyú film be akar mutatni, azt hitelesen tudják bemutatni. És ez a legnehezebb és a leghosszabb feladat egy régész vagy történész számára is, hiszen a régészet az tulajdonképpen a történelemnek egy segédtudománya, és ezzel nem lefokozni akarom a régészetet, de hát ez tényszerűleg így van, hiszen a történet így válik teljessé, hogy a tárgyi bizonyítékokat is oda tudjuk tenni az írásos források mellé. Szóval, hogy amikor egy ilyen felkérés érkezik egy régészhez, hogy szakértsen egy történelmi filmet, vagy utóbbi időben sokszor, hogy egy animáció hiteles legyen, ebbe segítse az animáció készítőit. Ez nagyon nehéz, mert nagyon-nagyon kevés a mai tudásunk ahhoz, hogy minden részletébe be tudjuk mutatni a múltat, lett legyen szó bármilyen korszakról. Persze vannak olyan korszakok, ahol a fantázia az nagyobb teret kaphat, ilyen például az őskor, ahol írott források nincsenek, de a későbbi korszakokból, ahol már vannak írott források, és ezeket kell összhangba hozni a tárgyi emlékekkel, a tárgyi hagyatékkal, hát ez azért nagyon nehéz, és tényleg, hogyha egy képként képzeljük el ezt az egészet, mint hogy ezek a filmek tulajdonképpen képen fogalmazzák meg ezeket az időszakokat, tényleges, hiteles adat viszonylag kevés van, és nagyon sok a fehér folt.

0: Mióta van régészet egyáltalán a világon, és hogy körülbelül, hogyha a 19. században, amikor mindennek az eredete érdekelte a tudományokat, és mondjuk úgy, hogy kifejezett kutatási céllal kezdődtek meg ásatások, lehet-e tudni arról valamit, hogy mikortól kezdve lesz ez, vagy miért lesz ez a tudományág a múlt megőrzésének, a múlt emlékeinek az előhozatalának, illetve hozzá a múlt emlékeinek a bemutatásának a tudománya?
1: Hát a 19. századnál egy kicsit régebbi időszakra kell visszanyúlnunk, Mátyás király korszaka, ugye azért ezt a korszakot jól ismeri mindenki, ami ugye nagyon közel van ahhoz a történelmi eseményhez, ami most a napjainkban nagyon is az érdeklődés homlokterébe került, ugye a Mohácsi csata 1526, tehát ennek előzménye, ugye ez a 16. század, 15. század, ugye a reneszánsz, amikor elkezdődik az érdeklődés a római korok, római kornak a hagyatéka iránt, megindul ezeknek a gyűjtése is tulajdonképpen a királyudvarba, vagy az egyházi főméltóságok udvarába. Tehát, hogyha azt akarom, vagy ki akarok jelölni egy időpontot, akkor mondjuk magyar viszonylatban ezt az időszakot lehet kijelölni, de hát Itáliában már sokkal korábban is, ugye a görög hagyat, az rómaiak már érdeklődtek a görög hagyaték iránt, az ókori görög hagyaték iránt, tehát ez nagyon messzire vezetne, de maradjunk inkább itt a Kárpát-medencei környezetben, ahol aztán a 18. század második fele az megint olyan szempontból jelentős, hogy akkor nem csak a történeti forrásoknak a régmúltra vonatkozó adatai kerültek az érdeklődés középpontjába, hanem azoknak a korábbi időszakoknak a tárgyi emlékei is, vagy legalábbis épület emlékei. És hát a 19. század az meg azért volt különösen jelentős, mert ugye megindulnak a jó értelembe vett nacionalista mozgalmak, és mindegyik nép, aki itt él a Kárpát-medencében, az elkezdi keresni a saját múltjának az emlékeit. Elsősorban akkor még épített emlékekről van szó, de hát éppen az a terület, vagy az a hely, ahol én az elmúlt 32 évét töltöttem, mint régész. Ez Zalavár, ez ilyen szempontból is érdekes, hiszen ott a szlávság emlékeit keresték már a 19. század 40-es éveitől kezdve, és ugyanakkor egy olyan hely, ahol ugye Szent Istváni alapítású templom is állt, tehát itt a magyarok is megtalálták a saját történelmi múltjuk egy fejezetét, és hát aztán még nagyon sok minden kötődik ehhez a lelőhelyhez, amit most talán nem érdemes részletezni, de a 19. század az egy ilyen nagy felfutás, ugye, nem, ugye most a nemzetiségi gondolatoknak, vagy a nemzetiségi érzelmeknek a pozitív értelemben, hát a nemzetiségi ébredés tulajdonképpen ez az időszak, és hát ekkor kerül sor az első honfoglaló magyar sírnak a föltárására, és a Bene Pusztának, akit rögtön ennek elnevezik ezt a férfiút, aki ebben a sírban nyugodott a lelőhely után, Bene vitéznek, és hát tulajdonképpen az igazi, és ettől kezdve ugye célzottan kutatják a múltat, és nem akkor más, továbbiakban nem csak a mindegyik nemzetiség a saját múltját, hanem bármilyen régiségnek a megtalálása és értékelése és tudományos feldolgozása, ez fontos lesz a következő időszakokban. Hát magyarországi viszonylatban elsősorban Rómer Flóris nevét kellene megemlíteni, ugye Győri Bencés szerzetes, aki tulajdonképpen a magyarországi régészet tudomány atyának tekinthető. de is a 19. század második felében élt, számtalan műemléket rajzolt le keresztül Kassul utazt a korabeli Magyarországot, számtalan emléket lerajzolt, és számtalan adatot gyűjtött olyan épületekről, amik ma már nem láthatók, és vagy legalábbis abban a formájukban nem láthatók, amiket ő még akkor látni tudott. De hát a Hampel József, Pulszky Ferenc, nagyon sok nevet lehetne említeni itt a 19. század második feléből, vagy a 20. század elejéről. Egy nevet talán nem lenne szabad kihagyni, ez Pósta Béláé, akit ugye a Nemzeti Múzeumnak az őre volt, ő akkor még így nevezték a múzeológusokat, és ő bejárta Oroszországot is, Zichy gróf társaságában, és jó voltából, aki finanszírozta ezt az utat, bár elég nehéz helyzete volt Postának ebben a kapcsolatban, mert Zichy akarta irányítani őt, akinek hát a régészeti tudás az jóval kisebb volt, mint Postáé. De Pósta volt az, aki felfedezte, vagy rámutatott arra, hogy nagyon fontos az, hogy az előkelők, vagy a bármikori elitnek a hagyatékát kutassuk, de emellett nagy figyelmet kell fordítani a nem elit, tehát a társadalomnak az alacsonyabb rétegei kultúrájának és hagyatékának kutatására is, mert ők voltak azok, akik tulajdonképpen életben tartották ezeket a társadalmakat.

0: Az egyik legizgalmasabb kérdés talán a laikusnak az, hogy hogy talál meg egy régész egy lelőhelyet, honnan tudja, hogy hol kell ásni. Talán adódik az, hogy ahol van egy várrom, vagy van egy templomrom, vagy valami kirajzolódik a földből, amúgy is a felszínen ott érdemes, de hogy megy ez valójában a mai világban, a mai régészetben, hogy találnak rá lelőhelyekre, illetve a kérdéshez kapcsolódóan, hogy lehet-e még akár Magyarországon feltételezni, hogy lesznek új lelőhelyek, vagy szerinted már minden lelőhely le van rajzolva a térképen?
1: Nem, hát ugye a Kárpát-medence az egy hosszú évezredeken keresztül nagyon kellemes lakható hely volt. Tehát gyakorlatilag nincsen olyan négyzetcentiméterre, ami valamilyen történeti korban ne lett volna lakott. Úgyhogy persze ismerünk, hát a látványos úgynevezett lelőhely, tehát olyan helyeket, ahol érdemes régészkedni, igen, ezek a váromok vagy templomromok, ezeket mindenki látja. Ugye nagyon sok, most nagyon divatos, és hát éppen a környezeti viszonyoknak a súlyos romlása miatt ugye sok szó esik arról, hogy a folyó medrekben mennyi mindent lehet találni, és most önkéntes jószándékú vagy kevésbé jószándékú régészek, ezt most idézőjelben mondom, kutatják a kiszáradó folyó medreket különböző leletek után, és ez a fémkeresővel történik, vagy hát sekélyebb vízbe, úgynevezett mágneshorgászattal. Hát ez törvényileg ennek a használata, vagy ennek a feltételei eléggé szabottak. Be kellene jelenteni a területileg illetékes múzeumnak, és hát amit talál az illető, azt persze le kell adni. Ez sajnos többnyire nem történik így, és ez nem csak folyómedrek kutatásánál használatosak ezek az eszközök, hát elsősorban a fémdetektorok, hanem szántóföldeken is, ahol van egy nagyon népes csapat most már minden megyében, akik múzeumokat segítve használják, és a múzeumi szervezésben használják ezeket a fémkereső eszközöket, és a fémkeresőzés során talált leleteket gondosan dokumentálva, helyüket GPS koordinátákkal ellátva, számos új lelőhelyet találnak meg, illetve a középkori lelőhelyek esetében ezek révén sikerül azonosítani mára már teljesen eltűnt településeket, amiket esetleg csak oklevelekből ismerünk. De ez a másik nagy, a harmadik, tehát ez az önkéntes fémkeresőzés a harmadik. Ennek a fémkeresőzésnél sokkal nagyobb hagyománya van, az úgynevezett terepbejárás, amikor régészek kimennek szántott területekre, vagy nem lakott területekre, és ott szisztematikusan egy bizonyos rendszer szerint bejárják azt a területet, összeszedik az ott felszínen előforduló leleteket, szintén pontosan megjelölve a találási helyüket, és ezek is tájékoztatnak arról, hogy ezek a leletek, vagy lelet nélküliség is tájékoztat arról, hogy melyik korszakban milyen település, vagy milyen régészeti jelenség volt az adott területen. Ugye ez volt a harmadik, tehát a fémkeresőzés, a terepbejárás, és hát ugye van, amikor teljesen váratlanul kerülnek elő különböző nagy beruházásokhoz kapcsolódva lelőhelyek. Hát ez a legnehezebb, mert akkor ott annak a feltárása az nagyon gyors ütembe kell, hogy megtörténjék. Egy dolgot hagytam ki az előbbi felsorolásból, ami szintén most újabban nagyon fontos lett, a légifelvételek alapján beazonosítani különböző várhelyeket, vagy településeket, sőt, legújabban már temetőket is sikerül ezzel a módszerrel. Az utaknak a felderítése az már a több évtizedre, a légifelvételek segítségével az utaknak a felderítése és a nyomvonaloknak a megrajzolása az már több évtizedes gyakorlat.
0: Ennek van valamilyen hivatalos neve, ez a roncsolásmentes régészet, vagy hogy hívják ezt pontosan?
1: Hát és akkor most erről, igen, ez kimaradt ugyancsak a felsorolásból, tehát hogy különböző mágneses ellenállást vagy talajradart használva, ami egy ilyen nagyon furcsa eszköz, ilyen kerekekre épített, hát egy radarkészülék most mondjuk így egyszerűen, amivel keresztül kasul járják a földet, szántóföldet, ahol ez lehet, és ott ez a talajradar megmutatja tulajdonképpen, hogy mi van a föld alatt. De hát ezt csak akkor lehet, hogyha nincs vetés, hogyha megfelelő készülék rendelkezésre áll, és ezeknek a készülékeknek a fejlesztése az folyamatos, úgyhogy egyre pontosabb és pontosabb adatokat lehet így nyerni arról, hogy mi van a föld alatt, és tulajdonképpen, hogyha az ember arra gondol, hogyha kiásunk valamit, az két szempontból nagyon veszélyes. Egyrészt, hogy elpusztítjuk, akármilyen gondosan és óvatosan dolgozunk, elpusztítjuk azokat az összefüggéseket, amik ehhez a jelenleg föld alatt lévő régészeti jelenséghez tartoznak. Tehát amit mi egyszer kiásunk, azt vissza már nem lehet ásni. Ez az egyik. A másik, hogy ugye mindenki örül, hogyha az ő határában, vagy az ő településén, ő városában, vagy falujában valami nagyon érdekes és izgalmas régi épületet sikerül feltárni. Szeretné ezt bemutatni, ünnepélyes keretek között felavatják, valamilyen módon helyreállítják, vagy bemutatják, átvágják a szalagot, meg van a ünnepi beszéd, aztán utána fenn is kellene tartani ezt a bizonyos épületet, vagy dolgot, ami ottan bemutatásra került. Na most ezzel, erre már nem szokott senki se gondolni, hogy erre pénz, paripa, meg fegyver kell, és így gyakorlatilag tovább pusztul az épület, vagy egyéb emlék, aminek a legjobb helye hosszú évszázadokon keresztül a föld alatt volt.

0: Ez egy kicsit határterületi kérdés, de azt gondolom, hogy a régésznek az építészethez is kell érteni valamilyen szempontból. És van egy hát divat vagy jelenség, most már hosszabb ideje tart, ami arról szól, hogy a viszonylag jobb állapotban lépő váromokat vagy klastromromokat vagy egyéb épületeket építsünk újra. És akkor felmerül vagy alakítsuk ki úgy, hogy egy képzelt világot rekonstruálunk. És akkor felmerül a kérdés, hogy ez jó-e, rossz-e, hiteles-e, nem, vannak-e jó példák neked erről az egész kérdéskörről, mi a véleményed?
1: Hát ugye én valamelyes szakember vagyok, persze mi kapunk építészeti képzést is, sőt a régészek is részt vettek úgynevezett műemlékes szakmérnöki képzésen, a Műszaki Egyetemnek ez egy speciális posztgraduális képzése. Nagyon nehéz kérdés tényleg, mert most hogy majd a kezdetén ugye ez nem volt probléma, mert ugye volt egy nemzetközi egyezmény, Velencei Egyezménynek hívják egyébként, hogy hát ugye ezeket nem kell helyreállítani, sőt be kell mutatni, hogy meddig eredeti, azokat az eredeti falakat kell megőrizni, és nem szabad ezekre ráépíteni. Ez volt az alap, második világháború utáni ez a Velencei Egyezmény is, de éppen a második világháború pusztításai nyomán nagyon sok város, hát most hirtelen Varsó jut eszembe, amit gyakorlatilag porig romboltak, és ott gyakorlatilag újjáépítették az egykori épületeket azok egykori formájában. És ezt én nem gondolom elítélendőnek. Elítélendőnek azt gondolom, amikor hiteltelenül, és mint egy díszletet építünk újra dolgokat, igazából rendeltetést nem is tudunk hozzájuk meghatározni, csak hát most lett egy szép épület, hogy hát így most tessék, most el lehet képzelni, hogy ez milyen volt, és hogy milyen ragyogó volt, és mi. A legrosszabb példája ennek, tudom, hogy ezt most sokszor emlegetik, de én megint csak személyes tapasztalat, még kezdő régész voltam, amikor ott a budai várba, szárazárok aljába dolgoztunk, akkor tártuk fel a szárazárkot, ami most már nem látható, hiszen ráépült a lovarda épülete, és ott középkori maradványok tűntek el az újonnan újépítésű beton objektumok alatt, ami nagyon fájó, és tudom, hogy mennyi munka van azoknak a hiteles középkori épületmaradványoknak a feltárásába, amiről sok mindent lehetett volna azokkal is kezdeni, hogyha erre van valami szándék, de hát most már erre nyilván nincs lehetőség, hiszen az a betonmennyiség, ami oda bekerült, ezt most már valamilyen funkciót nyilván kell ezeknek adni. Szóval Nem gondolom, hogy ez egy jó út lenne. Megértem mindazonáltal azt, hogy egy laikus tényleg magát az épület tömeget szeretné látni. Nem tudja elképzelni a térdik formán falakból, hogy is nézett ki az az épület. De erre azért vannak most már modern megoldások is, akár digitális képalkotó eljárások, hogy odaáll a térdik formán falak mellé, és belenéz egy eszközbe, amiben látja azt az épületet, vagy legalábbis azt a képet, hogy milyen lehetett az egykor, de spanyol meg dél-francia példák vannak arra, hogy hát mi csak egymás között ilyen dróttemplomnak nevezzük, amikor egy acélváz jelképezi magát, tehát az acélváz áll a megmaradt falak tetején, azokhoz kapcsolódva, és ez adja ki magának az épületnek a tömegét. De a legszebb, amit én legjobban szeretek, az a Mária Magdolna templomnak a rekonstrukciója, ahol ugye egy ablak van megemelve, hát áll maga a torony, és egy ablak van megemelve a középkori, vagy felépítve a középkori templomból, és ez alapján azért el lehet képzelni talán, hogy nézett ki ez az épület a pusztulása előtt. Szóval visszatérve, nagyon nehéz kérdés, és most újra nagyon nagy viták vannak e körül, és igenis kell erről vitatkozni, mert minden emlék és minden település más és más, és az adott közösségnek kell eldönteni együtt a műemlékvédelemmel, hogy mi az a maximum, amit abból a közösség javára, de a műemléki szempontokat teljes mértékben figyelembe véve ki lehet hozni.

0: mondjuk, hogy elkezdődött egy ásatás, és akkor jönnek elő a leletek, de hát ez azt jelenti, hogy van közöttük emberi csont, állati csont, van, amikor szeméttelepet kell kiásni, van cserép, van ékszer, van különféle érmék sokasága, és akkor az ember elgondolkodik azon, hogy mi mindenhez kell itt érteni. Tehát az antropológiától kezdve egészen az éremtudományig, és mindenféle anyagok ismeretéig, az agyagnak a különböző formái, fajtái, égetési módjuk, stb. Hogy tud ennyi tudást összeszedni egy régész, és hogyan működik ez?
1: Hát egy régész alapokat szerzi meg ezekből. Ugye azért minden tudományágra, amit említettél, hogy az embertan, vagy állattan történet, vagy archeozoológia, vagy antropológia, ugye használjuk ezeket a latin szakkifejezéseket, ezeknek külön szakemberei vannak, akik ezt művelik, tehát a régész kap egy gyors talpaló képzést körülbelül, hogy legalább az állatcsontot és az embercsontot meg tudja egymástól különböztetni, de és hát az emberi csontváznak, ugye ez temetőfeltárásnál nagyon fontos, hogy ott lássa, hogyha nem anatómiai rendbe fekszik a halott, akkor mégis mi történhetett azzal a csontvázzal. De mondom, ezek ami a régészet képzésnek az alapja azért az inkább a mindennapi használati tárgyaknak és a viseleti tárgyaknak az ismerete különböző korszakokból. Hát ezeket meg kell tanulni, és amikor én még tanuló voltam, akkor kérdeztem a régésztől, akitől én tanultam, Tóth Sándornak hívták, művészettörténész régész volt, és hát ugye kézbe vette a edény cserepeket, amiket ott az ásatáson találtunk, és akkor meg tudtam mondani, hogy milyen korú, és akkor én hát 16-17 évesen kérdeztem, és ez hogy lehet? Azt mondja, nagyon sokat kell kézbe venni, és mindegyiket alaposan megnézni, és hát úgy, hogyha valaki már nagyon-nagyon sokat kézbe vett, megnézett, és ehhez megfelelő szakirodalmat elolvasta, akkor meg fogja tudni különböztetni, hogy milyen kor. Hát igen, szóval ugye régészeknek van külön anyagismeret, ahol ezt tanulják. De ami nagyon érdekes, hogy persze igen, föltárunk temetőket, föltárunk épületeket, de ha a leletekről beszélünk, akkor a leggazdagabb és a számunkra legígéretesebb lelőhely az egy szemétgödör, mert ugye a települések is úgy működtek, hogy hát akkor még nem volt ilyen lomtalanítás, meg szemétszállítás, hanem a településeknek a elhagyott munkagödreibe, vagy anyagnyerő gödreibe, vagy ahol agyagot bányáztak például a fazekassághoz, azokba hordták bele a szemetet. Most ez egy nagyon érdekes, már az a kérdés is, hogy képződik ez a szemét, ugye, hogyha föltárunk egy ilyen gödröt, akkor hát hogyha van rá idő, és ugye a szabály szerint legalább a felét kell először kibontani, hogy lássuk a gödör rétegződését, hogy ebből meg tudjuk mondani azt, hogy azt hirtelen egyszerre temették be, vagy pedig ez a szemét lerakás, ez fokozatos volt, és először nem is volt benne szemét, csak üresen állt, és a gödör oldalai dőltek be, majd utána fokozatosan került bele egyre több és több szemét. De hogy milyen szemét kerül bele, hogy több benne az edénytöredék, vagy több benne az állatcsont, milyen állatcsontok vannak benne. Ugye ez nagyon fontos, például ugye hát nyilván a hús evés az bizonyos társadalmi rétegekre inkább volt jellemző, de az, hogy egy-egy település részen például a szemét miből áll, tehát hogy vadállatokból, disznóból, marhából, akkor, és milyen részeiből az állatnak, a húsos részekből, vagy a kevésbé húsos részekből, ebből már rögtön következtetni lehet arra, hogy az adott település részen, vagy legalábbis ahonnan a szemetet ide hordták, ott jobban éltek az emberek, több húshoz jutottak, vagy pedig kevesebb húshoz, mert és csak halat ettek, vagy szárnyasokat ettek. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, de hát ugyanez megjelenik a különböző használati tárgyaknak a minőségében. Nyilván egy előkelőbb környezet az drágább edénykészleteket használt, jobb minőségű edényeket használt, cseréből is jobb minőségűeket, a szegényebbek pedig szegényebbet, vagy fából készültek, amik meg sajnos magyarországi körülmények között nagyon ritkán maradnak meg.

0: tárgyak, hogyha megvannak, a régészek nem ásnak egész évben, hanem mit tudom én, 4-5-6 vagy egész nyáron mondjuk azt, és akkor utána az egész lelet halmazt beviszik a múzeumba, és ott mi lesz vele, mi történik aztán?
1: Sajnos vannak olyan kollégáink, akik arra kényszerülnek, hogy egész évben ássanak. Különböző úgynevezett megelőző, tehát beruházásokat megelőző feltárások során, és hát minden tisztelet az övék, de a szerencsésebbek csak maguk jelölik ki az ásatásuk időpontját, és akkor valóban csak viszonylag rövid időt, néhány hetet vagy néhány hónapot töltenek kint a területen. Bekerülnek, ugye először meg kell tisztítani, hát a csontokat, meg a cseréptöredékeket azt megmossák, és bekerülnek a restaurátor műhelybe a cserepek, a csontok pedig az embercsontok a Természettudományi Múzeum embertanitárába, az állatcsontok pedig hát általában a helyi múzeum gyűjteményeibe kerülnek, és hát a legmostohábban kezelt leletanyag tulajdonképpen az állatcsont, annak ellenére, hogy a legnagyobb, majd, hogy nem a legnagyobb mennyiségbe kerül elő, legalábbis település ásatásokon. De sajnos nagyon kevés az a szakember, aki ezeket fel tudja dolgozni, éppen a mennyiség az, ami ijesztő ilyen esetekben, a váraknál, tehát ott, vagy már emlegetett Zalavár településen, és hát majd, hogy nem tonna szám van már a raktárban állatcsont, de egyszer majd ez egy nagyon hasznos adatbázis lesz az állat, a korabeli állatvilágnak a jellemzéséhez abban a régióban, vagy bármelyik régióban. De most rátérve a régészet, tehát a múzeumban maradó leletanyagra, ugye ezek kerámia és fém tárgyak, üvegek, amik a megfelelő restaurátorhoz kerülnek, aki kiválogatja, összeragazgatja őket, kiegészíti, amennyiben szükséges fémtárgyaknál letisztítja, konzerválja, tehát igyekszik megakadályozni azt, hogy az oxidációs folyamat, tehát az a rozsdásodás, beszéljünk magyarul, ami megindul a földben, az megálljon és ne romoljon tovább, különösen a vastárgyaknak az állaga. És hát jó esetben, vagy szerencsés esetben ezek ki is lesznek állítva. És akkor itt jön a következő probléma, hogy amivel én is most a nyár folyamán többször szembe kerültem, hogy ismerősök elvitték a gyermekeiket a szünidőbe különböző múzeumokba, és hát bizony nem nagyon tudtak mit kezdeni azokkal a... Hát ott vannak tárgyak, de megint abba a problémában, azzal a problémával állunk szembe, hogy hát most én nem tudom elképzelni, hogy azokat a tárgyakat hogy használták, és hogy miért nincsen interaktív részlege a múzeumnak, ahol ezeket lehetne fogdosni, meg bemutatni, meg látni, hogy ezek milyen környezetben voltak. Tehát ugyanott tartunk, ahol az építészeti maradványoknak, hogy mi látni akarjuk azt a világot, ami az akkori embert körülvette, és ahol ezeket a tárgyakat használták. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert valóban ugye két követelményt állít a múzeológus elé a látogató. Egyrészt, hogy ne a raktárba porosodjanak azok a tárgyak, de ha kiállítjuk, akkor meg a látogató nem tud mit kezdeni vele, akkor tessék nekünk azt a környezetet is bemutatni, ahol ezek használatban, ahol és ahogy ezek használatban voltak. Hát mind a kettő jelenleg nem megoldható és nem megugorható feladat, mert ugye lehetne animációkat készíteni, de akkor kevesebb tárgyat tudunk csak kiállítani, és nem szoktuk szeretni azt, bár most már több példa van rá, hogy az eredeti tárgyal egy térben jelenjen meg valamilyen animáció, mert akkor az elvonja a figyelmet az eredeti tárgyról, és az marad meg inkább, sem mint az eredeti tárgynak a képe, ami mégiscsak érték. Tehát itt valahogy majd újra rá kell nevelni az embereket arra, hogy az eredeti tárgy látványának is van értéke. Tulajdonképpen jó lenne minden tárgy mellé egy muzeológust vagy egy tárlatvezetőt állítani. Erre van is lehetőség, hiszen van most már audio guide, mindenféle QR kód, szóval nagyon sok lehetőség van erre, meg lehet feliratokat is a tárgy mellé elhelyezni, és akinek van kedve, az elolvassa, akinek meg nincs, az nem olvassa. Itt van egy következő probléma, hogy a felnőtt, aki elmegy és érdeklődik, el akarja olvasni, viszont a kisgyerek pedig rángatja a kezét, hogy ne anya, menjünk már tovább, mert nem érdekel. Úgyhogy, tehát, hogy itt egy olyan jó összhangot kell teremteni a gyerekek számára is felfogható, és a gyerekeket is érdeklő, kipróbálható, tapogatható, mozgatható múzeum, és a felnőtt igényeket kielégítő eredeti tárgyak látványa között, amit talán majd a eljövendő évtizedekben meg lehet oldani. Sok pénz kell hozzá, nagyon gondos tervezés, de bízunk benne, hogy ez majd egyszer erre is, amikor egy kicsit jobb gazdasági helyzetbe kerül az ország, akkor majd erre is lehet pénzt és lehetőséget találni.

0: Voltunk a terepen, voltunk a múzeumban, de az igazi kérdés az az, hogy hogyan lesz ebből köz- és tudományos ismeret, illetve hogy gondolom, hogy eljön a pillanat, amikor a forrásoknak a számbavételével találkozik a régész, és akkor hát hihetetlen mennyiségű adatot kell felkutatni. Talán egy kicsit a te példádon, úgy tudom, hogy javíts ki, tévedek, hogy 1994 óta ásol Zalaváron. Ez egy nagyon izgalmas, több századot átölelő kutatás, nagyon sok eredménnyel és nagyon izgalmas kérdéseket felvetve. Meg is kellett tanulnod szlovákul, meg csehül, meg mindenféle nyelveken. Hogy forrásokat olvashass.
1: Nem volt kötelezettség, csak személyes érdeklődés.
0: Na de hogy lesz ebből aztán tudományos közlemény, meg ilyen ismeretterjesztő közlemény, és hogy rendeződik el az anyag, és épül be a nagy egységes történettudományi ismeretkörbe?
2: Ugye ez egy nagyon hosszú folyamat. Tulajdonképpen ugye két út van. Egyrészt ugye a tudományos út, aminek megvan, tehát hogy megvan a maga szabálya, tehát hogy ugye a leleteket restaurálni kell, ásatáson készült dokumentációkat, tehát rajzokat, naplókat, ugye nagyon részletes feljegyzéseket, naplókat kell írni a mellőkerült jelenségekről, naponta, jelenségenként, hát ezt rendeletek szabályozzák, fotózni kell, és hogyha ez mind összeállt, tehát a leletek restaurálva vannak, a dokumentációval készül megfelelő módon, akkor a régésznek neki kell ülnie, és hát közölnie kell elsősorban a saját leleteit, és a saját maga ásatását, és ezt kell elhelyezni a párhuzamok alapján abba a korszakba, ami be az ő lelőhelye is tartozik. Ehhez azért most nagyon-nagyon sok segítséget jelent az internet, a mesterséges intelligencia is, ugye a keresés, ugye régebben nem volt ilyen lehetőség, valaki vagy el tudott jutni könyvtárba, és ott számtalan kötetet végig lapozva és áttanulmányozva jutott sokkal hosszabb idő alatt eredményekre. Ma ezekhez éppen az internet révén nagyon, vagy viszonylag könnyű hozzájutni, bár nagyon sok olyan dokumentum van, ami nincsen rajta az interneten, illetve más múzeumoknak a raktáraiban lapulnak olyan leletek, amik esetleg nagyon fontosak az én kutatásaimhoz és a kutatásaimnak az értékeléséhez is, és akkor nem kerülhető meg az, hogy az ember bizony végigjárja azokat a múzeumokat, és ott gondosan végignézze ezeket a leleteket. Ez időigényes, de mindenképp megéri, mert tényleg nagyon gazdagok a magyar múzeumok, és nem minden ásatásnak az anyaga van közölve, tehát ezt nem lehet megúszni. De ez a tudományos része. A másik, a tudományos népszerűsítő rész, ezt sokan egy kicsit lenézik, de én azt gondolom, hogy mivel mi is az adófizetők pénzéből dolgozunk, kötelesek vagyunk visszaadni nekik azt, azt a tudást, amit mi megszereztünk, azokat az ismereteket, amit mi megszereztünk, és hát ennek az első lépcsője tulajdonképpen, amikor ezzel a kérdéssel, vagy ezzel a nézőponttal találkozik az ember, ez maga az ásatás. Mert ugye látják az emberek, hogy jönnek, mennek, és látják, hogy itt ásatás folyik. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ugye említettem, a gyerekkorában mindenki

Tettnek fel, amik nekem nem jut, számomra evidencia, tehát én nem kérdezném meg, de látom, most akkor találkozom vele, hogy ez nem, tehát hogy erre ki kell térni, ezt el kell magyarázni, mi hogy van. Úgyhogy, és innen kezdődik az, hogy akkor utána, hát vannak, ugye van egy, ugye van riportműsorok is, de van egy Határtalan Régészet című színes és tényleg nagyon színvonalas folyóirat, ahol közérthető módon tárgyalnak régészeti eredményeket. Van a Magyarországi Régészet, ez egy online folyóirat, itt egy kicsit talán tudományosabban olvashatnak különböző eredményekről. De és hát aztán vannak ugye a helyi újságok riportjai, vagy a egy-egy település kéri a régészt, aki évekig, évtizedekig ott dolgozott, hogy hát akkor írja meg az ő településének a történetét. Hát ez most vagy sikerül közérthető módon, vagy nem, de ez nagyon fontos. És szóval itt tényleg hát majd, hogy nem ugyanolyan nehéz, mint a természettudományoknál, hogy a természettudományos eredményeket most hogy magyarázok el a köznép szintjén. Tehát én múltkor belehallgattam egy ilyen műsorba, aminek hát ez volt a célja a riporter szerint, de bizony hát én nem értettem egészen, hogy ott miről van szó. Kémiai kutatásokat mutattak be, nem, szóval nem tudtam felfogni, de ugyanez van, ugye a természettudományoknál tudjuk, hogy ez egy nehéz nyelv, de mindenki azt gondolja, hogy a társadalomtudományok azért azok magyarul művelik többé, kevésbé, tehát ott el lehetne mondani magyarul is, de bizony nem sikerül, mert nagyon sok olyan szakkifejezés most már az angol szász szaknyelvből átjött a magyar nyelvbe, magyar régészeti szaknyelvbe is. Ugye régebben a német kifejezéseknek a tükörfordítása jellemezte a magyarországi régészeti szakirodalomnak a szaknyelvét. Úgyhogy, és ezeket kell valahogy kikerülni, vagy közérthetően megmagyarázni, hogy itt miről is van szó, mikor én egy régészeti objektumról beszélek, mert nem merem megnevezni azt, hogy az most gödör, vagy ház, vagy kút, vagy mi. Nem, az objektum az jó, az mindenre jó. Szóval igen, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, de és nagyon nehéz ezt jól művelni. Azért utoljára talán még van olyan hallgató, akinek volt a kezébe a régészeti barangolások Magyarországon, vagy a magyar régészet regénye. Tehát akkor a korszaknak a legnagyobb régészei tudtak úgy fogalmazni, hogy az valóban közérthető legyen. Vagy a régi hereditás sorozat, aminek most egyébként van új, az új hereditás sorozat, ezt a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete adja ki, amit szintén csak ajánlani tudok, mert régészet iránt érdeklődőknek. Szóval vannak ilyenek, de kevés, ahhoz legalábbis kevés, hogy a nagy közönségnek a legalább a fele értő szemmel tudja az úgynevezett történeti kiállításokat nézni és élvezni.

0: A te fő területed, ahogy ezt már említettük is, Zalavár. De hogy jött ez? Miért pont Zalavár? Mit szerettél meg ebbe a Karolin korszaktól 17.-18. századig tartó történetbe, ami Zalavárhoz köthető, amíg lakott volt a település?
1: Hát ugye én nem szerettem volna oda kerülni, ez így hozta az élet. Aki addig ott a feltárásokat vezette, 93-ig konkrétan, Csésós Ágnes

0: régész, szintén a Nemzeti Múzeumnak volt a munkatársa, ő 40 évig dolgozott ott, és 1993-ban meghalt, és akkor kellett átvenni ezt a területet tőle. Szerencsére úgy alakult a dolog, hogy nem egyedül kellett átvennem, hanem a Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének a kiváló kollégája, kiváló munkatársa, dr. Szőke Béla Miklós volt az, akivel együtt ezt átvettük, és elkezdtük, és folytattuk tulajdonképpen a feltárásokat. Ez azért volt jó, mert a nagyon bonyolult lelőhelyről van szó, ahogy már mondtad, és 9. századtól kezdődik a településnek a története, bár voltak őskori réz- és bronzkori, illetve római kori előzmények is, de ezek eléggé jelentéktelenek voltak későbbiekhez képest, és ugye a 9. századtól a 18. század elejéig gyakorlatilag folyamatosan lakott volt ez változó intenzitással és változó szerepkörben, de ezeknek az évszázadoknak a hagyatéka mind ott van ezen a Zalavár határában lévő Vársziget nevű lelőhelyen. Most ez az együttműködés azért volt jó, mert a 9. század szakértője Szőke Béla Miklós, én pedig, hát most őszintén be kell vallanom, hogy az egyetemen mi különböző okok miatt, de nem tanultunk 9. századi történetet, és hát most ugye nagyon megtisztelő volt, hogy a múzeum, a Nemzeti Múzeum akkor arra gondolt, hogy ezt majd én fogom csinálni Csésós Ágnes után, aki specialistája volt ennek az időszaknak. De hát én egy kicsit féltem ettől, de hát szerencsére tudom, így alakult, hogy a kettőnk együttműködésével ez folytatódhatott ez a feltárás olyan felosztásba, hogy Szőke Béla a 9. század, és én pedig az Árpád kor, tehát 11-től 13. századig vállaltam úgymond a lelőhelynek a gondozását, és akkor 93-ban egy az akkori főnökön Parádi Nándor, aki késő középkorral foglalkozott, ő pedig mondta, hogy ő akkor a késő középkorát ennek tehát értve ez alatt a 14-től 17. századig szívesen megcsinálja. Ő halála után ez pedig Tomka Gábor vette át, aki jelenleg a Nemzeti Múzeum főigazgató helyettese. Úgyhogy sokan vagyunk, és most szerencsére az utóbbi években még többen lettünk, mert két fiatal kollega, Simony Erika és Gergely Katalin is csatlakozott a csapathoz, úgyhogy most már mi átadjuk, vagy átadtuk az ő részükre, illetve hát most még egy ilyen kicsi együtt dolgozás volt az elmúlt években velük, hogy ez az átadás ez zökkenőmentes legyen, de van folytatás, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ugye általában jellemző volt a magyarországi régészekre, talán most már kevésbé, de hogy szerettek egy, tehát ez az én lelőhelyem, de ne jöjjön ide más, pedig hát Zalavár esetében nem lehetett volna megoldani ezt egy régésszel. Akkor, amikor 94-ben mi belekerültünk, vagy mi megkaptuk ezt a munkát, akkor a Magyar Nemzeti Múzeum arra is gondolt, hogy hát végül is most már Sós Ágnes ásott ott 40 évig, most már az ő, dolgozzuk fel az ő munkásságát, most ne ásunk, nekem úgyis két kisgyerekem van, nem kell nekem terepre mászkálni, tessék a íróasztal mellett meg a raktárba feldolgozni. Csak aztán egyrészt mindenféle feladatok jöttek, jött 1996, amikor ugye a honfoglalás 1100. évfordulóját ünneplendő a megyei önkormányzat egy templomot akart építeni ott a Várszigeten, egy árpádkori templom alapjait felhasználva. Volt egy befejezetlen pályázata még Sós Ágnesnek, amit be kellett fejezni, a feltárás volt ennek a pályázatnak a célja. Úgyhogy nem, tehát nem volt olyan év, hogy ne kellett volna dolgozni. Szerencsére éppen az én két kis, akkor még kisgyerekem miatt Szőke Béla vállalta ezekben az években az oroszlán szerepet a terepi munkába, én meg a logisztikát igyekeztem biztosítani a háttérből, illetve hát amikor lehetett, és amikor azt a családi körülményeim lehetővé tették, akkor én is ott dolgoztam a terepen, de azért visszagondolva azokra az évekre, és azokra tőlem tanácsot kérő szülőkre, vagy fiatalokra, akik kérdezték, hogy hát a lányuk az régész, vagy hát lány régész akar lenni. Én azt mondtam mindenkinek, hogy azért ezt nagyon gondolja meg, mert nem nagyon könnyű összeegyeztetni a családi életet, és nagyon sokat kell vállalni a családnak, hogyha valóban terepi régész akar lenni, mert persze nem mindenkinek kell terepi régésznek lenni, lehet íróasztal mellett is nagyon kiváló tudományos munkásságot folytatni. És hát ajánlottam mindenkinek a levéltárat, ahol búvárkodhat oklevelekbe, és ott aztán tényleg különösen izgalmasnak gondolom most a 16-17-18. Századi levéltári anyagot, nem csak a magyarországit, hanem a környező országok levéltárait is. Nagyon sok izgalmas adat vár őt még feltárásra, úgyhogy ha rádiók hallgatók közül is akarnak, hogy elgondolkoztak azon, hogy régészek lennének, vagy van ismeretségi körükbe ilyen valaki, akkor én nekik is csak ezt tudom mondani, hogy van, tehát ugyanaz a kutató módszer, ugyanaz az a feltárás vár a levéltári anyagokra is, csak esetleg kevésbé most a körülmények között, mint a terepi régészetben.
1: Tudom, hogy lehetetlen kérek, de most már elég sokat időt töltöttél Zaraváron és Zalavárral, hogy legyen egy átfogó átrálátásod. Röviden nekünk laikusoknak össze lehetne foglalni, hogy mi is Zalavár jelentősége a magyar történetírásban, muzeológiában és régészetben.
0: Hát a Zalavár jelentősége az egy nagyon több szempontból nagyon egyedi a lelőhely. Egyrészt ugye nincsen a Kárpát-medencén belül, most, hogyha a Kárpát-medence belsejét értem, tehát a Morva végeket nem veszem ide, Kárpát-medencén belül nincs még egy olyan jelentős település a 9. században, mint ami a Zalavári Várszigeten volt, amit akkor több néven neveztek, tehát most a 800-as évekről van szó, ugye a közvetlen, tulajdonképpen a magyar honfoglalás évszázada, de a magyar honfoglalást megelőző évtizedek, amikor ezt a települést hol Mózaburgnak nevezik, hol a különböző birtokosai után kapja a nevét. Három temploma volt magának ennek a településnek. A környezetébe több templom épült föl, amiből ezekből a templomokból kettőt ismerünk is. És nagyon magas a lakosság létszáma, és nagyon pontosan tudjuk, hogy kik laktak itt, mert van egy olyan forrás, amit 870-71-ben írtak, ami részletezi a településnek az akkori képét, tulajdonosait. A 9. századi esemény sorra, vagy hát jelentőségre visszatérve, tehát egyrészt, hogy nincs még egy ekkora, másrészt, hogy bizonyíthatóan itt járt Ciril és Metód. Ugye ezért ez egy nagyon fontos hely a környező szláv nyelvű országok számára, és nem csak, hogy itt jártak, hanem a általuk helyesebben Ciril által kifejlesztett glagolita írásnak a legkorábbi emlékei, Cirillel és Metóddal kortárs emlékei kerültek itt elő a feltáráson, egy olyan rétegből, ami Ciril és Metód korára keltezhető, tehát a 860-as, 70-es évekre. Ezért a környező országok eléggé irigyek, hogy ezt éppen a magyaroknak kellett megtalálniuk, De hát így hozta a sors, úgyhogy mi tényleg csak örültünk neki, és hát mulatságos visszaemlékezni, 2010-ben volt, hogy ezek az első emlékek, ez egyébként cserép palack oldalára vésett betűk ezek, de a teljes feliratot nem ismerjük, csak a néhány betű maradt meg. Ennek a felismerését annak köszönhetjük, hogy Szőke Béla orosz tagoz, vagy orosz szakos volt az egyetemen, és kézbe vette, mikor jöttek a derék dolgozónk, hogy hát valami furcsa minták vannak ezeken a cserepeken, és rögtön felismerte, hogy ezek glagolita betű. Úgyhogy tehát az a másik, tehát nagy létszámú település, nagy lakosságszámú település, Ciril és Metód itt jártak, és az a kelet-római, vagy német-római király, vagy Arnulf, aki a magyarokkal is szövetséget kötött a 880-as évek végén, ő itt járt többször, és épült itt az ő számára egy palota, és hát, hogyha most marketinget akarnék csinálni a településnek, akkor mondhatnám azt is, hogy ugye tudjuk, hogy Arnulf császárnak ugye szemére vetették, hogy ő a magyarokkal kötött szövetséget egy magyarok szokása szerint félbevágott kutyára való esküvésre is megerősítette, és itt találtunk elég félbevágott kutyát, úgyhogy lehet, hogy erre az eseményre itt került sor, de hát ez persze nem igazolható, és igazából hát, szóval ez a népszerűsítő része a történetnek, hogy erről lehet megjegyezni. Most itt a kérdés az, hogy az apátság, ugye a bencés apátság, ami a középkorban tulajdonképpen hát hivatalosan magán ott azon a helyen 1585-ig működik, utána elköltözik Basvárra, a Levéltárra, és aztán majd Zalapátiba alapítják újjá 18. században. De hogy ez a bencés apátság, ez rögtön az 1019-es templom szenteléshez kapcsolódik, hogy ez későbbi évtizedekben, ezt követő évtizedekben épült-e ki, vagy jött-e létre. Erre vonatkozóan hiteles bizonyítékunk nincsen, mert van ugyan két alapítólevél, vagy adománylevél, az egyik 1019-re, a másik 1024-re van keltezve, de bizony mind a kettő sajnos hamisítvány, későbbi hamisítvány, úgyhogy hát lehetett hagyománya a kora Árpád-kori, tehát az István uralkodása alatti monostor kezdeteinek is, de ezt hitelt érdemlően írásos források alapján nem tudjuk bizonyítani.
1: Talán, jól emlékszem, 2025-ben volt is egy előadásod a Nemzeti Múzeum szervezésében, ahol azzal a címmel beszéltél az húsvéti ünnep körhöz közel, hogy mit tanulhatunk a falusi középkori temetők alapján a középkori ember gondolkodásáról, az életről és a halálról. Van erről emléked, hogy mi is volt ez?
0: Hát igen, mert tulajdonképpen most a napokban adtam le annak a kötetnek a kéziratát, amiben hát ezeket az eredményeket részben le is írtam. Éppen egy zalavári templom és temetője kapcsán. Hogy ugye egyrészt, tehát hogyha a korábbi korszakkal összehasonlítjuk, hogy a honfoglaláskori temetők, vagy a nem templom körüli temetők, amik nem feltétlenül voltak mindegyik pogány temető, de minden esetre távol voltak a lakott helytől, vagy távolabb voltak a településektől. A középkorban ezek a település középpontjába kerülnek a templom mellé. Tehát a kor embere napi szinten nézett szembe az élet és a halál kérdésével. És ez figyelmeztette is őt arra, hogy kell viselkednie az életbe, hogy ő aztán a halál után boldoguljon. Persze ennek voltak más, vagy az ő vélekedésük szerint voltak más eszközei is. Nevezetesen az, ugye mi biztosíthatja a jó, jó túlvilág életet, vagy a biztos üdvözülést, az, hogyha minél közelebb talál, vagy szerzek magamnak temetkezési helyet a templomban őrzött terekéhez. Tehát minél közelebb, de ebben is voltak különbségek, mert például a templom északi oldalán oda nem szerettek temetkezni, és ez sokáig foglalkoztatott engem, hogy, hogy miért ott mindig kevesebb sír van a közében, miért? Hogyha csak nem a földrajzi körülmények olyanok, hogy csak oda lehet temetkezni. Miért? Magyarországon, de egy általában Európában ez jellemző. Hogy és a déli oldalon meg ott nyüzsögnek egymás hegyén hátán. Miért? És hát most jöttem rá arra, hogy, hogy a Bibliában számos olyan vers van, ami az északi égtájnak az északi égtáj negatív jelentését hordozza. Tehát, hogy onnan Gog és Magog onnan támadnak, ugye Jeremiás, most nem tudom pontosan idézni, de Jeremiás könyvében vannak ezek különösen, de Ezékielnél is van ilyen vers az Ószövetségben, a Jelenések könyvében is van, tehát hogy a keresztény értelmezése az északi égtájnak az kifejezetten negatív volt. Hát oda nem jó temetkezni. Szokták mondani, hogy a halálban mindenki egyenlő, de ez a templom körüli temetőkben látszik, hogy ez nem ez volt az általános felfogás, mert a közösségnek az előkelőbbjeit, és ez egész Európa, tehát az egyetemes középkori kereszténységre jellemző, temették el a jobb helyeken, tehát a templomnak a déli oldalán, vagy a szentély környezetében, vagy a templomhoz vezető út mellett, és aztán egyre rosszabb és rosszabb, a templom egyre távolabb és távolabb helyeken, pedig az egyre alacsonyabb társadalmi állású családok, emberek, közösségek kaptak helyet. Ez nagyon érdekes, hogy hát nálunk ilyen vizsgálatok nem voltak, de hogy ezt nem csak a, tehát ez nem csak egy elmélet, hogy valószínűleg így volt, hanem ugye Magyarországon ezt a sírleletek is bizonyítják, ahol nincsenek sírleletek, mert Európában már jóval korábban bekövetkezett ez a lelet nélküliség, ott a csontok vizsgálat, az a bioarcheológia, ez most egy nagyon fiatal tudományág, de hogy ez a csontok vizsgálatával, a fogzománc vizsgálatokkal a korabeli embereknek a táplálkozását lehet vizsgálni, de maga a csontállomány is, hogy milyen munkát végeztek, hogy mennyire erősek az izomfeltapadások a csontokon, ez is különböző, és meg lehet határozni, hogy egy-egy közösség milyen életmódot folytatott, mit evett, milyenek voltak az életkörülményei.
1: Még hosszan tudnánk hallgatni, de műsoridőnk végéhez közeledünk. Egy kérdésem lenne befejezésül, te kaptál magas állami kitüntetést, vezetőrégész vagy, a Nemzeti Múzeumban dolgozol, úgy tudom, a szakma is elismer. Az igazi kérdés azonban az, hogy téged boldoggá tett ez a pálya, amit bejártál, így ahogy most a vége felé közeledsz, és beváltotta-e azokat a reményeket, amit a fiatal Ritók Ágnes gondolt?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert most is ott van az asztalomon benne a múzeumban egy kötet, a Veszprém falusz története, mert hogy én ott voltam tanuló, és hát eredeti elgondolásom szerint ezelőtt 48 évvel azt gondoltam, hogy hát én majd Veszprémbe szeretnék kerülni, és akkor ezt az ásatást befejezni. Hát az élet nem így hozta, de maradtam a Dunántúlon, és a Zalaváron való tevékenység, ez egy nagy ajándék volt. És nagyon ajándék volt maga a múzeum is, mert lehetett, nagyon szerettem kiállításokat csinálni. Most hirtelen, hogy visszagondolok, hogy a legeslegkedvesebb kiállításom az a tatárjárás kiállítás volt. Ez egy kis, tulajdonképpen kamara kiállítás volt a nagy Genghis Khan kiállítás mellett, és, de nagyon nagy szívemhez nőtt, sok kollégával dolgoztunk együtt, és az az együttműködés is jó volt, és az eredmény is nagyon-nagyon jó volt, nagy szeretettel emlékszem vissza. Szóval kollégák is nagyon, szóval jó volt ott dolgozni, úgyhogy nem bántam meg egyáltalán. Egy kicsit azt sajnálom, hogy a gyerekeimmel viszonylag keveset lehettem a szünidők idején, mikor kicsik voltak, ezt néha még ma is sérelmezik, és nekik is el kellett menni Zalavára, és az egyikük nyári születésű, és hogy én nagyon ritkán voltam itt, csak az ő igazi születésnapján, hanem az mindig el kellett tolni a hétvégekre. Úgyhogy ezt egy kicsit bánom, de amúgy hát csak köszönetet mondhatok.
1: Kedves hallgatóink, dr. Ritók Ágnes régészt hallották a Mária Rádió Hitértelem gyógyítás sorozatában. Elköszönöm önöktől a szerkesztő, Rideg Gyula. Áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenekelőtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket.
3: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt 3 generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOM-kultba szeptember 23-án 18 órától.
4: Hírpercek.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. 14. Leó pápa a vatikáni munkatársak családjaival ünnepelt a nyári szünidő végén. Új főlelkészükkel ünnepelték az angliai magyar katolikusok Szent István királyt Londonban. Nevelőszülőképzés indul Székesfehérváron októberben. Immár harmadízben rendezték meg a vatikáni családok ünnepét a vatikáni kertekben szeptember 5-én délután, tudósít a Vatikáni Rádió. Az eseményen Leó pápa köszöntötte a városállamban dolgozó civil munkatársakat és családjaikat, majd kötetlen beszélgetést folytatott a résztvevőkkel. A vatikáni családünnep 2024-ben született még Ferenc pápa idején, bár ő betegsége miatt már nem tudott rajta részt venni. A család Isten tükre. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családjainkban, idézte a Szent Atya, Szent II. János Pál pápa gyönyörű szavait. Életet adni és szeretetet adni. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Legyen a ma esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott el Leó pápa záró kívánsága. Az angliai magyarok nagyasszonya, római katolikus lelkészség hagyományosan szeptember első vasárnapán emlékezik Szent István királyra. A magyar nyelvű szentmise főcelebránsa az új angliai magyar lelkész Csigi Péter volt, aki szeptember 6-án mutatkozott be a magyar közösség előtt a Brentforti Szent János Evangélista templomban, írja a Magyar Kurír. A szentmisén részt vett többek között a Magyar Nagykövetség képviseletében Sárosi Fanni illetékes felelős tanácsos, Salánki István, a londoni magyar református gyülekezet lelkésze, a mintegy 100 főnyi magyar közösséggel együtt. Csigi Péter szentbeszédében megemlékezett a Mohácsi Vész 500. évfordulójáról is. Ez a vereség nem semmisítette meg a magyar népet, megújult és mindmáig létezik. A Szent István napi új kenyereket Csicsó János, korábbi magyar főlelkész áldotta meg, az együttlét ünnepi vacsorával zárult. A Szent István görögkatolikus gyermekvédelmi központ ingyenes, 60 órás nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron, írja a Magyar Kurír. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nem adatik meg, hogy saját családjukban nevelkedjenek, különösen fontos, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben élhessenek, ahol törődést és teljes elfogadást kapnak. A nevelőszülő feladata, hogy családias, szeretetteli környezetet biztosítson a gyermekek számára mindaddig, míg visszatérhet vérszerinti családjába, vagy életében stabil, kiszámítható és hosszú távú megoldás születik. A nevelőszülő átmenetileg befogadja a családjából kiemelt gyermeket, gondoskodik mindennapi szükségleteiről, érzelmi biztonságot, szeretetet és támogatást nyújt számára, biztosítva az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Részletes információk az Egyházmegye honlapján érhetőek el. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió, Esztergom, FM 97,4.

0: kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallják.
1: Egy pár éven belül például a marhahús, ha igazán őszinték merünk lenni magunkkal, akkor olyasmi lesz, mint a pezsgő, tehát, hogy nem arról van szó, hogy vegánnak kell lenni, de a jelenlegi húsfogyasztás mértékét a világ gazdagabb felében biztos, hogy vissza kell venni. Még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy ne együnk húst, csak arról van szó, hogy egyébként az osztrák, német, kanadai, dán, finn, holland jelenleg érvényes táplálkozási ajánlások szerinti mennyiségű húst és tejet fogyasszuk el egy héten. És ami nagyon fontos, hogy bízzunk az orrunkba, meg az ízlelő bimbóinkba, tehát, hogy vissza kell térni ide is, hogyha mondjuk lejár valaminek a fogyaszthatósági ideje egy-két nappal, ha megkóstoljuk, vagy megszagoljuk, vagy és megnézzük, nincs rajta penész, nincs rossz íze, és nem nincs rossz illata, akkor bízhatunk magunkba, hogy azt még,
2: hogy még
1: általában meg lehet enni.
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. Mai vendégem és beszélgető társam Szőlősi Réka, aki Gödöllőn végzett, méghozzá uniós agrár- és vidékfejlesztési politikát tanult, és ma már élelmiszer politikai szakértőként dolgozik. Tisztelettel köszöntöm itt a stúdióba.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat és a nézőket, és önt is.
2: Élelmiszerpolitikai szakértő. Így aztán a témánk nem is nagyon lesz más, mint az élelmiszerpolitika, a fenntartható élelmiszer előállítása és az ételpazarlás. De azért két mondatba árulj el nekünk, hogy a vidékfejlesztési politikából hogyan érkezett meg erre a területre?
1: Hát nem, mint hogyha azt gondolnám, hogy ez a nagyon fontos lenne. A kérdést köszönöm. Igazából ez nem most történt, hogy én Gödöllőn még egyébként a francia kormány támogatásával még jóval az unió csatlakozás előtt próbáltak képezni olyan szakembereket, akik majd tudnak segíteni az agráriumban, az uniós csatlakozás végrehajtásában tulajdonképpen az országnak, és aztán én be is kerültem pont az uniós csatlakozással az akkori agrárminisztériumba. Később sokat dolgoztam az élelmiszeriparban érdekképviseletben, több mint 10 évet, és ezelőtt 6 évvel körülbelül döntöttem úgy egyébként pont ilyen tudományos eredmények hatására, meg hogy láttam azért, hogy az élelmiszeripar Magyarországon milyen strukturális problémákkal küzd, és ezeket mennyire fontos lenne egy kicsit más szemüveggel látni, és megjelentek nem kevésbé fontos módon a fenntartható élelmezéssel kapcsolatos, hát nagyon, nagyon fontos dilemmák és kritériumok, meg a tudomány eredményei, akkor úgy döntöttem, hogy megpróbálom ezt az addigi csak nem 15 éves tapasztalatomat arra hasznosítani, hogy én már független szakértőként próbáljak vállalkozásoknak, meg szakmai szervezeteknek abban segíteni, hogy ez a társas játék, ami az élelmiszer szabályozás, a társadalmi változások és a piac működésének ez a háromszögszerű kölcsönhatása, ezt hogyan tudnánk úgy felhasználni, hogy amellett, hogy a vállalkozások üzletileg versenyképesek maradnak, egy egészségesebb társadalom jön létre, és olyan szabályozás alakul ki, mert itt kétségtelenül nagyon nagy szükség van arra, hogy azért a jog is támogassa a szükséges változásokat az élelmiszer termelésben, és én arra vagyok kíváncsi, hogy lássam, hogy ezek hogy hatnak egymásra, és hogyan tudok vállalkozásoknak, meg szakmai szervezeteknek itt Magyarországon abban segíteni, hogy ha ezt az irányt akarják fölvenni, hogy nézzünk előre, és egyébként pont a fenntartható élelmezést ki tudjuk alakítani, akkor az ő szerepük ebben hol lehet?
2: Egy nagy fába vágjuk a fejszénket valószínűleg, hiszen élelmiszerpolitikáról, fenntartható élelmiszer előállításról és ételpazarlásról is szeretném kérdezni. Ugye nagyon sok cikket írt, interjút adott a tavasszal a Planet Expo-n is előadóként szerepelt. Induljunk ki szerintem egy globális képből, hogy a hallgatók is el tudják helyezni az egész témát, és értsék, hogy miért fontos ennek a kérdésnek, ezeknek a kérdéseknek a boncolgatása. Távirati stílusban. Több mint 8 milliárd ember él a Földön, 2050-ig még 2 milliárd ember fog megszületni a demográfusok szerint. A népesség növekedéséhez képest háromszor olyan gyorsan nő az energia felhasználásunk és fogyasztásunk, és kétszer olyan gyorsan nő, mint a népesség a vízfelhasználás. Ennek nagy jelentősége van az élelmiszertermelés szempontjából. És a nagy dilemma, hogy egyre több embert egyre kevesebb jó minőségű termőföldön, egyre kevesebb egyfőre eső vízzel kellene megfelelő mennyiségű és jó minőségű élelmiszerrel ellátni. Ez az alapdilemma.
1: Ehhez is hozzátenném, hogy is egészséges étrenddel. Tehát, hogy az sem piskóta a kihívások között még, hogy legyen teljes a kép.
2: Jó. Akkor még egy kicsit bonyolítottuk a képet, tehát azért ez már szerintem önmagában is egy komoly kihívás. És van egy idézetem öntől. Amitől lehet egyébként, hogy most, ha ezt felolvasom, akkor a hallgatók mindjárt kétségbe fognak esni. A Trade magazinnak a következőket mondta. Amennyiben nem történik változás, és a jelenlegi trendek folytatódnak, vagyis a nyugati fogyasztási kultúra egyre inkább átterjed a fejlődő országokra, és az élelmiszer pazarlás mértékén sem javítunk számottevően, akkor az élelmezés 2050-re biztosan fenntarthatatlanná válik. Itt nem állt meg. A megoldás drasztikus. 2030-ig, ez itt van, 4 év múlva, a G20 országainak, az ott lévő népességnek, tehát a legfejlettebb országok népességéből 40%-ának át kellene állni fenntarthatóbb étrendre, később pedig a világ további fennmaradó lakosság 70%-ának is. No, ez konkrétan azt jelenti, hogy Magyarországon a húsfogyasztást 6 éven belül a jelenlegi 1/3-ára kellene csökkenteni, visszaállva ezzel a 60-as években fejenként fogyasztott mennyiségre. No, hát itt szerintem most sokan fogják a fejüket, hogy most pontosan ez az a megoldás, tehát hogy nem fog ez nekünk fájni? Tehát, no, fejtsék egy kicsit részletesebben ezt a gondolatot, mert szerintem ez így elég sokkoló. Ez a néhány mondat, amit felolvastam idézetként.
1: Szerencsére ezeket nem én találtam ki, hanem ezek tudományos kutatásoknak az eredményei. Röviden arról van szó, hogy dacára annak, hogy a környezet és a táplálkozástudomány gyakorlatilag konszenzusban van arról nemzetközi szinten, hogy az emberiségnek hogyan kéne megváltoztatni a táplálkozását egészségi és környezeti szempontból. A helyzet az, hogy még mindig nagyon kis százaléka a egyébként emlegetett G20 országoknak indult el abba az irányba, hogy elkezdje a társadalmat erre fölkészíteni. Ugye egész egyszerűen arról van szó, hogy ez matematika, tehát gyakorlatilag, ahogy látjuk most az idén ugye a sláger téma sajnos az aszály Magyarországon már most, de ezen kívül még az élelmezésnek számos egyéb olyan környezeti hatása van a jelenlegi élelmezési rendszerek működésének, amely azt okozza, hogy még akkor is, hogyha az üvegházhatású gázoknak a kibocsátásával nem foglalkoznánk, tehát azzal, hogy az élelmezés adja egyébként a globális kibocsátásoknak több mint a negyedét a világban. Ha ezzel nem foglalkoznánk, akkor is van még legalább 4-5 olyan környezeti probléma, amelynek a legnagyobb okozója, vagy amely leginkább az élelmezésünk jelenlegi formájával van összefüggésben. És az állatok úgy kerülnek ugye mindenhol az asztalra, hogy így fogalmazzak, hogy gyakorlatilag ugye ma a mezőgazdaság foglalja a lakható területek közel 50%-át a bolygón. Ebből az 50%-ból gyakorlatilag majdnem 80% az a haszonállattartáshoz kötődik, és mivel egyértelmű, hogy a természettől több területet nem vehetünk el, ahogy ön is mondta, ugyanekkor a területen, vagy inkább kisebb területen, hogyha a biodiverzitást szeretnénk visszaállítani, kellene több embert egészségesebb és környezetkímélőbb módon ellátni, akkor nyilvánvaló, hogy ez a területek 80, ha a mezőgazdasági területek 80%-át a haszonállattartásra fordítjuk, akkor ez az a élelmiszertípus, amelyből kevesebbet fogunk tudni fogyasztani. Ugye ez evidens, hogyha nő az emberiség létszáma, és ugyanannyi, illetve kevesebb húst tudunk termelni, akkor per fő kevesebb fog jutni. Tehát, magyarán szólva, mind környezeti, mind táplálkozási szempontból az biztos, hogy fenntarthatatlan. a jelenlegi működés már középtávon is, tehát ez nem csak 2050-ben lesz probléma, várható, és az elmúlt évtizedekben egyébként folyamatosan látjuk, hogy egyébként növekszik az állati eredetű élelmiszereknek nem csak a környezeti hatása, hanem a fogyasztói ára is. Gyakorlatilag azt lehet prognosztizálni, és ezt nem én mondom, hanem például a Dán világon az egyik legnagyobb hústermelő vállalatnak, a Dennis Kramnak a vezérigazgatója, hogy ő is azt mondja, hogy egy pár éven belül például a marhahús, ha igazán őszinték merünk lenni magunkkal, akkor olyasmi lesz, mint a pezsgő, tehát hogy nem arról van szó, hogy vegánnak kell lenni, de a jelenlegi húsfogyasztás mértékét a világ gazdagabb felében biztos, hogy vissza kell venni.
2: Hát kérdés, hogy ehhez a gazdák mit szólnak majd, akik ugye állattartók, meg a fogyasztók mit szólnak, akik egyébként folyamatos igényt, mert a gazdák nem tenyésztenek annyi marhát, hogyha nem lenne egy olyan fogyasztó igény, amit ki kellene elégíteni.
1: Kérdés, hogyha a fogyasztók ezzel tisztába kerülnek, hogy a jelenlegi, simán egy fogyasztóként, illetve agrárpolitikusként a jelenlegi döntéseink milyen hatással lesznek arra, hogy a gyerekeink meg az unokáink hogyan fognak tudni táplálkozni, akkor lehet, hogy azért, én legalábbis azt tapasztalom a saját munkámban, hogy mind vállalati szinten, mind fogyasztói szinten ez a fajta érzékenyítés, hogyha az emberek megértik, akkor működik.
2: Jó, hát hogy az egyik megoldás, mert a végén a megoldásokat megpróbáljuk összegezni, de az egyik, hogy a meglévő termőterületen nem a haszonállattartásra, hanem olyan növényeknek a termesztésére kellene ezeket a területeket fordítani, amit közvetlenül igen, emberi fogyasztásra szánunk. Ez az egyik. No, menjünk tovább. Most négy témát választottam ki. Az egyik a fehérje átállás, a pálmaolaj, ízipar és a pazarlás, tehát kezdjük a fehérje átállással. No, itt kérdéseket teszek föl. Elolvastam jó néhány interjút, ami önnel készült, és az, hogy fehérje átállás, valószínűleg ezt egyelőre egy kicsit ilyen bűvös szó most a hallgatóknak és a nézőknek, de mindjárt ki fog derülni, hogy mire is beszélünk. Miért kellene átállni az állati fehérjékről a növényi fehérjékre? Mi az a precíziós fermentációval létrehozott fehérje? Ez szerintem elég sokakat érdekel. Valószínűleg mindenki, én először találkoztam ezzel, amikor készült a mostani beszélgetés ezzel a fogalommal, hogy precíziós fermentációval létrehozott fehérje. Ennek az energiaigénye, mert az egyik cikkben ez is felmerült, hogy ez egy elég energiaigényes eljárás, veszélyei, kockázatai, és van egy idézet, ami engem elgondolkodtatott, ami úgy szól, hogy nem az a cél, hogy a fehérje tartalom tekintetében is teljes körűen helyettesítsék a hagyományos termékeket, mármint a növényi fehérjék, hanem az, hogy ezzel a fogyasztási élményt pótolják. Na akkor ezt a problémahalmaz járjuk közben. Szerintem először nézzük a fogalmakat. Ez a precíziós fermentációval létrehozott fehérje, miért van erre szükség, hogyan akarjuk kiváltani az állati fehérjéket, jelent-e bármilyen kockázatot ez, mit gondol erről?
1: Tehát a fehérje átállás, amit ön is említett, hogy az előbbiekből következik, amit elmondtam, hogy bár egyébként általában túlbecsüljük a saját fehérje igényünket, tehát a nyugati világban általában jóval több fehérjét fogyasztunk egyébként, mint amennyire a testünknek szüksége van, de ugye, ha kevesebb hús lesz per fő áll rendelkezésre, akkor az optimális fehérje bevitelhez át kell állni az emberiség egyre nagyobb hányadának, mint ahogy egyébként nyilván a világnak mondjuk a keleti felén ez évezredek óta megszokott a növényi alapú, egyrészt a növényi alapú fehérjékre. Ugye ezek hagyományosan a úgynevezett hüvelyes növények, bab, lencse, borsó, szója, ezeknek van Magyarországon is, akár
2: mindegyik,
1: a népi
2: szeretem
1: táplálkozásban abszolút helye. Ugye a probléma az, hogy például a mi kultúrkörünkben ezeket a szegénységgel párosítjuk, a húst meg a gazdagsággal, tehát hogy itt van, ezért csak akarom jelezni, hogy ennek van egy ilyen kulturális, kulturálisan is egy picit át kell majd a fejünkben fogalmazni ezeknek az ételeknek a helyét, bár például amióta a közel-keleti konyhát ugye Magyarországon is tudjuk már élvezni, ugye ott egy nagyon, nagyon sok olyan fogás, amiről esetleg nem is tudjuk, hogy ilyeneket fogyasztunk, de azokban ezek a növények vannak, humusz és egy csomó minden, ami már Magyarországon is egész elterjedt. Szóval vannak ezek a hagyományos növényi fehérjék, és akkor lehet még másfajta fehérje forrásokat előállítani. Ugye a precíziós fermentáció az tulajdonképpen egy bár ilyen skifinek, vagy ilyen űrbéli technológiának hangzik a nevében, valójában egy nagyon érdekes innováció. Tulajdonképpen arról van szó, hogy hogyan tudnánk mikrobáknak a segítségét kérni ahhoz, hogy számunkra előállítsanak egyébként érzékszervi tulajdonságaiban, például mondjuk az önáltalánosan tett tejtermékekhez megszólalásig hasonló termékeket vagy alapanyagokat adni, és ráadásul ezek nem csak érzékszervi tulajdonságaikban, hanem összetételükben is. Tehát manapság lehet már baktériumok, gombák, algák segítségével a tej fehérjével molekuláris szinten megegyező anyagot gyártani. Tehát ezt most csak azért mondom, hogy gyakorlatilag ez egy kevés összetevővel zajló nagy üstökben, azért hívják precíziósnak, mert nagyon pontosan be kell állítani a hőmérsékletet, szén, levegő széndioxidjából tudnak ezek a kis lények szénhidrátokat előállítani, és abból csinálják. Szóval abszolút nincs ez már távol, az energiaigényéről pedig annyit, hogy kerek legyen a történet, hogy még hogyha az energiaigénynek a környezeti lábnyomát vesszük, még akkor is elhanyagolható a környezeti lábnyoma ezen termékek előállításának a húshoz meg a tejtermékekhez képest.
2: De akkor a végeredmény ebből az üstből, ha jól értem, tehát növény alapanyag, mikrobák, van egy eljárás, egy biológiai eljárás.
1: Hát és gombák által előállított.
2: És a végén kapok egy sajtot, mondjuk egy ementális sajtot.
1: Így van.
2: Ami tehenet nem látott, soha, tehát nem tehéntejből készült, nem is kecske, tehát nem állati eredetű, és kísértetiesen hasonlít állagát, ízvilágát tekintve, és tápértékét tekintve ahhoz, amit egyébként megszoktunk, és amit most a boltba vásárolunk.
1: Így van.
2: Ezt így kell értenünk?
1: Így van.
2: Ez hol tart most ezek a kutatások, hol tartanak ezek? Labor, vagy már kint vannak ezek a termékek, már lehet vásárolni őket, vagy még azért ez inkább a távolabbi jövő, hogy mondjuk ezek tömegtermékké váljanak, és ennek azért lesz még néhány mellékkérdése azért, azt gondolom.
1: Ez nagyon, nagyon jól áll egyébként, tehát nagyon sok startup vállalkozás foglalkozik ezekkel. Nagyon erősebben a Közel-Kelet és az Egyesült Államok. Európában is nagyon sok ilyen kis vállalkozás van, illetve vannak például Hollandiában olyan üzemek, ahol ezeket a ilyen pilot üzemek, ahol ezeket már elő tudják állítani. Olyan történetek is vannak, hogy Michelin csillagos szakácsok segítenek az ízet, az ízt meg a konzisztenciát beállítani. A helyzet az, hogy itt beszéljünk akkor a GMO-ról is, ugye ezeknek a technológiáknak az a lényege, hogy azért ezeket a kis mikrobákat nem úgy kell elképzelni, hogy beletesznek egy, nem tudom én, egy kis mikrogombát, meg egy baktériumokat, és akkor ők ott táncikálnak önmagukban, és előelkészítik ezt, hanem például van olyan termék, amikor az egyik ilyen növényi alapú hamburger pogácsában annak idején, amikor ezt elkezdték Amerikába csinálni, azt a húslé-szerű anyagot, ami ugye elhíresült akkor, hogy még azt is tudták reprodukálni, mert amikor beleharap egy marhahús pogácsába, akkor kijön belőle egy ilyen lé. Ezt növény alapon úgy állították elő, hogy szóját, meg egy ilyen bizonyos mikrobiális gombát kereszteztek egymásra, egy CRISPR nevű GMO-s eljárása, és az a kis lény, aki abból kijött, az tudta a gombának meg a szójának ezt az umamis ízét előállítani. Szóval én azt tudom mondani erre, hogy gyakorlatilag nem az a kérdés, hogy mi most fogyasztók, akik egyébként nem arról sem tudunk sokat, hogy a mai élelmiszerek hogyan állíthatók elő, és ugye pont mesélte, hogy akkor az adalékanyagok, szóval az sem egy sokkal szebb történet, ez egy új történet. Itt nem azt kell gondolni, hogy ezentúl mindig mindenki ilyet fog enni, de bizony, például a szegényebb országokban, vagy azokon a helyeken, ahol az említett asszályok miatt, vagy ahol eleve most már sivatag van, nem tudnak akár állatokat sem tartani olyan tömegbe, ahogy emberek ott vannak. Igenis lehetséges, hogy a helyi fehérje ellátás például ilyen módon lesz megoldható. Tehát, hogy én óvnék mindenkit attól, hogy itt riogassuk egymást a rovarlisztel, meg a precíziós fermentáció, meg a GMO-val, mert egyrészt nem csak mi vagyunk ezen a világon, Magyarországon, hanem rengeteg szociális és földrajzi helyzetben kell embereket táplálni. Másrészt kérdés az, hogy Európa megengedheti-e magának, hogy ebből a fajta jövőépítésből teljes mértékben kimarad, mert azt mondja, hogy a GMO szabályozását, az uniós szabályozást nem próbálja, vagy nem akarja ez egy politikai döntés ebbe az irányba elvinni. Kérdés, hogy ez okos ötlete, hogy a világ többi piacán ez megjelenik, ez majd eldől, ez most is zajlik egyébként, hát, ez a vita.
2: Annak azért örülök, hogy azt mondta, hogy lesz választási lehetőségünk, tehát nem leszek én is arra kényszerítve, hogy ilyen sajtot fogyasztok, hogy legalábbis lesz lehetőségem arra, hogy kipróbáljam ezt is, meg azt is, és eldöntsem, hogy maradok a hagyományosnál.
1: Azt kell mondjam, hogy ez nem a mi életkorunk típusú emberek.
2: Még azért egy pár évig szeretnék
1: élvezni az életet. Nem, csak az ember 50 fölött már nehezen változtatja meg például
2: a táplálkozási. Hogy a fogyasztási
1: szokás. Igen, szóval, hogy ez a mi döntésünk, de a jövő generációnak meg valamit kell majd tudni enni.
2: Na, most akkor hadd legyek én az ördögügyű egy kicsit, jó?
1: Csak nyugodtan.
2: Jó néhány évvel ezelőtt, több mint 20 évvel ezelőtt jelent meg a Stern újságírójának egy könyve, magyarul is megjelent, több kiadást is megjelent, sokáig sikerlista élén volt. Az volt a címe, hogy a leves hazudik. Azt feltételezem, hogy ismeri ezt a könyvet.
1: Igen.
2: Ez a könyv, ez valójában az íziparról szólt, és arról szólt, hogy hogyan vagyunk átverve. Hogy az ízipar hogyan ver át bennünket, hogyan használnak fel különböző kémiai anyagokat arra, hogy például nekünk a joghurtunkban eperíz legyen. Egy példa. De sok példát mondhatnak, végigvette. Az egyik legtitkosabb receptek, a legjobban őrzött gyárak, és hogyha ez így volt 25 évvel ezelőtt, amikor az újságíró, oknyomozó újságíróként ennek utána járt, gondolom ez a helyzet nem nagyon változott. Tehát én azt gondolom, amikor egy ilyen új eljárást hallok, amit is elmondott, ez végül is egy biokémiai, vegyi eljárás, tehát a természetes folyamatokhoz ilyen szempontból nem sok köze van, akkor eddig felmerül bennem a kérdés, és szerintem a hallgatókban is, hogy nem leszünk esetleg átverve? Nem egy újabb hatásos, egy újabb lobby hatásos, vagy hatásosnak tűnő érveit halljuk, amikor emellett érvelnek, és nem derül majd ki évek múlva, hogy ezek az új technológiák károsak,

0: lények vagyunk, még nem tudjuk másképp megoldani a fizikai fennmaradásunkat, csak úgy, hogyha naponta legalább 2-3-szor eszünk. Tehát, hogy mondjam, itt a politika mellett megjelennek mindig olyan érdekcsoportok, gazdasági érdekcsoportok, akik a saját érdekeiket szeretnék előre vinni. Ahogy az elején beszéltünk, ugye a hústermelésnek a rettenetesen komoly és veszélyes környezeti hatásairól, ott jelen pillanatban lehetne feltenni ezt a kérdést, hogy mi azzal a helyzet, hogy mondjuk az európai agrártámogatásoknak a közel 80%-a az a húsiparhoz megy. Tehát, hogy mindig vannak ilyen lobby dolgok, és sokan azt a kérdést teszik fel, hogy ha ennyire környezetszennyező a mondjuk a húsipar, akkor ebben miért nem foglalkozunk? Tehát jelen pillanatban sokkal több embert veszélyeztet a Földön az, hogy gyakorlatilag a biodiverzitás olyan vészesen csökken a hústermelés miatt, hogy nem, hogy precíziós fermentációt kell ennünk, hanem nagyon ennél sokkal drasztikusabb dolgokat kell megváltoztatni az élelmezésünkben. Ez azt akarom mondani, hogy ahogy említettem az elején, az élelmiszer szabályozásnak van egy nagyon fontos szerepe, nevezetesen az, hogy elvileg őrködik azon, hogy az átlag ember bárhol is él a Földön olyan élelmiszereket kapjon, amely rövid, közép és hosszú távon is minél biztonságosabb. Most azért kibújik belőlem az élelmiszeripari régi érdekképviselő, hogy az élelmiszeriparnak a vívmánya az, hogy tulajdonképpen Magyarországon akár már az én 20 éves gyerekeim sem tudják, nem is ismerik azt a fogalmat, hogy élelmiszermérgezés mondjuk. Tehát, hogy az egy nagyon komoly, tudományos vívmány, és azt próbáljuk magunknak azért fogyasztóként így néha, amikor bemegyünk a boltba, tudatosítani, hogy bemegyek a boltba, nem az jut eszembe, hogy mi az, amit ha megveszek, akkor meghalunk tőle, ugye? Tehát, hogy nem kell, ilyen értelme nem kell félni, ennek vannak előnyei és hátrányai. Hátránya az, hogy ahhoz, hogy az emberek ne haljanak éhen, ahhoz olyan élelmiszereket kell oda tenni, amelyek 2-3 nap alatt nem romolnak meg. Ahhoz, hogy ne romoljanak meg, ahhoz bizony olyan körülményeket kell abban a csomagolásban biztosítani, ami ezt lehetővé teszi. A precíziós fermentáció egyébként abban gyakorlatilag semmilyen adalékanyag, semmilyen olyan probléma nincsen. És még egyszer mondom, óvom magunkat attól, hogy fekete-fehérbe gondolkodjunk ezen. A jövő, a fenntartható étrend az nem úgy néz ki, hogy mindenki füvet, rág vagy szóját morzsolgat a kezébe, és utána azt megeszi, hanem a jelenlegihez képest egy elsősorban egészségesebb, tehát több rostot, növényi alapanyagot tartalmazó étrend, amiben jelenlegihez képest egyszerűen csak annyi, hogy kevesebb hús van meg sajt, és akinek ennél több igénye van mondjuk fehérjére, vagy esetleg sajnálja az állatokat, akik szenvednek attól, hogy sajtot gyártunk, az majd ehet ilyet is, és amúgy, és ki tudja fizetni a normál húst meg tejet, akkor ennek semmilyen akadálya nem lesz.
1: Egy elemére szeretnék az előbbi gondolatmenetének visszakanyarodni, mert ugye szóba hozta, hogy a mezőgazdaság, ez növénytermesztés és állattartás jelent, mennyiben felel a mondjuk a klímaváltozásért, tehát hogy van egy klímalábnyoma a mezőgazdaságnak. Én megnéztem készülve a beszélgetésre, ugye ma a növénytermesztés és állattartás a globális kibocsátás 10-11%-áért felel.
0: Hát én 25 fölött itt tudok, ez az elfogadottabb a 25.
1: Hát az nem tudom, hogy jön ki, mert ha 20-25 lenne, és az energetikára van 73-75%, én ezt találtam, ez egy nyugati adat, tegnap kerestünk rá, akkor a 20-25, akkor már nem maradna a közlekedésre, a divatiparra, a mesterséges intelligenciára, tehát még ha a 20-25 is, akkor a következőt ma, a kibocsátásnak ma már az IT-szektor felel az 5%-áért. A divatipar felel a 10%-áért. Tehát miközben mondjuk az állattartást kikiáltottuk főmumusnak, mert kikiáltjuk főmumusnak, hogy ezt lehet állandóan olvasni, aközben a divatipar környezeti és klímalábnyomáról, vagy az IT-szektor klímalábnyomáról nem nagyon beszélünk. Nem nagyon beszélünk. Márpedig én azt gondolom, hogy érdemes lenne erről is beszélni, mert élelmiszerről azért nehezebb lemondani, mint a 6-8 óra internetezés helyett mondjuk csak 4 órát internetezni. Vagy a fast fashion hatására minden héten, vagy minden nap vásárolunk olyan termékeket, amiket kétszer-háromszor veszünk fel, aztán eldobjuk. Tehát élelmiszerre inkább szükség van, én azt gondolom, mint napi 8 óra internetezésre, és a fast fashionnek a különböző

0: az ő divatmárkájának a folyamatos vásárlására. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal árnyaltabb ebből a szempontból a kép, tehát nem lehet. Én legalábbis nem fogadom el ezt a megközelítést, hogy csak a mezőgazdaságot, ezen belül is csak az állattartást tegyük felelőssé. Igen, van felelőssége, de közben legalább ilyen súlyabb, beszéljünk már azokról a nagy kibocsátókról, azokról a nagy ágazatokról, amik sokkal, de sokkal nagyobb klímalábnyommal, vagy legalább hasonló a mezőgazdasághoz és az állattartáshoz mérhető klímalábnyommal rendelkeznek.
1: Ahogy mondtam az elején, ugye nem a klímalábnyom mezőgazdaság a legnagyobb probléma, nyilván valamit tenni kell, és annak mindig lesz valamekkora lábnyoma, az egyéb környezeti hatások, tehát az üvegház hatású gáz kibocsátás mellett, amit ön említett most, az egyéb környezeti hatások, tehát a biodiverzitás vészes csökkenésére való hatás, a környezettől elvett területek miatt a biodiverzitással és a természet visszaszorulásával való hatás, az édesvíz felhasználás, a talajok állapota, nagyon fontos a mondjuk az antimikrobiális rezisztencia és a haszonállattartás kapcsolat. Ezzel csak azt tudom mondani, hogy sajnos még akkor is, hogyha itt azt gondoljuk a saját érzelmeinkből kigondolva egyébként, hiszen én 20 éve beszélgettek emberekkel a táplálkozásról, és pontosan tudom, hogy ez egy rendkívül nehéz téma pontosan azért, mert a táplálkozásunk valahol az identitásunknak is a része is, de nagyon fontos azt tényleg látni, hogy ha nem nézünk azzal szembe társadalmi, egyéni, politikai, agrárpolitikai, üzleti szempontból, hogy biztos, hogy a jelenlegi élelmezési rendszereinket meg kell változtatni, ugyanúgy, ahogy beszélünk a fosszilis dolgokról, vagy ahogy ma már azért mindenkinek egyértelmű Magyarországon is, hogy mondjuk nem fűtjük az utcát, hogy kicseréljük, akinek van rá lehetősége az ablakot, a tetőt a házon, ugyan ebbe a kategóriába tartozik az élelmezésünk is. Magyarországon jelen pillanatban egy átlag ember fogyasztási kosarában több mint 40% az étrendje, és ez a legnagyobb. De, és ez igaz a üvegházhatású gázkibocsátást külön nézve, és igaz az összkörnyezeti hatásra is, tehát nem szabad abba a hibába esni, hogy persze én is ezt nagyon mástól is hallom, hogy de hát ott van a többi kibocsátás, igen, azokkal is foglalkozni kell, egyik a másikat nem kiüti, vagy hogy mondjam, az életünknek ugyanúgy a része, egyrészt foglalkozni kell ezzel, másrészt azt meg be kell látni, bár Magyarországon erről nem szeretünk beszélni, hogy bizony az elején említett G20-ak, vagy a nyugati világ a jelenlegi környezet élelmezéssel összefüggő környezeti problémáknak a jelentős részét okozta, és nem csak a saját égövén, hanem akár esetleg most a pálmaolajra visszautalva már, hanem más területeken is, tehát most nekünk alatt a gazdag, a világ szerencsésebb, gazdagabb részét értem, és természetesen ebbe Európa, az Európai Unió és Magyarország is beletartozik bizony, szembe kell avval néznünk, hogy nekünk kell visszavenni a saját ilyen értelemben túlzó szokásainktól, mert még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy ne együnk húst, csak arról van szó, hogy egyébként az osztrák, német, kanadai, dán, finn, holland jelenleg érvényes táplálkozási ajánlások szerinti mennyiségű húst és tejet fogyasszuk el egy héten.
0: Az, hogy egyébként a biodiverzitás oda kell figyelni, persze azzal én is egyetértek, hogy az erdőpusztítást meg kellene állítani, ezzel is egyetértek, hogy a talaj minőségének a megóvása fontos, tehát ebben nincsen vita közöttünk, én csak azt mondtam, hogy árnyaljuk a képet, tehát ne a mezőgazdaság legyen a főmumus, hanem más területek, tehát mondjuk amit klímalábnyom vagy környezeti hatások tekintetében nézzük, akkor ott is legalább ilyen intenzitással beszéljünk az ő felelősségükről. Na most itt eljutottunk oda, hogy akkor kicsit csöprögessünk a saját házunk táján. Mindenki a saját házatáján sepregessen. Ugye, amikor a beszélgetés elején mondtam, hogy az élelmiszer pazarlás kérdését is szeretném szóba hozni, hiszen vásárolunk élelmiszert, hál' Istennek biztonságosabb körülmények között, ahogy ezt elmondtam, mint korábban, de ennek az élelmiszernek az egyharmada a fejlett világ országaiban kukába kerül. Ez Magyarországon fejenként, csecsemőket is ideértve, 65-66 kiló élelmiszer kidobását jelenti évente.
1: Így van.
0: Tehát, hogyha ezt akár csak 20-25%-kal tudnánk csökkenteni, persze a legjobb lenne, hogyha egyáltalán nem pazarolnánk élelmiszert, akkor már sokkal többet tennék annak érdekében, hogy nem kell új termőterület, nem kell kivágni erdőket, és így tovább, és így tovább. Tehát a saját felelősségünkre is érdemes ilyenkor fölhívni a figyelmet. Mit gondol erről?
1: Abszolút így van, én elég sokat járok ilyen érzékenyítő előadásokat tartani átlag emberekhez is, és én mindig azzal szoktam kezdeni, hogy ha valakit ez a kérdés abszolút nem érdekel, akkor is, ha egy dolgot hat ez, hogy megpróbál egyébként a saját pénztárcája miatt is a lehető legkevesebb élelmiszert kidobni, akkor már nagyon nagy lépést tett a saját életében ez iránt, tehát ezzel teljes mértékben egyetértek. Ugye ez megint mindig az élelmiszer fogyasztási szokásaink, legyenek azok jók vagy rosszak, valahol mindig egy társadalmi strukturális problémára vagy jelenségre is utalnak, tehát az élelmiszer lehet, hogy ez most így furcsán hangzik, de főleg a nyugati világban mindig olcsó, tehát azért pazaroljuk, mert valójában nem vigyázunk rá olyan mértékben, mint például a nagyszüleink, vagy az, akár az én alföldi nagymamám vigyázott, hogy ott nem is volt kuka, ugye mindig ezt szoktuk emlegetni. Tehát, hogy vissza fog állni, valahogy mindig visszaáll egyfajta egyensúly, én ebben hiszek. Tehát, ahogy egyre drágább lesz az élelmiszer, ami most így szörnyen hangzik, de a pazarlás csökkentését az biztos, hogy segíteni fogja, és segíteni fogja az is, hogyha egy picit tényleg megtanulunk olyan fejjel gondolkodni, hogy ma már az étrend, meg az étkezés, az nem csak az egyéni problémánk, vagy nem csak ránk van hatása, hanem tényleg hatása van arra, hogy az utánunk következő évtizedekben élőknek milyen esélye lesz arra, hogy jól táplálkozhassanak.
0: Ugye itt most ez egy jó végszó arra, mert ugye ide akartam eljutni a beszélgetés végén, hogy na és akkor milyen megoldások vannak. Az egyik, amit ön mond, ennek a folytatása, hogy szemléletváltás. Beszélni róla, és végig gondolni a saját felelősségünket, a saját mozgásterünket, a saját tennivalóinkat. Ha gazda vagyok, akkor gazdaként. Ha fogyasztó vagyok, akkor fogyasztóként. Ha élelmiszeripari szereplő vagyok, akkor élelmiszeripari szereplőként. Ez az első. Ez akkor nézzük csak a fogyasztó oldaláról. Abból, amit elmondott, hogy az következik, tudatos vásárlás, csak annyit vegyünk, amire szükségünk van, és lehetőség szerint jó minőségűt.
1: Így van. Tehát amikor elmegyünk vásárolni, akkor azért az élelmiszer az egyik olyan fogyasztási termék, ahol nagyjából az ár az mindig pariba van, vagy összefüggésben van a minőséggel, tehát hogyha meg tudjuk hozni a fejünkbe azt a váltást, hogy kevesebb, de jobb minőségű terméket vásárolok, kevésbé feldolgozott, ha újra megtanulunk főzni, amikor tudunk, alapanyagokat kezdünk el minél nagyobb mértékben vásárolni, akkor fogyasztóként, mivel mindenki fogyaszt élelmiszert, segítünk abban az élelmezésben dolgozó vállalatoknak, hogy egyre inkább olyan termékeket tudjanak a piacra dobni, amelyek nem feltétlenül azzal a céllal készülnek, hogy a lehető legolcsóbb legyen a polcon.
0: Igen, tehát egy picit a kényelmi szempontokat háttérbe kell sorolni, azokat is.
1: Igen.
0: A következő a pazarlás csökkentés. Ugye erről beszéltünk az imént, 65-66 kiló élelmiszert kidobni évente fejenként, az óriási pazarlás, tehát ezt mindenképpen vissza kellene szorítanunk. Ez rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele. Nem veszünk fölösleges élelmiszert, hogyha úgy játszunk, hogy esetleg lejárnak, akkor teszünk vele valamit, mondjuk például befőzzük, lekvárt készítünk. Mondjuk
1: és ami nagyon fontos, hogy bízunk az orrunkba, meg az ízlelő bimbóinkba, tehát, hogy vissza kell térni ide is, hogyha mondjuk lejár valaminek a fogyaszthatósági ideje egy-két nappal, ha megkóstoljuk, vagy megszagoljuk, vagy és megnézzük, nincs rajta penész, nincs rossz íze, és nem, nincs rossz illata, akkor bízhatunk magunkba, hogy azt még általában meg lehet enni.
0: Igen. És akkor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy igen, a lejárat közelében lévő élelmiszereket hogyan hasznosítsuk. Itt ugye vannak nagyon jó próbálkozások, nem csak karitatív szervezetek, hanem üzleti alapon is, a Muncsot nyilvánvalóan ismeri. Ez egy jó applikáció, úgy néz ki, hogy nagyon megy, tehát üzleti alapon is lehet találni olyan modellt ma már, és olyan példát, ahol a lejárt, nem lejárt, de lejáróban lévő, vagy a lejárati időhöz közel lévő élelmiszert hasznosítani.
1: És fantasztikus tudják. Munkát végez az Élelmiszerbank, tehát hogy velük is, őket is nagyon
0: tehát
1: fontos.
0: Ennek vannak azért, tehát jó példákat tudunk mondani, hogy minél kevesebb, tehát több lépést tettünk meg az elmúlt években annak érdekében, hogy minél kevesebb élelmiszer kerüljön a kukába. Szerintem ez jó, és ezt folytatni kell. Ez a harmadik. A negyedik, ha pedig most már nem tudjuk ezt elkerülni, mert lejárt, és tönkrement, akkor még mindig ott van a biogáz, tehát összegyűjtjük, biogáz készítünk belőle, és komposztáljuk. Tehát semmiképpen ne a szeméttelepen végezze, és ne az legyen a sors, hogy utána elkezd bomlani, és metán lesz belőle. Tehát ezekben a lépésekben kell gondolkodnunk, azt gondolom a következő években, legalábbis én ezt írtam össze részben az önnel készült interjúkból, részben pedig az én korábbi interjúimból, hogy egyetért ezzel, ezekkel a lépésekkel?
1: Abszolút egyetértek, és a plusz egyedik lépés, az pedig ki kell nyitni az agyunkat, és nem szabad fekete-fehérbe gondolkodni. Tehát, hogyha véget tudnánk vetni azoknak a teljesen partalan vitáknak, meg komment szekcióknak, hogy a vegánok ütik a húsevők ütik a vegánokat, gyakorlatilag egy olyan megoldást kell majd az emberiségnek kitalálni, ahol mindig a helyi adottságokat és kulturális, földrajzi lehetőségeket tekintve alakul ki egy olyan fenntartható étrend, amiben nincsenek szélsőségek, de a jelenlegi túlfogyasztás, ami az élelmiszerfogyasztásunkra is érvényes, azt el kell fogadnunk, hogy azon el kell kezdeni gondolkozni, és társadalmi párbeszédet indítani, bármilyen fellengzősen hangzik is ez.
0: Hát, ha ehhez ma egy lépéssel közelebb kerültünk, azok számára, akiknek fontos ez a téma, és meghallgatták a beszélgetésünket, és elgondolkodnak azon, hogy a fenntarthatóbb élelmiszer termelés, élelmiszer gazdálkodás érdekében nekik legyen szó gyártóról, termelőről, fogyasztóról, mit kell tenniük, akkor azt gondolom, azt szoktam mondani, hogy akkor ma már nem keltünk föl hiába, hogyha egy lépéssel közelebb kerültünk hozzá, úgyhogy köszönöm szépen Szőlősi Rékának, hogy itt volt velem, megosztotta velünk a gondolatait, és bízom benne, hogy a kedves hallgatók és nézők ezt, akik hallották, részben továbbadják, és nem csak tovább gondolják, hanem beszélgetnek is barátaikkal, ismerőseikkel, családtagjaikkal erről, hiszen ez közös felelősség.
1: Így van, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Én is.

Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalauzanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalauzanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalauzanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt 3 generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem vezetéstudományi intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOM-kultba szeptember 23-án 18 órától.
3: Almási Tamás atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Istenem, add, hogy mindannyian rá tudjunk fókuszálni. Azok az emberek, akik egy picikét a lelkük mélyén te feléd tekintenek, hallják meg a te szavadat, és nem biztos, hogy egy emberi hallható szóra kell itt gondolni, hanem bármilyen jelzésre, amelyet a lelkük mélyén megkapnak. Erre kérlek, Istenem, hogy a Szentlélek sugallata, lelkületek is szellő fuvallata, láng nyelve érintse ezeknek a fiataloknak a lelkét, hogy bátran induljanak el te feléd, hiszen a döntetlen állapotok nem jó. Döntést kell hoznunk minden pillanatban, hát az életünk legfontosabb pillanatai a pár, vagy választás, vagy a hivatás választás, ebben légy velük, Istenem. Amen.
3: Almási Tamás atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Dr. Somhegyi Anna Máriának, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatójának gondolatait hallják.

Akinek van, annak még adnak, akinek nincs, azt is elveszik, amilyen van. Meglepő módon épp nemrégiben, egy talán fél éve. Volt alkalmam egy olyan igét megérteni, amit mindig hallottam, olvastam, sose értettem, és pedig amikor megértettem, akkor rájöttem, hogy ez aztán nekem szól. Nekem meg a férjemnek, kettőnknek. Ugye ezt azért se értettem, mert hogy vehetnék el, ha egyszer nincs neki. Na, elmagyarázta Peregen a kitűnő pap, hogy ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak van valamink, mindannyian kapunk egy csomó jót a Jóistentől, és amit kaptunk, azt vegyük észre, és köszönjük meg neki. Én úgy gondolom, hogy minden nap én ezt szoktam csinálni. Az ember minden áldott nap megkeresi, hogy mi az, aminek örülhet, amit megköszönhet, amit kapott. Amikor megértettem, akkor a következő érzésem volt. Ez azért szól nekünk a férjemmel, mert nekünk van 3 szép gyerekünk, de unokánk meg még nincsen. Egyébként gondolom, sokan vagyunk így a mi korosztályunkban. És ez azért sokszor okoz gondot, hogy hát miért nem hallgatja meg a Jóisten ezt a kérésünket. Hát, hogy miért nem, ezt továbbra se tudom, de ebből az igéből értettem meg, hogy nem azt kell nézni, hogy mi nincs. Annak örüljek ebben a vonatkozásban is, amin van, a 3 szép gyerekemnek. Úgyhogy ezt igyekszünk azóta is szemünk előtt tartani, hogy így álljunk ehhez a nehéz kérdéshez is hozzá. Én úgy hajlamosabb vagyok, mint a férjem, arra, hogy megnyugodjak abban, hogy Jóisten valamiért ezt itt tartja jónak, de ez őnek is nagy megnyugvást adott, tehát ezért láttam, hogy ez milyen jó ige volt. Azért jobb, hogyha ketten együtt nyugszunk meg, amink van, azért legyünk hálásak a Jóistennek, és azt köszönjük meg.

0: Dr. Somhegyi Anna Máriának, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatójának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette. Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket.
2: Szűz Mária születése ünnepének előestéjén Leó pápa Genazzano jó tanács szűzanyja kegyhelyére látogatott. 5 magyar éremmel zárult a Közép-európai Csillagászati Diák Olimpia Zágrábban. Papírsárkány fesztivált tartanak Zamárdiban. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén Leó pápa Genazzano jó tanács szűzanyja kegyhelyére látogatott, amelyet ágostonrendi szerzetesek gondoznak, írja a Vatikáni Rádió. A pápa szentmisét mutatott be, és aranyrózsát ajándékozott Szűz Máriának, majd leleplezte a magát ábrázoló freskót, amint a kegykép előtt imádkozik. Pápaságom első napjaiban kötelességemnek és mély vágyamnak éreztem, hogy közel kerüljek a Genazzanói jó tanács szűzanya kegyhelyéhez. Ő egész életemben elkísért anyai jelenlétével, bölcsességével, aki mindig hitem középpontjában állt, idézte fel a pápa első látogatását a kegyhelyen. Örömmel vagyok itt ismét, hogy veletek ünnepeljem a Szent Szűz születésének vigíliáját. Kérjük tőle az ő jó tanácsát, hogy befogadjuk és megőrizzük az isteni igét, és világra hozzuk bölcs döntések hiteles megtérés által, tanított 14. Leó pápa. 5 érmet szereztek a magyar diákok a 11. Közép-európai csillagászati és asztrofizikai diákolimpián, melyet szeptember 4 és 6-a között rendeztek meg Zágrábban, tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden. A 3 alapító ország, Horvátország, Szlovénia és Magyarország mellett Ausztria vett részt vendégként. Az esemény célja az volt, hogy a diákok a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia előtt nemzetközi környezetben és a világversenyhez hasonló feladat típusokban szerezzenek tapasztalatokat. A versenyzők elméleti fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára, amelyre idén Vietnámban kerül sor. Az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál égi parádékat, sárkánykészítő workshopokat tart, valamint a 100 éve született Janikowski Éva íróra is emlékeznek szeptember 18 és 20-a között Zamárdiban, írja az MTI. Az ingyenes családi eseményre professzionális magyar sárkányosokat és 5 országból mintegy 20 alkotót várnak. A kedvező időjárás esetén éjszakai reptetéssel veszi kezdetét a 3-napos esemény szeptember 18-án. Nappali reptetésekre 19-én és 20-án kerül sor. Sárkányépítő foglalkozásokra, társasjátékok kipróbálására is várják majd az érdeklődőket. A rendezvényen megemlékeznek a 100 évvel ezelőtt született Janikowski Éváról. A jubileumhoz égigérő fűcímmel gyermekalkotói pályázat is kapcsolódik, amelynek díjátadóját szeptember 19-én tartják. Az égen járó fesztivál a kortárs művészetet és a vizuális nevelést aktív alkotással kapcsolja össze.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hét csütörtöki napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, sem a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.

0: Áhítatos lélekkel kérjük Krisztust, népének pásztorát, segítőjét és vigasztalóját.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket!
0: Áldott vagy, Urunk, mert jóságosan meghívtál minket szent egyházadba. Őrizz is meg abban állandóan.
2: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket!
0: Te bíztad valamennyi egyház gondját Leó pápánkra, adj neki fogyhatatlan hitet, élő reménységet és odaadó szeretetet.
2: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket!
0: Adj a bűnösöknek megtérést, az elesetteknek erőt, mindnyájunknak bűnbánatot és üdvösséget.
2: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket!
0: Te, aki megízlelted a számkivetés keserűségét, emlékezz azokra, akik családjuktól és hazájuktól távol élnek.
2: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket!
0: Adj örök békességet azoknak, akik benned bízva haltak meg.
2: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket!

0: Könyörögjünk. Hálaadásunkat hozzuk eléd, Istenünk, az egész mai napunkért, és alázatosan esedezünk, bocsásd meg jóságosan mindazt, amit testünk gyöngesége folytán magunkra vontunk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de a harmadik napon föltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette, Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Miről Péterhez fordult, távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én értem, elveszíti az életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe a saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek az ő tettei szerint. Ezek az evangélium igéi. Amikor együtt vannak emberek, és elkezdenek beszélgetni, vagy valamilyen tevékenység mentén vannak együtt, szó szót követ, és van úgy, hogy jó hangulatban vannak együtt, és aztán egyszerre csak megváltozik ez a hangulat. Az egyik pillanatban még mindenki remekül kijött a másikkal, ám egyetlen megjegyzés is, tapasztaltuk mindannyian, megtörheti az összhangot. És hirtelen feszülté válik a légkör. És szertefoszlik a jókedv. Gyakran ilyenkor csak apróságokról van szó, így mondanám, máskor viszont olyan fontos kérdésekről, mint amilyenekről a mai evangélium is szólt. Mert miről is szólt, kedves testvéreim, a mai evangélium? Jézus tanítványaival együtt éppen Galilea távoli északi részén jár, még jókora távolságra Jeruzsálemtől. Ám a közvetlenül most hallott tanítás előtt Jézus megkérdezi tőlük, kinek tartanak engem az emberek? És a múlt vasárnapi evangéliumban éppen ezt a jelenetet hallottuk, olvastuk fel az evangéliumból, hogy valaki Keresztelő Jánosnak tartja őt, mások Illésnek, vagy valamelyik másik prófétának. És Péter ekkor emelkedett ki a többiek közül, emelkedett szólása, hogy így mondjam, egy kicsit patetikus kifejezéssel, és azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. A saját szavaimmal talán úgy is mondhatom ezt, hogy nem vagy akárki nekünk, Jézus. Te az Isten legnagyobb ajándéka vagy nekünk. Jézus Péternek erre a mondatára adott válasza nem csupán Máté evangéliumában olvasható, megörökítették Jézus

Hálószállt a Szentpéter Bazilika kupoláján, a párkányzatának belül körbefutó mozaik feliratán is, igaz latinul, tu es Petrus et superhan Petram edificabo ecclesia meam, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem az egyházamat. Péter számára ez minden bizonnyal, ez a pillanat, amikor Jézus ezt mondta neki, hogy te Péter vagy, az a szikla, ezt jelenti a szó, a személynév, a keresztnév, és én erre a sziklára építem egyházamat, az ő apostoli pályafutásának, hogy úgy mondjam, az addigi csúcspontját jelenthette. Ez aztán egy megtiszteltetés volt, és még milyen halász ember számára Jézus szájából a csodát, názareti fiatalembernek a szájából. Ám közvetlen ezután, és akkor visszatérek azzal, ahonnan indítottam az evangéliumnak az elején, ebben a csapatban hirtelen megváltozik, ebben a csapatban is hirtelen egy csapásra megváltozik a hangulat. Miért? Mert amikor Jézus arról kezdett el beszélni, hogy neki majd szenvednie kell, és hogy meg fogják ölni, akkor ugyanaz a Péter, aki az Isten legnagyobb ajándékának mondta Jézust, ugyanez a Péter, hangulatváltozás, azt mondja a Jézusnak, Isten ments, Uram, ilyen nem történhet velem, nem történhet meg veled. És tudjuk a Jézus történetből, aztán megtörtént, amit Jézus előre mondott. És mindegyik apostol elhagyja őt. És elhagyja őt az a Kéfás is, az a Péter is, az a szikla is, aki tudta azt, hogy kicsoda az ő mestere. Bár Kaifás udvaráig azért elmegy vele. Hangulatváltozás. Az a Krisztus, aki azt mondta előtte Kéfásnak, Péter apostolnak, hogy te szikla vagy, és én erre a sziklára építem az egyházamat, ugyanez a Jézus, szinte ugyanaz még a szituáció, keményen megdorgálja azt a Pétert, akit így felmagasztalt, és azt mondja neki, távozz tőlem, sátán, mert botránkoztatsz. Hogyan lehetséges ez? Hasonlókat megélhetünk mi is, ilyen hangulatváltozásokat, és ilyen átformáló minősítéseket, vagy a személy sokszínűségét demonstráló minősítéseket, ha úgy tetszik, mi is a magunk életében. De hogyan volt ez lehetséges ott, abban a kontextusban, abban a helyzetben, abban a millióban, abban a csapatban, ott és akkor, amikor a Máté evangélista által is jegyzett esemény történik. Péternek nyilván nem volt rossz szándéka Jézussal kapcsolatosan. Feltételezhető. Talán meg is akarta óvni ezt a Jézust a szenvedéstől, a bajtól. Ha egy kis empátiával vagyunk a másik iránt, akkor talán könnyebben meg is érthetjük. Persze az is eszünkbe juthat, megint csak lehetséges empátiánk nyomán, hogy vélelmezhetően saját magát is meg akarta óvni egy kicsit, meg a társaságokat is, az apostolok, megint patetikus kifejezéssel élve, kollégiumát is meg akarta védeni ez a Jézus, ez a Péter. Ne menjünk már Jeruzsálembe, abba a viperafészekbe, ahol halál vár ránk, hiszen Jézusnak nem szabadna tudatosan kiszolgáltatnia magát azoknak, olyanoknak, akiknek a szemében ő csak egy szálka volt. Egy zavaró tényező. Egy názareti fiatalember. Legfeljebb bácsmester. Kedves testvérek, egy lépéssel tovább megyek. Jézus meggyógyította a betegeket. Így olvasjuk legalábbis az evangéliumokban. Kiűzte sokakból a démonokat. És úgy beszélt, hogy a szavai nagyon sok embernek nyilvánvaló módon megérintették a szívét. Nem kétséges. Különben én sem állhatnék itt, ha nem így történt volna ott a gyökereknél. És nem mondhatnám el ezt a prédikációt sem. Számtalan ember életét megérintette. Talán nem túlzok, hogy sok ember élete új alapokra is került az ő működésének a következtében. A szavai, a példabeszédei nyomán
Közel tudtak engedni az emberek akkoriban egy nagyon fontos gondolatot, amit az úgynevezett modern ember úgy távol tart magától, mert hát kétségeskedjünk, ha már lehet, sajnáltassuk magunkat, ha már lehet. Közel tudtak engedni magukhoz egy gondolatot, tudnilik az ő szavai nyomán azt a gondolatot, hogy az Isten szeret. Megnyílt a szemük egy új világra azoknak az embereknek. Kedves testvéreim, akik hallgatták a názareti Jézust, és képessé váltak, mire még egy közösségi életre is képessé váltak. Túl tudtak lépni a korábbi szűk látóköreiken. Miért kell tehát most a végén Jeruzsálembe menni? Mire való belépni a vallási és nem vallási? Ott volt az Antónia erőd, ahol a rómaiak székeltek, egy kőhajítás nyira a jeruzsálemi templomtól. Miért kell belépni a vallás és nem vallás elit veszélyes cápákkal teli, hogy így mondjam megint mai kifejezéssel élve, közegében? Mire való ez az egész? Hiszen Jézus nem csupán egy jelentéktelen vidéki prédikátor, Kéfás Péter is sokkal többnek mondta őt. Ő az, akiről ez a Péter hitvallást tett, hogy ő a Krisztus, az élő Isten fia. Minek akkor Jeruzsálem? Ha olyan jól megy a dolgunk, mire valók a golgotáink, a kálvária járásaink, akár ma is, kedves testvéreim, akár az egyházunkban, akár a társadalmunkban? Mire való? Sokszor háborog a szívünk, ugye? Nem csak Kéfási Péteri háborgott annak idején, hanem a miénk is. Mire való? Való-e még egyáltalán valamire? Szeret az Isten? És beállunk azok hosszú sorába, akik tagadják még a tagadást is. Modern világ. Ennek a Jézusnak a szavai és tettei, magának az Istennek a szavai és tettei. Minek akkor Jeruzsálem? Gondolhatták az apostolok. A cápák világában, a csúcsragadozók világában, ott Jeruzsálemben, a törvény őreinek a világában, ugye? Miért menjünk oda? Páratlan vakmerőségnek számított valóban. És ugye innen nézünk visszafelé, akkor látjuk azt, hogy igen. Jól sejtette Jézus, és joggal tartottak ettől az úttól igazából az apostolok is. Félni lehetett, kellett, érthető volt, azért is, mert a Jézus nem mindig tartotta meg a mózesi törvényt. Sőt, a törvény urának, mondta magát. A szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Írta fölül azt. Megmerte kérdezni, ha egyikötök szamara szombaton kútba esik, veszni adjátok. És azután az ő szava és tettei mégse korlátozódtak a vidéki tájakra, Galileára, cselekedeteiből világosan kitetszett, amikor fölforgatta a pénzváltóknak az asztalát, még ezt is megmerte tenni. Ott a jeruzsálemi templomban, az Antónia erőd közelében, a törvény őreinek a közelében, a szentek szentjének a közelében megmerte tenni, hogy fölforgassa a pénzváltók asztalait, még akkor is, hogyha ez veszéllyel jár. Ezzel demonstrálva, megmutatva, hogy ő még a templomnak is a gazdája is az ura. Kedves testvérek, folytatódik aztán, térjünk vissza az evangéliumhoz, a beszélgetés folytatásában. Aztán Jézus nem önmagára összpontosít, és nem is magyarázta meg, hogy miért vagy mikor szándékozik elindulni Jeruzsálembe. Amit Jézus a kezdeti feddés után Péternek mondott, az viszont a tanítványi élet valamennyi alapvető vonását érinti. Tudnélik Jézus követőjeként élni. És innen érthető a jeruzsálemi út. Jézus követőjeként élni az nem illeszkedik zökkenőmentesen sohase. Ha valóban Jézus követőjeként élünk, az nem illeszkedik zökkenőmentesen ma se a mi világunk és társadalmunk normáihoz. Föltétlenül semmiképpen se.
Legyen szó akár nagy léptékű dolgokról, Jézus követésében élni akár az életünk kisebb dolgairól, akkor se illeszkedik az életünk zökkenőmentesen a világunk dolgaihoz. Legalábbis nagyon sokszor nem. Ami Isten vágya, másképpen így is mondhatnám, és amire mi emberek vágyunk, a között ugyanis nagyon sokszor ég és föld különbség lehet. Ezért döcögős az út. Ha valóban Krisztus követők vagyunk, akkor azt mondanám, kedves testvérek, megkockáztatom nagyon óvatosan, teljes alázattal, a tévedés lehetőségével, mert nincs a bölcsek kőve a zsebemben, nekem se. Megkockáztatom azt, hogy ez a normális. Hogy folyton folyvást konfrontálódnunk kell, mert újra és újra azt kell, hogy megéljük, hogy az életünkön még van javítani való. Nem lehet zökkenőmentes a Krisztus követés. Ez újra és újra egy kihívásokkal teli út a keresztény élet. Jó esetben. Nekünk is pontosan ezért meg kell kérdeznünk önmagunktól, mint hogy Jézus is az imádságában nyilván sokszor megkérdezte, hogy vajon az Isten körül forog az életünk? Vagy a szélesebb, kényelmesebb utakat választjuk? Vagy csak önmagunk körül forog az életünk? Annyira boldog voltam tegnap este. Találkoztam egy régi ismerősömmel az Ötvös utcába, járva azon, áthaladva éppen, boldogan üdvözöl, kint él Amerikában, szóba elegyedünk, hogy van, és maguk, köszönjük, köszönöm. Mit csinálnak, mivel foglalkoznak mostanában? Van 12 cégünk, de jó, mondok én. És hogy alakul ez a nagy világ? Meg leszünk-e még 50-100 év múlva? És azt mondja, ez az egyébként nagyon okos fiatal hölgy, atya, 400 000 fát elültettünk. Mondom, jegyzik? Jegyezzük. Meg kell kérdeznünk önmagunktól, kinek, a maga helyén. És ez nem mindig sétagalom. Manapság már főképpen nem. Hogy vajon az Isten körül forog az életem? A szolidaritás gondolata körül, ami a Jézus gondolata volt? Vagy csak önmagunk körül? Mi körül forog az életünk? Természetesen senkinek nincs joga a másik jó szándékát megkérdőjelezni. De a saját magunk jó szándékát mindig érdemes megkérdőjelezni, mert én újra és újra, én legalábbis ezzel így vagyok, rajta kapom magamat azon, hogy lenne még tennivaló, lenne még előrelépni való. És gondolom, hogy ezzel nem csak én lehetek így. Meg kellene újra és újra kérdeznünk önmagunktól, hogy mire való az életünk, mi körül forog. Mint ahogy Jézus egy nagyon lényeges dolgot választott, megmutatni az abszolút szolidaritást. Mert ez volt az ő kereszthalála. Erről szólt. Hogy arról szól-e a mi életünk is, és az út soha se egy sétagalop. Van-e bennünk elő szolidaritás? A társadalmi közösségeink vonatkozásában. Teljesen mindegy most, hogy melyek azok. Tudunk-e legalább empatikusan fogalmazni, vagy pedig csak porbasújtani? Tudunk-e szolidárisak lenni az egyházi közösségeink és a fele barátaink iránt? Komolyan véve az igazságosságot is. Vajon a nehézségek és a bajok idején is? És ha igen, mennyire? Nehéz utat adott nekünk a Jézus, igazából kedves testvéreink, de egy nagyon érdemeset vélelmezem. Mindig egy kicsit szebben csinálni, mindig kicsit jobban csinálni, mindig egy kicsit szebben megszólalni, akár a humor hangján is. Isten ments, a humortalan emberektől jut sokszor mostanában az eszembe, akik mindig olyan komolyok és csak a problémákat látják. És képtelenek arra, hogy nehézségek idején is legalább valamilyen öniróniával mosolyogjanak. Az egyébként lehet, hogy tényleg nehéz dolgokon és élethelyzeteken. Hogyan fogalmazott a Jézus, kedves testvérek? Azt gondolom, hogy egyenesen a lényegre tapintott akkoriban, aki
akkor, amikor úgy fogalmazott, hogy aki meg akarja menteni az életét, nem a másikét, a magáét. Aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti azt. De aki elveszíti viszont az életét, én értem, az megtalálja azt. Mindig lehet több becsület, van benne ebben a mondatban. Mindig lehet egy kicsivel több tisztesség. Mindig lehet egy kicsit szebb a szó, és körültekintőbb a fogalmazás. Mindig lehet tapintatosabb az igazságosság. Még az ítélet is. Az életben a puszta emberi szemléletmód sokszor olyan, persze, mint egy örvény. Körbe-körbe forog, és sok mindent, sőt, sok embert is, akár a pusztulásba ránt. Jézus felé fordulni azonban egy másfajta utat jelöl ki, én így gondolom. Ez az út már arról szól, az ő követésének az útja, hogy bár nagyon nehéz, mint az a jeruzsálemi út is volt, de megpróbálok újra és újra túlnőni magamon. Mert minden nap van, ebben a vonatkozásban legalábbis tennivaló. Hogy egy állandó megtérés lehessen az életem. Egy teljesebb, egy mélyebb emberség. Egy teljesebb és mélyebb emberség. És Isten szeretet felé. Anélkül azonban, hogy a nagyzolásnak a csapdájába esnénk. Az elkövetkező héten is gyönyörű szép feladatok várnak ránk. Igen, nehezek. És még mennyire nehezek akár. Gondolok például azokra, akik betegségek nehéz keresztjeit hordozzák éppen. Itt a mi közösségünkben is. Nem is gondolnánk. Becsület nekik. Jézus követése nem egy valamiféle spirituális wellness program. Áldozatot jelent. Kihívást jelentő alternatívája a hatalommal való visszaélésnek és az egocentrizmusoknak is. Irgalom a kemény szívűség és a közöny helyett. Önátadás, mindenféle hiú, hatalmi és sztárpózolások helyett. Ezekre mondta Jézus azt, hogy akinek füle van, hallja meg. Az ilyen életvitel miatt persze akár még bolondnak is nézhetik az embert, mint hogy Jézusra is azt mondták, a saját rokonai, elment az esze. Ki is használhatják a Jézus követő embert, az igazi keresztényt, a kemény utakat járó keresztényt? Ki is használhatják, és Jézushoz hasonlóan bizony mi is kiválthatjuk mások ellenérzéseit. A hiteles keresztény életben ez nem kikerülhető. De legyen tisztelet mindazoknak, és itt mondassék ki a templomban legalább, az köztünk mondassék ki, hogy tisztelet minden tisztességesen és becsületesen dolgozó köművesmesternek, festőnek, orvosnak, pedagógusnak legyen bárki is. Mert az az igazi út, mindig az igazi út, a becsületes. Ugyanis mondta Dobó István annak idején Gárdonyi szerint, inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Inkább kevés keresztény, mint sok semmilyen. Sokat bántották és fogják is még okkal, ok nélkül bántani a keresztényeket is, de az egyház üllőjén, ezt is elmondom végül egy mondatban, sok kalapács is elkopott már. És mégis azért vagyunk és imádkozunk. Ezt se kellene szabadna elfelejtenünk, bármennyire is. Rögös, kemény néha az út. Amen.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: Nevelőszülőképzés indult Székesfehérváron októberben. 5 magyar éremmel zárult a Közép-európai Csillagászati Diákolimpia Zágrábban. 14. Leó pápa a vatikáni munkatársak családjaival ünnepelt a nyári szünidő végén. A Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ ingyenes, 60 órás nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron, írja a Magyar Kurír. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nem adatik meg, hogy saját családjukban nevelkedjenek, különösen fontos, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben élhessenek, ahol törődést és teljes elfogadást kapnak. A nevelőszülő feladata, hogy családias, szeretetteli környezetet biztosítson a gyermekek számára mindaddig, míg visszatérhet vérszerinti családjába, vagy életében stabil, kiszámítható és hosszú távú megoldás születik. A nevelőszülő átmenetileg befogadja a családjából kiemelt gyermeket, gondoskodik mindennapi szükségleteiről, érzelmi biztonságot, szeretetet és támogatást nyújt számára, biztosítva az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Részletes információk az Egyházmegye honlapján érhetőek el. 5 érmet szereztek a magyar diákok a 11. Közép-európai Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián, melyet szeptember 4 és 6-a között rendeztek meg Zágrábban, tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden. A 3 alapító ország, Horvátország, Szlovénia és Magyarország mellett Ausztria vett részt vendégként. Az esemény célja az volt, hogy a diákok a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia előtt nemzetközi környezetben és a világversenyhez hasonló feladat típusokban szerezzenek tapasztalatokat. A versenyzők elméleti fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára, amelyre idén Vietnámban kerül sor. Immár 3. ízben rendezték meg a vatikáni családok ünnepét a vatikáni kertekben szeptember 5-én délután, tudósít a Vatikáni Rádió. Az eseményen Leó pápa köszöntötte a városállamban dolgozó civil munkatársakat és családjaikat, majd kötetlen beszélgetést folytatott a résztvevőkkel. A vatikáni családünnep 2024-ben született, még Ferenc pápa idején, bár ő betegsége miatt már nem tudott rajta részt venni. A család Isten tükre, Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családjainkban, idézte a Szent Atya, Szent II. János Pál pápa gyönyörű szavait. Életet adni és szeretetet adni. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Legyen a ma esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott el Leó pápa záró kívánsága.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
0: Híreinket hallották.

0: közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Deák Ferenc a hazaszeretetről. Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos, jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni, mondta Deák Ferenc. Eltelt vagy 170 év, mióta ez a mondat elhangzott. De mintha máig nem értettük volna meg, mire is hív bennünket a haza bölcse. Deák Ferenc azt mondja a hazaszeretetről. Tettekkel kell szeretni a hazát, nem beszéddel. Sőt, jólétet gyarapító tettekkel kell a hazát szeretni. Hasznos tettekkel kell a hazát szeretni, és nem egyszeri tettel, hanem egy folyamatos munkával. És köznapi, mindennapi tettek sorával kell szeretni a hazát. És nem egymás ellen fordítással, nem úszítással. Semmit sem tanultunk meg. A tények azt mutatják, nem. Van egy többször ismételt kutatás az európai államok között, az európai életminőség kutatás. Eszerint a magyarok életminősége a bulgárok után a legrosszabb Európában. Ezt nem mások mondják magukról, hanem mi mondjuk magunkról. Miért van ez? Lehet, hogy nem jól szeretjük a hazát. Igen, valahol itt van a megoldás. Mert az előbb említett kutatást azt mutatja, hogy hatalmas feszültségek vannak a társadalmon belül, és ez abból jön, hogy mintha nem akarnánk együttműködni. Magyarországon a legnagyobb feszültség egész Európában a szegények és a gazdagok között, a legnagyobb a feszültség a vezetők és a munkások között, a kutatások azt mutatják az idősek és a fiatalok között is, Európában nálunk van a legnagyobb feszültség, és az etnikai csoportok között is. Talán a vallási különbségekben nem vagyunk vezetők a feszültségekben. És miért van ez? Mert állandóan rosszat mondunk egymásról. Mert azt hiszik sokan, azzal jutnak előre, ha másokat pocskondiáznak, ha úszítanak mások ellen. Istenem, segíts bennünket, hogy elfogadjuk egymást, és együttműködjünk. Istenem, segíts, hogy jól szeressük a hazánkat, mert már Deák Ferenc megmondta, Magyarországot nem úszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos, jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírási szakaszunk Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből van. Jézus a hegyi beszédben így szól tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Harcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, hogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől, hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek, hisz ezt a bűnösök is megteszik. Kedves Mária Rádió hallgatók, a hegyi beszéd, így is mondhatnánk, hogy nagyon kemény beszéd, mert Szent Pál is nemrég az egyik reggelen olvastuk a korintusiakhoz írt levelébe, hogy tejjel tápláltalak titeket, mert a kemény ételt nem tudjátok bevenni, felhasználni, ugyanis addig, amíg Jézusnak a szíve ritmusát, gondolatait át nem vesszük egészen, addig hiába, hogy helyeseljük és értelemmel fölfogjuk, hogy tényleg így van, viszont az akaratunk az nehezen szokott úgy ráállni a krisztusi útra. És itt van, hogy a függőségben szenvedő ember, például az alkoholista is nagyon jól tudja, hogy káros az egészségre. És mégis nincs annyi akarat ereje, hogy ne nyúljon a pohárhoz, ne nyúljon az italhoz. Hát keresztények mi is így vagyunk, csak gondoljunk arra, hogy a lélek kész, de a test az gyenge. És Jézus, amit itt mond a hegyi beszédben, hogy tegyünk jót azokkal, akik gyűlölnek minket, szeressük ellenségeinket. Hát a mai világ nem ezt mondja. Tehát itt van, hogy a mai világ éretlen. Krisztus evangéliumát nem tudja megemészteni. Vagy akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért, pedig így a jó. Mert ha megbocsátok, ha imádkozom érte, hogy Krisztus kegyelmét elfogadja, és ne a szívébe a szeretetlenség, a gyűlölet honoljon, a dű, hanem a szeretet megtérjen, akkor jobb lesz a világ. A hegyi beszéd tanítása tehát kihívás jelent minden Krisztus követő embernek, mert bűnös emberi természetünket kell alakítanunk mindig, és ezért jó néha templomlátogatásra menni, és köszönteni Jézust, hogy dicsértessél és áldassál a legméltóságosabb oltári szentség, és szelíd és alázatú szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint. Újra s újra ezen az úton kell elindulnunk, a megtérés útján, hogy jó irányba alakuljon a világ, és hogy általunk is megismerjék az emberek Isten igazi valóságát, hogy Isten maga a szeretet.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyűzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászuló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogai tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért. Mária Rádió.
2: Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Körös István közgazdász műsora.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Köszönöm azoknak, akikkel ma is együtt gondolkodhatunk. Mai témánk az államadósság és az eladósodás, mint világprobléma, európai és magyar probléma is. A magas államadósság korlátozza a gazdasági növekedést, növekvő pénzügyi terhet jelent, elvonja a forrásokat a szükséges közkiadásoktól. Ma ezeket a káros hatásokat elemzem, keresve a probléma enyhítésének lehetőségeit. Először foglaljuk össze röviden az államháztartás feladatait. Kérném szépen, az államháztartás legfőbb feladatai csoportosítva. Az egyik az allokáció, hogy az állam a szükséges erőforrások felhasználásával biztosítsa a közfeladatok ellátását. Ezen túl másodszor ugye az újraelosztás, mint központi kérdés, hogy korrigálja a jövedelmi és vagyoni aránytalanságokat, amelyek nem a piac igazságos működéséből, hanem erőfölényből, visszaélésekből, stb. Erednek. Az egyensúly megőrzése a harmadik, ugye az egyensúly megőrzése fontos feladat. Elősegíti a gazdasági növekedés feltételeinek a megteremtését, a megfelelő szintű foglalkoztatás és az érdekek összehangolását. Vagyis hát gazdasági, pénzügyi, társadalmi egyensúlyra van szükség. És ezt az államháztartás pénzügyeinek szolgálniuk kell. A jogi kereteket is ki kell alakítani és működtetni, és az államháztartásnak a konzisztenciáját biztosítani kell. Na most ezek a fő működési területek. Melyek ehhez a feltételek? Hát ugye az egyik, a gazdaság egyik kulcsterülete, ugye, hogy megfelelő pénzügyi egyensúlyra van szükség, másodszor az állami feladatvállalás teljesítésére, ehhez kapcsolódik ugye értelemszerűen a közpénzekkel való hatékony gazdálkodás, és negyedszer a gazdálkodás megfelelő ellenőrzése. Melyek az államháztartás alrendszerei? Ugye az államháztartás és a költségvetés nem azonos, mert a központi költségvetés az államháztartás egyik első alrendszere. A második a társadalombiztosítás költségvetései. Harmadszor ugye vannak ugye elkülönített pénzügyi alapok, speciális pénzügyi célokat szolgál, hosszú távú beruházásokat, támogatásokat és így tovább. És a negyedik a helyi önkormányzatok költségvetése, gazdálkodása. Na most kérném szépen, honnan vannak ehhez bevételek? Hát ugye a bevételek, a fő bevételek az adók, a vámok, az illetékek, járulékok, és ezen kívül még vannak ugye egyéb hozzájárulások vagy bírságok közül azok, amelyek az államháztartásba folynak be. Na most visszatérülő bevétel, hogyha az állam külföldi kölcsönt tud nyújtani. A bevételi oldallal szemben melyek a fő kiadások? Hát ugye az államnak a saját fenntartása, a közjó érdekében való közfeladatok ellátása, úgy, mint az egészségügyi és szociális ellátás, nyugdíjrendszer, a kultúra és az oktatás, a rend, jogbiztonság, honvédelem kérdései, ezekkel kapcsolatos kiadások. Na most kérném szépen, örvendetes, hogy az adó- és járulékbevételek idén az eddig eltelt időszakban emelkedtek körülbelül július végéig, 8,6%-kal magasabb volt az adó- és járulékbevétel, mint 2024-ben. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók mintegy 9%-kal nőttek. Na most a költségvetés terhei közül, most a központi költségvetést venném csak, az első fél évben és júliusban összesen a költségvetés 2700 milliárd forint kamat kifizetést teljesített. Tehát ez viszonylag magas. Hát ugye ezt az államadósság lejárati szerkezete is befolyásolja és struktúrája. Az állam eközben közlekedési, más közüzemi szolgáltatásokra 1560 milliárd forintot fizetett ki, tehát látjuk, hogy a kamatköltségvetésben játszott szerepe magasabb volt, mint a közlekedési és közüzemi szolgáltatásoké. Ez több más országban is így van, hát éppen ezért igyekszünk erről a problémáról jól összefoglalóan beszélni. De most kérném szépen, ugyancsak július végéig nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra az állam 4400 milliárd forintot fizetett ki, és gyógyításra 1730 milliárdot. Tehát látjuk, hogy ezek nagy és jelentős tételek, és ha ezeket jól használjuk fel, növelni is kell ezeket. Na most az államadósság arra hívja fel a figyelmet, hogy a költségvetési hiányt csökkenteni kell, tendenciájában megfontoltam. Ugye a hiány leggyakoribb oka, hogy a kormányzati kiadások magasabbak, mint az adóbevételek. Hát ugye ez is egy tendencia, hogy az adóbevételek, pláne ha az állam jelentős és szükséges adókedvezményeket nyújt, és ha a recesszió miatt, vagy bármi más külső hatás miatt a bevételek nem folynak be kellően, hát akkor bizony hiány alakul ki. Na most az államnak a hiány pótlására hitelt kell felvennie, amit hát a tőkepiacon való szereplésével, állampapírok kibocsátásával és hitelfelvétellel tesz, tehet meg. Na most az állam hitelfelvétele megnöveli a hitelpiaci keresletet, és ez felhajtja a kamatlábakat a tőkepiacon. hát elsősorban ugye a nemzetközi tőkepiacon a legnagyobb országok, legnagyobb gazdaságok és a multinacionális vállalatok szerepelnek hitelnyújtóként és hitelfelvevőként is. Hát a hiány fedezése és a hiány növekedése ugye inflációt okoz. Na hát ezért is kell lavírozni, hogy a hiányt elviselhető mértékek, korlátok között tartsuk, és az inflációt pedig próbáljuk leszorítani és alacsonyan tartani. Jól tudjuk, hogy minden egyes alkalommal, így ugye 2023-24-ben is az infláció mekkora gondot okozott, jelenleg azonban Magyarország nagyságrendileg belesimul az Európai Unió átlagába. Na most ugye szokás a GDP arányos, ugye a bruttó hazai termék értékéhez viszonyítani a költségvetési hiányt. Hát ugye ha GDP bruttó hazai termék 3%-át meghaladja, akkor ez a Maastricht kritériumok értelmében ugye túlzott deficitet jelent, és túlzott deficit eljárás indul. Hát rengeteg ország ellen van túlzott deficit eljárás.

kell szinte hihetetlen nagyságrendet. Kérem szépen, 2025-re a nemzetközi hivatalos adatok szerint a globális államadósság, tehát a világ összes államadóssága 2025-ben elérte a 111 billió dollárt, 1000 milliárddal számolva, ugye egy billiót európai értelemben. Tehát 111 000 milliárd dollár, hát felfoghatatlan összeg. És a fejlett gazdaságok felelősek a világadósságának nagy részéért. Az öt legnagyobb ország, az Egyesült Államok, Kína, Japán, az Egyesült Királyság és Franciaország a globális államadósság kétharmadát hozta össze, összesen 75 billion dollárt. Na most ebből az Egyesült Államok továbbra is az élen áll, hát az élen ez elég negatív dolog itt, és elég súlyos tehertétel az egész világgazdaságnak. Mégpedig az USA-nak 38 billion dollár államadóssága van, és ez a világ adósság halmazának több mint egyharmada. Kína és Japán következnek ezután, csak összehasonlításképpen Kína 19 billion és Japán 10 billió dollárral. Ez a három legnagyobb ország együttesen a világadósságának 60%-át adja, illetve veszi el a terheit miatt. Na most az Egyesült Államok államadóssága alig több mint kétszerese Kína államadósságának, de mind a kettő növekedett az Egyesült Államoké abszolút számban többel az elmúlt évben, kínai kevesebbel, de százalékos alapon Kína adóssága nőtt jobban. Kérem szépen pillancsunk az Európai Unióra. Az államháztartási hiány az EU tagállamaiban átlagosan 3,5% a GDP arányában. Tehát a magyar 4-5% közötti, remélhetőleg úgy 4-4,5%-os hiány éves szinten, az nem kiugróan magas az EU tagállamaihoz képest. Még egy rendkívül érdekes és nem nagyon tárgyalt dolog, hogy a bruttó államadósság az EU-ban átlagosan 82% a bruttó hazai termékhez viszonyítva. Na most Magyarországé 73% volt, idén nyáron 76%-ra növekedett, de éves szinten körülbelül 73-75% között lesz. Na most az EU-ban lényegesen nagyobb az átlagos adósság is, tehát 82% messze meghaladja a miénket, és Görögországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban a legmagasabb az arányos államadósság, ezekben az országokban mindenütt meghaladja a bruttó hazai termék 100%-át. Hát ugye a görög és aggasztó mértékű adósságot némileg csökkentették arányában, Olaszországban ez az adósság megmaradt, és abszolút értékben a mediterrán országok köztük Olaszországé a legmagasabb. Az államadósság mértéke Luxemburgban, Bulgáriában és Észtországban a legalacsonyabb. Na most kérném szépen, hát ha szóltunk a bruttó hazai termékről, akkor nézzük meg a nemzetközi statisztika alapján, nemzetközi valuta alap statisztikája alapján, hogy mekkora GDP-hez kell viszonyítani a egyfőre jutó GDP-hez az adósságokat. Mert ugye minél nagyobb a GDP, ha ez növekszik, akkor ugye százalékban az adósság is kisebb terhet jelent, ha nem, vagy a GDP-nél lassabban növekszik. Hát konkrétan a legmagasabb jövedelmű országok egyfőre jutóan 2025-ben az IMF legfrissebb adatai szerint első Liechtenstein a világon, második Szingapúr, harmadik Luxemburg. Liechtensteinnek az egyfőre jutó GDP-je a jelenlegi nemzetközi dollárban vásárlóerőben, tehát nem nominálisan, vásárlóerőben Liechtensteinben több mint 200 000 dollár egyfőre. Szingapurban 156 000, Luxemburgban 152 000. Na most itt sok-sok ország következik.

cikk, ezeket nem sorolnám végig. Svájc a 7., az Egyesült Államok a 10. helyen áll a gazdagság tekintetében. Svájc 98 ezer dollárral egy főre, az Egyesült Államok pedig 89.600 dollárral egy főre. Na most Magyarország a 46., 48.157 dollár az egyfőre jutó jövedelem vásárlóerőben számítva. Azért hangsúlyozom ezt, mert ugye vásárlóerőben Magyarország pozíciója abból a szempontból jobb, hogy nálunk azért az árszínvonal a kiemelkedően drága Svájchoz, vagy Egyesült Államokhoz képest, vagy éppen Luxemburghoz képest azért alacsonyabb. Tehát a nominális különbségeket ez némileg tompítja, viszont reálisabb, hiszen a GDP vásárló erejéről ad képet egyfőre jutóan. És az elmúlt 20 évben, sajnos nem egyenletesen, és a Covid válság terhei miatt, külső körülmények, háború, ránk háromló terhei miatt, hatásai miatt, ez a felzárkózás lassabb az elmúlt években. Na most kérném szépen, hát az államadósság kezelése nagyon fontos feladat. A költségvetés idén ugye rekordösszeget, mintegy 4000 milliárd forintot kerekítve, 4000 milliárd forintot, azaz a GDP 4,3%-át költi kamatkiadásokra, és hát amíg ez az arány ilyen magas, kamatokra közel 4000 milliárd forintot kell kiadnunk, addig oktatásra 4700, egészségügyre 6800 milliárd forint jut. Kérném szépen, a megoldást keresve arra gondolhatunk, hogy a közpénzrendszer több évszázados gyökerű és tapasztalatai korunkban is fontosak. A közpénzrendszer lényeg az volt, ugye, hogy az állam nevében és alkotmányos megbízásából, felhatalmazásával alapvetően a Nemzeti Bank bocsássa ki a pénzt, egy észszerű monetáris politikát valósítson meg, felügyelje és ellenőrizze a kereskedelmi bankokat. Na most az utóbbiak szerepe a betétgyűjtés és a hitelkihelyezés, tehát alapvetően közvetítő szerepük volt és lenne egy jövendőbeli esetleges, jó lenne, ha megvalósulna közpénzrendszerben. Jelenleg a kereskedelmi bankok bocsátják ki a forgalomban lévő pénzmennyiség 90-95%-át, és az Magyar Nemzeti Bank pedig a maradékot. Na most a jövőben ez fordítva is lehetne, ha a közpénzrendszer megvalósulna. Miről van szó elsősorban? Jelenleg a pénz fiat money, hitelpénz. Ha minden hitelt visszafizetnének, megállna a gazdaság pénz hiány. Ez azonban nincs így, sőt, a visszafizetett hiteleket kamatos túl a kereskedelmi bankok újra felhasználják, még több pénzt teremtenek. Így aztán a pénz felfúvódik, lúdpalon keletkezik a reálszférához képest. Na most a kereskedelmi bankokba ugye bármelyikbe bemegyünk, számlapénzt kapunk, de bárki a számlapénzért készpénzt vehet fel, készpénzt kaphat, és ezt a Nemzeti Bank bocsátja rendelkezésre, így a forgalomban lévő pénzmennyiséget a jegybankok csak korlátozottan, a kereskedelmi bankok viszont nagy mértékben befolyásolják. A jegybank nem adhat pénzt az állami költségvetésnek, ez törvényben tiltva van. Ennek az oka, hogy ne lehessen jegybankpénzzel finanszírozni az állami költségvetés akármekkora hiányát. Na most azért ezzel szemben például a konvertibilitás miatt a külföldiek vehetnek forintot, a jegybank így finanszírozza devizavétellel a külföldiek magyarországi befektetéseit. Adott esetben egy állami német, francia banki vagy éppen állami befektetést Magyarországon. Hát így szereztek a külföldiek sok-sok tulajdont. Persze most csak nagyon összefoglalva. A nemzeti pénzt a jegybank bocsátaná ki a forgalom szükségleteinek megfelelően. Miért kellene a magyar közberuházásokhoz a hitelt magas kamatra
nemzetközi pénzpiacokon, illetve külföldi bankoktól felvenni. Utat, hidat, vasutat szeretnénk építeni. Ezt saját pénzkibocsátással, nemzeti pénzzel lehetne fedezni a projekt elkészülésének arányában. Így a projektek megvalósulása esetén létrejönne a kibocsátott pénz reálfedezete, tehát nem lenne inflatorikus pénztömegbővülés. És nem kellene külföldre kamatokat és törlesztést fizetni. A projekteket indításhoz nemzeti pénzzel hitelezné meg a jegybank vagy intézményei a szükséges mértékben. A korábbi történelmi közpénzeknél 1865-ben, 65-től a Latin Monetáris Unió keretében aranyat használtak. 1892-ig Magyarországon az aranyforint esetében például 10 és 20 forintosok voltak, a 4 magyar forint 10 svájci frankot ért, a 8 forint 20 svájci frankot. Hát ugye ezt az arányt ma is örömmel fogadnánk. Csak egy érdekesség, hogy ugyanez folytatódott másképpen az aranypénzrendszer, de mellette párhuzamosan a papírpénz párhuzamos léte és forgalma, és ugye Márai Sándor írja a könyvében, hogy amikor az édesapja leküldte vásárolni a boltba, azt mondta neki, vigyázz fiam, nehogy aranyat adjanak vissza. Hát ugye, milyen érdekes ez, ugye hát ezt azért tette persze, mert a papírpénzben meg lehetett bízni, könnyen kezelhető volt, és bármiképp aranyra váltható. És nem fenyegetett az a veszély, hogy az aranyat összetévesszék a kisebb értékű apró pénzzel, és elveszítsék. A nemzeti pénzről ezzel a címmel nagyon részletes és átfogó jó művet publikált Szabó Gergely, a nemzeti pénz iránt érdeklődőknek szeretettel ajánlom szíves figyelmükbe. Fejlődés, reális pénzgazdasági egyensúly, békés építkezés, a műszaki fejlődés vívmányainak jóra használása, ezek a fő feladatok. Az anyagi fogyasztás maximalizálása helyett a szebb, jobb, értelmesebb élet legyen a fő cél, hiszen az ember boldogságra vágyik. Ehhez pedig a kultúra, a művészetek, a történelmi emlékek, a természeti élmények döntően járulnak hozzá az alapvető szükségletek kielégítése után. Isten áldását, sok boldogságot mindnyájuknak! Kérjük Istent, adj békét a szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Isten akarata szerinti igaz békét úgy legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották. Mária Rádió.
1: Szabó Tamás elnök úr felhívását hallják.
2: Szeptember 11-én indul a 23. almádisi megzarándoklás, és joggal szegezi nekem a kérdést a barátom is, hogy mi ez? Először Sümeg egy nagyon régi búcsúhely. Az a története, hogy volt egy osztrák néni, akinek valószínűleg ez a 1700-as évek vége, valószínűleg ilyen csontrákja volt. És persze nem tudtak vele semmit kezdeni akkoriban, de csak valószínűsítem, mert valami ilyesmit írt le a környezet. Álmot látott, hogy keresnie kell egy fájdalmas szűzanya szobrot, és ha azelőtt imádkozik, meg fog gyógyulni, és akkor útra kelt a család, utaztak mindenfele, és egyszer csak megérkeztek Sümegre, ott a fájdalmas szűzanya szobra előtt imádkozott, hogy meggyógyuljon, és meggyógyult. Na innentől kezdve meg tömegek mennek Sümegre a fájdalmas szűzanya búcsújára. Hogy kezdődött az almádi Sümeg? Ez az első élmény sor, ami engem ért. Ez vezetett oda, hogy elhatároztam, hogy ahol lakom, Balaton-Almádiban, és ahova engem gyerekként még vittek búcsúba, kisgyerekként egyébként, Sümegre, próbáljuk meg. 3 nap, 90 kilométer, igazán egy megvalósítható dolog, és 2002-ben bejártuk az utat, mert hát nem volt kész út, ki kellett alakítani, merre is megyünk, és akkor 2003-ban elindítottuk. Mindig a hazáért ajánljuk fel, és persze mindenki maga is hozza, hogy miért is teszi meg ezt az utat. Az almádi Sümeg zarándoklás elindított egy folyamatot is. Most már hát több tucat helyről mennek ilyen csillagtúra-szerűen, gyalogosan, nagyobb távolságokból is Sümegre, Zalaegerszegre is. Hát, aki még nem próbálta, annak erőpróba, kétségtelen 3 nap alatt megtenni 90 kilométert, de emberi sorsokat változtatott meg, ahogy láttam az elmúlt 23 évben. A sümegi zarándoklás Balaton-Almádiból az idén már a 23. lesz, és a múltkor azt kérdezte valaki tőlem, hogy de ez egész hogy kezdődött? Szóval ez nem úgy van, hogy csak úgy elindítasz egy zarándoklatot. Valóban nem, ahhoz kell valami erős lökés, ha lehet azt mondani, egy lelki ütés, hogy elkezd. Az én történetem az, hogy 2000-ben egyik barátomnak a kislánya, elsős kislány, leukémiás lett. És persze a jó orvosi kezelés helyét megtalálta a család, csak én azt gondoltam, csinálni kéne még valamit. És akkor Kőszegről Mária Celbe gyalogoltam el, életemben először egy ilyen hosszú zarándoklatra, a kőszegi egyébkénti csoporttal, aki ment Mária Celbe, azzal a szándékkal, hogy én ezt a 3 napot, ennek a szenvedését, nem tudom mit, felajánlom a gyerek gyógyulásáért. Odaérve, több mint 140 kilométer 3 nap alatt, aki még nem csinálta, az nagyon elfárad, és egy más tudatállapotba kerül a fáradtságtól. És ott azt éreztem, mintha azt mondták volna nekem, hogy meg fog gyógyulni a gyerek, nyugi. Ezt az egész történetet akkor írtam le neki, amikor férhez ment. Tehát meggyógyult. De már önmagában ez, hogy ezt átéltem, hogy mintha azt mondták volna, hogy nem kell izgulni, meg fog gyógyulni, ez indított el, hogy akkor csináljunk zarándoklatokat, mert az ezek szerint valami érdekes dolgot hoz magával az ember életében. És akkor honnan? Hát ahol lakunk? Hova? Hát hova engem gyerekként vittek? Az egyik legerősebb ilyen élmény az volt egyébként az zarándoklatokon, ami az emberek életének a megváltozásával jár. Egyszer jött például velünk egy alkoholista fiú, akit az anyja küldött el. És mondtam neki, ne hozd el, mert ez nem alkohol elvonó kúra. És a fiú a zarándoklás után egy olyan 3-4 hónappal elment magától elvonóra, és időnként felhív, hogy Tamás, ma van a 6. éve, hogy nem iszom. Tehát ő neki olyan erős élményt adott a közösség, az együttlét, a táj, az imádságok, a megérkezés, hogy egy fordulatot hozott az élete. És ilyet nagyon sok példát lehet erről látni. Van egy 23 éve menő zarándoklásnak újdonsága, és van-e hagyománya, van-e egy forgatókönyve, kérdezte valaki, aki jelentkezni akart. Mondtam, ez mindegyik egy kockázat természetesen, és mindegyik új, de mégiscsak van egy rendje. A 23. almádi sümeg zarándoklásnál például az első kérdés, hol lehet jelentkezni? A Mária út felületén, ott van egy csoportos zarándoklatok fül, és azon belül ott van a sümegi zarándoklás, ott ki kell tölteni egy kis ívet, és ez a jelentkezés. Összesen 30 ember lehet, ez a szállások miatt van. Még van hely, néhány. Tehát aki akar, most veszi a lapot, hogy el kellene jönni, akkor még megteheti. Ha 30-nál többen vagyunk, az úgyis lezárul, akkor már nem lehet jelentkezni. És aki még nem volt, azt kérdezte, hogy hogyan zajlik egy ilyen. Összejövünk, kicsit bemutatkozunk egymásnak, elindulunk énekelve, és akkor van néhány megálló. Az idén az lesz talán az újdonsága az útnak, hogy ezt a haza témát feldolgozzuk. Például ilyen kérdéseket, hogy ebben a nagy globalizációs áradatban van egyáltalán értelme, hogy haza? Mikor minden feloldódik lassan, és mindenhova el tudunk menni gond nélkül, és állampolgárságokat is tudunk kapni. Van egyáltalán értelme, hogy haza? Vagy ilyen kérdést, hogy ha van értelme egyáltalán, akkor és nekünk mit jelent? Tehát mitől mondjuk azt, hogy haza? Vagy hogyha elkerülünk innen, akkor hogyan éljük át a hiányt? Mi az, amikor honvágya van az embernek? Szóval mi az? Tehát nem az, hogy... Tehát mi hiányzik, amikor honvágyad van? Vagy ugyanígy azt is végig gondoljuk, hogy ha bennünk van valami pozitívum, haza szeretet, nem tudom. Szóval hogyan adjuk tovább? Hogyan tudja meg az én lányom, aki Írországban él, hogyan őrzi meg, amit gyerekkorában kapott? Kapott-e tőlem eleget ahhoz, hogy neki fontos legyen a haza? Vagy én mivel azonosítom a hazát, az én személyes kapcsolódásomat? Szóval ilyenekről fogunk beszélgetni. Túl sokat nem mehet, naponta 30 kilométert meg kell tenni, és azt is hallom, hogy eső is lesz ezekben a napokban. Aztán egy személyes dolog, hogy én 22-szer már megtettem ezt az utat, de az idén sajnos nem tudom gyalogolni egy sérülés miatt, viszont én leszek az autós kísérő, mert mindig van egy autós kísérő, az idén én vállaltam el. Tehát akkor a konkrétumokat még egyszer nektek. Szeptember 11-én 7 órakor indulunk Balatonalmádiből a Szent Imre templomtól, ahol egyébként van egy Szent Jobb kápolna is, és aztán 13-án 10 órára érünk Sümegre. Két helyen szállunk meg, Dörgicsén és Tapolcán ezekben a napokban. És még egyszer, hogy hol jelentkezhetsz, ha akarsz, ez a Mária út honlapja. Honlapon egy csoportos zarándoklatok fül, és azon belül a sümegi zarándoklás. Várlak szeretettel!

0: Radio.
1: Hírpercek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
3: 14. Leó pápa a vatikáni munkatársak családjaival ünnepelt a nyári szünidő végén. Új főlelkészükkel ünnepelték az angliai magyar katolikusok Szent István királyt Londonban. Nevelőszülőképzés indul Székesfehérváron októberben. Immár harmad ízben rendezték meg a vatikáni családok ünnepét a vatikáni kertekben szeptember 5-én délután, tudósít a Vatikáni Rádió. Az eseményen Leó pápa köszöntötte a városállamban dolgozó civil munkatársakat és családjaikat, majd kötetlen beszélgetést folytatott a résztvevőkkel. A vatikáni családünnep 2024-ben született, még Ferenc pápa idején, bár ő betegsége miatt már nem tudott rajta részt venni. A család Isten tükre. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családjainkban, idézte a Szent Atya, Szent II. János Pál pápa gyönyörű szavait. Életet adni és szeretetet adni. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Legyen a ma esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott el Leó pápa záró kívánsága. Az angliai magyarok nagyasszonya, római katolikus lelkészség hagyományosan szeptember első vasárnapán emlékezik Szent István királyra. A magyar nyelvű szentmise főcelebránsa az új angliai magyar lelkész Csigi Péter volt, aki szeptember 6-án mutatkozott be a magyar közösség előtt a Brentfordi Szent János Evangélista templomban, írja a Magyar Kurír. A szentmisén részt vett többek között a Magyar Nagykövetség képviseletében Sárosi Fanni illetékes felelős tanácsos, Salánki István, a londoni magyar református gyülekezet lelkésze, a mintegy 100 főnyi magyar közösséggel együtt. Csigi Péter szentbeszédében megemlékezett a Mohácsi Vész 500. évfordulójáról is. Ez a vereség nem semmisítette meg a magyar népet, megújult és mindmáig létezik. A Szent István napi új kenyereket Csicsó János, korábbi magyar főlelkész áldotta meg, az együttlét ünnepi vacsorával zárult. A Szent István görögkatolikus gyermekvédelmi központ ingyenes, 60 órás nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron, írja a Magyar Kurír. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nem adatik meg, hogy saját családjukban nevelkedjenek, különösen fontos, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben élhessenek, ahol törődést és teljes elfogadást kapnak. A nevelőszülő feladata, hogy családias, szeretetteli környezetet biztosítson a gyermekek számára mindaddig, míg visszatérhet vérszerinti családjába, vagy életében stabil, kiszámítható és hosszú távú megoldás születik. A nevelőszülő átmenetileg befogadja a családjából kiemelt gyermeket, gondoskodik mindennapi szükségleteiről, érzelmi biztonságot, szeretetet és támogatást nyújt számára, biztosítva az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Részletes információk az Egyházmegye honlapján érhetőek el.
2: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung, mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat, a halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
5: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szent misét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT, humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOMKULT-ba szeptember 23-án 18 órától.
1: Mária Rádió.

0: A Mátra Verebé Szentkúti Nemzeti Kegyhely podcast műsora.
1: Dicsértesek a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt Mátra Verebé Szentkúton, Mátra Verebé Szentkút podcast sorozatában. A mai beszélgetésünk különös beszélgetés, mert itt még Szentkúton zajlik, viszont amikor hallgatják ezt a kedves hallgatók, a kegyhelyi igazgatónk, Orosz Loránd atya már Pécsen fog székelni. Köszönöm szépen, hogy találtál kis időt erre a beszélgetésre.
2: Nagyon szívesen.
1: Most egy kicsit elméleti vagy nagyobb területről szóló kérdés. Miért nevezzük a Földön élő egyházat a zarándokló egyháznak? És honnan ered ez a kifejezés?
2: A zarándok egyház kifejezés az valójában Szent II. János Pál pápának volt egy ilyen kedvelt kifejezése, de szentírási gyökerei vannak a zsidó levélben, olvassuk 13. fejezet 14. vers, hogy nincsen maradandó otthonunk, és akkor ennek nyomán II. Vatikáni Zsigmond Lumen Gentium konstitúciójában olvassunk kifejezetten erről a zarándok egyházról. És nyilván aztán a pápa, a II. János Pál pápa is, és 16. Benedek pápa is előszeretettel használta ezt a képet. Nyilván ezek a képek, ez mindig is ott volt az egyház felfogásában, tehát mindig élő volt, csak néha ezek különböző hangsúlyokat kapnak. Van, amikor nagyobb hangsúlyt kap, van, amikor kisebb hangsúlyt kap. Mondom, ez főleg az ő kettejük pápasága alatt volt így használatban ez a kifejezés, és kifejezi azt a fajta már igen, de még nem, ezt a fajta megvalósultság felé, vagy a beteljesedés felé tartó egyházat, hogy nem értük még el, nem vagyunk még ott, nem vagyunk a teljességben, nem valósult meg az Isten országa, hanem az Isten országa így ebben az összefüggésben, ebben a zarándokló egyház összefüggésében valósul meg, hogy már vannak jelei, már lehet látni, van erős reményünk, van erős ígéretünk van erre, de még nem értük el a színről színre való látást.
1: Egészen addig nem, ameddig élünk? Itt a Földön. Igen.
2: Nyilván az egyéni személyes életünkben így van, de az egyház életében pedig teljesen egyértelműen Krisztus második eljövetele az, amit Krisztus egyértelműen meghatároz, mint a célpont, mint a végpontját, ha úgy tetszik az emberi történelemnek, a földi történelemnek.
1: És miért zarándokolnak el az emberek, nem csak a hívők egyébként, kegyhelyekre, például ide Szentkútra, és mit keresnek itt azok is, akik talán nem is tudnak megfogalmazni a hitüket?
2: Azt gondolom, hogy minden emberben benne van mélyen ez a szent iránti vágy, és a szent hely iránti vágy is. És hogy ezek a szent helyek, ezek valamilyen módon a személyes élettörténetünkben is jelen vannak. Akár úgy, hogy a gyerekkorunknak egy helye, egy pillanat, ami rögződött egy helyen, ott a nagyszülői háznál, vagy a gyerekkorunkban otthon, amire úgy nagyon jól emlékszünk most is, és nagyon pontosan meg tudjuk határozni a helyet, hogy ez hol történt. Mert az nekünk ott valami miatt fontos volt az a hely. És így vannak a egyéni élettörténetünkben vannak szent helyek, de ugyanígy a közösség élettörténetében is vannak szent helyek, és a közösségnek az Istennel való történetében is vannak szent helyek, és ezek utóbbiak közé tartoznak a kegyhelyek, ahová sok ember jár el imádság céljából, hiszen mindnyájuk érzi ezt az ott talán egy kicsit közelebb lévő szentséget. Nyilvánvaló, hogy a kegyelem minden helyen és minden pillanatban egyforma közel van hozzánk, de egészen biztos az is, hogy vannak ilyen szent helyek, és vannak ilyen átimádkozott helyek, mint például a kegyhelyek, és nyilván a katolikus világ az így tele van szórva a katolikus földrajz, ha úgy tetszik, kisebb-nagyobb kegyhelyekkel, amik az adott közösség helyi, vagy regionális, vagy nemzeti nagyobb szintű, vagy akár nemzetközi közösség életében fontosak.
1: Viszont mitől különbözik az a zarándoklat egy turista úttól, vagy teljesítménytúrától, vagy az egyszerű vándorlástól, vagy akár a csavargástól?
2: Igen, ez érdekes, hogy volt itt a remeténk, ugye Szentkúton a remete, és ő is mondta, hogy hát ő eredetileg ilyen csövezéssel kezdte, és aztán ez egy folyamat volt, amikor, ami ugye, ahogyan a csavargóból zarándok lett. És hát nyilván ez, erre vigyázni kell, ez nem egy egyirányú folyamat, ez visszafelé is előfordult, hogy az ember visszacsúszik a dolgok menetében. De valójában én azt gondolom, hogy a céltól, tehát hogy alapvetően a zarándoknak konkrét jól meghatározható célja van. Akkor is, hogyha nyilván a túrázónak is lehet célja, vagy a sportolónak is lehet célja, vagy a turistának is lehet célja, de a zarándok célja az a természet fölöttire irányul. És már az elindulástól kezdve benne van ez a fajta vonás, hogy most nem, ez nem csupán csak egy emberi kaland, és nem csupán csak egy emberi cél, hanem azért megyek, mert az Istennel találkozom, vele akarok megbeszélni valamit. És utána pedig szeretnék szorosabban hozzátartozni, és amikor visszatérek az arándoklatról, akkor szeretném a vele való életemet elmélyíteni.
1: És mit tanulhat az ember egy zarándoklat során? Miben növekedhet? Vagy mire nevelheti őt az arándoklat?
2: Jó Istennek nagy meglepetései vannak, tudod, mindig tartogat a számukra új és új dolgokat, soha nem tudjuk azt, hogy egy zarándoklaton mi lesz az, ami előbbre visz minket. Tehát az, hogy hogy egy hosszabb, gyalogos zarándoklat, vagy akár nem csak egy buszos vagy gépkocsival is, lehet, hogy hogy ez ilyen egészen emberi szintű dolog lesz, hogy mondjuk van egy számomra nehezen elviselhető zarándoktárs. És akkor például lehet, hogy a zarándoklat számomra azt fogja jelenteni, hogy előbbre fogok tudni lépni, felfedezem azt, hogy mennyire nehezen viselem el a nehéz embereket, és rájövök arra, hogy jól hibázok velük kapcsolatban. És lehet, hogy kapok valamilyen fajta útmutatást arra, hogy ezt hogy kezeljem, ezt a problémát. Egyáltalán meg tudom fogni, megfogalmazom magam számára, ezzel már elveszti a félelmetes kivoltát, és akkor utána pedig tudok előbbre haladni ezen a téren. De ez csak egy lehetőség, mert tényleg nagyon sokszor ezeken az emberi szinteken sok minden múlik. De utána az, hogy maga a zarándoklat során, nyilván egy zarándoklatnak megvannak azok a erősebb pillanatai, akár egy maga a szentmise, egy körmenet, énekek, a prédikáció, akkor esetleg egy jó beszélgetés valamelyik zarándoktársa, és ezekből lehet, hogy csak egyetlen egy gondolat, vagy egy-két gondolat, vagy egy-két olyan mozzanat lesz, ami számomra megmarad, fontos, kegyelmi pillanat, ott van az Isten akkor, és utána számomra az erőforrás lesz. És ez elég. Hogyha egy zarándoklaton sikerül magam számára egy ilyen pillanatot, az is hát, hogy ez csönd, semmi, ülök és csöndbe vagyok, és akkor egyszer csak valami mégiscsak történik, vagy mondom, vagy akár a liturgiában beszélgetés, bármiben történik valami, akkor már megérte eljönni zarándokolni. Nyilvánvaló, hogy ehhez szükséges az, hogy az ember bizonyos nyitottsággal érkezzen. Tehát, hogy tudja azt, hogy a zarándoklat és a kegyhely az egy olyan hely, egy olyan helyzet, ahol ilyesmi szokott történni. Tehát érdemes erre rákészülni. És utána pedig, amikor, hogyha tényleg, mivel ez ajándék, tehát lehet, hogy elképzelhet azt, hogy lesz olyan zarándoklat, amikor semmi ilyet nem tudok megfogni. Egyszer csak hullafáradt vagyok, de az is abból is kijöhet valami. Tehát a lényeg az, hogy lehet, hogy nem történik valami, lehet, hogy igen, mert ezek ajándékok. A Jóistennek az ajándékai. Ha adja, az jó, akkor az meg kell becsülni, és akkor tényleg van mit hazavinni, nem tényleg megérte eljönni.
1: És miről felismerhető, hogy nem hiába való zarándoklat volt, holott például semmit sem éltem meg, hullafáradt voltam, egyébként is unatkoztam, mit tudom én.
2: Azt gondolom, hogy és ezt többször itt szoktam hangsúlyozni a zarándokoknak is, hogy valójában a zarándoklatnak a legdöntőbb eseménye, ahol eldőlnek a dolgok, az a hazatérés. Tehát, hogy hazatérve leszek-e egy kicsit normálisabb ember? És hogyha ez sikerül, tehát, hogy egy picit több lesz bennem a békesség, egy kicsit nagyobb a megértés mások iránt, magam iránt, Jóisten iránt, akkor már megérte eljönni. Tehát, hogy valójában ez egy belső történés, az a rándoklatnak a gyümölcse, a valódi gyümölcse, és ez mindig utólag látszik. Tehát, hogy kell neki egy kis idő, hogy a hazatérés után ez megérlelődjön, és ott fogja megteremni a gyümölcsét, amikor visszatérek a megszokott körülmények közé, a megszokott zsákutcák, megszokott bukások, elesések közé, és akkor ott valami mégiscsak mozdul. Akkor már rendben van, akkor rendben, oké.
1: Éppen megelőztük a következő kérdést, hogy mi történik az emberrel azután, hogy véget ér az rándoklat.
2: A legfontosabb dolog történik.
1: Igen,
2: akkor,
1: igen. Csak mi történik akkor, amikor nem történik azt, amit éppen mondtál?
2: Akkor egy újabb zarándoklat vár ránk. Tehát akkor valószínűleg, hogy hamarosan újra útra kell kelni. Tehát, hogy az ember azt tapasztalja, hogy a zarándoklat nyomán az égvilágon semmi nem változott, sőt rosszabb lett, akkor az is jó, az is valami, mert valami mégiscsak történt. Tehát én azt gondolom, hogy ahogyan a paraszti világban, régen a népi vallásosságban megvolt ezeknek az zarándoklatoknak a rendje, hogy mikor jönnek, melyek azok az ünnepek, amikor eljönnek, hogyan, stb. Az év melyik szakához kötődik. Tehát, hogy volt egyfajta ritmusa ezeknek, mint ahogy az egész egyház évnek van egy ritmusa, ehhez kötődött nyilván a zarándoklatoknak is a ritmusa, és én azt gondolom, hogy ha egyik zarándoklatnál nem, úgy tűnik, hogy nem eléggé mozdultak a dolgok, a lelki belső dolgok, akkor rá kell menni még egy sorra, akkor majd a következő zarándoklaton, hát ha majd ott a kegyelem jobban fog működni, és nyilván a zarándoklaton ennek a kegyelmi működésnek, ennek nagyon fontos előföltétele az, hogy az egyónását az ember elvégezze a zarándoklathoz kötődően. Hiszen az is ezt a belső nyitottságot, ezt a belső dispozíciót, lelki dispozíciót fogja megteremteni, vagy segít azt megteremteni, hogy az ember a bűneit lerakja.
1: Lehet, hogy ebben, amit mondtál, most van különbség a vándorlás vagy kirándulás és zarándoklat között.
2: Egészen biztos, hogy a kiránduló nem gyónni indul el, normál esetben, aztán még abból lehet bármi belőle, de az biztos, hogy a zarándoknak annak ez a fajta, ez a cél, az, amit az előbb hangsúlyoztam, a kegyelmi állapot, ami a cél az, hogy kegyelmeket nyerjen el, és a kegyelmek elnyeréséhez meg a belső dispozíció az, hogy az ember a bűneit letegye.
1: Ja, az a lelki dimenzió alapvetően döntő.
2: Hogyne.
1: Az esetben. Azonban gyakran mondjuk, hogy az egész életünk egy nagy zarándoklat a mennyei hazafelé. Ugyanakkor az is fontos, az is mondják, hogy az ember megtalálja a helyét a Földön. És akkor itt van ez a két valóság, hogyan lehet egyszerre zarándoknak lenni, és mégis otthonra találni.
2: Igen, megtalálni a helyemet a Földön, ez azt jelenti szerintem, hogy a földi életünk, amelyik ugye megkezdődik azzal, hogy a Jóisten a létbe hív minket, amikor megfoganunk, és utána tartunk ő felé, és akkor ennek lesz egy fontos állomása az egész létünknek, de nem a végállomása, a halálunk. És utána kezdődik az igazi, amikor majd az Úr Jézussal leszünk színről színre. És nyilván a földi életünk, és ez a szakasza a mi életünknek, az örök életünknek ez az első szakasza, ez meg valamilyen módon az érdemszerzések ideje. Hát, hogy értelmesen eltölteni ezt a zarándoklást, hiszen valóban tényleg indulunk valahonnan, tartunk valahova, az atyával való találkozás felé, amelyiknek majd egy fontos állomása lesz, amikor odaállunk Jézus elé a halálunk pillanatában, és valójában pedig addig a rendelkezésünkre álló időt kellene jó kihasználni. És én azt gondolom, hogy itt függnek össze a dolgok, mert ugye Jézus azt fogja kérdezni tőlünk ott, amikor elé állunk, hogy na mit hoztál nekem? Mik a gyümölcseid? Mi van a kezedben? És hogy valójában ugye a mi gyümölcseink, azokat meg ez alatt az idő alatt fogjuk a földi életünk, tehát a születésünktől a halálunkig, ez alatt az idő alatt gyűjtjük ezeket a gyümölcsöket be. Ez alatt futunk be keresztény karriert. Önellentmondás, keresztény karrier. De mégis, ne nevezhetjük így is, tök mindegy, hogy minek nevezzük. A lényeg az, hogy az pedig abból áll, hogy mennyire van jelen az Úr Jézus az általam a világban. Érted? Mert nyilván az ember csinál sok mindent, ami jó dolgokat is, tudom én, anyagiak terén, akár, vagy tanulmányok terén, vagy bármi, amit a földi értelembe vett karriernek nevezünk, hogy mit tudom én. Például a gyerekeimet mind úgy engedtem útra, hogy saját lakás, kocsi mindegyiknek ott van. Ez nagyon szép dolog, de nem biztos, hogy az Úr Jézus erre lesz kíváncsi. Mert tudjuk, hogy a Szent Ferenc is megírta a Éveknél szóló levélbe, hogy hát bizony gyakran előfordul az, hogy az örökösök, azok nem hálásak, hanem azt kérdezik, hogy hát miért nem hagyott egy kicsit nagyobb lakást, vagy egy jobb kocsit ránk. Vagy hogy, mit tudom én, ennyi-ennyi diplomám van, és ennyi nyelvet megtanultam. Ez is egy szép dolog, de szerintem az Úr Jézus nem ezt fogja érdekelni. Valami olyasmi fogja, én azt mondom, érdekelni, hogy ha igen, hogyan vált láthatóvá Jézus általad a világban, hogy hány ember volt, akinek Jézus tudtad adni az életedbe. Csak egy pillanat, hogy csak egy kicsi reményt adtál neki, vagy csak ott voltál mellette, vagy meghallgattad, vagy bármi. Tehát, hogy valójában, amikor én Jézust közvetítem, akármivel, a munkámmal, a szavaimmal, a gesztusaimmal, bármivel, ezek a gyümölcsök. De ezt fogja érdekelni Jézust, más nem. Hogy mikor tudtad, Isten országa mikor valósult általad meg? Hogyan? Hogyha ez valósult, fergeteges a karrier van mögötte. Ha nem valósult, akkor itt az idő, hogy elkezdje.
1: Mennyire kell ragaszkodnunk ahhoz a helyhez, azokhoz a feladatokhoz, vagy akár azokhoz az emberekhez, akiket megszerettünk? És mikor segít a gyökér, és mikor kell tudni tovább indulni, elengedni például?
2: Hát azt mondtuk az előbb, ugye, hogy ez a Zarándok Egyház, ez a II. János Pál pápának ez a kedvenc képe. Ugye ez a zsidó levélből indul, hogy nincsen itt a maradandó lakásunk. És hogy Szent Tamás azt mondja, hogy a kegyelem a természetesre épít. Grácia subponit natura. És hogy persze, hogy az emberi kapcsolataink, a helyek, ezeknek megvan a maguk jelentősége az életünkben. És hogy egyikünk se gyökértelen, mert valamilyen módon megvannak a gyökereink, így, úgy, amúgy. És hogy ezek a kapcsolatok, ezek az életünkben, ha Krisztussal élünk, akkor ezek is mind-mind lehetőség arra, hogy ezek megszentüljenek, hogy ott az Isten országa valóra válik. És akkor jók ezek a kapcsolatok, akkor jók a gyökerek, hogyha Isten felé segítenek minket növekedni. Ha nem Isten felé segítenek növekedni a gyökerek, akkor azok nem jó gyökerek, érted? Vagy azok nem jó ragaszkodások. És nyilván, hogy a helyek ugyanígy vannak, az is egy teljesen természetes emberi dolog, hogy az embernek vannak kedvenc helyei, ugyanúgy, mint beszéltünk erről az zarándok helyek kapcsán, hogy vannak helyek, amikhez ragaszkodunk. És hogy nyilván benne van, szerintem, ugye az egész kereszténységünkben, az egész katolicizmusunkban benne van ez, hogy nincsen maradandó otthonunk itt, és hogy tartunk ő feléje, és hogy minden ideiglenes itt. Ettől függetlenül nyilván lelkisége válogatja. Mert hiszen ugye, tudjuk, hogy például a monasztikus szerzeteseknél a stabilitás, loci, a helyhez való ragaszkodás,

0: Szép, szépen hangzik, és nagyon vonzó is, de az ember olyan gyengecské és rafinált, hogy nagyon könnyen bebeszéli magának azt, hogy éppen azt, amit szeretek, vagy akit szeretek, az Isten felé vezető út, holott például a tények nem ezt mutatják. Hogyan felismerjük, hogy ez így van, vagy úgy van?
1: Hát az engedelmesség. Az sokkal segít ebben. Nyilván a szerzetes számára ez úgy adott, hogy kapja a segítséget hozzá. Néha nem annyira kedvező a segítség, de ott van az előjárónak a döntése. És nyilván aki nem szerzetes, az ő saját életállapotában is megvan az engedelmességnek a struktúrája, hiszen őnek is van rontatója, van lelki vezetője, ő is, hiszen az valamilyen módon Istennek akarunk engedelmeskedni, milyen a szerzetes is az előjáron keresztül, az Istennek akar engedelmeskedni, és ehhez egy fontos vonatkoztatási pont az, hogy az előjáron mit mond. Az teljesen természetes, hogy az emberi gyöngesség, hát pontosan azért vagyunk zarándok egyházban, ugye, mert azért van az, hogy még nem, ugye, már igen, és pontosan a még nem, az ez. Az az emberi gyengeség, az emberi törékenység, azok ezek a ragaszkodások, és ugye ott válik el igazándiból a dolog, ott állnak élére a dolgok, hogy ezek a ragaszkodások, ezek megerőzik-e bennem a dolgokhoz, személyekhez, helyekhez való ragaszkodás, megerőzi-e bennem az Istenhez való ragaszkodást. Kiül a szívemnek a trónján. Mikor esek kisebb-nagyobb mértékben, egyáltalán lehet ebbe kisebb-nagyobb mértéket vonni, bálványimádásba, hiszen az. Ha az Isten helyén más valaki vagy más valami ül, akkor az ott nem jó helyen van. Akkor az bálványimádás.
0: Ez szépen összejön az engedelmességgel, de talán lehetne így hasonló módon mondani, hogy hogyan kapcsolódik a tisztasághoz, a szegénységhez. Éppen mivel mondtad, hogy ferenceseknek ez az életmódjuk, vagy életmódunk tulajdonképpen, hogy nem ragaszkodunk, nem maradunk, hogyan látnád benne a tisztaságot, a szegénységet?
1: Figyelj, de én azt gondolom, hogy alapvetően ezek, tehát mi ugye tudjuk azt, hogy ezt a fogadalmaknak ezt a hármasságát, ezt igazán a kódulórendek hozták be, a skolasztika hozta be. És a skolasztika előtti szerzetességben, és mind a mai napig a monasztikus szerzetesek, azok nem így fogalmazzák meg az ő elköteleződésüket. Nyilván most már az egyház maga is így fogalmazza meg, de ezt meg lehet ezt másképpen is fogalmazni. És hogy a lényeg, akárhogyan fogalmazzuk meg, akár a három fogadalomba, akár más gondolati struktúrát használunk hozzá, a lényeg az Istennek az elsősége az életemben. Érted? És hogy ez az elsősége, ez az elszakadás mindentől, ami nem közvetlenül ő, ugye? Mert ugye a szerzetes az attól lenne szerzetes, hogy mindent maga mögött hagy, és egyedül, és csak kizárólag az Isten felé rugaszkodik. És hogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy egy olyan tehát védhetőnek tartom azt a megközelítést, hogy valójában az engedelmességi fogadalom alá besorakozik szépen a tisztasági és a szegénységi fogadalom is. Hiszen a szegénységi fogadalomnál is miről van szó? Az, hogy ha kapok valamit, akkor nem úgy vagyok vele, hogy majd jó, oké, hát akkor majd én azt eldöntöm, hogy kinek adom a rászorulóknak. Tudom én azt, hogy kinek van rá szüksége, majd azt én megoldom. Hanem ehelyett a pénzt leadom, és akkor mondom, majd az előjáró eldönti, hogy kinek van rá szüksége. Nem én leszek az okos, hanem majd ő lesz az okos. És ezzel ez egy kicsit már a hatalomhoz is kapcsolódik, de mindenféleképpen a szegénységi fogadalom és az engedelmességi fogadalom között ilyen szoros kapcsolatban, és a tisztasági fogadalommal meg ugyanaz. Ott a kizárólagossága az Istennel való kapcsolatomnak, ez lenne a lényeg.
0: A szerzetes életében ez is lehet, szerepelhet, hogy tegyük fel, el kell költöznöm egy helyről, ahol szépen dolgoztam, és ennek a gyümölcsei már más szerzetesen maradnak. Ez akkor a szegénység, egyfajta szegénység, hogy ezt fogadjuk.
1: Teljes mértékben. Ez így van. Ebben igazad van.
0: Vagy a kapcsolatok, amiket építettem, és akkor mégiscsak...

0: elszakadnak idővel.
1: Igen, nyilván, nyilvánvaló, hogy ezek fájdalmasak, azok mindkét fél számára egy kapcsolatnak a megszakadása, vagy az elszakadt távolság, ami így belép, de hát én azt gondolom, hogy hát végül is ez mind ilyen kis halál, érted? Amikor meghalunk, akkor ugyanez lesz, érted? Az szépen, amit megcsináltunk, megvan, és akkor a gyümölcseit meg más learatja, meg befejezi, meg szépen ügyesen így. És valójában meg nem erre készülünk. Tehát, hogy minnyáján arra készülünk, hogy Szent Mihály segítségével, ugye a jó halál kegyelmére. És hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy diszpozíció az egy jó halálnak a gyakorlása. Kicsiben.
0: Edzeterem.
1: Igen, így van, erről van szó.
0: Na, mondtad, hogy ez fájdalmas lehet. Igen is, de amikor elköltözik egy jól ismert és szeretett szerzetes, nem csak neki nehéz a búcsú, hanem azoknak az embereknek, akikhez tartozott, de mennyivel nehezebb lehet, amikor ez egy egész szerzetesi közösség szűnik meg egy helyen. És most éppen jó példánk van ebben az évben, hogy Gyöngyösön ez megtörtént. Mit gondolsz, mit mondhatnál, hogyan élik meg ezt a ferencesek, hogyan te látod ezt a helyzetet?
1: Ez Margit nővér, te Ferences Mária misszionárius nővér vagy, és a ti rendeteknek meg ez a fajta mozgékonyság és rugalmasság, ez meg abszolút benne van. Tehát az, hogy ti egy darabig ott vagytok valahol, végzitek azt a feladatot, amire az egyház hívitek, utána meg összepakoltok és mentek tovább. Lásd, például Kárpátalja.
0: Na, éppen ez is fájdalmas volt.
1: Hát biztos, hogy fájdalmas volt. Tehát, hogy vannak olyan közösségek, ahol ez úgy jobban benne van a hétköznapokban, a közösség, nem is a hétköznapokban, de úgy a közösség életében hosszabb távon helyek feladása és új helyeknek az alapítása. Egészen biztos az, hogy ez emberileg egyáltalán nem könnyű dolog. Pontosan ezek miatt, a személyi kapcsolatok miatt, meg úgy egyáltalán. De hát azért, hogyha belegondolunk a rendtörténet során, ugye a ferenceseket, hát, hogy alapvetően a rendtörténetet magát is ebből írjuk, hogy ugye Szent Ferenc is maga megmondta, hogy egyedül a porciunkulához ragaszkodjanak a testvérek, az összes többi ne ragaszkodjanak. És hogyha nem, és menjenek tovább, ez a lényeg a Ferenc szavainak. És én azt gondolom, hogy minden emberi nehézséggel együtt, amikor az előjáró, ebben az esetben a tartományfőnök ilyen típusú döntést hoz, akkor nyilván mérlegel, meg imádkozik is. Biztos vagyok benne. Hiszen az Isten akaratát képviseli ő a közösség felé ebben ő és a tanácsa nyilván, akikkel ezt megbeszélési. Sőt, itt a káptalanon is erről szó volt. Többször, több körben, szóval ez nem egy olyan hirtelen felindulásból elkövetett dolog volt, aminek sokak számára tűnik, hanem ez azért, ez így évek óta a levegőben volt, hogy valószínű, hogy ahhoz, hogy egy új helyen tudjunk kezdeni, ahhoz, vagy egy, nem biztos, hogy ahhoz, hogy új helyen tudjuk kezdeni, hanem egyáltalán a létszám csökkenése és a jelenlegi helyzete miatt a mi magyarországi provinciáknak valószínűleg fel fog kelleni adni helyet. Ez legalább 15 éve napirenden van. És most megvalósággá vált, és persze, hogy fájdalmas, és ez teljesen egyértelmű, de ugyanakkor meg én azt gondolom, hogy ami egyrésztről fájdalom, és egyrésztről veszteség, ha úgy tetszik, megint csak halál, ugye, kis halál, ha úgy tetszik, hogy most éppen akkor nem vagyunk ott. De ugyanakkor meg pontosan ebben a szituációban, hogy egyik helyen bezárjuk, a másik helyen megnyitjuk, ez pontosan az életnek a jele. Tehát az, hogy a magyar ferencesség az él. Tehát, hogy nem az van, hogy mit tudom én, oda tűzhetjük a keresztet a fejéhez, és akkor, vagy a fejfát, és akkor készen van, hanem én az életnek a jelét látom, ebben a rugalmasságnak a jelét, minden keserűségével és minden fájdalmával együtt, és az is biztos, hogy ez nyilván az, hogy ez nekünk az elmúlt, tudom én, 36 évben, vagy 37 évben, amióta ugye a rendszerváltás után sorba vettük vissza a házakat, és gyakorlatilag talán egy kicsit több házat is vettünk vissza, hiszen utána, ugye ezt úgy fogalmazta meg később, talán valamelyik előjáró, vagy valamelyik káptalan, már nem emlékszem, hogy akkor kitűztük a focipályát, amin játszani le. De valójában nem tudtuk bejátszani, tehát túl nagy volt a pálya. És ezen alakítani érdemes szerintem, vagy érdemes volt, és azt is gondolom, hogy számomra ez, ahogy mondtam is, nem a halálnak és a sikertelenségnek a jele, hanem számomra a rugalmasságnak és az életnek a jele, az, hogy zárunk és nyitunk. És éppen ez a nem ragaszkodás a helyekhez, akkor se, hogyha ez egy nagyon szép történelmi hely, hány évszázados története van, mit tudom én, 14. századtól, 13. századtól, amióta ott letelepettünk, nyilván nagyon jó lenne ezeket a helyeket mind-mind őrizni, de tudjuk azt, hogy Magyarországon ilyen üres ferences kolostorból az legalább 50 van, de 40 biztosan, ahova nem tudtunk 1950 óta, az 50-es megszüntetés után visszamenni. És nyilván ezek között vannak nagy tiszteletre méltó régi helyek, és vannak újabbak is, de még egyszer én azt gondolom, hogy nem a helyekről szól a ferences identitás, és a ferences hivatás, és a ferences lelkiség, az nem elsősorban a helyek őrzéséről szól. Vannak ritka esetek, mikor igen, mint a Szent Kúton, itt őrizzük a helyet, de ezt azért ránk bízta az egyház ezt a kegyhelyet, de alapvetően az, hogy hol élünk, és hol vannak a rendházaink, az mindig Isten országáról és az örömhírnek a hirdetéséről szól, és a ferences misszióról szól, ha úgy tetszik, csak ezt mi nem szoktuk annyira hangsúlyozni, mint ti, de azért mégis, és nem pedig a helyekről.
0: Te hogyan tanultad meg élni a szerzetesi élet állandó változásait, és bizonyos értelemben a bizonytalanságát? Hogyan élted meg ezt fiatal szerzetesként, és hogyan fejlődött ez benned, és hogyan éled meg ma?
1: Hát ezt úgy tudnám neked összefoglalni, hogy gyenge kezdés után erős visszaesés. Tehát, hogy ez sosem volt könnyű, az elején sem volt könnyű. Na, de azért mégis alapvetően azt gondolom, hogy nyilván, amíg az ember fiatalabb, addig ezek könnyebben mennek. És ahogy a életkorban halad előre, öregszik, úgy azért ezek nem annyira könnyűek. Márhabár minnyájunk számára az is teljesen egyértelmű, hogy egy ferences, hogy tetszik most úgy mondanám, hogy ferences életpálya modellben, azért ez nagyjából úgy néz ki, hogy a ferences az élete vége felé, akkor már nyilván, ahogy csökken a teljesítménye, de mondjuk például egy ferences pap, akkor gyóntatni még fog tudni, akkor valamilyen helyre teszik, ahol a gyóntatói szolgálatban tudják, vagy ott tud még alkotni, teljesíteni, valamit felmutatni, jól kitölteni az idejét. És utána pedig, ugye jelen pillanatban Esztergomban van az öreg otthon, a ferences öreg otthon, ahová azok a rendtársaink kerülnek, akiknek ápolásra van szükség. Ez egy eléggé világos pálya, és én azt gondolom, hogy ennek ellenére nem egyszerű a dolog. Tehát mert megint ugyanott van, hogy az a bizonyos fragilitás humana, hogy az emberi gyöngeség, törékenység, hogy nem egyszerű mozdulni, de ugyanakkor meg tudjuk mindnyájan azt is, ahogy már ezt többször is emlegettük, hogy hát hiszen az arra készülünk, hogy Szent Mihály segítségével majd a végső dispozíciót is jól vegyük.
0: Akkor hogy tanultad ezt a művészetet, hogy mégiscsak elszakadni? Imádkoztál, időt adtál, hogy ez a fájdalom, vagy elszakadás csendüljön, vagy idővel, vagy visszatekintve megértetted bizonyos dolgokat, milyen volt az?
1: Ez mind benne volt, amiket elmondta, és nyilván abszolút nem gondolom azt, hogy én most ebben profi vagyok, érted? Én vagyok a abszolút disponibilis szerzetes, akit tudom én, fél évente lehet disponálni jobbra-balra, mert annyira megy neki ez. Mert egyáltalán nem megy, de ugye azt is gondolom, hogy különbözőek vagyunk, és van akinek ez különösen nagy nehézséget jelent, mondjuk aki nagyon szociális lény, és nagyon-nagyon sokrétű kapcsolatrendszert épít ki egy helyen, és van, aki kevésbé kiterjedt kapcsolati rendszerekkel rendelkezik, és van, akinek ez egy kicsit nehezebb, és van akinek kevésbé nehéz, és én azt gondolom, én azok közé tartozok, akinek ez kevésbé nehéz. Ez egy szerencse, így is mondhatnánk, a Jóistennek a kegyelme, tehát hogy ezek engem olyan nagyon nem viselnek meg. De azért nem könnyű.
0: Nem ijesz meg a kalandoktól, az újdonságtól.
1: Így is lehet fogalmazni.
0: Az igen, segíthet tényleg az ember életében. Most egy kicsit elméleti kérdés talán, de csak, ez csak a látszottak. Az ilyen elszakadások és tovább lépések mindig felvetnek egy mélyebb kérdést is. Kihez vagy mihez valójában tartozik egy szerzetes? Egyedül Istenhez, a rendjéhez, a küldetéséhez, vagy a karizmájához. És mi a helye azoknak az embereknek, akik között hosszú éveken át élt, akiket megszeretett, és akik megszerették őt?
1: Hát figyelj ide! Nyilvánvaló, hogy a manapság sokat beszélnek a közösségi üdvözülésről. Hogy együtt, vagy együtt üdvözülünk, vagy sehogy. De persze, ez nagyon nehéz dolog, érted, mert még egyedül sem megy, nem úgy közösen. De az egészen biztos az, hogy nem közömbös az, hogy kikkel vagy együtt, és hogy nem közömbös az, hogy a velük való kapcsolatodban hogyan haladtok együtt az üdvözölés felé, vagy hogyan haladtok visszafelé. Érted? Úgyhogy én azt gondolom, hogy persze teljesen egyértelmű, nyilvánvaló, hogy ahogy már itt többször hangsúlyoztuk ebben a beszélgetésben, hogy az Isten egyedül elég, ugye, ahogy ez Nagy Szent Teréz mondta. Meg sokan mások is. De persze, hogy ott vannak a többi kötődések sem Isten ellenes dolgok, mert hiszen pont ezekhez a személyekhez, feladatokhoz, helyekhez való kötődésen keresztül épül az Isten országa. Épült? Addig, ameddig aztán utána az nem jött, hogy akkor most lapoznunk kell. És akkor én szerintem ennek a tudatában lehet lapozni, hogy hála Istennek. Megköszönne Istennek mindazt, ami volt. Jó, szép, meg kevésbé szép. Azokat a örömöket, bánatokat, személyeket, találkozásokat, embereket. Hálát adni érte az Istennek. És ezzel a hálatelt szívvel lapozni.
0: De ez csak akkor lehetséges, amikor az egy igazi köteléked az Isten. Olyan érinthetetlen, mozdíthatatlan, hogy minden más változhat, de ez egyetlen nem.
1: Hát elmozdíthatod, de ráfázom, érted? Uh-huh. De nem jó, mert akkor tévúton fogsz járni, mert akkor valami megint ott vagy, hogy máshoz fogsz ragaszkodni, és el fogod szem elől téveszteni az egyedül lényegeset. És hogyha nem téveszted el szem elől, vagy törekszel rá, hogy mindig ő legyen ott, ahova tartasz, ja, akkor igen, akkor ez többé-kevésbé, nyilván mondom, töredékesen, emberi mi voltunk, gyöngeségeink miatt töredékesen, de mégiscsak meg fog valósulni, mert nem tévesztetted szem elől a célt.
0: És néha egy kicsit irgalmatlannak kell lenni. Úgy, ilyen értelemben, hogy hát akkor vagy erre tartok, vagy nem.
1: Hát elsősorban saját magaddal szembe kell irgalmatlannak lenni. Nyilván pont ezeknek a nem jó fajta kötődéseknek a felszámolása érdekében. És hát persze, hogy nyilvánvaló az üdvösség, ugye ahogyan ezt például az egyházi törvénykönyv is hangsúlyozza, hogy a legfőbb törvény a lelkek üdvössége. Ugye ez a végső kánonban ez van benne, hogy salus animarum suprema lex. Ez szedebetleg, annak kell lenni a legfőbb törvénynek. És nyilván ezt nem csak az egyházi törvénykönyv nyilván szabályozza emberekkel, Istennel való kapcsolatunkat, de kitűzi ezt a fő célt, hogy mégiscsak az üdvösség lenne az, ami felé tartanunk kellene, és ehhez képest lesznek a dolgok másodlagosak. És akartam ezzel mondani, hogy például vannak nagyon nehéz helyzetek. Amikor például mondjuk egy krízisbe kerül egy szerzetes a saját közösségében, vagy krízisbe kerül egy házasság. És ugye ilyenkor nyilván minden arra mutatna, hogy szentségi házasság, örökfogadalmas szerzetes, tarts ki! Ki kell tartani, ha beledög lesz, akkor is ki kell tartani. De ez nem ilyen egyszerű a dolog. Meg ez nem annyira istenes megközelítés. Mert az istenes megközelítés az, hogy mi az, ami az üdvösségedre szolgál. És az üdvösséghez képest még ez is másodlagos. Tehát az üdvösséghez képest másodlagos az, hogy te maradsz-e örökfogadalmas szerzetes, bár nagyon-nagyon valószínű, és az anya szerint helyen is mindenki azt mondta, meg úgy tartjuk, hogy számodra az üdvösség útja az a közösség, de nem biztos. Lehet olyan élethelyzet, amikor nem. És ugyanígy a házassággal is, hogy egy szentségi házasságnál is lehet az, hogy előfordul egy olyan helyzet alakulhat ki, amikor nem szabad az üdvösséged miatt, nem szabad benne maradnod tovább abban a házasságban, amely jelen pillanatban úgy néz ki, hogy egy érvényes szentségi házasság. De aztán majd meglátjuk, hogy az pontosan, hogy is van, de Ezért csak azt akarom hangsúlyozni, hogy nyilván ezek extrém helyzetek, nem mindennapos dolgok, de hogy ezért is pont az egyház jobb, amelyik ugye mégiscsak ugye az, hogy ugye fafejű, meg ugye kicsit szok, de pontosan azt hangsúlyozza ezt, hogy a lelki kötőssége, hogy az abszolút elsődleges. És ahhoz képest kell alkalmazni az összes többi szabályt, és ahhoz képest kell néznünk a többi kötődéseinket, és a többi elköteleződéseinket is.
0: Most egy kicsit személyesebben, milyen szívvel búcsúzol el Szent Kuttól, és milyen szívvel indulsz Pécs felé?
1: Tehát Szent Kuttól nyilván alapjáraton normális ember nem tud Szent Kuttól úgy elköszönni, de hála jó Istennek, most már megyek tovább. Persze lehet, minden lehetséges, de én azt gondolom, hogy ez egy jó hely, tehát szent hely. És én voltam itt 12 évet összesen, és hálát adok a jó Istennek, összeteszem a két kezemet. Szép hely. Sok ajándékot kaptam itt a jó Istentől, és megköszönöm, és hálás szívvel, és nyilván egy kicsit nehéz szívvel is, mert sajnos sok minden személyekhez, helyekhez, kövekhez, fákhoz, mindenhez kötődik a, vagy kapcsolódik az embernek valamilyen fajta emléke, ezért persze, hogy van egy kicsit keserűség ebben. De ugyanakkor a Pécs az meg egy kihívás, ahogy mondtad az előbb, hogy valóban ez a fajta újdonsága ennek a helynek, meg maga a kihívás, a kaland, ha úgy tetszik, így is lehet fogalmazni. Ezek azért tompítják ezt a keserűséget. Úgyhogy alapvetően jó vagyok ezzel. Tehát, hogy meg vagyok ezzel, hogy el fogok búcsúzni, innen elköszönöm, szépen kicsit kesernése, és oda megmegyek örömmel.
0: Szóval lapozgatsz.
1: És akkor ez így jó. Próbálok lapozni.
0: Egy kicsit már meséltél az idősebb szerzetesekről. Ez lenne is a következő kérdésem, hogy létezik egyáltalán olyasmi, mint nyugdíj egy szerzetes életében, vagy inkább úgy van, hogy az ember egyik küldetésből a másikba, egyik szolgálatból a másikba lép, egészen addig, ameddig az Úr hívja a mennyei házába. És akkor eszembe jut erről ilyen nagyon kedves történet, amit nővérek nálunk szoktak mesélni, hogy egy idős nővér állítólag nagyon súlyos állapotban került kórházba, és hát szinte már eszméletlen volt, de a kezében ott volt a rózsafűzér. És az orvos ezt látván, ezt írta a beteg lapjára, hogy aktív dolgozó. Valahogy így van a szerzetesi élettel is, hogy hogy látod?
1: Így, szerintem ez jó. Nyilván, hogy ugye papíron nyugdíjba megy az ember, betölti 65 évet, és akkor nyugdíjas lesz, vagy akár, hogyha egyházi szolgálatban van, akkor meg általában erre így rá szoktak még valamennyit húzni, és akkor utána teszik például a nyugdíjas plébánosnak, vagy valami ilyesmi, státuszt kap. De én azt gondolom, hogy ahogy én láttam így az elmúlt évtizedekben a idős rendtársaimat, akik a nyugdíjkorban korba kerültek, nyugdíjas korba kerültek, nem láttam azt, hogy így unatkoztak volna. Sokkal inkább ezt az aktivitást láttam rajtuk, és hogy én azt gondolom, hogy így alapvetően ez a fogalom pár, ez a jelző szerkezet, hogy nyugdíjas szerzetes, ez így a szónak a lelki értelmében ez nem létezik. Tehát, hogy ez így nem annyira értelmezhető. Értelmezhető jogilag, meg egyébként, meg praktikus szempontokból lehet értelmezni, de még úgy sem szeretjük, mert nálunk sem, senki nem szereti, hogyha így van, azt hiszem talán nálunk is úgy volt, vagy most is úgy van beírva a sematizmusba, hogy kisegít, vagy valami, tehát hogy ezt a bizonyos aktivitást ezt, tehát így nem emlékszek le, hogy így nyugdíjasként szerepelnének, de ez változott az idők folyamán, de én azt gondolom, hogy alapvetően ez a megközelítés, ez a fajta aktivitás, ez az, amelyik a szerzeteseknél jobban értelmezhető.
0: Na, ezt pontosítsuk, hogy te nem nyugdíjra kerülsz, hanem új fejezetet nyitasz a saját életedben, de a tartomány életében is. De pont ellenkező. irányba indulsz.
1: Igen, mert
0: egyre aktívabb.
1: Igen, jövő hónapban leszek 65 éves, ugye elvileg nyugdíjas leszek, de gyakorlatilag még nem.
0: Sőt, térjünk vissza egy kicsit az emberekhez és a nehézségekhez. Miért fogadjuk el olyan nehezen életünk változásait? Miért ragaszkodunk ahhoz, ami stabilnak tűnik, és miért olyan fájdalmasak, hirtelen fordulatok, elszakadások vagy az újrakezdések?
1: Ez változik persze, hogy mikor mennyire ragaszkodunk egy-egy életállapothoz, de alapvetően azért szerintem ez egy antropológiai tény, hogy az ember azért szereti, hogyha az életében hogy nagyjából rend van, érted? Tehát, hogy mindennek megvan a helye. Ugye, mert ha ennek megint két szélsőséges, vagy két veszély lehetség, és hogyha túlságosan megvan mindennek a helye, akkor beskatujázódnak a dolgok, az emberek, a helyzetek, minden. Ha meg nincsen egyáltalán sem, tehát hogy meg nincs meg ez az alapvető rend, érted az embereket, hát akkor már nagyon fárasztó minden reggel azzal kezdeni, hogy újra kell definiálni a kozmoszt, érted, hogy akkor most hogy is vagyunk, most mi, merre, hány lépés, a többi. És nyilván az ember ezért ebben a kettősségben élünk egész életünkben, nyilván ahogy öregszünk, az egyre inkább a stabilitás irányába vissza, ahogy szokták mondani, öregfát már nehéz átültetni, meg ilyeneket szoktak mondani. De ettől függetlenül ez az állandóság, tehát a kozmoszhoz való ragaszkodás, a kis mikrokozmoszhoz való ragaszkodás, és ugyanakkor mégis az életnek a dinamikája, meg a rugalmasság, ugye a flexibilitás, amit 60 fölött sokan már szitokszónak tartanak, de csak legalábbis nehezen vesznek, de egyáltalán nem kéne, hogy nehezen vegyék. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a kettőnek az egyensúlyát kell megtalálnunk életünk végéig, hogy hogyan lesz ez a kettő egyensúlyban, hogy mozdulni is kell, újra kell kezdeni, újra kell definiálni dolgokat, ugyanakkor meg jó, hogyha segít a normalitás megőrzésébe az, hogyha a dolgoknak megvan a maguk helye az ember életében.
0: Egyben is válaszoltam a kérdése, mielőtt feltettem volna, hogy mi segíthetne abban, hogy felismerjük ezeknek a változásoknak az értelmét, az értékét, és hogyan válhat egy új életszakasz, nem csak elviselhetővé, például itt Szentkútról, Csendes Szentkútról, nagyvárosba, Pécsre, hanem valóban termékenyé. Hogy ebből gyümölcs legyen, hogy aztán én üres kézzel ne jelenjek meg az Isten előtt.
1: Úgy van. Nyilván azt gondolom, hogy egy keresztény ember számára, pláne egy szerzetes számára is, hát ez elsősorban az imádságban, az Istennel való kapcsolatában, az Istennel való beszélgetésben, az őrá való hallgatásból fog ez kikristályosodni. Érted? És nyilván ebben segít az előjáró, segít a testvéri közösség, az egész helyzet, de biztos, hogy hogy alapvetően az Isten kapcsolaton kell, hogy ez így nyugodjon, ez a fajta menedzselése ennek a dolognak.
0: Lorán atya, köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, és beszélgethettünk ezekről a dolgokról. Én mindig a beszélgetés végén megígérem, és remélem, hogy a hallgatók is ezt teljesítik, hogy imádkozom érted.
1: Köszönöm,
0: hogy nagyon-nagyon hálás vagyok, nem csak én, mint itt dolgozó, a szentkutiak ugyanúgy, vagy zarándokok, hogy itt voltál és szolgáltál, a jó Istennek és nekünk is, aztán hadd örüljenek a pécsiek is neked.
1: Reméljük, hogy fognak.
0: Remélhetőleg, de azért imádkozzunk, érted, és a jövőbeli missziódért.
1: Köszönöm szépen.
0: Dicsértesek a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: Szűz Mária születése ünnepének előestéjén Leó pápa, Genazzano, jó tanács szűzanyja kegyhelyére látogatott. 5 magyar éremmel zárult a közép-európai csillagászati diákolimpia Zágrábban. Papírsárkány fesztivált tartanak Zamárdiban. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén Leó pápa, Genazzano, jó tanács szűzanyja kegyhelyére látogatott, amelyet ágostonrendi szerzetesek gondoznak, írja a Vatikáni Rádió. A pápa szentmisét mutatott be, és aranyrózsát ajándékozott Szűz Máriának, majd leleplezte a magát ábrázoló freskót, amint a kegykép előtt imádkozik. Pápaságom első napjaiban kötelességemnek és mély vágyamnak éreztem, hogy közel kerüljek a Genazzanói jó tanács szűzanya kegyhelyéhez. Ő egész életemben elkísért anyai jelenlétével, bölcsességével, aki mindig hitem középpontjában állt, idézte fel a pápa első látogatását a kegyhelyen. Örömmel vagyok itt ismét, hogy veletek ünnepeljem a Szent Szűz születésének vigíliáját. Kérjük tőle az ő jó tanácsát, hogy befogadjuk és megőrizzük az isteni igét, és világra hozzuk bölcs döntések hiteles megtérés által, tanított 14. Leó pápa. 5 érmet szereztek a magyar diákok a 11. közép-európai csillagászati és asztrofizikai diákolimpián, melyet szeptember 4 és 6-a között rendeztek meg Zágrábban, tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden. A 3 alapító ország, Horvátország, Szlovénia és Magyarország mellett Ausztria vett részt vendégként. Az esemény célja az volt, hogy a diákok a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia előtt nemzetközi környezetben és a világversenyhez hasonló feladat típusokban szerezzenek tapasztalatokat. A versenyzők elméleti fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára, amelyre idén Vietnámban kerül sor. Az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál égi parádékat, sárkánykészítő workshopokat tart, valamint a 100 éve született Janikowski Éva íróra is emlékeznek szeptember 18 és 20-a között Zamárdiban, írja az MTI. Az ingyenes családi eseményre professzionális magyar sárkányosokat és 5 országból mintegy 20 alkotót várnak. A kedvező időjárás esetén éjszakai reptetéssel veszi kezdetét a 3-napos esemény szeptember 18-án. Nappali reptetésekre 19-én és 20-án kerül sor. Sárkányépítő foglalkozásokra, társasjátékok kipróbálására is várják majd az érdeklődőket. A rendezvényen megemlékeznek a 100 évvel ezelőtt született Janikowski Éváról. A jubileumhoz égigérő fű címmel gyermekalkotói pályázat is kapcsolódik, amelynek díjátadóját szeptember 19-én tartják. Az égen járó fesztivál a kortárs művészetet és a vizuális nevelést aktív alkotással kapcsolja össze.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és állandó beszélgető társam, partnerem már itt ül velem szemben, a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Szédes László Lőrinci plébánost is nagyon sok szeretettel köszöntöm. Isten hozott nálunk kedves Laci atya.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
4: Köszönöm a köszöntésedet, Böbe. Bevallom, hogy jól esik.
3: Ennek a műsornak már mi vagyunk a készítői, az állandó beszélgető partnerek, és remélhetőleg a kedves hallgatók is állandó hallgatói a nosztalgiai zenei időutazásunknak, és velünk utaznak az éter és a rádió hullámhosszainak segítségével két hetente. Ma is zenei időutazásra invitáljuk a kedves hallgatókat.
4: Mielőtt elkezdenék, egy régebbi műsorunkra utalnék vissza, amely már elhangzott adásban, és ott Böbe emlegette, hogy reméljük a kedves hallgatók is jól érzik magukat, mert mi itt a stúdióban, hála Istennek, nagyon jól érezzük.
3: Új témával foglalkozunk műsorunkban, ez az új téma pedig nem lesz más, mint a rágógumi zene. Honnan jött az ötlet, kedves Laci atya?
4: Mindjárt elmondom, hogy ez a műfaj hogy született meg. Bevallom, onnan jutott eszembe, hogy találkoztam Lőrinciben az utcán, mikor zártam a templomat egy olyan fiatallal, aki úgy köszönt nekem, hogy közben a rágógumit rágott. Innen jutott eszembe, hogy a rágógumi zene műfajában válogatok a gyűjteményemből. Talán kezdhetjük azzal, hogy mi is ez a rágógumi zene.
3: Mindenképpen, légy oly kedves, magát a fogalmat magyarázzuk meg a kedves hallgatóknak, főleg azon kedves hallgatóinknak, akik még abban az időben nem éltek, ahonnan idézzük majd ezeket a dalokat, tehát egészen pontosan a 60-as, 70-es évek világából. Mi is akkor ez a rágógumi zene?
4: Amit megtudtam róla, utána néztem, illetve gyerekkori emlékeimből, hogy két amerikai alkotó találta ezt ki. Idegen szóval úgy nevezik, hogy producer. Név szerint Jerry Cassanetz és Jeff Katz. Az volt a kritérium, az előírás ebben a műfajban a dalokkal kapcsolatosan, hogy nagyon kellemes, fülbe mászó dallammal kell rendelkezniük, hogy az embernek, a hallgatónak már az első hallásra megtetszen, és szinte már azonnal dúdolja, fütyülje az előadóval.
3: Legyen fülbe mászó a dallam.
4: Igen, ez egy fontos kritérium volt ezzel kapcsolatban. A másik ilyen előírás volt, hogy olyan egyszerű legyen a szövege, hogy nagyon könnyen meg lehessen tanulni, ebből adódóan, miként a dallam esetében, már első hallásra a hallgató énekelhesse az előadóval. És még volt egy harmadik kritérium, egy harmadik követelmény, a különböző hangszerekkel olyan ritmust kell alkalmazni, amelyre nagyon jól és ritmikusan lehet rágni a rágógumit. Innen kapta a műfaj az elnevezését. Jól emlékszem a gyerekkoromra, hogy nagyon sokan a kritikusok közül igencsak lekezelően, néha talán már gúnyosan beszéltek erről a műfajról, mondván, hogy szinte nem lehet ezt ember számba venni. Ennek ellenére nagyon-nagyon sok klasszikus világsláger született ebben a műfajban.
3: És mi ezt az adásunkban be is bizonyítjuk.
4: Igen, még előtte annyit hadd mondjak róla, Tari Viktortól tudtam ezt meg, akit szintén nagyon sokszor emlegetünk Böbével az adásokban, hogy ezeknél a daloknál nem mindegyik ebbe a műfajba született, de mégis ide sorolták őket. Én most a válogatás során azt néztem, hogy mi a besorolásuk. Tehát amiket ebbe a műfajba soroltak, azokat válogattam a gyűjteményből. Még mielőtt elkezdenénk, hadd mondjak el egy dolgot, majd fogják hallani a kedves hallgatók, hogy valóban milyen fülbemászó, kellemes dallamok ezek. Ma reggel, ahogy jöttem a vonattal Eger felé, Kál Kápolna állomáson felszállt egy csomó diák. Valahová úgy láttam, kirándulni mentek, és felfigyeltem rá, hogy közülük néhányan rágógumit rágtak. Erről rögtön eszembe jutottak ezek a dolog, amiket válogattam a mostani téma szerint, és bevallom, hogy nekem is ezek annyira tetszenek, hogy ott magamban a vonaton már dúdoráztam őket. Én ezt mindig felvállalom a hobbimat illetően.
3: A folytatásban is egy olyan dal következik, amelynek kettős változatát is meghallgatjuk majd. Én magyarul említem most a címét, Simon mondja. Mit lehet erről a dalról tudnunk, és miért került bele két változat is a mai adásunkba?
4: Ezt egy másik együttes játszotta, a nevük 1910 Fruit Gum Company. Ugyanabban az évben, tehát 1968-ban jelent meg ez a daluk, és ez volt a csapat legnagyobb sikere. Van tőlük több felvételem, de egyikkel sem maradtak olyan világsikert, mint ezzel a dalukkal.
3: És milyen érdekes, hogy még az együttes nevében benne van a fruit gum, vagyis a gyümölcs rágó. Ugye ezt jelenti szabad magyar fordításban ez az angol kifejezés, még a nevük is. Rágógum is.
4: Pontosan, mert ezzel is utaltak arra, hogy ők milyen műfajban működtek, milyen műfajban alkottak. Ezt a dalt úgy ismertem meg, hogy a bátyámnak megvolt egy kazettáján. Többször szóltam már arról, hogy milyen kis kazettás magnóval kezdte a családunk a magnózást. Egy Philips N2205 típusú készülék volt. A bátyám után azonban nem találtam semmilyen feljegyzést erről a kazettáról, tehát a dalt gyerekkoromból dallamszerűen ismertem úgy, hogy semmilyen adatot nem tudtam róla. Azt hiszem, hogy a Kívánság műsorban hangzott el egyszer úgy, hogy onnan megtudtam a címét és az előadóját is. Szóltam már korábbi adásban arról, hogyha egy dal így megtetszett, akkor mindig igyekeztem megjegyezni a címét, meg az előadóját is. Későbbiekben megtaláltam a rádió televízió újságban is az adatait, mert egy könyvzenei műsorban ez elhangzott. Megjegyeztem fejből még a dal szerzőjét is, Csiprat, így hívják a fiút, aki ezt a dalt szerezte. A csapat legnagyobb sikere, figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy lesz benne egy nagyon kellemes, fülbe mászó orgona szóló. Zárójelben megint hadd mondjam el azt, amit már korábban emlegettünk Böbével, hogy azért vagyunk mindketten itt a stúdióban nehéz helyzetben, mert mi a dalokat nem halljuk, csak azt a listát látjuk, amelyet én otthon összeállítottam, ez van itt előttünk az asztalon, Böbe előtt és előttem is, és Bilincsik Márton kollégánk illeszti be utólag a zenéket az elkészített felvételbe. Így nagyon nehéz ezekről beszélni, Böbe is mondta, hogy ez csak úgy megy, hogy a zenéket ismerni kell.
3: És ezzel a dallal kapcsolatosan eszedbe jut valamilyen szép emlék és emlékezetes emlék, kedves Laci atya?
4: Még azt szeretném elmondani, hogy ezt a dalt, hogy szóltam róla, a bátyám kazettájáról ismertem meg, de se címet, sem előadót nem tudtam. 1975-ben kezdtem meg Budapesten az Apáczai Csere János gyakorló gimnáziumban a tanulmányaimat, ahol kollégista voltam. Nagyon jól emlékszem, első éves voltam, és a negyedikes fiúk között az egyiknek a kazettájáról ez a dal szólt a kollégiumba. Azt hiszem, Böbe már ki is találtad a viselkedésemet, rögtön oda mentem hozzá, és megkérdeztem, hogy ennek a dalnak mi a címe, és ki az előadója. Tőle tudtam meg pontosan. Ebből adódóan már nem volt probléma, hogy élve a korábban is emlegetett turpisságommal, a hívek segítségével kérjük ezt a Petőfi Rádió Kívánság műsorában. Hát ez a dal annyira kedvencem, hogy ezt tudom fejből róla. Azt hiszem, hogy ezek után nincs más hátra, mint előre, hogy hallgassuk is meg.
3: És akkor mondjuk el, hogy mit is hallunk egészen pontosan.
4: A dal címe, Simon mondja, az 1910 Fruit Gum Company együttes játszotta 1968-ban.
3: Hallgassuk akkor ezt a rágógumi zenét a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: A folytatásban pedig az Ohio Express együttestől is meghallgatjuk a Simon Mondja című dalt. Miért, kedves Laci atya? Mert annyira jó.
1: Hogy szokták mondani, Böbe, hogy a számból vetted ki a szót?
0: Van egy ilyen kifejezés, valóban.
1: Ez most passzol ez a zenéhez, hogy milyen nagy siker volt ez a dal, ezt az is mutatja, hogy a korábban emlegetett Ohio Express, aki már akkor befutott csapat volt, szintén az ő repertoárjára, műsorára tűzte ezt a felvételt, ők is előadták, azt hiszem, hogy hasonló sikerrel, mint az eredeti csapat. Más lesz zeneileg is, a kísérete is, meg az énekhang is. Többet hadd ne mondjak róla, majd figyeljék a kedves hallgatók. Érdekesség, hogy még ugyanabban az évben, tehát 1968-ban adta elő ez a csapat is, ugyanakkor, mint az eredeti felvétel született.
0: Simon Says, vagyis Simon Mondja, hallgassuk az Ohio Express együttes felvételét 1968-ból.

0: Őszintén megmondom neked, kedves Laci atya, hogyha azt említem, hogy baby come back, én már a belső hallásomban hallom is a dalt, és szinte el tudnám dúdolni, de most nem teszem, mert hogy nekünk nem az a tisztünk, hogy énekeljünk itt a Szent István Rádióban, hanem az, hogy beszéljünk a dalokról. Hamarosan eléneklik nekünk a profik, a Baby Comeback, vagyis a Gyere vissza kedvesem című dalt, amelyről mit mondhatunk el előjáróban.
1: Szintén egy rágógumi csapat játszotta, a nevük Equals. Egy gimnazista osztálytársam lefordította a nevük jelentését, annyit jelent, hogy egyenlők. Valószínűleg onnan vették nevüket, hogy néger fiúk is szerepelnek az együttesben. Annyira kedvencem szintén ez a dal, hogy a szerzőjét is megtanultam gyerekkoromból, Eddie Grant.
0: Ő is legendás, Eddie Grant is egy legendás előadó.
1: Igen, de ebbe a csapatba alapozta meg igazából a hírnevét. Ezt a dalt úgy ismertem meg, hogy szintén a bátyámnak megvolt kazettáján gyerekkoromba, és ott hallottam először. Annyira tetszett, hogy amikor a kazetta hallgatása során ehhez a dalhoz értünk, akkor mindig kértem, hogy tekerjük vissza a szalagot és hallgassuk meg újra. Én ennek a dalnak hallottam már diszkós feldolgozását is. Bevallom, nekem az annyira nem tetszett, mint az eredeti. Arra emlékszem még nagyon jól a gyerekkoromból, az Equals együttesről, amikor elhangzott az Aranylemezek című műsorban ez a felvétel, hogy közölték róluk, hogy 2 hét alatt egész Európát meghódították vele, és utána világsiker lett. Azt hiszem, hogy ettől jobb reklám nem is kell. Ennek a csapatnak ez volt a legeslegnagyobb sikerű dala, ezzel futottak be.
0: Kedves Laci atya, olyan sokszor emlegeted a bátyádat és a nővéredet, jogosan merül fel az emberben a kérdés, hogy ha ők ilyen nosztalgiai sláger kedvelők voltak, akkor nem kérdés, hogy benned is hogyan alakult ki ez a nagy sláger szeretet, de ő bennük is tovább él ez a nagy sláger szeretet, tehát nyugdíjas korukban is ugyanúgy szeretik a slágereket, és rajonganak értük, mint ahogy te?
1: Igen, bár mind a ketten bevallották nekem, hogy ők már így név, cím szerint nincsenek otthon ezekben a régi zenékben. Amikor találkozok velük, és cím alapján, meg előadó alapján említek valamit, akkor sokszor mondják, hogy ő ki volt, és amikor elkezdem dudrászni, akkor mondják, ó, hát hogy ne emlékeznénk erre, fiatalkorunk nagy zenéje volt. Ahogy elmegettem, azt hiszem, hogy a Böbe bemutató riportjába neki köszönhetem többek között, meg ahogy szóltam róla a szomszéd lánynak, kisgyerekként ők fertőztek meg engem ezekkel a zenékkel. Hadd mondjam el újra, amit egyszer már elmegettem Tari Viktorral kapcsolatosan, hogy egy barátom azt mondta rám, hogy te ezeknek a zenéknek a megszállottja vagy. Viktor csak annyit mondott erre, hogy a barátod nagyon finoman fogalmazott. Bevallom, jól esik, hát ilyen megszállottan gyűjtöttem ezért a zenéket. Azt hiszem, hogy ezzel is magyarázhatom, hogy hála a Jóistennek, ilyen komoly gyűjteményt tudtam összegyűjteni.
0: És akkor most jó hírrel szolgálhatunk a minket hallgató, kedves hallgatóknak, mert hogy akik fiatalon nagyon szerették hallgatni a Baby Comeback című világslágert, most újra felidézhetik a szép emlékeket. Az Equals együttes 1968-as dala szól, rádiónk hullámhosszain. Éjjel Bobby Joe, Viva Bobby Joe, ez a dal szól hamarosan, amelyről milyen emlékek jutnak eszedbe, kedves Laci atya?
1: Az Equals együttes kapcsán általában ezt az első dalt szórták el megjelent, amit most hallgattunk, a Gyere vissza kedvesemet. Több daluk született, de volt még 2 olyan, amivel a legnagyobb sikert érték el, mondhatnánk így, hogy a 3 dobogós. A másik ilyen volt, amit már Böbe be is konferált, az Éjjel Bobby Joe. Ezt cím szerint én úgy ismertem meg, hogy élt a dalma bennem gyerekkoromból, de a TV újságból, a rádió és televízió újságból sikerült megfejtenem cím és előadó szerint. Úgy tudom, hogy ennek is Eddie Grant a szerzője, de erre mondjuk nem veszek most mérget. Egy a lényeg, nagyon-nagyon szerettem már gyerekkoromban is ezt a felvételt. Ez az előzőhöz képest 1 évvel később, tehát 1969-ben jelent meg, és szintén nagyon nagy sikert adottak vele.
0: Szóljon akkor ennyi bevezető után az Equals együttes Éjjel Bobby Joe, vagyis Viva Bobby Joe című dala 1969-ből. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás, széles látás.

0: Nagyon érdekes a most következő dal címe magyarul, így hangzik Misi és a fa papucs. De ha azt mondom angolul, hogy Michael and the Slipper Tree, akkor szerintem már sokan belső hallásukban hallják is a jól ismert dallamot, azt a bizonyos rágógumi zenét, amelyről mit mondhatunk el, kedves Laci atya?
1: Ezt a dalt is úgy ismertem meg cím és előadó szerint, hogy a rádió és a televízió újságból fejtettem meg a címét és az előadóját. Maga a dallama, maga az egész dal gyerekkoromból, az emlékeimből élt bennem. Sokszor dodoráztam, emlékszem gyerekkoromban úgy, hogy sem a címét, sem az előadóját nem tudtam.
0: De a dallamát igen.
1: Igen, ez mutatja, hogy ezek a dallamok hogy be tudtak ivódni az ember szívébe, lelkébe, és megint csak hadd ismételjem meg, amiről már szóltam egyszer, hogy ezek évekig mentek akkor a rádió különböző adásaiban, és mégsem untuk meg őket. Hát ez a dal is ezek közé tartozik. Most is bevallom, hogy nagy örömmel hallgatom, és ha jó Isten adja, hogy meg tudom hallgatni majd az élőadást a rádió hullámhosszain, várni fogom, hogy felcsendüljön.
0: Kedves Laci atya, a jó zenéket nem lehet megunni. Azokat valóban, hogy szoktuk ezt mondani?
1: Örökzöld.
0: Örökzöld, valamint rongyosra lehet hallgatni. Ez is egy ilyen találó kifejezés. Szóval a nagyon jó zenét, azt nem lehet megunni. Abból sosem elég. Igen. Újból és újból szeretné hallani az ember.
1: Amit említettél, Böbe, ez a kifejezés, hogy rongyosra hallgatni, ez még a kazettás, meg a szalagos magnók idejébe született. Ugye köztudott, hogy a szalagos, meg a kazettás magnóknál a szalag továbbítása mechanikus úton történt a készüléken egy nyomógörgő segítségével. Ez annyit jelentett, hogy a szalag feszítve volt, igénybe volt véve, tehát kopott. Ha az ember sokat hallgatta, akkor következett be ez, amit Böbe említett, hogy rongyossá vált, a szalag elkopott. Ez a dal is olyan, hogy azt hiszem, hogy sok akkori hallgatónál rongyossá vált a kazetta vagy a magnószalag, annyiszor hallgathatták.
0: De most a modern technikának köszönhetően meghallgatjuk jó minőségben a Michael and the Slipper Tree, vagyis a Misi és a fa papucs című világslágert itt a Szent István Rádióban. Szóljon az Eagles együttes dala 1969-ből.

0: Adj egy kis szerelmet. De szép ez a cím, én nagyon szeretem a romantikus dalokat, kedves Laci atya, és örülök, hogy ilyen dalt is beleszerkesztettél a mai adásba, melynek címe angolul úgy hangzik, hogy Gimme Gimme Good Lovin', és elmondasz nekünk róla többet te.
1: Nagyon sokat ehhez nem tudok hozzátenni. A Crazy Elephant nevezető együttes játszotta.
0: Ami olyan őrült elefántot jelent, tehát ebben is egy olyan érdekes az elnevezés, valóban olyan játékos neveket használtak akkoriban az együttesek és a zenekarok.
1: Igen, ez a játékosság majd felfedezhető lesz a dalban is. Nagyon aranyos kis dallam, szöveggel, könnyen tanulható szöveggel, mint ami jellemzője ennek a műfajnak. Erről az együttesről gyakorlatilag én semmit nem tudok. Ezt az egy dalt ismertem tőlük gyerekkoromból, azt hiszem, hogy ez volt az, amivel a legeső legnagyobb sikert aratták. Így megmaradt bennem, és ezt pedig úgy ismertem meg, hogy amikor kezdtem a papi szolgálatomat 1990-ben Nagykátán, akkor megjelent, ha jól tudom, magyar kiadásban, de erre nem veszek mérget, egy dupla vinil lemez, csúf nevén baklit lemez, amelynek ez volt a címe, hogy Rágó gumi válogatás. Dupla lemez volt, és ez a dal is szerepelt rajta. Ezt a lemezt úgy ismertem meg, hogy szabadnapon Budapesten jártam a bátyáméknál, és mielőtt kimentem hozzájuk, a belvárosban elkezdtem sétálgatni, és egy kirakatban az üveg mögé ez a lemez borítóstól ki volt rakva. Mondanom sem kell, bőven már sejted, hogy én azonnal megálltam a kirakat előtt, és elkezdtem nézni a dalok listáját. Vajon mi fogalmazódott meg bennem? Ezt nekem azonnal meg kell szerezni. Többször szóltam már arról, hogy milyen jó a papi protekció. Ugyanis a következőképpen lett meg a lemez teljes mértékben az összes dallal. Bossák Nándor, debreceni püspök atya engem még tanított Egerben. Abban az évben ő már nem lelkivezető, tehát nem spirituális volt Egerben a papnevelő intézetben, hanem rektor. Én több éven keresztül voltam stúdiófelelős. A szemináriumban volt egy kis hangstúdió. Veres Árpád atya, Isten nyugtassa, ő volt az a tanárunk, akinek szintén nagy hobbija volt a hifi technika. Ebből adódóan ebben a stúdióban volt egy Orion tuner, meg egy erősítő, egy 506-os Pioneer Stereo Deck, olyan, mint ami nekem is van, meg még egy Toshiba. Volt kb. 1000-1500 magnókazettánk, meg egy nagy csomó lemez. És amikor Kádár László Ergyi érsekatya meghalt, akkor a lemezgyűjteményét, meg a hifi minőségű lemezjátszóját nekünk a kispapoknak ajándékozta.

0: Innen jött az ötlet, dupla protekcióval élve, Nagykátán kereszteltem egy családnak, ahol egy fiatal lány volt a keresztanya, és ő Nagykátán az áruházba dolgozott, méghozzá a hanglemez osztályon, és ezt a lemezt az áruház megkapta. A kereszteléskor én rögtön lecsaptam a kislányra, és mondtam neki, hogy nem tudnád megoldani, hogy szombat-vasárnapra kicsempészném az áruházból ezt a lemezt. Én hétvégén a miséim után nekiállok, és átmásolom kazettára. Ha kell, le se fekszem, csak meglegyen, és hétfőn reggel a nyitásra visszaviszem, de nagyon-nagyon fogok rá vigyázni. A kislány mondta, hogy megoldható. Ebből adódóan azonnal a szemináriumban felhívtam a Bossák Nándor rektoratját, és megkértem, hogy azt a lemezjátszót, ami van, hadd kérjem kölcsön. Jól emlékszem a telefonbeszélgetésünkre, rögtön hozzátettem, hogy atya, megígérem, hogy nagyon fogok rá vigyázni. Azt mondta, hogy Laci, mivel ismerlek, rendben van, megkapott egy időre. Ez nyári szünetben volt, tehát kispapok már nem voltak a szemináriumban. Akkor még egy Skoda 120-as, 120 L-típusú autón volt, azzal följöttem Egerbe, megkaptam a lemezjátszót úgy, hogy aláírtam a rektoratja felé egy elismervényt, és szóltam, hogy atya, emlékszem, hogy az érsek atya ránk adott egy nagyon profi lemez tisztítót is, hadd kérjem azt is hozzá. Mire az atya ennyit mondott, hogy Laci, neked micsoda igényeid vannak, de üssek ő, megkapod. Na így hoztam el Egerből. Nagykátán a plébánián, két szobán volt, olyan úri helyen volt káplánként, és az egyikből összeraktam a hifi stúdiót. Ott másoltam át egy hétvégén ezt a lemezt, és azóta is tudtam fejből, hogy milyen dolog voltak nagyjából ezen, legalábbis a legjobbakat illetően. Így történt, hogy ez a dal is megvan a gyűjteményemben.
1: Ennyi bevezető után nem marad más hátra, mint hogy meghallgassuk az Agy-agy egy kis szerelmet címmel a Gimme Gimme Good Lovin', a Crazy Elephant együttes dalát 1969-ből.

0: A most következő dalnak nagyon örülök, kedves Laci atya, hogy beleszerkesztetted a Rágó Gumi zenés műsorunkba, mert hogy a Csörpi Csörpi Csip Csip című dalt én nagyon szeretem. Tényleg fülbemászó dallama van, és ezt a dalt sem lehet megunni. Neked milyen emlékeid vannak ezzel kapcsolatosan?
1: Előtte annyit hadd mondjak be, hogy kezet foghatunk, mert én is nagyon szeretem. Ez is egy olyan címmel rendelkezik, amit nem lehet magyarra lefordítani. Egyik legnagyobb siker volt ennek a csapatnak, Middle of the Road, így hívják őket. Szintén egy gimnazista osztálytársam fordította le, annyit lent az együttes neve, hogy az út közepe. Több klasszikus nagy világslágerük született. Emlegettem már a kedves hallgatók felé, hogy szintén metrós koromban vásároltam egy könyvet, aminek ez a címe, Ki, kicsoda a külföldi rock zenében. Azt is már említettem, de újra hadd mondjam el, 27 forint 50 fillérbe került ez a könyvecske. Azóta a váci egyházi könyvkötő barátom már átkötötte nekem, kemény fedelű könyvként van már itt a kezemben, úgyhogy ez már az én életemet kiszolgálja, olyan precíz munkát végzett. Erről az együttesről a kiskönyvben nagyon röviden ennyit találtam. Skót énekegyüttes, Olaszországban lett népszerű 1971-ben. Hadd mondjam itt el, hogy itt is megszólal az, amit már említettem, hogy sokan úgy lekezelőleg nyilatkoztak erről a műfajról, mert ezt írja az ismertetés róluk. Igénytelen popmuzsika stílus meghatározására is használta nevét. Slágergyárából az első nagy sikere volt a Csörpi Csörpi Csip Csip. Ez a vélemény, amit most a könyvből idéztem, megerősíti azt, amiről szóltam az elején, hogy sokan erről a műfajról lekezelőek beszéltek az akkori kritikusok között. Miért, nem tudom.
0: De az idő a Rágó Gumi zenét gyártó zenekarokat és előadókat igazolja, hiszen mi sem bizonyítja jobban, hogy sokáig élnek a dalaik, hogy még most a 21. században is játsszuk itt a Szent István Rádióban.
1: Illetve, hogy szokták mondani, hogy az idő nem söpörte el. Tehát olyat alkottak ezek a csapatok ebben a műfajban, hogy fennmaradt, és azt hiszem, túlzás nélkül mondhatom, hogy ma is megállja a helyét.
0: Hallgassuk akkor a Middle of the Road együttes 1973-as slágerét, melynek címe Csörpi Csörpi Csip Csip.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Találkozunk legközelebb 2 hét múlva. Köszönöm szépen a beszélgetést Széles László Lőrinci plébánosnak, akinek nem csak a beszélgetést, hanem még a zenei szerkesztést is megköszönöm. És köszönöm szépen a technikai munkatárs Bilincsik Márton munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária úttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a Ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk, és zarándokoljunk. Mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a Ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást.
3: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az esztergomi szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem vezetéstudományi intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOMKULT-ba szeptember 23-án 18 órától.
4: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenci Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
5: Jézus példabeszédei a mindennapi nyelvben. Van egy különös tulajdonsága a nyelvnek. Képes emlékezni. Olyan történeteket is megőriz évszázadokon, sőt évezredeken keresztül, amelyeket talán már nem mindenki ismer. Amikor azt mondjuk, hogy valahol paradicsomi állapotok uralkodnak, amikor tiltott gyümölcsről vagy bábeli zűrzavarról beszélünk, valójában a Biblia szólal meg a magyar nyelvben, még ha ezt sokszor észre sem vesszük. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Ferenci Gábor vagyok, ez pedig a Mária Rádió Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő műsora, amelyben adásról adásra a bibliai eredetű fordulataink jelentését fedezzük fel közérthetően. Jézus példabeszédei egyszerű történetek, mégis olyan képszerűen fogalmaznak, hogy tanításaik évszázadokon át megőrződtek a közösségi emlékezetben. Számos fordulatuk ma is él a köznyelvben, gyakran akkor is, ha magát a példázatot már nem is ismerjük. Elsőként a tékozló fiú történetét idézzük fel. A köznyelvben a kifejezés olyan embert jelöl, aki felelőtlenül bánik pénzével vagy lehetőségeivel. A bibliai példázat középpontjában azonban nem a pazarlás, hanem a hazatalálás és a megbocsátás áll. Hasonlóan ismert az elveszett bárány képe. Jézus példázatában a pásztor addig keresi elkóborolt juhát, amíg meg nem találja. Ma olyan emberre mondjuk, aki letért a helyes útról vagy eltávolodott közösségétől. A bibliai képben azonban mindig ott marad a remény is. Az elveszett bárány megtalálható. Ehhez kapcsolódik a jó pásztor alakja. Jézus korában a pásztor a gondoskodás és a felelősség jelképe volt. Ez a jelentés maradt fenn a nyelvben is. Jó pásztornak azt nevezzük, aki nem csak vezet, hanem felelősséget is vállal a rábízottakért. Jézus egy másik példázatában két ember házat épít, az egyik sziklára, a másik homokra. Innen ered a homokra épít kifejezés, amely bizonytalan alapokra épülő terveket jelöl. Ennek ellenpárja a sziklára épít, amely biztos alapot és tartóságot fejez ki. A két kép ma már emberi kapcsolatokra, közösségekre vagy életutakra is alkalmazható. Gyakran használjuk a konkolyt hint fordulatot is. A példázatban valaki konkolyt vet a búza közé, hogy kárt okozzon. A magyar nyelvben a kifejezés viszályszítást vagy rossz indulatú híresztelést jelent. Érdekes, hogy az eredeti történet a türelemről is szól. Ezt a jelentésárnyalatot azonban a köznyelv már alig őrizte meg. Jézus tanításán alapul a mondás. A fát gyümölcséről, embert erkölcséről könnyen megismerheted. Ez a bibliai eredetű közmondás arra emlékeztet, hogy az embert ne szavai, hanem tettei alapján ítéljük meg. Egyszerűsége miatt ma is a nyelv egyik közkedvelt kifejezése. Hasonlóan ismert az, aki keres, talál közmondás. A keresés itt nem csupán elveszett tárgyakra vonatkozik, hanem az igazság, a tudás vagy a hit keresésére is. A nyelv ezt a tágabb jelentést őrizte meg. Jézus példabeszédei jól mutatják, hogy a nyelv nem egyszerűen megőrzi a bibliai történeteket. A képek önálló életre kelnek, jelentésük módosulhat vagy bővülhet, mégis felismerhető marad eredetük. Így váltak ezek a példázatok a nyelv révén a kulturális emlékezet élő részévé. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is a Bábel örökösei című műsorban. A viszonthallásra!
4: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenci Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották. Mária Rádió.
1: Hírpercek.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket.
7: Nevelőszülőképzés indult Székesfehérváron októberben. 5 magyar éremmel zárult a Közép-európai Csillagászati Diákolimpia Zágrábban. 14. Leó pápa a vatikáni munkatársak családjaival ünnepelt a nyári szünidő végén. A Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ ingyenes, 60 órás nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron, írja a Magyar Kurír. azoknak a gyermekeknek, akiknek nem adatik meg, hogy saját családjukban nevelkedjenek, különösen fontos, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben élhessenek, ahol törődést és teljes elfogadást kapnak. A nevelőszülő feladata, hogy családias, szeretetteli környezetet biztosítson a gyermekek számára mindaddig, míg visszatérhet vérszerinti családjába, vagy életében stabil, kiszámítható és hosszú távú megoldás születik. A nevelőszülő átmenetileg befogadja a családjából kiemelt gyermeket, gondoskodik mindennapi szükségleteiről, érzelmi biztonságot, szeretetet és támogatást nyújt számára, biztosítva az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Részletes információk az Egyházmegye honlapján érhetőek el. 5 érmet szereztek a magyar diákok a 11. közép-európai csillagászati és asztrofizikai diákolimpián, melyet szeptember 4 és 6-a között rendeztek meg Zágrábban, tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden. A 3 alapító ország, Horvátország, Szlovénia és Magyarország mellett Ausztria vett részt vendégként. Az esemény célja az volt, hogy a diákok a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia előtt nemzetközi környezetben és a világversenyhez hasonló feladat típusokban szerezzenek tapasztalatokat. A versenyzők elméleti fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára, amelyre idén Vietnámban kerül sor. Immár harmadízben rendezték meg a vatikáni családok ünnepét a vatikáni kertekben szeptember 5-én délután, tudósít a Vatikáni Rádió. Az eseményen Leó pápa köszöntötte a városállamban dolgozó civil munkatársakat és családjaikat, majd kötetlen beszélgetést folytatott a résztvevőkkel. A vatikáni családünnep 2024-ben született, még Ferenc pápa idején, bár ő betegsége miatt már nem tudott rajta részt venni. A család Isten tükre. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családjainkban, idézte a Szent Atya, Szent II. János Pál pápa gyönyörű szavait. Életet adni és szeretetet adni. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Legyen a ma esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott el Leó pápa záró kívánsága. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné pápa Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
8: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. Leó pápa Focolare püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.

0: Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. 14. Leó szeptember 10-én csütörtökön fogadta a Vatikánban megrendezett képzésen résztvevő, nemrég kinevezett püspököket. Egyetlen püspök sem jár egyedül. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó 147, 5 kontinensről érkezett püspökhöz. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban megrendezett, éves képzésen vesznek részt, amely lehetőséget teremt a párbeszédre, iránymutatást nyújt és segíti egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. Az idei képzésen 98 püspök vett részt a püspöki dikasztérium által szervezett programban, 49 pedig az evangelizációs dikasztérium képzésén. Püspökök, a közösség szolgái az egyházban és a mai világban, ez volt a szeptember 2-án kezdődött kurzus témája. A képzés szeptember 10-én csütörtökön a szinódusi teremben 14. Leó pápával tartott audienciával zárult.
1: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
0: 14. Leó beszéde elején elmondta, hogy őszintén örül a testvériség tapasztalatának, amelyet a főpásztorok ezekben a napokban megéltek. Meghallgatták egymást, együtt imádkoztak, és ünnepelték az eukarisztiát. Imáimban hordozlak benneteket, és veletek együtt egyházaitokat. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, és a szerzetesnőket, a szeminaristákat, a családokat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket, a szenvedőket és mindazokat, akik még várják, hogy találkozzanak az evangélium örömével. Mindenkinek helyet kell találnia a püspök szívében, mert Krisztus szívében mindenkinek van már helye. Ebből kiindulva Leó pápa néhány konkrét útmutatást adott az új püspököknek szolgálatukhoz, különösen is ebben a gyors változások korában, amikor a kommunikációs technológiák és a mesterséges intelligencia fejlődése olyan lehetőségeket nyitott meg, amelyeket néhány évvel ezelőtt még elképzelni sem tudtunk. Ezek a lehetőségek és új távlatok azonban bizonyosan nem képesek megszabadítani az emberiséget a bűntől és annak következményeitől. Ezt tragikus módon bizonyítják azok a válságok, amelyeken keresztül megy, hangsúlyozta 14. Leó. Ebben az összetett és bizonyos szempontból nyugtalanító helyzetben az egyház az elmúlt évben a remény szent évét ünnepelte. Talán azért, mert a világon kívül él? Tette fel a kérdést a pápa. Éppen ellenkezőleg. Azért, mert a meghalt és feltámadt Krisztus arra hívja, hogy mindenkinek hirdesse az üdvösség evangéliumát. És mi püspökök vagyunk ennek a küldetésnek az első címzettjei. A pápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát ajánlotta a főpásztorok figyelmébe, amely látásmódot és módszert kínál az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához a mesterséges intelligencia korában. Arra bátorítalak benneteket, hogy egyházmegyéitekben segítsétek elő a reflexió és a párbeszéd útjait, hogy képezzétek és támogassátok mindazokat, akik a szeretet civilizációjának szolgálatára kívánnak elköteleződni.
1: Prima di tutto, rimanere con Cristo.
0: Leó pápa elsőként azt a megbízatást adta a főpásztoroknak, hogy maradjanak Jézussal. Ez a legfontosabb, hangsúlyozta, mert püspökök vagyunk, de mindenekelőtt tanítványok. Ahhoz, hogy Krisztusról beszéljünk, vele kell lennünk. Ahhoz pedig, hogy népét vezessük, minden nap engednünk kell, hogy ő vezessen bennünket. Ezért mindig őrizzétek meg az Úrral töltött időt, az eukarisztiát, Isten igéjét, az imádságot és azokat a pillanatokat, amikor jelenlétében lehettek annak a tanítványnak, az egyszerű szívével, aki engedi, hogy Ura szeresse őt. A szolgálat innen születik, és így a szolgálat derűsebbé, szabadabbá és termékenyebbé válik. 14. Leó 2. szempontként arra hívta fel a figyelmet, hogy a püspök szívét teljesen adja oda testvéreinek, a papoknak és az általuk felszentelendő diákonusoknak, a mindig lelkesedéssel teli fiataloknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, a misszionáriusoknak, a hitoktatóknak és azoknak a családoknak, amelyek csendes nagylelkűségről tesznek tanúságot. A püspök olyan ember, aki napról napra egyre inkább megtanulja szeretni népét. Megismerni az emberek örömeit és fájdalmait, osztozni álmaikban, és örülni annak, amikor látja növekedni a közösségeket, mutatott rá a Szent Atya. Szeressétek az embereket, akiket az Úr rátok bízott. Tanuljátok meg a nevüket, hallgassátok meg történeteiket. Amikor csak lehet, lépjetek be otthonaikba, imádkozzatok velük, kérte a pápa az új püspököktől. Ezért rendkívül fontos a jelenlét, amely már a szavak előtt nagyon sokat mond. Egy látogatás, egy áldás, egy papra szánt idő, egy család meghallgatása, párbeszéd egy fiatallal. Apró gesztusok ezek, mégis egy egész életre megmaradhatnak az ember lelkében, hangsúlyozta 14. Leó.
1: Un'altra caratteristica del vescovo è quella che la tradizione chiama la sollecitudine pastorale.
0: Ehhez kapcsolódva Leó pápa a lelkipásztori gondoskodásra buzdította az új főpásztorokat. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy valakinek sok feladata van, hanem valódi püspöki atyaságot, olyan nagy szívet, amelyben mindenki számára van hely. 14. Leó Ferenc pápa szavait idézte, aki gyakran emlékeztetett arra, hogy a közelség Isten egyik jellemző vonása népe iránt. A pápa arra kérte a püspököket, hogy szeressék papjaikat, akik a püspökben tudjanak atyára és testvérre találni. Hallgassátok meg őket, bátorítsátok őket, imádkozzatok értük, örüljetek annak a jónak, amit tesznek, és bizalommal kísérjétek őket szolgálatukban. Fordítsatok különös figyelmet az idősekre és a betegekre. Éreztessétek velük, hogy értékesek, hogy az egyház hálás nekik, és hogy a püspök nem feledkezik meg róluk. Néha elég egy telefonhívás, egy látogatás, egy szeretetteljes szó részetekről. Végül 14. Leó a fiatalabb egyházak pásztoraihoz fordult, akik ismerik a misszió szépségét és fáradtságát, egy olyan egyház tapasztalatát, amelynek talán kevés java van, de gazdag az erős hitben. A pápa arra kérte őket, hogy őrizzék meg missziós szívüket. A misszionárius püspök szíve mindenki felé nyitott. Nem csak azok felé, akik plébániáinkat látogatják, hanem más felekezetű keresztények, más vallások hívei, a hitet nem valló emberek és minden jó akaratú férfi és nő felé is. A püspök mindenkit meghallgat és tiszteletben tart, mindenkihez közel kerül, és képes felismerni azt a jót, amely minden ember szívében jelen van, összegezte 14. Leó az új püspökökhöz intézett beszédében.
2: Leó pápa a fokolári püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Szeptember 9-én szerdán reggel az általános kihallgatás előtt Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a fokolári mozgalom püspökeinek mintegy 100 fős csoportját. A Szent Atya püspöki kollégális szeretettel köszöntötte a fokolári püspököket, akik spirituális találkozón vesznek részt.
1: It gives me joy to see so many of you from diverse countries, backgrounds and social situations reunited in one spirit under the work of Mary.
2: Noha sok országból és sokféle társadalmi helyzetből érkeztek, mégis Mária műve szellemében gyűltek egybe, tudva, hogy akik az Úr nevében jönnek össze, az Úr köztük lesz. Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok én is, idézte a beszéd elején Szent Máté evangéliumának szavait Leó pápa. Utalt ezzel a Chiara Lubich alapította mozgalom küldetésére, melynek lényege az egységről való tanúságtétel napjaink megosztott világában. Utalt azokra a nehéz társadalmi körülményekre, amelyeket a jelenlévők közül sokan elszenvednek hazájukban. Az előítéletekre, a rasszizmusra, a vallási üldöztetésre és az erőszakra. Ugyanakkor a nyugati világ helyzetéről is szólt, amelyet túlságosan áthat az individualizmus. A család, a barátság és a közösség széttöredezik, miközben a szabadságot teljes mértékű önállóságként tüntetik fel. Arra biztatják az embereket, hogy erkölcsi vagy akár természeti korlátok nélkül keressék a boldogságot. Beszédében rámutatott napjaink ellentmondásaira is. Arra a paradoxonra, hogy bár folyton az egyéni szabadságot hangsúlyozzák, az emberek mégis egyre kevésbé érzik magukat szabadnak. Nem mernek valóban önmaguk lenni, nem merik követni eszményeiket, félnek mások megítélésétől, bezárkoznak. Ennek pedig az a szomorú következménye, hogy megosztottnak érzik magukat. Mindez végül megfoszt attól a boldogságtól, amelyre Isten teremtett bennünket. A háromszeműjű egyisten képmására teremtettünk, aki a Szent Háromság, az Atya, Fiú és Szentlélek közössége.
1: In revealing the heart of the Father, Christ shows us the deepest meaning of our existence, of our relationships, and the path to happiness.
2: Krisztus megmutatta nekünk az Atyát, feltárta létünk és kapcsolataink legmélyebb értelmét, boldogságunk forrását. A Szentlélek ajándéka által Isten gyermekeivé, az isteni élet részeseivé tett bennünket. Testvéri közösségünk az Úrral való egységből fakad, hiszen Krisztusban mindannyian egymás testvérei vagyunk. Ez az egyház közösségének titka és hivatása, hogy az egység jele és kovásza legyünk a világban. A mozgalom püspökeihez szólva emlékeztetett, hogy Chiara Lubich szellemi hagyatékának örököseiként, valamint Krisztus egyházának szolgáiként arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek az emberi család egységéről napjaink megosztottságaitól terhelt világában. A széthúzása nem az a válasz, hogy még biztosabbá tegyük a világot, hanem az, hogy visszatérjünk egységünk forrásához, a Szent Háromsághoz. Kontemplatív keresztényekké kell válnunk, tanította a Szent Atya. Végül arra buzította a jelenlévőket, hogy használják ki az együtt töltött napokat, és éljék meg a testvériség örömét. Ez emlékeztet a Krisztusban való lelki rokonságunkra, és megerősít bennünket. Azt kérte tőlük, hogy használják ki a püspöktársak körében eltöltött kegyelmekben gazdag napokat, amelyek gazdagítják a közösséget. Kifejezte az iránti örömét is, hogy a Mária műve Focolare mozgalom révén a püspök atyák lelki támaszra leltek.
1: May it also help you to live out communion and fraternity in your respective bishops' conferences.
2: Azt kívánta az egyházi vezetőknek, hogy a püspöki konferenciáikon belül is éljék meg a testvéri közösséget. Arra bátorította őket, hogy éljenek az Úr adta ajándékokkal, az oltári szentségimádással, az elmélyült zsolozsmázással és a Szent Mise bemutatásával, és fordítsák azokat lelkük táplálására. Így lehetnek egymás és a külvilág számára is az egység és a tartós béke tanúságtévői.
0: Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.
3: Egy indiai szerzetes egy patakpartján imádkozik. Amikor kinyitja a szemét, meglát egy skorpiót, amely a kövek között a hátára fordult, és kétségbe esetten kapálódzik. A szerzetes megsajnálja, talpára segíti, a skorpió pedig azonnal belemar. A szerzetes folytatja az imát. Kis idő múlva ismét meglátja a skorpiót, újra a hátára fordulva. Ismét segít rajta, és a skorpió újra belemar. Aztán mindez megtörténik harmadszor is. Egy parasztember, aki mindezt látja, nem bírja szó nélkül. Miért segítesz rajta? Háromszor segítettél neki, és háromszor mart beléd. A szerzetes elmosolyodik. Neki az a természete, hogy marjon. Nekem az a természetem, hogy megbocsássak. Jézus egyik példabeszédben egy emberről beszél, akinek ura felfoghatatlanul nagy tartozást enged el. Ez az ember azonban kimegy, találkozik valakivel, aki neki sokkal kevesebbel tartozik, és képtelen ugyanarra, amit néhány perccel korábban ő maga megtapasztalt. Talán pontosan itt van a probléma. Ő kérte a bocsánatot, de még nem engedte, hogy a bocsánat őt magát megváltoztassa. Isten bocsánatát igazán elfogadni nem egyszerűen azt jelenti, hogy megkönnyebbülök attól, hogy Isten eltörölte a múltamat, hanem azt is, hogy lassan én is elkezdek úgy bánni másokkal, ahogyan ő bánik velem. Hányszor kezdett velem újra? Akkor egyre nehezebb lesz görcsösen szorongatnom mások tartozását. Persze rögtön tiltakozik bennem valami. De hát a másiknak nincs igaza, hiszen megbántott, megalázott és igazságtalan volt velem. Meg lehet, de a megbocsátás nem azt jelenti, hogy azt mondom a rosszra jó, ahogy azt sem jelenti, hogy egy kereszténynek nincs joga dühösnek lenni. A dühöt megengedni, a rosszat nevén nevezni, majd elengedni, ez a sorrend. Mert amit nem engedek el, azt tovább cipelem, és egy idő után már nem én hordozom a haragomat, hanem a harag hordoz engem. Ezért talán az elengedés még kifejezőbb szó, mint a megbocsátás. Megengedem, hogy fájjon. Kimondom, hogy fájt. De nem akarom életem végéig magammal vinni. Ezért elengedem. Mindez persze nem jelenti azt, hogy minden kapcsolatnak ugyanúgy kell folytatódnia. Ha valaki újra és újra visszaél a megbocsátásommal, lehet, hogy éppen a távolságtartás az első helyes lépés. Megbocsáthatok úgy is, hogy közben határt húzok. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy újra odaadom a kezemet a skorpiónak, hogy hadd marjon bele, hanem azt, hogy nem engedem, hogy az ő mérge bennem maradjon. Talán ezért olyan nehéz a megbocsátás, mert emberileg sokszor szinte lehetetlen. Emberileg számolgatunk, ő kezdte, ő mondta, ő tette, neki kellene előbb bocsánatot kérnie. Jézus azonban Isten szemszögébe akar állítani bennünket, mert ő nem így számol, hanem felemeli a bűnöst, miközben eltörli a bűnt. Nem csak azt nézi, mi voltam, hanem azt is, hogy mivé válhatok. Képes vagyok én is megtanulni ezt. Nem azért bocsátok meg, mert a másik feltétlenül megérdemli, hanem azért, mert én magam is megbocsátásból élek. 70-szer, 7-szer. Újra és újra. Nagyon nehéz ez, de a gyakorlat teszi a mestert. Ahogy egy pap fogalmazta meg nagyon szépen az imájában, bocsáss meg, Uram, hogy annyi embert feloldozok nevedben, de ezt a szokást tőled tanultam. Talán ez a keresztény élet egyik legszebb mondata lehetne, ezt a szokást tőled tanultam. Talán akkor hasonlítok legjobban Istenhez, amikor megbocsátok. Éppen ezért a megbocsátás nem vereség. Nem azt jelenti, hogy a másik győzött, hanem azt, hogy a rossz nem tudott olyanná tenni engem, amilyen ő volt velem. A skorpió marhat, de nem kell nekem is skorpióvá válnom. Mark Twainnek tulajdonítják ezt a gyönyörű mondatot. A megbocsátás az az illat, amelyet az ibolya hagy azon a cipősarkon, amely eltapossa őt. Talán ez az igazi természet feletti élet. Megsebezhetnek, eltaposhatnak és fájhat, de hogy mi marad utánam, méreg vagy illat, arról már én döntök. Amikor az illatot választom, akkor hasonlítok leginkább Istenhez. Van ennél jobb?
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 24. vasárnapra Isten illata címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: Mária Rádió.
5: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
6: Az evangélium Szent Máté szerint. Az 5. fejezet. Látván pedig a sokaságot fölment a hegyre, és amikor leült, oda jöttek hozzá a tanítványai, és megnyitván a száját, így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szomorkodók, mert őket majd megvigasztalják. Boldogok a szelidek, mert ők birtokolják majd a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert őket majd kielégítik. Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők látni fogják Istent. Boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha átkoznak és üldöznek titeket, és hazug módon minden rosszat rátok fognak én miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert bőséges jutalmatok van a mennyben. Mert így üldözték az előttetek élt prófétákat is. Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Semmi egyébre nem való, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyre épített várost nem lehet elrejteni. És ha mécsest gyújtanak, nem véka alá teszik, hanem lámpatartóra, hogy mindenkinek világítson, akik a házban vannak. Így világoskodjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék atyátokat, aki a mennyekben van. Ne gondoljátok, hogy eljöttem feloldani a törvényt, vagy a prófétákat. Nem feloldani jöttem, hanem beteljesíteni. Bizony mondom nektek, míg elmúlik az ég és a föld, egy ióta vagy egy vesszőcske sem fog elveszni a törvényből, hanem minden beteljesedik. Aki tehát fel fog oldani egyet a parancsolatok közül, akár a legkisebbet is, és így fogja tanítani az embereket, azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában. Aki pedig megteszi, és úgy fog tanítani, azt nagynak hívják majd a mennyek országában. Mondom ugyanis nektek, ha a ti igazságtok nem lesz bőségesebb, mint az írástudóké és a farizeusoké, nem fogtok bemenni a mennyek országába. Hallottátok, hogy mondatott a régieknek, ne ölj, aki pedig öl, méltó lesz az ítéletre. Én pedig mondom nektek, mindaz, aki a testvérére haragszik, méltó lesz az ítéletre. Aki azt mondja a testvérének, raka, azaz ostoba, méltó lesz a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó lesz a gehenna tüzére. Ha tehát fölajánlod adományodat az oltárra, és ott eszedbe jut, hogy a testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott adományodat az oltár előtt, és menj, előbb engesztelődj meg a testvéreddel, aztán térj vissza, és ajánld föl adományodat. Légy békülékeny ellenfeleddel gyorsan, amíg még uton vagy vele, nehogy véletlenül ellenfeled átadjon a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnét, amíg az utolsó fillért is vissza nem fizeted. Hallottátok, hogy mondatott, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, mindaz, aki azért néz asszonyra, hogy megkívánja őt, már paráználkodott vele a szívében. Ha a jobb szemed visz téged bűnbe, vájd ki azt és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha tagjaid közül vészel egy, mintha egész tested a gehenna tüzére kerül. És ha a jobb kezed visz téged bűnbe, vágd le azt és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha tagjaid közül vészel egy, mintha egész tested a gehenna tüzére kerül. Mondatod pedig, aki elbocsátja feleségét, adjon neki váló levelet. Én pedig azt mondom nektek, mindaz, aki elbocsátja feleségét, kivéve ha paráznasága miatt, házasságtörést követ el ellene. Aki pedig elbocsátott asszonyt vesz el, házasságot tör. Ismét hallottátok, hogy mondatott a régieknek, ne szegd meg esküdet, hanem tedd meg, amire Istennek esküdtél. Én pedig mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az Isten trónusa, sem a föld,

Tartsd oda neki a másikat is. És annak, aki perre akar menni veled, hogy elvegye az ingedet, add oda a köntösödet is. És ha valaki 1000 lépésre kényszerít, menj vele 2000-et. Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el attól, aki kölcsönt kér tőled. Hallottátok, hogy mondatott, szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, hogy fiai legyetek atyátoknak, aki a mennyekben van, mert ő fölkelti napját rosszakra és jókra, és esőt bocsát igazakra és gonoszokra. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nem, de a vámosok is ezt teszik. És ha csak a testvéreiteket fogjátok köszönteni, mi többet tesztek? Nem, de a pogányok is ezt teszik. Legyetek hát tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Az evangélium Szent Máté szerint. A 6. fejezet. Ügyeljetek rá, hogy igazságtokat ne az emberek színe előtt tegyétek, hogy lássanak benneteket, különben nem lesz jutalmatok atyátoknál, aki a mennyekben van. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy tiszteljék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy alamizsnád rejtekben maradjon, és atyád, aki lát a rejtekben, megfizet neked. És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és a terek sarkain állva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te, amikor imádkozol, menj be a kamrádba, és az ajtót bezárva imádkozzál atyádhoz, aki ott van a rejtekben. És atyád, aki lát a rejtekben, megfizet neked. Imádkozva pedig ne beszéljetek sokat, mint a pogányok. Azt gondolják ugyanis, hogy sok beszédükért találnak meghallgatásra. Tehát ne akarjatok hozzájuk hasonlítani. Atyátok ugyanis tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek bűneiket, nektek is megbocsát a ti mennyei atyátok. Ha pedig ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti bűneiteket. Mikor pedig böjtöltök, ne legyetek szomorúak, mint a képmutatók. Ők ugyanis meghervasztják arcukat, hogy az emberek lássák böjtölésüket. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te ellenben, amikor böjtölsz, kend meg olajjal a fejedet, és mosd meg arcodat, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem atyád, aki a rejtekben jelen van. És atyád, aki lát a rejtekben, megfizet neked. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földben, ahol a rozsda és a moly emészt, ahonnan a tolvajok kiássák és ellopják.

0: hanem gyűjtsetek magatoknak kincset a mennyben, ahol sem rozsda, sem moly nem pusztítja, ahol tolvajok nem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed, ott lesz a szíved is. A test mécsese a szem. Ha tehát a szemed tiszta, egész tested világos lesz. Ha azonban a szemed rossz lesz, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság, ami benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség? Senki nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket szereti, és a másikat gyűlöli, vagy elviseli az egyiket, és megveti a másikat. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, sem a testetek miatt, hogy mibe öltözzetek. Nem, de több az élet, mint az eledel, és a test, mint a ruha. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem aratnak, csűrökbe nem gyűjtenek, és mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek-e ti sokkal többet azoknál? Ki az közületek, aki töprengésével az életkorához csak egy könyöknyit is hozzá tud adni? És a ruházat miatt miért aggódtok? Nézzétek csak a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak, nem is szőnek. De mondom nektek, hogy még Salamon sem volt minden dicsőségében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig a mezei füvet, amely ma van, és holnap kemencébe vetik, Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket kicsinyhítőek. Tehát ne aggodalmaskodjatok, mondván, mit fogunk enni, vagy mit fogunk inni, vagy mibe fogunk öltözni. Mert mindezeket a pogányok keresik. Tudja ugyanis a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek előbb a mennyek országát, és annak igazságát, és ezek mind hozzáadatnak nektek. Tehát ne aggódjatok a holnapért, mert a holnapi nap majd gondoskodik magáról. Elég a napnak a maga baja. Az evangélium Szent Máté szerint. A 7. fejezet. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fognak megítélni benneteket is, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg a szálkát a testvéred szemében, és a gerendát a saját szemedben nem látod? Vagy hogyan mondhatod a testvérednek, engedd, hogy kivegyem a szálkát a szemedből, és íme gerenda van a saját szemedben. Képmutató, vedd ki előbb a gerendát a saját szemedből, és akkor majd látni fogsz, hogy kivedd a szálkát a testvéred szeméből. Ne dobjátok a szentet kutyáknak, és ne szórjátok a gyöngyeiteket disznók elé, nehogy lábukkal eltapossák azokat, és megfordulva széttépjenek titeket. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtó nyílik. Vagy ki az közületek, aki, ha a fia kenyeret kér tőle, követ nyújtana neki? Vagy ha halat kér, kígyót nyújtana neki? Ha tehát ti, jól lehet rosszak vagytok. Tudtok jó adományokat adni a fiaitoknak, mennyivel inkább a ti atyátok, aki a mennyekben van, adja majd a jót azoknak, akik kérik tőle. Mindazt tehát, amit csak akartok, hogy tegyék nektek az emberek, ugyanúgy tegyétek ti is. Ez ugyanis a törvény és a próféták. a szűk kapun menjetek be, mert tágas a kapu és széles az út, amely a pusztulásba visz, és sokan vannak, akik bemennek rajta. Milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok. A gyümölcseikről ismeritek meg őket, mert vajon szednek-e tövisekről szőlőt, vagy bojtorjánról fügét? Így tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem hoz jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Tehát a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki megteszi az én atyám akaratát, aki a mennyekben van. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem, de a te nevedben prófétáltunk, a te nevedben űztünk ördögöket, és a te nevedben sok csodajelet tettünk. Akkor majd megvallom nekik, soha nem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Mindaz, aki hallja ezeket az igéimet, és megteszi, amit hallott, hasonlít a bölcs emberhez, aki sziklára építette házát. Mert amikor szakadt az eső, és jöttek a patakok, föltámadtak a viharos szelek, és rátörtek a házra, nem dőlt össze, mert sziklára alapozták. És mindaz, aki hallja ezeket az igéimet, de nem teszi meg, amit hallott, hasonlít a balga emberhez, aki homokra építette házát. Mert amikor szakadt az eső, és jöttek a patakok, föltámadtak a viharos szelek, és rátörtek a házra, összedőlt, és nagy lett a romlása. És történt, hogy amikor Jézus befejezte ezeket az igéket, a sokaság csodálkozott a tanításán. Mert miközben tanította őket, olyan volt, mint akinek hatalma van, és nem olyan, mint az ő írástudóik.
1: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: 14. Leó pápa a vatikáni munkatársak családjaival ünnepelt a nyári szünidő végén. Új főlelkészükkel ünnepelték az angliai magyar katolikusok Szent István királyt Londonban. Nevelőszülőképzés indult Székesfehérváron októberben. Immár harmadízben rendezték meg a vatikáni családok ünnepét a vatikáni kertekben szeptember 5-én délután, tudósít a vatikáni rádió. Az eseményen Leó pápa köszöntötte a városállamban dolgozó civil munkatársakat és családjaikat, majd kötetlen beszélgetést folytatott a résztvevőkkel. A vatikáni családünnep 2024-ben született, még Ferenc pápa idején, bár ő betegsége miatt már nem tudott rajta részt venni. A család Isten tükre. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családjainkban, idézte a Szent Atya, Szent II. János Pál pápa gyönyörű szavait. Életet adni és szeretetet adni. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Legyen a ma esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott el Leó pápa záró kívánsága. Az angliai magyarok nagyasszonya, római katolikus lelkészség hagyományosan szeptember első vasárnapán emlékezik Szent István királyra. A magyar nyelvű szentmise főcelebránsa az új angliai magyar lelkész Csigi Péter volt, aki szeptember 6-án mutatkozott be a magyar közösség előtt a Brentfordi Szent János evangélista templomban, írja a Magyar Kurír. A szentmisén részt vett többek között a Magyar Nagykövetség képviseletében Sárosi Fanni illetékes felelős tanácsos, Salánki István, a londoni magyar református gyülekezet lelkésze, a mintegy 100 főnyi magyar közösséggel együtt. Csigi Péter szentbeszédében megemlékezett a Mohácsi Vész 500. évfordulójáról is. Ez a vereség nem semmisítette meg a magyar népet, megújult és mindmáig létezik. A Szent István napi új kenyereket Csicsó János, korábbi magyar főlelkész áldotta meg, az együttlét ünnepi vacsorával zárult. A Szent István görögkatolikus gyermekvédelmi központ ingyenes, 60 órás nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron, írja a Magyar Kurír. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nem adatik meg, hogy saját családjukban nevelkedjenek, különösen fontos, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben élhessenek, ahol törődést és teljes elfogadást kapnak. A nevelőszülő feladata, hogy családias, szeretetteli környezetet biztosítson a gyermekek számára mindaddig, míg visszatérhet vérszerinti családjába, vagy életében stabil, kiszámítható és hosszú távú megoldás születik. A nevelőszülő átmenetileg befogadja a családjából kiemelt gyermeket, gondoskodik mindennapi szükségleteiről, érzelmi biztonságot, szeretetet és támogatást nyújt számára, biztosítva az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Részletes információk az Egyházmegye honlapján érhetőek el.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Kedves hallgatók! Kérjük, kapcsolódjanak be közös imánkba, hogy együtt szemléljük Jézus életét a rózsafűzér titkaiban. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr. Áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége. Uram, add, hogy megmerjem hallani hívásodat, beengedjem szavadat a lelkembe, rád merjem bízni magam.
1: Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek.
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Az Isten anyja szolgálni kezd. Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Isten közénk jött, velünk élt. Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész föld kerekséget írják össze. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: titeket is az Isten kegyelme legyen. Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az Úr törvénye előírta.
1: Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mégéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászólnak irgalmatra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. 3 nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme atyád és én szomorúan kerestünk. Ezt felelte. De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. A szűzanya átélte, hogy elveszítette Jézust, az Isten fiát. Amikor megtalálta a templomban, meglepő újat fedezett föl szent fiában. Teljesebben, igazabban ismerte meg az Isten fiát. Uram, szűzanyával együtt élve vezessen ez a titok engem is, hogy a sötétségeimben, amikor veszteségek érnek, amikor bizonytalanná válik a hitem is, kitartva a keresésben, téged jobban, igazabban megtaláljalak, megismerjelek.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
2: irgalomra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
2: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
4: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Somhegyi Anna Mária reumatológussal, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatójával, Patkoló Éva beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában dr. Somhegyi Anna Mária reumatológust, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatóját, és arra kérem, hogy beszéljen egy kicsit magáról. Honnan jött család?
2: Üdvözlöm kedves hallgatókkal együtt. 4 gyerekes családból jövök, ahol hát abban az időben sem volt szokás, hogy ilyen sokan legyenek a gyerekek, és hát ez abban az időben esett, amikor persze nagyon szegények is voltunk. Kérdés, hogy ettől, hogy 4 voltunk gyerekek, de mindesre így volt. A szüleim fantasztikus, hogy mit vágtak le a mi felnevelésünkkel abban az időben. Persze még nem mindenkinek volt autója, tehát ő nekik se. És hát autó nélkül megoldani azokat a nyaralásokat, tehát biciklivel sátorral a hátunkon. Bejártuk az országot, ilyen ibuszszobákat szervezett apukám, aki valaha cserkész volt, és ezt az életérzést akarta nekünk is átadni. Sikerült is, bár hát mi ugye nem voltunk cserkészek. Úgyhogy ilyen volt a család, és hát nagyon meleg családi fészek volt, ha így röviden foglalható.
1: Iskolái?
2: A Gellért-hegyen laktunk kiskoromban, úgyhogy ott kezdtem a Köböl utcai általános iskolában. Aztán Pestre költöztünk, és a Szemere utcai általános iskolában folytattam. Aztán az Ötvös gimnáziumban érettségiztem, és utána az orvos egyetemet végeztem el.
1: Mikor dőlt el az, hogy az orvosi pálya felé indul el?
2: Nagyon régen. Azt hiszem akkor, amikor először fizikát tanultam, én már azt úgy tanultam, azt hiszem az 5. koromban volt. Én azt már akkor úgy tanultam, hogy na ez lesz nekem a felvételi tantárgyam. Tehát én nagyon-nagyon régen orvos akartam lenni. Mindig ha anyukám boncolta a csirkéket, akkor ott kellett lennem, és szétszedtem, és fogdostam, és élveztem, hogy milyen a szeme, meg milyen az eze, meg az aza. De nagyon régen orvos akartam lenni.
1: Ön nagyon sokat dolgozik a gerincgyógyászati prevencióért. Már 20 évvel ezelőtt indított egy prevenciós programot. Ebben mi motiválta, és ez a program mit tartalmaz?
2: Hát, hogy az egészen az elején kezdjem, az úgy volt, hogy az embernek van mindig egy főnöke, és a főnököm megkérdezte, hogy nem akarok-e tudományt csinálni, és mivel a férjem is csinál tudományt, hát persze rávágtam, hogy de. És akkor 2 témát kínált, az egyik nagyon nem tetszett nekem, valami laborvizsgálatos dolog volt, a másik az megtetszett, mert az a gyerekek gerincével foglalkozott, és az úgy érdekesebb volt számomra. És ahogy ezt a tudományos munkát csináltam a kutatásaim során, döbbentem arra rá, hogy a gyerekek között nagyon gyakori a nagyon enyhe eltérés, amit még szinte betegségnek sem mondunk, és hát ha nagyon utána néznénk röntgen felvételekkel, lehet, hogy több betegséget találnánk, de nem nézünk utána nagyon helyesen, tehát röntgennel szűrni nem lenne etikus. A lényeg, hogy a gyerekeknek a most kimondom, fele 2/3 tartáshibás. És mikor ezzel szembesültem, hogy itten valamit csinálni kéne velük, hát ha így marad, akkor felnőttként meg jönnek a porckapásos betegségeikkel szegények, és azt meg végképp nem tudjuk meggyógyítani, hanem rendezni, karbantartani tudjuk. Viszont, hogyha a gyerekkorukban foglalkozna a testnevelés valahogy úgy a gerinc fejlődésükkel, ahogy az a gerincnek jó lenne, akkor ezzel sokat tehetnénk. Úgyhogy ezt a disszertációmban le is írtam, még emlékszem a házi védésen a kollega, akit nagyon kedveltem, most is kedvelem, nem régen találkoztam vele össze, férfi kollega volt, az szóvá tette, hogy hát micsoda dolog egy disszertációban ilyen következtetéseket leírni, hogy hát akkor szükség van a mindennapi testnevelésre és azon belül a speciális tartásjavításra. Az a házi védésen a bizottság elnöke egy női kollega volt, aki persze azt mondta, hogy hát dehogy nem, hát arra való a tudomány, hogy gyakorlatban átvigyük, amit tudunk. Én is így érzem, és ez azóta nagyon bele is ült a szívembe is, nem csak az eszembe, és hát nem csak leírtam ugye cikkekben jobbra-balra, hanem konferenciáinkon is folyt. Mondtam, hogy hát ezt meg kéne oldanunk. De kinek tudtam mondani? Hát az orvos kollégáimnak. Aztán hát ez előbb-utóbb már nagyon bosszantott, hogy mit egymásnak erről beszélünk, mindenki tudja, hogy így van, mások kutatásai is ugyanezt mutatták ki, sőt az is kiderült, hogy a gyerekek gerincének azt tesz igazán jót, hogyha a gyógytornász mondja meg és vezeti, hogy milyen mozgásanyagot végezzenek. Hát ezt egyszer ugyanez a főnököm, aki az elején a kutatás irányában elhívott, ő szólt nekem a közgyűlésünkön 94 őszén, a Reumatológusok Egyesületének a közgyűlésén, én most jöjjön ki, most mondja, amit akart, mert ugye mindig el akartam mondani a szekció végén, a tudományos szekció végén is ezt, hogy hát kéne csinálnunk is már végre valamit, és nem adtak akkor időt rá, és ő kiszólított, én tudja, amit akartam mondani, most mondjam. Hát azt mondtam, hogy kérem szépen, itt ül a szakmai java, és én csak azt szeretném, hogy ki más, ha mi nem. Találjuk már végre ki, hogy mit kéne csinálni, és kezdjük csinálni, ne csak mindig mondjuk, hogy kéne valamit. És akkor ez a közgyűlés engem fölhatalmazott, hogy kezdjek neki. Hát így kezdődött, és aztán hát ezt a két célkitűzést igyekeztem megvalósítani, amiben a Reumatológusok Egyesületén kívül az összes többi illetékes szakmai társaság is mellettem, mögöttem állt, mert hogy mindegyik ezzel is mentem, hogy kikérjem a véleményüket, hogy esetleg valami mást is még hozzátegyünk, vagy hogy látják. Az ortopédek mondták, hogy ez nagyon jó, de mindenképpen ne felejtsük el, hogy akkor leszünk célnál, hogyha a testnevelőknek a munkáját előíró dokumentumokban, a Nemzeti Alaptanterben benne lesz a tartásjavító torna. Hát ezt nagyon eszembe is véstem. És aztán akkor friss szakmai szervezet volt a Magyar Gerincgyógyászati Társaság, és ők voltak a legaktívabbak abban, hogy a gyakorlati segítséget ehhez a munkához megadják, és így lett ez a Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programjává. És hát ezt a célt, ezt mindig úgy érzi az ember, no most már elértük, de olyan, mint a mesében, mindig tovább szalad. Most is így vagyunk vele, nagyon sokat elértünk már belőle, ezt gondolom a hallgatók is tudják, mert a mindennapi testnevelés az most már vérvalóság. De az, hogy tényleg minden gyerek megkapná benne ezt a speciális tartásjavító tornát, amit a gyógytornászok kidolgoztak, és a testnevelőknek mi 20 éve elkezdtük tanítani, hát ezért nem tenném még a kezemet a tűzbe. Tehát itt még sok tennivalónk van, oktatnivalónk, és nyomon követnivalónk, tehát megnézni, hogy tényleg hogy megy ez, és hol kell még segítséget adni. Tehát mostani köznevelés ehhez nagyon jó partner.
1: 95-ben indult ez az egész. Ugye ennek voltak azért feltételei, képzés, gondolom, tanárok, óvónők esetleg képzése, tehát ilyen feltételei is voltak. A mindenkori kormányok mennyiben segítették, vagy nem segítették ezt?
2: Hát mindig segítették, tehát a gerinc témakör az mindenkinek valahogy talán saját gyerekei miatt, de mindenkinek világos volt, hogy ebben mennyire igazunk van. De az oktatási kormányzatok mindig segítették ezt a törekvésünket. Az egészségügyi kormányzat pedig 9 éven át, 95-től 2004-ig pénzelte azt, hogy a testnevelőkhez mentünk országszerte, és tanítottuk nekik. Egy ilyen rövid, megéreztető foglalkozás keretében ez volt ingyenes. Aztán akkreditált továbbképző programot csináltunk, úgy, hogy ez a köznevelés rendjében szükséges, hát azt nem tudtuk ingyen csinálni. Tehát amíg az iskoláknál volt erre pénz, addig jöttek és tanulták tőlünk a testnevelők, aztán hát az a pénz lassan elfogyott, úgyhogy ez a részletes megismerést lehetővé tevő tanfolyam, ez most éppen egy kicsit...
1: Mikor lendült be egy kicsit jobban ez az egész munka?
2: Hát, melyik időszak is volt az, amikor a legtöbb képzést tudtuk csinálni? Szerintem van 2001-2003 között, akkor nagyon sok képzést
1: tudtunk
2: csinálni. Mert említed,
1: 2004-ig támogatták.
2: Igen, utána már aztán semmi.
1: Nem, és akkor 2010-től hogy alakult ez?
2: Hát igaziból 2010-től már nem volt az a célkitűzés előttem, hogy megint kezdjünk hozzá ahhoz, hogy megyünk az országban a testnevelőket tanítani. Most már rendszer szinten szerettem volna azt elérni, hogy a testnevelőknek a képzésébe valóban úgy legyen benne, hogy kell, mert egyébként ezen sokat dolgoztunk 98 óta. Az is érdekes, hogy hogyan a testnevelési egyetem egyik kiváló docense, Maxin Imre, akinek a felesége iskolában dolgozó gyógytornász volt, és eljött egyszer egy ilyen képzésünkre, hazament, elmondta, mit csinálunk, és akkor mondta neki a férje, hogy de ezt nem úgy kell, hanem így majd szólj az Anna Máriának, de elmondom neki, hogy hát elmentem a Maxin tanár úr, aztán nagyon jóba lettünk persze, és rengeteg jó tanácsot adott. Ez 98-ban volt, ez még elég az elején, és akkor mondta, hogy az összes testnevelőt képző intézményt meg kell keresnünk, és be kell vonnunk ebbe a munkába. Így is történt, úgyhogy meg is tanulták tőlünk a képzőhelyek, és oktatták is, csak ugye mindig csak fakultatívan tudták oktatni, kötelezővé nem tudták tenni. Tehát ez volt 10-ben a szemem előtt, hogy ezt el kellene még érnem, hogy ez kötelezően része legyen minden testnevelő képzésének. Másrészt ezt a bizonyos hosszabb tanfolyamot, tehát nem a 4 órás rövid megismerést, hanem az alaposabb megtanulás lehetővé tevő 30 órás tanfolyamot. ezt valahogyan megoldani, hogy ne testnevelőnek kelljen kifizetni, mert így nem jönnek megtanulni. Ez a másik. És a harmadik pedig, ugye a mindennapi testnevelésnek az elérése az a kormányprogramban benne volt, úgyhogy az kormányprogramja 2010-ben tartalmazta, hogy a mindennapi testnevelés, és utána a köznevelési törvény 2011. decemberben volt elfogadva, és azt tartalmazta a mindennapi testnevelés kötelező előírását a legjobb fokozatosság mentén mégpedig. Tehát úgy, hogy első, ötödik és kilencedik. Tehát 1-5-9 ezeken az évfolyamokon indult el a 12-13-as tanévben, és onnantól fogva fölmenő rendszerben. Ez azt jelenti, hogy 4 év alatt megy végbe az egész köznevelési rendszeren. Ez azért mondom, hogy ideális, mert lehetett volna a két másik véglet, az egyik azt mondani, hogy csak az elsősöknél kezdjük el, és onnan fölmenő, no, az pont 12 évig tartott volna, nagyon sok gyerek maradt volna ki. Ha meg az egészet egyszerre kötelezővé tették volna, akkor az összes évfolyamon azonnal, na, abból biztos csak káosz lett volna. Tehát ez a legbölcsebb fokozatosság volt.
1: Tehát ez az oka a fokozatosságnak?
2: Ez, hogy egyszerre nem lehet, viszont túl nagyon elnyújtani sem szabad, mert ez meg lelketlenség volna a gyerekekkel szemben. Úgyhogy ez egy nagyon jó megoldás volt így a köznevelési törvényben, és amikor ezt így láttam, akkor tudtam, hogy ja, és a köznevelésben még azt is nagyon jól megcsinálták, hogy én a testnevelőktől nagyon sok év óta hallottam, hogy hiányzik nekik a szakmai ellenőrzés, mert aztán 1985-ben megszüntették, tehát nagyon régen. És biztos örültek neki először a pedagógusok, de aztán később meg az volt az érzésük, hogy a kutya nem törődik velük, hogy mit csinálnak, és friss diplomás is kiment dolgozni, és nem tudhatta, hogy jól csinálja vagy se. Tehát ez volt az érzésük, hogy nekik ez hiányzik. Én ezt annyit hallottam tőlük, hogy én abban biztos voltam, hogy előbb-utóbb jön egy olyan józan köznevelés irányítási szemlélet, amelyik ezt érzékeli és vissza akarja hozni, hát így történt. Tehát a 2010-es kormányváltáskor ez is megtörtént, a köznevelési törvényben ez is benne volt, hogy szakmai segítés és ellenőrzés, ezt nem így hívták, hanem tantárgy gondozásnak ez a segítés, és tanfelügyelet, ez pedig az ellenőrzésnek a neve. Úgyhogy akkor már tudtam, hogy most meg még azt kell elérnem, hogy ezeknek a szakértőknek a felkészülésébe ez mind kerüljön bele, hogy a tartásjavító torna helyes végzését ők felismerjék, amikor kimennek a testnevelőkhöz. Tehát ebben az időszakban már nem azon járt a fejem, hogy most mi járkáljunk az országban megint azt a 4 órás képzést megadni, hanem ezeket a végleges, hogy úgy mondjam, távlatos céljainkat szerettem volna most már tényleg elérve látni.
1: Vannak elvárásaik is a mindennapi testneveléssel kapcsolatban?
2: Igen, már egyről mindenki gondolkozhat, amiről eddig is beszéltünk, az a speciális tartásjavítás, de ezen kívül még nagyon-nagyon sok más elvárása is van az orvosi oldalnak. Ezeket úgy hívjuk, hogy egészségfejlesztési kritériumok. Ezek ahhoz szükségesek, hogy a mindennapi testnevelés a legtöbb egészséghatást valóban hozni tudja, tehát ne egy elméleti dolog legyen az egészséghatás, hanem a gyakorlatban is létrejöjjön. Ezeket lehet, hogy mindenki nagyon észszerűnek találja, és talán maga is rájönne, de mi azért az orvos szakmai társaságok részéről leírtuk szépen, és megfogalmaztuk, és megküldtük a oktatásért felelős miniszter úrnak és államtitkárasszonynak, hogy a szakmai ellenőrzés és a tantárgy segítés kiépítésekor vegyék figyelembe. Azért nem kellett mást kérnünk tőlük, mert a nemzeti alaptantervbe és a kerettantervek megújításában, ami 2012-ben zajlott folyamat volt, ezek az elvárások már mind belekerültek. Mert érdekes módon a világ úgy alakult, hogy azok a testnevelők, vagyis a testnevelők legjobbjai, akik ezen dolgoztak, hogy megújítsák a nemzeti alaptantervben és a kerettantervben a testnevelést, azok pont úgy gondolkoznak erről, mint ahogy mi orvosként tesszük. Kicsit más szavakat használnak, tehát a NAD-ban és a kerettantervben nem olyan szóhasználattal szerepelnek esetleg ezek a dolgok, mint ahogy mi fogalmazzuk, de ott vannak. Ezt kérték is tőlem egyszer az oktatási hivatalbeli kollégáim, hogy mutassam ki nekik, hogy benne van, mert ha ki tudom mutatni, akkor nekik könnyű a dolguk a szakmai segítés és ellenőrzés vonalán. Hát ki tudtam nekik mutatni, minden ott van. Hát ezekből sorolok egy párat mégpedig azért, mert talán a kedves hallgatók között vannak szülők, és ha vannak, akkor nagyon fontos szereplői a dolognak, mert ugye a gyerekek bizonyos kor után már szeretnek ellustulni, és a lustaság is talán az erőfeszítés se annyira kedvelik, és akkor valami nehéz volt, kellemetlen volt, akkor hazamennek, egy kicsit panaszkodnak, hogy jó, de rossz volt. A szülő meg vajszívű, fogalma nincs, hogy mit csinál, amikor azt csinálja, hogy jó van, gyerekem, majd írok felmentést. Vagy szerez az orvosbaráttól, kinek nincs orvosbarátja ma Magyarországon. Tehát a fölösleges felmentéseknek a gyártásával pont mindenki a saját gyerekével tesz rosszat, és mi orvosként pedig ezt nem szeretnénk, mert akkor teljesen hiába folyt a küzdelem a mindennapi testnevelésért, ha a végnél, a célnál nem bírjuk elérni. Tehát ezért a szülőket nagyon keressük, minden lehetőséget megragadunk rá, ezt is szeretném megragadni. Aki ezt szülőként hallja, vagy nagyszülőként, és tud ebből valamit hasznosítani, ezt tegye. Tehát az a lényeg, hogy a gyerek vegyen részt. Ez az első követelmény. Fölösleges felmentésekkel ne vonjuk ki a gyerekeket. Ha a gyereknek valami nehéz volt, akkor otthon inkább úgy álljunk hozzá, hogy igen, hát ez ma nehéz volt, mert holnap könnyebben fog menni, vagy valamihez hasonló. Nyilván az élet ezer dolgával vagyunk így, hogy amit csinálnunk kell, elsőre esetleg nem sikerült. Tehát ennek nagyon önmagán túlmutató célja is van. A második természetesen az, hogy a szíves érrendszernek a megfelelő terhelése minden alkalommal meg kell, hogy történjen. Ez testnevelőknek nem probléma, ők ezt tudják, a szülők nem tudják, meg esetleg a laikus pedagógus társak se, mert hogy én nagyon sokszor hallottam testnevelő kollégáktól azt, hogy azt mondták, hogy ajjaj, rájuk azt mondják, hogy az a vadállat testnevelő, mert a gyerekem megizzadt, meg kipirult, meg lihegett. Pedig ez a három pontosan annak a jele, hogy megtörtént a megfelelő szíves érrendszeri és légzőszervi terhelés. Tehát kedves szülők, ha a gyerek kipirult, meg megizzadt, meg lihegett a testnevelés órán, akkor volt jó a testnevelés óra. Ez a cél. Tehát ez nem probléma, ez nem baj, ettől nem felmenteni kell a gyereket, és ettől nem azt kell mondani, vadállat a testnevelő, hanem ez az egyik cél, mert hiszen az egyik legveszélyesebb betegség, amitől óvjuk a gyerekeinket. A mindennapi testneveléssel az ugye a szíves érrendszer halálhoz, korai halálhoz vezető betegségei. A harmadik, az már mindjárt az, hogy persze gimnasztikát vissza kell hozni, valaha az én időmben még volt gimnasztika, aztán ez valahogy kézen közön kiment a divatból, ennek vissza kell jönnie, bármennyire unalmasnak is találják, talán egyesek, és nem is akárhogy, hanem úgy, hogy ezt a speciális tartásjavító tornát tartalmazza. Na most, hogy mi unalmas és mi nem, erre a kedves szülők figyelmét megint szeretném fölhívni. Mert ugye a fogmosás is unalmas, mégis megcsináljuk, meg ezer olyan dolog van az életben, cipőfűzés és ehhez hasonló dolgok, amik unalmasak, mégis megcsináljuk, tehát ez nem kell, hogy szempont legyen, hogy valami, amit rendszeresen csinálnunk kell az egészségünk érdekében, az unalmas vagy sem, nem ez a szempont. Ezen túlmenően, ha jól csinálják a tartásjavító torna mozdulatait, akkor odafigyelnek az ízületnek a beállításaira, a testhelyzetre, és akkor az izom valóban dolgozik. Akkor valóban erőt fejt ki, vagy nyúlik. Ez ugye a kétféle működés az izomnak. És mindkét esetben nagyon kellemes izomérzések keletkeznek. És ha ezeket a gyerek megérzi, mert a testnevelő jó tanár, jó pedagógus, és megmutatja neki, hogy figyelj csak meg, hogy most ilyen vagy olyan érzésed van, mit érzel. Ha így tanítja meg a testnevelő a tartásjavító tornát a gyerekeknek, akkor már nem unalmas, mert szinte minden nap másképp fogja érezni.
3: Akkor élvezi.
2: Akkor élvezi, így van. Egyébként ezt betegeinknek is mindig mondtam, hogy ha gyógytornát írunk elő neki, akkor a gyógytornát ne úgy csinálja, hogy közben tévét néz, vagy bármi egyébben leköti a figyelmét, hanem figyeljen oda a mozdulatra, amit végez, mert akkor tudja egyrészt helyesen csinálni, és nem rosszul, másrészt a hatása sokkal nagyobb, mert akkor ő odafigyelvén sokkal jobban meg tudja csinálni a mozdulatokat. Tehát ez az, hogy a gimnasztikán belül a tartásjavítást rendszeresen csinálni kell minden gyerekkel, és hogy itt nem az a szempont, hogy unalmas-e vagy sem, hanem az, hogy az izomérzésekre jól oda kell figyelni, és akkor nagyon kellemes dolog az egész. Akkor, nem tudom, hányadik a sorrendben, végül is nem a sorrend a lényeg, nagyon lényeges eleme a mindennapi testnevelésnek, hogy a gyerekeink nagyon sok stresszt élnek meg ebben a mai világban, és egy egyszerű, viszonylag egyszerű stresszoldó eszközt lehet a testnevelés órában alkalmazni, a relaxációt, a stresszoldást, különböző módszereit, és ezt fontosnak tartjuk, tehát ezt is mint elvárást fogalmazzuk meg. A következő talán érdekes és elsőre meglepő elem az a tánc.
0: Dr. Somhegyi Anna Mária reumatológussal, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatójával, Patkoló Éva beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés második részét holnap délután hallhatják ugyanebben az időben. Mária Rádió.

Ima az aggódókért. Örökkévaló Isten, te táplálod a madarakat, és öltözteted a virágokat. Rólunk is úgy gondoskodsz, mint atya gyermekeiről. Őrizd meg minket kegyelmesen a hitetlenségtől, aggodalmaskodástól. Add, hogy minden gondunkat rád bízzuk, és megmaradhassunk szeretetedben, neved dicsőségére. Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

0: Szép estét kívánok mindnyájuknak! Ma augusztus 26-án a Mária Rádió Isten Patikája havonta jelentkező kedvesti magazin műsorát hallják. A műsor szerkesztője Rabbi Edi, technikusunk Ferenci Márk, és köszönöm a hallgatók nevében is az ő szolgálatukat. A műsorvezető Szigler Luizi, és kérem mindazokat, akik velük tartanak az elkövetkezendő közel egy órában, nagyon érdekes témában. Hívjuk fel a kedves figyelmüket az iskola kezdéssel kapcsolatban, illetve a tanévkezdés kapcsán.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Egy hét múlva itt a szeptember, újra indul az iskola világa. A napirend megváltozik, a gyerekeknek is vissza kell venniük a tempót, és néha nekünk is. Az iskola időszaka próbára teszi a kicsiknek a figyelmét, idegrendszerét, és ehhez kapcsolódóan szeretnénk egy zökkenőmentes tanévkezdést adni önöknek, úgy adni, hogy ötleteket, hogy mit, hogyan tudunk kivitelezni, hogy könnyebben, gördülékenyebben menjen ez a kezdés.
0: Az első és nagyon fontos téma ennek kapcsán, visszatérve a napi rutinhoz, az egészséges étkezés, tehát 10 órai innivalók és ezzel kapcsolatos szülői kötelezettséget, mindezt megbeszélve a gyerekekkel, és kérem a műsor szerkesztő és Rabbi Editet, hogy mondja el gondolatait ezzel kapcsolatban, illetve a jó tanácsokat.
1: Ez a kedvenc témám, a 10 órai készítés. 4 gyerek mellett elég sokat készítettem 10 órait. Egyszer összeszámoltuk, 20 éven keresztül készültek a 10 óraik nálam. A jó 10 órai az táplál, nyugtat és stabil vércukorszintet biztosít, hogy elkerülhető legyen a délelőtti fáradtság vagy a figyelemzavar. Hoztam egy pár pástétom receptet, de nem csak pástétomot lehet adni a 10 óraiként, hanem friss zöldséget vagy szezonális gyümölcsöt. Ugye a 10 óraik azok jó, hogyha nem csak táplálnak, hanem finomak is a gyerekeknek, mert elég válogatósak, és amikor nem felügyeljük őket, akkor azért ez kerülhet másnak a kezébe, de azt ki sem merem már mondani, hogy esetleg a szemetes belandolhat. Tehát a cukros üdítők helyett házi limonádét, gyümölcsteát vagy sima vizet tudunk adni, vagy még egy nagyon jó ötlet a 10 órai készítéshez, hogy együtt készítjük el este, és közben mindenki beleteszi azt a kenyerébe, vagy a kis dobozkájába, amit ő szeret és kedvel, és így reggel gördülékenyebb az indulás. Tehát ezzel már nem kell foglalkozni, csak be kell nyúlni, a hűtőbe ki kell venni. Gyorsan elkészíthető pástétomok. Hoztam 3 receptet. Ezek napraforgó magos paprikás pástétom, sárgarépás köleses pástétom, egyszerű elkészíteni, és ugye ezeket a pástétomokat, ha elkészítjük, akkor nem egy adagot készítünk, hanem ezek 2-3 napig a hűtőszekrényben elállnak, és nem csak a 10 óraira lehet fogyasztani, hanem adhatunk ebből vacsorára is, vagy esetleg a reggelihez is tehetünk. Tehát nagyon, nagyon egyszerű az elkészítése. Általában a zöldségekből tudunk készíteni, tehát a napraforgó magpaprika, vagy sárgarépás köleses pástétom, vagy avokádós rendse pástétom. Ugye itt az áztatott napraforgó mag, a paprikát megsütjük, pici fokhagymát teszünk hozzá, kevés citromlevet, sót, összetúrmixoljuk kenhető krémé, és a kenyére tudjuk kenni. A sárgarépás köleses pástétom, ez főtt köles, Ugye a körest azt mindig jól meg kell mosni, mert akkor keserű lesz, ha nem mossuk át kétszer-háromszor bővízben. Tehát a főtt köreshez hozzáteszünk reszelt sárgarépát, egy kicsi kurkumát, kicsi olívaolajat, és olyan szép színt kap, hogy ezt nem lehet nem kedvelni. Avokádós lencsepástétom, főtt vörös lencse, avokádó, citrom, só és petrezselyem kell hozzá. Ez krémes állagú, vá, turmixoljuk. Ez is eláll 2-3 napig a hűtőszekrényben. Tehát nagyon sok mindenből lehet készíteni. Ehhez az avokádós lencsepástétomhoz tehetünk főtt tojást is, az is nagyon finom. Ilyen hagyma, fokhagymát azt ne nagyon, mert azért mégiscsak közösségben fogyasztják a gyerekek, vagy például itt van egy édes ízvilágú, cukormentes tizorai, amikor túrós almás krémet készítünk mazsolával. Natur túró, reszelt alma, egy kevés fahéj és pár szem mazsola, ezt egy zárható edénykébe tesszük, és ez is nagyon finom tud lenni. Tehát nem mindig csak kenyérbe és szendvicsbe kell gondolkodnunk. Mindezek mellé csomagolhatunk alma vagy körte szeleteket, ugye inkább ilyen vagy banánt felkarikázva, kis dobozkába beletéve, és kis fogpiszkálót hozzáadva, hogy meg tudják enni, ne legyenek maszatosak. Erre is gondolni kell, mondjuk, hogy nem dinnyét vagy őszi barackot adok, mert azzal azért összekenheti magát. Kevés diót is rakhatunk bele, mandulát is, attól függ, hogy mit szeret a gyerkőt. Folyadékként házi limonádét, vagy citromfűteát lehűtve adhatunk. Tehát, hogyha a citromfűteát adjuk, akkor nem csak a testet, hanem az idegrendszert is támogatjuk, kicsit szelíd módon, nem durván avatkozik bele az idegrendszerbe a citromfűteát, csak éppen, hogy harmonizál. És amire még figyelhetünk, hogy olyan üvegbe, vagy kis termoszba, vagy palacba tegyük, ami nem nyílik ki, mert azért az nem lenne jó, hogyha a könyveket átáztatná. Rózi, neked van?
0: Igen, az a kérdés merült fel bennem, hogy ugye te azért a gyerekeidet már eleve úgy nevelted, hogy ezekhez a finom pástétomokhoz, ami azért nem minden családban szokásos, ők hozzászoktak ehhez kicsi koruktól kezdve, mert te nagyon kreatív vagy ilyen szempontból is, hogy ugye színnel, meg formával, meg csomagolással meg lehet hozni a kedvét a gyerekeknek ahhoz, hogy ezt szívesen megegyék. Mi a tapasztalat szerinted ezzel kapcsolatban, hogy ugye a hagyományos felvágott vajaskenyér, sajt, párizs és stb. Ezeket felváltani egy ilyen nagyon finom avokádós, vagy amiket lencse, pástétom, ezeket szerinted hogy tudják megszokni a gyerekek?
1: Hát én azt gondolom, hogy nem az első 10 órai adással kell hozzászoktatni, hanem meg kell nézni, amikor készítünk a családnak egy vacsorát, és akkor elkészítünk egy-két fajta ilyen krémet, például csicseri borsóból nagyon finom krémeket lehet csinálni, ez a humusz néven forgalmazott kence. De azért kicsit kijavítalak, mert nálam se úgy kell elképzelni, hogy mindig valami kencét csináltam, és azt tették a gyerekek.
0: Jó, de volt változtatás időnként.
1: De volt, persze. Igyekeztünk mindig változatosabban adni. Néha az is belefért, hogy kapott pénzt, és egy gyors tiborai. Igazából amit még lehet csinálni így iskola időszakban, hogy egy jó családi program esős időre, sütés. Kakaós csigát sütünk, nem a nagyot, csak ilyen kis apróságot. Tehát kisebb
0: átmérő. Mindenki szereti a kakaós
1: csigát. Igen, vagy kahéjas csigát. Mennyiséget sütünk, és le tudjuk fagyasztani, vagy pogácsát, túrós pogácsát, vagy linzert, vagy hasonlót. Most nem azt mondtam, hogy a tizórainak a nagy része ez legyen, hanem amikor készítünk egy szendvicset, akkor meglepetésképpen tegyünk bele a kis csomagba egy linzert, vagy egy kisebb kakaós csigát. Nagy öröm lesz a gyereknek, mikor előveszi az iskolában. Próbáljuk meglepni, próbáljuk fölkelteni az érdeklődését a tizorai iránt, hogy hú, ma megint mit fogok kapni, valami finomságot biztos. Tehát ez is fontos, szerintem.
0: Hát az is nagyon fontos egyébként, ez azért nem csak a szülőknek mondom, hanem ugye a pedagógusoknak, akik tudják, hogy mennyi ideig tart egy szünet, meg egyébként nem is tudom, hogy hogy van az közétkeztetés az iskolákban. Ugye ott is van, aki kap 10 órait, de van, aki otthonról hozza. Tehát, hogy legyen idő rá. Mindenre legyen idő. Hát ne kelljen rohanva, kapkodva. Tehát kell a folyadék, kell a reggelizéshez még hozzátartozik az is, hogy legyen 10 órait. Hát aztán pláne, hogyha valaki nem reggelizik otthon, talán nincs idő rá, vagy sietni kell, akkor meg pláne nagyon szükséges az, hogy nem tudom, hogy a mostani gyerekek, a családok hogy vannak ezzel. Nyugodt reggelizés, nem tudom, hogy hol adatik meg, és kinek adatik meg, hogyha 3 gyereket, vagy 2-t, vagy akár 1-et is el kell kísérni az iskolába. Nem tudom, hogy te hogy csináltad, de ezek is fontos dolgok, hogy erre figyeljünk, hogy este korán lefekvés, hát korán kell kelni, hogyha mindenre kell időt szakítani.
1: Szóval ezt nem lehet úgy csinálni, hogy teljesen tökéletesen, mert nem vagyunk azok tökéletesek, csak mindig a jó irányba szeretnénk menni. Hát a reggeli rohanás meg kapkodás helyett azért mi is elég sokszor ettük a dugóban a 10 óra reggelit az autóban.
0: Tehát hát az még a jobbik eset, de akkor is van.
1: Igen, ez volt a büfékocsi a miénk.
0: Na, ez milyen jó elnevezés, így el lehet beszélgetni a gyerekekkel is. A folyadékot is említetted, mondjuk egy citromfűtelje, vagy ilyesmi, hát én nem tudom, hogy a gyerekek hogy fogadják, ha finoman van ízesítve még plusz, akkor az nagyon finom tud lenni.
1: Igen, de én azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy milyen ízvilágot szeret a gyerek. Ha például kedveli a gyömbérnek a csípősségét, mert vannak gyerekek, akik ezt szeretik.
0: Hát igen. Lehet
1: vízbe beletenni gyömbért, és abba egy icipici szörpöt, nem sokat, csak éppen egy keveset megbolondítani, és már is nem tiszta víz, de mégis valami íz, amit kap. Vagy ha nem gyömbért, akkor valami mást, például most ne kövezzenek meg, de egy újnyi egy fél liter vízhez szerintem egy újnyi mennyiségnyi tonik az belefér.
0: Igen, mert a
1: tonik... És az ad egy különleges érzést, és szívesebben megissza. Tehát legyünk kreatívak.
0: Igen, és nagyon fontos, hogy ez a folyadék mennyiség délig legalább 2-3 pohár víz, vagy akármilyen folyadék, amiről beszéltél, az kell, nem csak, hogy délbe iszunk először utána egy fél pohár vizet ebédkor, hanem hogy azért arra figyelni kell, gyereknek meg kell szokni, hogy inni is kell, mert...
1: Igen, és után lehet tölteni a csapból a palackot, hogyha már elfogyott, föl lehet tölteni. Én azt gondolom, hogy a nagyobb gyerekek már ezt tudják, mert megszokták már, hogy sok folyadékot kell fogyasztani. A kicsiknél meg nagyon jó, hogyha elsőben vagy másodikban is még kiteszik egy szekrényre vagy egy polcra az innivalót az osztályba, és akkor amikor kicsengetnek, akkor tanítani azt mondja, hogy most akkor mindenki igyon. Persze föl kell címkézni akkor a palackot, mert nem egymáséból iszunk, hanem a sajátunkból, és azért, hogyha ez átlátszó, olyan flakonban van, tehát nem...
0: Hát vagy vannak a kis kulacsok.
1: Igen. Tehát, hogy akkor mindenki iszik. Minden óra után.
0: Otthon is hozzá kell szokni a gyereknek, hogy inni kell, tehát otthon is úgy kell elindítani, hogy megtölteni azt a kulacsot, és hogy szokjon hozzá. Tehát ez legyen olyan szokás, ami nem maradhat el. Akár, hogyha egy gyerek úgy érzi, hogy menet közben is szeretne, akkor azt meg kell engedni, hogy egy kortyot igyon, vagy Én azt gondolom, mert ez tényleg fontos. Főleg, hogyha nagyon kell figyelni olyan gyerekre, amelyiknek diétázni kell, kinek. Hát ez nagyon fontos, hogy ezt tudják az iskolában is, hogy mit nem szabad, mit szabad neki. Van, akinek időre kell étkezni, és nem mindegy, hogy mit. Úgyhogy erre nagyon kell figyelni, hogy a gyerekek ezek meg tudják már, megszokják, de azért előfordulhat a kínálgatás, abban nem tudjuk, hogy mi van. Úgyhogy ezt azért mondom kiegészítésként, hogy ezt erre figyelni kell mindenkinek.
1: Igen. Nézzük meg a következőt, amivel foglalkoznunk kell, mert ha így leragadunk a táplálkozásnak, jövő tanévet is ezzel indítjuk.
0: Igen, igazad van, tehát a mozgás, a sport.
1: Igen, hát ez nem csak a testnek, hanem az agynak is jó. Hát ha úgy megyünk az iskolába, hogy nem autóval, hanem gyaloglás beiktatva, vagy biciklikerékpárral például, mert azt is lehet a nagyobb gyerekeknél. A délutáni sport az nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy amik vannak az iskolában ilyen sport foglalkozások, érdemes megnézni, hogy mik vannak, és oda be kell iratni a gyereket. Egy nagyon fontos van, hogy ne terheljük túl. Inkább a heti rendszeresség, mint a napi kimerültség. Én ezt gondolom. És hogyha ezt játékosan tesszük velük, ezt a sporthoz való szoktatást, akkor egy idő után igényük lesz a gyerekeknek a mozgásra.
0: Nagyon fontos ez, vannak testnevelés órák, és ott is ennek a lényege az, hogy egy 40 percen keresztül mozogjanak a gyerekek különböző mozgásformák, bordásfaltól kezdve minden körbefutás, bemelegítés, minden van. De azért a délutáni, amit mondtál, amikor 4-5 órát ülnek egyfolytában a gyerekek kis szünetekkel, úgyhogy utána nagyon...
1: Nagyon jó az átmozgatás, akár kosárlabdázik, kézilabdázik, karatézik, vagy bármilyen.

0: Igen.
1: Akkor ahhoz tartani is kell magát, hogy
0: ezért jó, hogyha vannak ilyen bemutató órák, ahová el tud menni, bele tud kóstolni, hogy ez milyen valójában, és nagyjából ki tudja választani. Meg azért a szülő is ki tudja választani. Nyilván egy alacsony növésű gyereket nem teszek be kosarazni, vagy egy nagyon vékony gyereket, vagy nem fogok betenni kézilabdázni, mert az első dobásnál kidobják a labdával együtt.
1: Hát ez legyen a motiváció, hogy azért egész pici koruktól fogva látszik a gyereken, hogy milyen mozgást szeret. Van, amelyik nagyon hiperaktív, mindig mozog valamilyen formában. Azt is egy kicsit kordában lehet tartani, úgyhogy az energiáját úgy használja fel, hogy olyan mozgás legyen, ami használ az egészségének, a testalkatának.
0: Igen.
1: Mehetünk a következő témára?
0: Nézzük meg, hogy mi az.
1: Hát az esti beszélgetések. Tulajdonképpen, hogy gondolod, mi a te tapasztalatod? Hogy
0: kerültél erre sor? Nap végén jó, hogyha tudunk beszélgetni a gyerekekkel. Nem éppen csak estére lehet tenni, mert van, amikor hazaesik az iskolából, és azonnal mondja, megállíthatatlanul folyik belőle a élmény. Mondjuk ez a legritkábban fordul elő, azért néha úgy kell kihúzni belőlük, hogy mi történt. De nagyon jó kérdés például az, hogy mi volt ma a legjobb dolog az iskolában?
1: Hát azért erre nem...
0: Tehát nem az, hogy mi történt, hanem mi volt a legjobb, mi az, ami őt megfogta. És ez nagyon fontos, hogy ezt ne vallatásnak vegye a gyerek. Tehát nem az a cél, hanem egy biztonságos, nyugodt hátteret tudjunk ezzel kialakítani a gyereknek, hogy mi mindig ott vagyunk, hogyha jó dolog történik, vagy ha rossz dolog történik, akkor is.
1: Nagyon fontos tényleg, hogy sort kerítsenek a szülők erre, és hát nem, tényleg, amit mondtál, nem kell faggatni, megerőltetni. Hát, hogyha fáradt, vagy nincs, úgy érzi, hogy nincs
0: mondani. Akkor majd elmondja máskor, igen. Tehát, hogy egy-két perc odafigyelés sokat számít, és a gyerekek értékelni fogják, hogy tényleg jelen vagyunk velük. Ott vagyunk az életükben. Akár azzal is, hogy azt mondjuk neki, jó, hogyha most nem akarsz erről beszélni, vagy nem történt jó dolog veled ma, akkor majd legközelebb beszélünk róla. De abból is lehet érezni, hogy odafigyelünk rá, ott vagyunk.
1: A következő téma is olyan, hogy ehhez lehetne kapcsolni, de azért most is azt gondolom, hogy ugye ezek az esti televízió nézések. Hát azért ott is azért meg kell válogatni egyrészt, másrészt, hogy meddig tarthat.
0: Igen, az nagyon fontos, igen. És ugye itt, hogyha már televíziónál tartunk, akkor azért nézzük meg a kütyüknek a használatát, mert abból van aztán rengeteg.
1: Igen. Most aztán olyan bő a választék, és tényleg a gyerekek nagyon korán már kezükbe vehetik ezeket.
0: Igen, de mi adjuk a kezükbe, és utána mi adjuk hát a tényást is.
1: És utána már nem tudjuk, kicsúszik a kezünkből, szószoros megállít értelmében is, hogy igazából nem tudjuk kordában tartani.
0: Igen, egy dologra azért nagyon jó lenne figyelni, hogy este 8 óra után ezeket már nem kellene használni. Ez védi a szemet is, és képernyőmentes órákat kell biztosítani lefekvés előtt.
1: Hát meg telefonmentes.
0: Egy tipikus szituáció, amit el tudom képzelni, hogy a gyerek a tabletet, vagy a Nintendo-ját, vagy akármilyen kütyüjét nézi, a szülő meg a konyhában van.
1: Hát igen, ez egy babysitter.
0: Itt nem jó, és szabályokat kell kialakítani, és betartatni. És itt a kulcs az, hogy közös megbeszélés és példamutatás. Tudjam én is letenni este.
1: Hát, igen. Igen, meg hát ugye azt nem tudom, hogy most hogy van, iskolánként változik, hogy be lehet vinni a telefon, vagy összeszedik a telefonokat.
0: Nem tudom, hogy nem lehet bevinni, de hát nem is kell az iskolában délelőttönként telefonálni, mert az úgyis csak másról szól.
1: Igen, de a szülők egy része ugye azért adja a telefont, hogy tudja követni, hogy hol tartanak, elindulnak,

0: Délben, amikor elindul, vagy napközi után, amikor elindul, akkor visszakapja a telefont, tehát nem hetekre veszik el.
1: Hát
0: Reggel
1: tudom.
0: beveszik, ebbe gyűjtik, délben a tanítás végén visszakapja a gyerek a telefont. Ha
1: Az
0: valami
1: persze,
0: problémája van, akkor meg szól a tanárnak, osztályfőnöknek, vagy a napközis tanárnak, hogy ez és ez a gondom, szeretnék az anyukámmal beszélni. Ennyi.
1: hát igen, tulajdonképpen ennyi, csak hogyha valahol nem lehet egyáltalán bevinni, akkor ugye az arra gondoltam, akkor azt mondtam, hogy igazából nem tudjuk, hogy melyik iskola hogy vélekedik erről. Hát az a lényeg, hogy korlátozni kell, és figyelembe kell venni a tartalmakat, amit a gyerek megtalál, és nem biztos, hogy olyat talál, amit neki meg kellene nézni, vagy el kellene olvasni.
0: Vannak bizonyos letiltandó oldalak, vagy letiltható oldalak. Ezeket meg kell csinálni, mert nem feltétlenül kell a gyereknek egy YouTube-ot nézni, vagy akár milyen csatornát, mert ott nincs kiválogatva, hogy milyen a korosztálynak való és milyen témakör. Én úgy gondolom, hogy nem szükséges egy alsó tagozatos gyereknek ilyen nézegetni. És szép lassan a nagyobbakat meg lehet tanítani arra, hogy hogyan kell használni ezeket az eszközöket. És meg kell mutatni, hogy van egyéb más játék is. Most
1: Most
0: még nagyon szeretném a Márkot megszólítani, mint pedagógust. Nem tudom, hogy hall-e bennünket.
1: gondolom, hall bennünket, és nekem is pont az jutott az eszembe, hogy miután ő informatikus is, és ezt oktatja, ezt is oktatja. Úgyhogy már mi a véleményed erről? Hogy lehet ezt kordában tartani, meg a helyes irányba terelni?
0: Jó, majd ha visszajön, vagy ha hallja, amit.
1: Jó, hát akkor
0: Majd akkor visszatérünk rá, amikor halljuk a hangját.
1: megkérdezzük, lehet, hogy most nem hallotta, amit mi
0: Igen.
1: kérdeztünk,
0: Még
1: de
0: ami nagyon fontos, ez a családi programok, a hétvégi családi programok, mert ugye hétközben nem nagyon tudunk programokat készíteni, vagy szervezni, de hétvégén azért lehet, igen, és ott minőségi dolgok történhetnek hétvégén, hogyha úgy állunk hozzá. És itt most nem kell drága programokra gondolni, egy kirándulás, egy kerékpározás, vagy társas játék, vagy akár a kertben végzett tevékenység is nagyszerű dolog lehet ehhez.
1: igen, és hogy ezt meg kell azért beszélni, hogy mit szeretne. Hogy
0: Igen.
1: ez az ilyen közös családi időtől.
0: Akár úgy is lehet, hogy kis papírra felírják, vagy egy gyerek többet is felírhat, hogy ő mit szeretne, bedobják egy dobozba, és minden kihúznak egyet-egyet, és akkor
1: Hát
0: azt a
1: akkor az
0: program
1: lesz.
0: viszi a család, igen. Itt csak az időjárás szólhat közbe, azt gondolom.
1: Hát meg, hogyha több, nálatok is azért négy gyerek van,
0: Hát,
1: úgyhogy
0: nagy
1: ott
0: volt a kortérség
1: azért.
0: közöttük, úgyhogy ilyen, úgy szoktam mondani, hogy kettő-kettő leosztásban.
1: Igen.
0: Igen.
1: Meg hát azért, ahol több gyerek van, ott nagyon jól el vannak egymással a testvérek, és ott nem kell azért annyira a szülőknek állandóan azt figyelni, hogy most mit játszanak a gyerekek, hogy ne durvuljon el a dolog, hát ez nevelés kérdése is.
0: Igen.
1: Hát azért előfordulnak, ilyesmi előfordul minden gyerek közösségben, úgyhogy azért
0: Igen,
1: azt.
0: barátokat is meg lehet hívni hétvégére, ottalvósra,
1: Igen.
0: pizsama parti
1: Igen,
0: például.
1: azt nagyon szeretik a gyerekek, hogyha ők elmehetnek a baráthoz
0: A
1: egy
0: szülők mennyire
1: hétvégén.
0: szeretik, amikor oda tudják adni a gyereket biztonságos helyre egy másik családhoz.
1: Hát nekik is fel kell lélegezni időnként, vagy a nagyszülőknél lehetnek a gyerekek, úgyhogy ezt meg is lehet érteni, de a közös program is nagyon jó. Hát egy gyerek az olyan, mint egy napfény, szóval életet hoz a mindennapokba, és életet ad. Úgyhogy ez akár kicsi, akár nagyobb, mindig más a motiváció, úgyhogy
0: igen.
1: Hogy szerintem mindig, ahol nincs, az nagyon szomorú tud lenni.
0: Igen, ezt múlt héten beszéltünk Luzi telefonon, ugye unokák kapcsán, hogy amikor ott vannak, azért eléggé fárasztó, meg odafigyelés, meg
1: igen, de
0: program, meg minden, de amikor elmennek, azt mondjuk, hogy jaj, de jó, és 10 perc múlva már olyan nagy a csend, hogy visszajöhetnének.
1: De ez mindenhol így van.
0: Ezt én is úgy gondolom. Hogy
1: bárkivel beszéltem, ő is azt mondja, hogy bárki a családban is, vagy barátok között is, hogy örültünk, amikor megérkeztek, és hát akkor is egy kicsit, amikor elmentek, de ez nem tart sokáig ez az öröm, mert utána tényleg hiányoznak. Nem, most ezt nem kell félreérteni a hallgatóknak, hogy nem akarjuk őket látni, csak azért egy egész hétvégére több gyerek is, bár a mi korunkban, vagy akár egy kicsit korábban is, az nem véletlenül 30-40 éves korban neveljük a gyerekeket. Leginkább akkor van a legtöbb gond velük, mindenféle szempontból, meg erőkifejtés, lelkileg és fizikailag is. Ha már jó későn, akkor már a nagyszülőknek nem olyan egyszerű egy hétvége. Tehát attól függ, hogy milyen fizikai és lelki állapotban vannak, nagyon kreatívnak kell lenni, és ő rájuk nem tartozik olyan nagyon a napi nevelés, inkább csak a gyerekek kedvtelése, amit szeretnének.
0: Odafigyelés,
1: kézkezés, játszás. Úgyhogy, meg hát a környezetváltozás.
0: Igen, még itt a hétvégi családi programokhoz hozzátenném azt is, hogy ezért feltételezzük, hogy diákmisére eljárnak a gyerekek szülőkkel együtt, és azután is lehet egy kirándulást csinálni, úgy, hogy ilyen kibővített családi kirándulást, hogy a közösség kirándulása.
1: A családok.
0: Ja, a családok, igen, hogy az is egy nagyon jó program tud lenni.
1: Hát, van ilyen a plébániák is szervezetek.
0: Igen, tudom.
1: A nagyon jó dolog.
0: Igen.
1: És érdemes ezt igénybe venni és elmenni. De lehet, hogy az ember először nehezen indul el, mert azt mondja, hogy jó, hát akkor megint ugye sokan vagyunk, meg jobban.
0: Hát pont az a jó, hogy mindenki ki tudja választani azt, hogy kivel szeretne beszélgetni, igen, kivel szeretne igen. Csapatba lenni.
1: Úgyhogy ez is...
0: aktív ember, apuka, anyuka, aki a játékokat megszervezi, mert azért annak sincs sok értelme, hogy kimegyünk egy tisztásra, és akkor mindenki leül, és előveszi a telefonját.
1: De a felnőttek is, az a baj.
0: Igen, igen, igen, igen. Tehát itt azért kell, hogy legyen aktív szülő, aki, vagy szülő párok, hogy megszervezzék a programokat.
1: Én azt tapasztaltam most, csak egy mondat kitérő, hogy jövök a metrón, és rajtam kívül mindenkinek a kezébe ott van. Én nem szoktam elővenni a telefont a metróban, nem azért, mert ilyen ügyes vagyok, hanem egyszerűen úgyse hallok semmit az ajtól, meg nem az a helye a telefonál.
0: De ha nem hallod, akkor lehet játszani.
1: Igen, de...
0: Nem mindenki telefonál, hanem...
1: Persze, csak azt mondom, hogy arra akartam kitérni, hogy mindenkinek a kezébe ott van a telefon. És úgy eszembe jutott, hogyha nem lenne ott a telefon, akkor mivel töltenék azt az időt vajon, hogy egy könyv a kezükbe, esetleg egy újság, vagy nem tudom mi. Mert ez már annyira szokássá vált, hogy szinte függővé válnak. Lehet, hogy nem jó fejezés.
0: Azért ne legyünk annyira ellene a telefonnak. Meg
1: nem arról beszélek, csak hogy nincsen más lehetőség.
0: Biztos, hogy van, igen. Csak ott éppen az van. Azért nagyon jó, én bevallom őszintén, hogy én nekem vannak játékaim, memóriajáték, logikai játékok.
1: Ja, hát igen.
0: Van, amivel egy kicsit megpörgetem az agyamat. Van, amikor gyerekekkel együtt csináljuk ezt, már unokákkal együtt, és csak tudni kell a határt, hogy mikor hagyjuk abba. De ezek jók, és nyilván nem este lefekvéskor az ágyban csinálja az ember a játékot, mert az nagyon nem jó, hanem egy reggel, vagy egy délután valamikor, és korlátozott ideig, tehát nem kell folyamatosan.
1: Most valami eszembe jutott még, erről nem beszéltünk, nyilvánvaló ez nem is a mi témánk, csak közvetetten, hogy te, neked mi volt a tapasztalatod, nekem is van egyébként, hogy az esti tanulással kapcsolatban, amikor vajon miért nem jut idő délután arra, esetleg olyan körülmények között, amikor még ugye azért 4-5 óra után is nem olyan könnyű elkezdeni megint a feladatokat megoldani másnapra. Tehát az egész nem egyszerű, úgy, ahogy van.
0: Igen.
1: Most, de hogy este, akkor még megint előveszünk valamit, amikor már egész nap erről volt szó, akkor...
0: Én azt gondolom, hogy az a gyerek típusától is függ. Nálam a két kicsi, akik már 30 fölött vannak most, egy hétvége. Pénteken délután jöttünk haza az iskolából, péntek délután a kisebbik mindent megcsinált, megtanult mindent, bepakolt hétfőre, letette a táskáját és kész. A nagyobbik vasárnap este kezdett el tanulni, mert ő meg azt a szünetet élvezte, hogy milyen jó
1: a hétvégétől.
0: Igen. Tehát, hogy ez gyerektől is függ. Most, hogyha az ember erőszakosan azt mondta volna a nagyobbiknak, hogy de te is délután tanuljál, akkor nem lett volna olyan hatékony az a tanulás. Én azt gondolom.
1: Hát igen, az a lényeg, hogy megcsinálta, csak mondjuk nem a legideálisabb időbe.
0: Igen, és most, hogy ő a mai napig ilyen típusú, hogy éjfélig fönn van, és dolgozik, és csinálja a dolgait, és húzza, halasztja azt a dolgot, amit meg kell csinálni. A másik meg gyorsan csináljuk, meg minél előbb legyünk túl rajta. Tehát ez azért gyerekfüggő is, hogy ki milyen temperamentumú. Hiszen mi magunk is. Van, aki este 10-kor, 11-kor, mikor lefekszenek, majd már alszanak a gyerekek, áll neki a háztartási munkának, a főzésnek, és van olyan, aki reggel 4-kor fölkel és megcsinálja. Hát én belebolondulnék, hogyha reggel 4-kor kellene fölkelnem, és megtakarítani. Én inkább fönnmaradtam mindig éjfélig, egy óráig, megcsináltam mindent.
1: Hát igen, ki milyen típusú.
0: Így van, így van.
1: Most nézem az órát, eddig 21 óra 50 van.
0: Igen,
1: nem akkor tudom, hogy mennyi, vagy 51, nem tudom, hogy van-e még időnk, a Márktól kérdezem.
2: 50 tartozódás.
0: Akkor összefoglalva az egészséges étkezés, mozgás, lelki támogatás, közös élmények, ez a recept a harmonikus tanévkezdéshez. Van egy igei gondolatom is, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még ha megöregszik is, nem tér el attól. Ez a példabeszédek 22.6.
1: Köszönöm.
0: A tanévkezdés a sok kihívást hoz, de ha szeretettel és figyelemmel vagyunk egymás iránt, minden könnyebb lesz. És elköszönésképpen mondom, hogy köszönöm, hogy ma is velünk tartottak.
1: Én köszönöm Rabbi Editnek és Ferenci Márknak a hallgatók nevében is a közreműködésüket és az önök megtisztelő figyelmét. Az Isten patikája augusztusi adását hallották, és köszönöm mindnyájuknak, hogy velünk tartottak, és nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

0: Szeptember 11-e. Nemzedékünk haladása. Minden jogunk megvan arra, hogy azt higgyük, hogy a mi nemzedékünk is benne foglaltatott azokban a szavakban, amelyeket Isten anyja mondott, amikor azt a kegyelmet dicsőítette, melyben nemzedékről nemzedékre részesülnek azok, akiket az Isten félelem vezérel. Mind, akik ma a földön élünk, olyan nemzedék vagyunk, amely tudatában van a harmadik ezredforduló itt létének, és mélyen átérzi a történelem fordulatait. A jelen nemzedék tudja, hogy helyzete kivételes, mivel a haladás oly sok lehetőséget kínál, melyek legtöbbjét néhány évtizede még csak nem is gyanítottuk. Az ember alkotó tevékenysége, értelme, munkája ugyanolyan mélyreható változásokat okoztak a tudomány és a technika területén, mint a társadalmi és kulturális téren. Az ember kiterjesztette hatalmát a természet fölé, és mélyebb tudást szerzett saját társas viselkedéséről is. Ledőltek az akadályok, és semmivé lettek a távolságok, melyek azelőtt elválasztották az embereket és az nemzeteket. Hála ezért a nemzetköziség növekvő érzésének, annak, hogy tisztábban látjuk az emberi faj egységét, és el tudjuk fogadni, hogy egyetlen és egyedi életünkre kölcsönösen függünk egymástól. Végezetül köszönet ezért annak a vágynak és lehetőségnek, hogy kapcsolatot teremtsük olyan fivéreinkkel és nővéreinkkel, akik messze vannak, vagy akiket mesterségesen megteremtett földrajzi, nemzi vagy faji korlátok választanak el tőlük. Mindenek fölött pedig a mai ifjúság tudja, hogy a tudomány és a technika fejlődése nem csak új anyagi javakat, de egy közös tudatban való nagyobb méretű részvételt is eredményezett. Így például az információs technológiák megsokszorozzák az ember alkotó és teremtő képességeit, és képessé teszik arra, hogy hozzáférjen más népek kulturális és intellektuális javaihoz. Az új kommunikációs technikák segíteni fognak abban, hogy mindenki hozzáférjen bizonyos tényekhez, és ezek elősegítik az ötletek és a gondolatok nagymérvű egymás közti cseréjét. A biológia, a pszichológia és a társadalomtudományok pedig abban fogják segíteni az embert, hogy jobban érezze magát a világban.
1: Mária Rádió.

Köszönöm, Uram, a végtelenben nyíló hajnalokat, melyek hozzád és az emberekhez vezetnek. Köszönöm a fényeket és a színeket, mert általuk rád ismerek a világban. Köszönöm az ízeket és az illatokat, a paprikás krumplit és a búza kenyeret. Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet, a virágokat és az állatokat. Ők a természet mosolya és szüntelen figyelme elkísérnek magányos útjainkra. Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért és azokért is, kik nem is tudják, hogy őket is szeretem. Hála mindenkiért. Hála fiadért, elsőszülött testvérünkért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot. Aki azt akarja, hogy megosztjuk másokkal is boldogságunkat a szeretet közösségében. Hála a hazáért, hála az egyházért. Köszönök Istenem mindent, amit tőled jön, mert ez a minden. Az irgalom, a szeretet és az élet. Köszönöm a tengert, a levegőt, a sírást, a gyötrődést, mert még jobban hozzá kapcsol. Köszönöm a ritmust és a dallamot, hogy táncolhatunk és énekelhetünk. Hálát adok a jelekért és a hangokért, melyek irányítják hétköznapjainkat, és hangodért, hogy válaszolsz és megvigasztalsz. Hála munkámért és küldetésemért, figyelmedért és végtelen türelmedért, hogy vársz rám és örökké szeretsz.